7 óra. S én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörök. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörök. S mi emberi hangon szól a kakukk, mintha önmagát a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda. Terrászokat rakadtam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem éven, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi hát éged? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemülét. Később. De nem fülemüle muzsikál, hanem a szél zakatol, minthogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, s mert egyetlen életbe kötve e földön 100 távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédé kaptál. Már 10-re jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsőt, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szokna száll, terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet. Nem tudja, mit tart a kezébe. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolusz lánya a szélen. Mindig megdobbanak halától. Íszelek fűnök a világon. Ingadom, leng a ház, s nyugalmam hajlong, mint a levél az ágon. Délelő. Hajlong csak, ingj, remegj, te bűnös nyugalom. Mit álmodtál, kedves, kérdeztelek el? Nekem mindig vádló, rossz

én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kusza bogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom. Mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát. Ebéd után elpilledve tompán, benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja ujjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak, s arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerek jós tükörből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten, óciumban ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, mi kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülleteg, pihenni próbálsz, nem lehet, olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárnycsikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád, kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. 4 óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágy húsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután, avagy veszed újból a fűnyírót? Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint a szegény füvek, amit gyomlálj? Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel,

Mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva, hol a szivós indás lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki és hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. Öttől hatig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül, mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld dombormán, nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dörgül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szedi szerszámács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér. De a csóvás bomba egész éjjel dörög, s a gyanú virraszt az alulvilág fölött. Nyolc óra. Nézd, tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat, pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszan a vén színész a nap. A házfal rózsaszín már, űrdiófánk ír rá idegen betűket, mint Belshazzárnak ódon falára mozimódon égi vetület. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli, zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, mely vérrel hult teli. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elborít. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát, oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandiszemerláng pislog egyszerre fel ránk, a város köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja, a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal. Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnőm,
halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az égnek. Gyer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, és e hegy, mely István király óta szomol. Fény! Ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a bakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt! Mármint a Néró fáklyái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint milyet petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz, jól fogózzunk, édes, el ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon.

0: Weinemöinen musikál. Komoly öreg Weinemöinen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Weinemöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő ládán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömmé lendült, vígság vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallán zsendült, a csukafog fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr újjongott. Zengett az Weinemöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Ölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, vígörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, vígörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Weinemöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábba. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló csepmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Weinemöinen. Természetnek tündérei, levegőjég, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegész. Ott az öreg Weinemöinen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
1: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadó művész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszthető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott nemzetközi folklór kongresszuson mutatta be a világ nyilvánosságra előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok. A dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
1: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtő munkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, s a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúvó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét, és már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgykörű közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztek fonóartefaktumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésével is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zélmájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezés gondos rostálás előzte volt. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes, méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. Egy gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, s miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég, vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatára bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltotta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt operalemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvelt. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpólent kell felmutatni. Ez
több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnófelvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalagfelvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csaknem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfelújítás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt tesz indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnapi igazságai.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sér. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betenni.

A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell

0: után valóságos hangzó biográfián keresztül. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzarázatai nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. A régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta a legtöbbhetőbb minőségben. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy ütői tábornak, mint a sebesség mármint.
1: Mint a sebesség mármint.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonofan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettvitelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket vesznek fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyi válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, és ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A magnó megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a magnó megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A magnó a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a magnófelvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakember, kinek a hanggyűjtés kedvelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóját,

rögzítem. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételről történő felvételkészítéskor a magnó tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A magnó felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy és ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeg gyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ban alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részébe lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz száma. A bímjel és matrica száma. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Ha az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. Felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket,
de a sokasodó lemezek, fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel, és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyam már duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor Társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csak nem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvétel feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. Az 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka R.D. Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasan növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyit. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét.
Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismeretté válva a művezettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

lemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítésű hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne? Kem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, mester ilyen szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro, a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájuk, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, gőtevén, gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csepp és mosolyog elégedetten,
1: még a versben kevő

0: Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob műsor, adástelefonunk 2-15-37-73, Bodival és Max-el, és sziasztok. Át is adom a szót Bodinak, ki bemutatja a vendégeinket.
1: Hát sziasztok, bemutatnám a vendégeinket, Vajna Virág és Hajdú Ráfis Gábor. A mai témánk az eléggé sláger téma, sajnos mostanában ez az otthonszülésnek a problematikája. Mint hogy a mai híradásokból is tudjuk, Geréb Ágnesnek meghosszabbították az előzetes letartóztatását. Nagyon sok homályos történet kering ez alatt, vagy e körül a téma körül, és ezért szeretnénk így a vendégeinkkel kicsit tisztázni a képet, hogy ez mit is takar ez az otthonszülés, ez tényleg annyira veszélyes, mint hogy próbálják a hatóságok beállítani, vagy nem. Hasonlít ez mondjuk olyan, mint a kötelező védőoltásoknak a témájához, hogy most ilyenkor az embernek az önrendelkezése, vagyis az állampolgár önrendelkezése az erősebb, mint a közérdek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha elkezdenénk akkor ezt a műsort. Úgyhogy Gábor.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát az, hogy veszélyese vagy sem, én azt gondolom, hogy pont erről szólna Magyarországon a közvélemény. És attól függ nyilván, hogy milyen fórumokat veszünk alapul ez. Hogyha az európai, a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk egészen egyértelműen, nyilvánvalóan és tudományosan bizonyíthatóan, hogy semmivel sem veszélyesebb, megfelelő háttérrel, megfelelő infrastruktúrával, mint a kórházi szülés.
1: Mit jelent ez a háttér meg infrastruktúrát? Azért, hogy az ember bemegy egy szülészeti osztályra, ott azért elég komoly orvosi berendezésekkel találkozik a kívülálló, akár lélegeztető gépekkel, inkubátorral, meg még számos olyan háttértámogatással, ami esetleg egy lakásban, azért ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fel tudnak installálni.
2: Nagyon jó, hogy ezeket mondod, akkor indítsunk egy kicsit távolabbról. Tehát azt gondolom, hogy ami itt történik most Magyarországon, az arról szól, hogy valójában mi a szülés, és kiké a szülés. Hogyha most egész friss akarnék lenni, akkor Marsden Wagnert idézném, a WHO volt főigazgatóját, aki szülésznél gyógyász, és aki azt mondja, hogy a szülést és a szülészetet vissza kell adni a nőknek. Ugye az európai gyakorlat erről szól, évezredes kultúrákban volt.
1: Mikor került el a szülés a nőktől?
2: Hát, ha Wagnerre hivatkozunk, akkor 200 évvel ezelőtt, de tudjuk azt, hogy vannak már szülésznőgyógyászok korábban is, de gyakorlatilag semmiképpen nem kórházi körülmények között. A szülést, hogyha végig gondoljuk az életünk természetes folyását, egy teljesen természetes állapotnak tekintjük, nem betegség. Tehát ugye eleve ott kell elkezdenünk a gondolkodást, hogy a szülés az betegsége, a szülés az a kórház falai közé való vagy sem, vagy pedig egy teljesen természetes életesemény. Ami az elmúlt 30-40 évben zajlik Európában, az arról szól, hogy a szülés egy természetes életesemény, és ezt a természetes életeseményt, ezt egészen természetes módon kell kísérni. Most kiknek van nagyon nagy tapasztalata a szülésről? Jó, hogy én beszélek róla, mint férfi, a nőknek. A nőknek nagyon nagy tapasztalata van erről, és olyan tapasztalatrendszere, amit egy férfi soha nem tud megtapasztalni. Tehát én gondolhatok bármit, tanulhatok bármit erről a dologról, a nők szülnek, és a nők nagyon jól tudnak egymásnak segíteni. Ezért az az elmúlt évtizedes gyakorlat Európában arról szól, hogy a nők egyre inkább egymásnak segítenek, mint régen. Tehát vannak bábák, méghozzá olyan arányban vannak bábák, hogy erről keveset beszélünk, de hogy Európában körülbelül a 30-szorosa a bábák száma, mint a szülésznőgyógyászok száma. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Nagy-Britanniában van 1000 szülésznőgyógyász, és van 30 000 bába, és a szülések nagy részét, habár kórházban történik, és habár medikalizált körülmények között, de a szülések nagy részét azt mégiscsak a bábák, azaz a nők kísérik, és nem vezetik.
1: Ezt a bába fogalmát a mai szemben megpróbálhat körülírni, szóval korábban van elképzelésünk, hogy nézett ki, meg mit csinált egy bába mondjuk egy falusi közösségbe 50-100 évvel ezelőtt, de azért gondolom azért ez is megváltozott, ez a szerep is azóta valamelyest. Ezeket képzik, most kell egy képzés ahhoz, hogy valaki bába legyen, vagy valakibe így kialakul, és így örökli valahonnan, mondjuk a család az ilyen bába család volt, és...
2: Nyilván egy mai modern bába Nyugat-Európában az egy komoly orvos és szakképzésen keresztül menő személy, aki mellesleg nő, aki mellesleg sokkal empatikusabban tudott lenni a szülőágynál, és aki pontosan meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amikor szükség van a szülésznőgyászra, mint orvosra, azoktól a helyzetektől, ahol egy szülés ma maga természetes útján folyhat. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy van-e helye a férfiaknak Magyarországon a szülőágynál, van-e helye a szülésznőgyógyásznak. Ha az európai tapasztalatot nézzük, Németországban az egészségügyi törvény része az, hogy a szülésznőgyógyász orvosnak a komplikációkat, szövődményeket eltekintve nincs helye a nőszülő ágyánál. Ott lehet a szomszéd szobában, ott lehet a környéken, ott van a szaksegítség, a bába, aki föl tudja ismerni a közeledő veszélyhelyzetet, vagy a veszélyhelyzetet, és segítségül hívhatja a szülésznőgyógyászt. De valójában, hogyha nőgyógyászokat hívunk, szülészeket hívunk a szülőágyhoz, akkor kitesszük annak a nőt, hogy valójában orvosi esemény lesz ebből a dologból, és hogy miért, arra talán majd rátérhetünk később, de hogy most a bábákról kérdeztél. Én azt gondolom, még visszatérve erre a bábaság fogalomra, bábaság történetre, hogy ha egy kellően felkészült nő van ott egy szülőágynál, akkor egészen más, hogy tudja kísérni az anyát, akinek nagyon fontos a biztonság a szülés közben, mint egy olyan férfi, aki maga soha nem élte és nem is élheti át, és a férfi léte kapcsán egészen máshogy cselekszik egy szülőágynál, mint ahogy egy nő cselekszik abban a pillanatban, amikor bármi is történik.
1: Akkor igazából elvel azt is mondott, hogy ez a új fajta divat, ez az úgynevezett apásszülésre váltja ki ezt a segítséget, lelki segítséget, mert sokan azzal próbálják magyarázni ezt az apás szülésnek a divatját, hogy meg egyáltalán, hogy miért választják néhányan ezt a lehetőséget, hogy ez erőt ad a nőnek, hogyha otthon a férj, és mondjuk én ebben nem értek egyet gyakorló családapaként sem, de ez mondjuk az én saját véleményem, és ugyanúgy én is azt tartom, hogy ez egy abszolút egy női dolog ez a szülés, és jobb, hogyha egy férfi ezt akár nem is látja.
2: Én azt gondolom erről, hogy ízlések és pofonok, igen, tehát hogy ez nyilván kapcsolata válogatja, hogy kinél esik jól, és ez nagyon fontos, hogy a pár érezze, hogy nekik jó az, hogyha ott van a férfi, vagy nincs. Nekem annyi személyes tapasztalatom van, hogy 4 gyerekem van, ebből 2 született kórházi körülmények között, és 2 született otthon, tehát ilyen 50-50%-os találati arányjal tudok nyilatkozni mind a kettőről.
1: Apásszülések voltak a kórházban?
2: Mindegyik apásszülés volt, igen. Ugyanakkor én valójában a harmadik szülésnél éreztem meg azt először, hogy szültünk. Tehát amikor ott körülöttünk spanyol falal elválasztva zajlott a mindenféle élet, csörömpöltek, tolták a berendezéseket, áthallatszottak mindenféle hangok, jöttek az utasítások a páron felé, hogy hol fogja a térdét, hogy vegye a levegőt, mit csináljon, mit ne csináljon.
1: És katonásan gondolom.
2: Katonásan, ha levette a kezét a térdéről, akkor visszarakták, hogy annak ott kell lenni, az úgy van előírva, természetesen hanyat fekve kellett szülni, ami ugye, ha a tudományos tényeket tekintjük, akkor a lehető legrosszabb pozíció, nem egy rosszabb van, hogy a fejjel lefelé alkoztanak fel egy nőt, tehát az még egy rosszabb pozíció lenne. De tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, amiben szültünk, és erre tulajdonképpen csak akkor jöttünk rá, amikor magunk intimitásában meg tudtunk szülni, azzal a Geri Bágival, aki most jelenleg ott van, ahol a hivatalos szervek tartják őt.
1: Közben érkezett új vendégünk, Rétvári Bence.
3: Sziasztok, Békés Bence vagyok.
1: Vagy Békés, bocsánat. De
3: Rétvári Bence is van a történetben.
1: Jó, nem tudom, elnézést.
3: Semmi baj.
2: No, tehát, hogy épp ott tartottunk, hogy az otthon szülésünk és a kórházi szülésünk hasonlóságait és különbözőségeit ecseteltük. Tehát, hogy tulajdonképpen a harmadik alkalommal jöttünk rá arra, hogy egészen más módon és egészen intim módon is mehet ez a dolog. És érdekes módon sokkal zavartalanabbul.
1: Különben egy elfelejtettük a bemutatkozásotok mellé hozzátartani, hogy milyen minőségben vagytok itt, úgyhogy azért megkérnélek, hogy mutatkozzatok be mindhárman.
2: Hát egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy én most milyen minőségben vagyok itt, mert hogy hát egyrészt olyan minőségben is hívtál, hogy beszéljünk a kötelező védőoltásokról.
1: Igen. De mivel foglalkozol és miért téged kértenek majd?
2: Amivel foglalkoztunk 12 éven keresztül a virággal mind a ketten Magyarországon, hogy egy nyugat-európai típusú rendszert honosítsunk meg a védőoltások tekintetében, ami áprilisban megszűnt, tehát az alapítvány már nincsen, illetve hát ugye mondtad, hogy vannak-e hasonlóságok, és nagyon komoly hasonlóságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ami a szülés területén, az otthon szülés területén, vagy a háborítatlan szülés területén zajlik, és a védőoltások területén zajlik, az ugyanaz, hogy sikerül egy olyan típusú reformot végrehajtani a magyar egészségügyben, ami egy picit kompatibilizálja a magyar gyakorlatot az európaihoz.
4: Én ügyvéd vagyok, és egy kicsit azért ülök itt, ilyen meglepettem, mert azt gondoltam én is eredetileg, hogy a védőoltásokról fogunk beszélni, és amit Gábor mondott, az így van, hogy 12 12 vagy 13 éve foglalkozunk ezzel a témával, és hát foglalkozunk és érintettek vagyunk azzal a témával is, amit te a felvezetőben elmondtál. Én magam otthon szültem mind a két gyerekemet, és nagyon érzékenyen érint sok szempontból az egész folyamat, ahogy ez az egész zajlik ma Magyarországon, és persze nagyon sok a közös találkozási pont. Mert azt gondolom, hogyha messzebbről nézünk erre a két történetre, akkor nagyon jól látszik, hogy itt az egyéni felelősségvállalásnak milyen szerepe van, hogyan engedi a jog, és hogyan engedi az állam, hogy én, mint nő, én, mint szülő felelősséget vállaljak magamért, a gyerekemért, és ezeknek a megharcolása úgy tűnik, hogy elég nehéz folyamat, de mondjuk én nagyon pozitívan látom a kimenetelét mind a két esetben, és nagyon szomorúnak gondolom, hogy a jog ilyen nagy területet elvesz ebből az egyéni felelősségvállalásból, tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak oda kellene menni, hogy a jog szépen háttérbe lép, megadja a szabályozási kereteket mind a két esetben, de az egyénre van bízva, és az egyéni felelősségvállalásra, hogy én mit választok, és szabadon dönthetek, és ez mind a két témára igaz, tehát most bármelyikre fektetjük a hangsúlyt, hogy miről beszélünk most ebben az egy órában, ez mind a két esetben igaz. Tehát azt gondolom, hogy a jognak van a legkevesebb szerepe ebben a dologban, és hogy a jog már rég megtehette volna azt mind a két esetben, hogy ennek kereteket ad. Ugye, ha itt most az otthonszülésről beszélünk, akkor ez egy 20 éve tartó történet, és én magam is nagyon sok egyeztető tárgyaláson ültem ott, ahol mindig úgy tűnt, ilyen jogszabály tárgyaláson, ahol mindig úgy tűnt, hogy na most talán akkor majd lesz valamilyen jogszabály, lesznek valamilyen keretek. Ez mind a mai napig nem történt meg, ennek nyilván sok oka van, hogy miért, de ugyanez elmondható, de hogy ugyanezt el lehet mondani a védőoltások tekintetében is. Tehát ami az európai minta erre vonatkozóan, vagy az európai joggyakorlat, illetve jogalkotási rendben benne van, az nálunk egyáltalán nem követjük ezt, és most egyelőre én úgy látom, hogy nem is megyünk ebbe az irányba, de hát erről majd még beszélünk nyilván.
1: Bence?
3: Tehát Békés Bence vagyok, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság képviseletében, nincsen különösebb más titulus. Én veletek ellentétben semmihez nem értek, viszont beszélgetni nagyon szeretek, és mondjuk a szülés tekintetében, amikor először hallottam, hogy ez valahol egy rádióadásban azt hiszem, hogy a szülőkkel, egy szülészorvostól, hogy egy szülőkkel nem érdemes megosztani a szakmai részleteket, mert úgyse értenék, mert ahhoz el kell végezni a 5 év egyetemet, és az utána való gyakorlati éveket, akkor gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és egy kicsit utána ástam, hogy megértem-e.
1: Azt, hogy
3: nagyon gyorsan, csak jó szakirodalmat kell lapozgatni, és aztán kipróbáltam, hogy tudok erről a szülészorvosokkal beszélgetni, és tudtam, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy más kérdés, hogyha ez mikrofon előtt történik, akkor kicsit más az ő álláspontjuk, de ha nincs mikrofon, akkor nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mi is szükséges ahhoz valójában, hogy biztonsággal szülessen meg egy gyerek, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy egy szülésnél ne legyenek. Tehát ki a kompetens a szülésnél, és azt a szülészorvosok 90%-a elismeri, hogy a bábák a kompetensek.
5: Halló, egy pillanat, még készülődnek itt a vendégeink a fejhallgatóval, és csak utána fogják hallani, amit majd mondasz.
6: Jó, kivárok türelmesen.
5: Jó.
1: Na, halló, itt vagyunk, felkészülve.
6: Sziasztok, az Orsi vagyok, hogy két dolog is felmerült, hogy miért más vajon, amit mondanak mikrofonban, mint amit mondanak beszélgetve. Ez az egyik, a másik pedig az előző dologhoz szól, hogy láttam egy indexes videót mostanában az otthonszülésről, és ugyan fideszes ember nem szólalt meg a parlamenti pártok képviselői közül, de az MSZP-s embert leszámítva minden párt képviselője azt mondta, hogy tulajdonképpen rendezett keretek között ez akár egy engedhető történet is lehetne, és akkor az a kérdés, hogy ha ezt mondják, akkor most hol tartnak az egyeztetések?
4: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, hogy én 10 éve követem ezt a folyamatot, akkor született az első gyerekem, és azóta ez mindig így hangzik el. Tehát ahányszor politikusok erről nyilatkoznak, több egészségügyi miniszter nyilatkozatát hallottam erről, aki elmondta, hogy a nőknek joguk van megválasztani a szülésük helyszínét, és szabályozni kell ezt a kérdést. A nehézség ebben az, hogy sok esetben arra az szülészeti nőgyógyászati szakmai kollégiumra bíznák ezt a szabályozást, akiknek nincsen szakmai gyakorlata az otthonszülés kísérés területén, és a Bence is, és én is, jó magam is, a legutolsó egyeztető tárgyalásokon is részt vettünk, és valóban ez a tapasztalat, hogy nem állnak olyan messze egyébként a kórházi, vagy az, hogy mondjam, a hivatalos orvosi álláspontok és a bábák, illetve az otthonszülés követő szakemberek álláspontjai egymástól, de valamiért az utolsó pillanatban, tehát amikor eljutnánk a szabályozásig, akkor ez valamiért mindig megáll. Úgyhogy az, hogy politikusok most erről így nyilatkoznak, ez nagyon jó, de az lenne nagyon jó, ha valóban lennének keretek, és valóban lenne szabályozás.
6: És miért áll meg? Már bocsánat, tehát, hogy azért, mert az ismerős szervezetnek kell adott pénzért a szabályozást eredetét elkészíteni, és ők nem értenek hozzá, vagy tulajdonképpen más az akarat.
3: Úgy csináltunk végig két kört korábban, az előző kormányok alatt, hogy tudtuk, hogy igazából nem szándékuk rendezni a kérdést, de volt egy médiában is megjelenő kampány mind a két esetben, meg volt az első esetet megelőzően egy tragédia, és ezek a társadalmi érdeklődésre volt tekintettel összehívták ezeket a köröket, pontosan tudtuk, hogy nem gondolják komolyan a kérdést. Most van, most...
6: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor már van valami anyaguk róla.
3: Sőt,
6: elmondott az előbb, hogy nem kompetensek azok, akiket végül a szabályozás tervezetének elkészítésével megbíznak, tehát nem értenek ahhoz, hogy hogyan kellene ennek történnie. De akkor, ha már voltak erről szakmai egyeztetések, akkor nem csak csináltak.
3: Van, és az előző időszakban a több hónapig tartó ilyen műhely munkákon keresztül nagyon sokáig nagyon messzire eljutottunk, és most, ami most volt pár héttel ezelőtt egyeztetés, ott a minisztérium részéről is korábban, aki meg volt bízva szakmai anyagok összegyűjtésével, ő jelezte, hogy van egy csomó kérdés, amiben konszenzus van, és azt kértük, és el is fogadták, hogy azokat már ne nyissuk meg újra, tehát most már csak azokat kell megtárgyalni, amikben nem jutottunk konszenzusra, és ez nem olyan sok.
6: Na, de akkor tulajdonképpen ez előrelépés, nem?
3: Abszolút. Így van. Az első kérdésedre, hogy miért a mikrofon előtt, és ez szerintem elég banális, vagy eléggé látványos a válasz, tehát hogyha valaképpen egy szakmai vita helyett előzetesben van, akkor én értem a többieknek a félelmeit.
6: Ez csak a félelem, tehát ebben nincsen
3: szülészet. A statuálás a lényeg.
6: Orvos
3: tanúcímű
6: film. Tehát amiért ők ezt meg akarnak tartani a kórházi keretek között.
3: Nem.
4: Ez mind a két esetre igaz egyébként. Tehát nagyon sok orvos nem ért, most egy kicsit kihúzzuk ezt az otthonszülés köréből, nagyon sok orvos nem ért egyet a jelenlegi oltási rendszerrel, nagyon fel vannak háborodva azon, hogy milyen széles a köre azoknak az oltásoknak, amik kötelezőek. Ezeket elmondják az orvosi rendelőben, de úgy, hogy hozzáteszik, hogy persze ezt csak magának mondom, vagy ezt nem hozom nyilvánosságra, mert amint nyilvánosságra hozza a véleményét, akkor tarthat attól, hogy ezt valamilyen módon, akár az orvosi kamara, akár az orvosi rendelőjét felügyelő helyi ANTS megbünteti. Tehát ha nincsen szabad szakmai véleménynyilvánítás, mert ennek nem lehet teret adni, volt arra példa, hogy a Szülészeti Nőgyógyászati Szakmai Kollégium fette meg azokat az orvosokat, akik kiálltak az otthonszülés mellett, akkor nem lehet érdemben a nyilvánosság előtt szakmai vitát folytatni. Mert nyilván nem az a probléma, hogy különbözek a vélemények, hogy másképpen látják az orvosok akár, vagy bárki, aki ebben szakember. Ez nagyon fontos lenne, és ebből nagyon lehet, sokat lehetne tanulni, mert ez közel nem arról szól, hogy valaki mellette van, vagy ellene van, és az otthonszülés nem az otthonszülésről szól, hanem a szülészes ellátó rendszerről szól, ahova én, mint nő bekerülök, és látom, hogy milyen lehetőségem van, és a saját lelki, fizikai, érzelmi habitusomnak megfelelő szolgáltatást szeretném kiválasztani, és ennek a szolgáltatásnak
7: munkámnak egy része az, hogy én megválasztatom azt, hogy bábával otthon szeretném világra hozni a gyermekemet, nem minősítve ezzel természetesen azokat, akik nem ezt választják, mert ezt talán már mindenhol elhangzott 150-szer ez a mondat, hogy ott jó szülni, ahol biztonságban érzem magam, és ez a biztonság mindenkinek mást jelent, és máshol jelent biztonságot.
2: És picit a mikrofon témához kapcsolódva.
6: Sziasztok.
2: De hogy még a telefon letétel után, tehát a témához kapcsolódva, hogy egész egyszerűen ez egy működés módról is szól, azt gondolom, ami most zajlik. Ez pedig arról, hogy lehet-e ezekről a kérdésekről beszélni másképpen, mint ahogy nagyon hosszú éveken, évtizedeken keresztül beszéltünk ebben az országban. Be lehet-e vonni a szülőket, be lehet-e vonni kvázi a nem orvosi diplomával rendelkezőket abban, hogy mi történik velük, mi történik az életükkel, az egészségükkel, hogyan szülnek, hogyan halnak, hogyan védik magukat, hogyan fejlesztik az egészségüket. Tehát, hogy tudunk egy olyan kultúrát kifejleszteni ebben az országban, akár a védőoltások tekintetében, akár a szülészet tekintetében, ahol egyfajta partneri viszony alakul ki az orvosok és a nem szakemberek között. Hiszen azért alapvetően a nem szakemberekről szól ez a dolog, és az orvosok azok, akik ezt segítőként kellene kísérjék.
1: Virág, te beszéltél előbb a jogi környezetről, egy kicsit ismertetnéd, hogy most mennyire fogja az otthonszülést a jogszabályi környezet? Most azt hiszem, hogy konkrét tiltás erre nincsen,
7: ez nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen konkrét tiltás.
1: Indirekt módon próbálják ezt szabályozni, és úgy próbálják megfogni ez a gondatlan veszélyeztetésre szándékos veszélyeztetés.
7: Pontosabban nem próbálják szabályozni, mert nem szabályozták, nincsen jogi tiltás, ezt... ezer éve mondjuk, vagy mondják jogászok, tehát hogy ez nem is kérdés. Igen, tehát hogy nincsen tiltás. Nyilván a szabályozás jót tett volna ennek az ügynek. 22 éve folyik erről bármiféle diskurzus. Az a szülésznőgyógyász orvos, aki ezt elindította Magyarországon, oda fajult ez a 22 év, hogy ma ő előzetes letartóztatásban van, és számomra az a nagyon erős kérdés, hogy az az állam, ami 22 évig nem figyeli, vagy nem reagál arra a társadalmi szükségszerűségre, hogy van nőknek olyan csoportja, akik ezt szeretnék választani, hogy otthon, vagy születésházban kívánják megszülni a gyermeküket, elmulasztja szabályozni ezt a kérdést, az ő felelőssége hol áll meg. Tehát, hogy a bábák valóban rendezetlen jogi környezetben működtek, de nem azért, mert ők folyamatosan kezdeményezték, folyamatosan engedélyt kértek a tevékenységükre. Ez egy 22 éves, azt kell, hogy mondjam, harc, fölösleges harc, mert ugye ennek nagyon szép jogszabályi környezetet lehetett volna teremteni. Nyilván megvolt az érdek, hogy miért nem, de hogy... és én ezt jogilag rendkívül aggályosnak, és akkor finoman fogalmazom, tartom, hogy kettős mérce van. Tehát, hogy látunk-e olyat, hogy a kórházban történt bármilyen esemény után, és ezt mondom úgy, hogy én nem ismerem most a konkrét ügyet és ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, én nem vagyok ebben eljáró ügyvéd, de hogy soha nem láttunk ugye olyat, hogy egy kórházban történő bármilyen orvosi műhibe után őrizetbe vegyenek, vagy előzetes letartóztatásba kerüljön egy szülésznőgyógyász. Tehát a bábákat, akik otthonszülés kísérésében részt vesznek, nem védi meg semmi, mert se jogszabályi környezetük nincs, se nincsen mögöttük egy orvosi lobby, nincsen mögöttük egy kamara, ami őket megvédeni egy ilyen helyzetben, és ez most ebben a konkrét esetben kristálytisztán látszik. És ezt én nagyon félelmetesnek gondolom, mert amúgy is azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalma az embereknek nem olyan erős, de mondjuk egy ilyen történetet látva, hát ez nem...
1: Igen, de megosztanak a véleményeket, azért elég erőteljes ellentétes véleményeket is lehet hallani, most nem csak az orvos lobby, hanem most nem azt mondom, hogy valaki tudatlan, hanem valaki másképpen gondolja ezt, mondjuk számos olyan barátommal beszéltem, akik azt mondták, hogy hát ezt nem is tudják elképzelni, mindkét gyereke olyan körülmények között született, hogy ha nincs ott orvos a közelben, akkor mind a kettő gyermek.
7: Ezt előszeretettel szokták mondani, ez egy nagyon fontos ér. Szóval én meg azt gondolom, én is el tudnám mondani, nyilván mindenki el tudnám mondani, hogy ha nem otthon szül, akkor milyen rosszul jár a kórházban, szül és fordítva. Itt nem a kettőnek a mérlegre tevéséről van szó, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt maximálisan tiszteletben kell tartani, hogyha valaki a kórházi körülményeket választja. Egyik sem jobb a másiknál, de az, bocsánat, de az én szülésem, vagy az én életemben, én vagyok a döntésem, én vagyok a kompetens. Tehát én el tudom dönteni, természetesen segítséggel, megkérdezve szakembert, információkat begyűjtve, hogy nekem mi a jó, nekem mi a megfelelő. És én abban kérek segítséget, tehát én abban kérek segítséget, hogy én otthon szeretném a gyermekemet megszülni, akkor ehhez biztosítsák nekem a feltételeket, arról már nem is beszélek, hogy ugye azokban az országokban, ahol ez lehetséges, ott ez a társadalmi biztosítás által finanszírozott dolog. Tehát én fizettem a járulékomat, és én miért nem lehetett, tehát miért nem volt ez támogatott tevékenység, és még egy dolog, ez egy persze, ez nagyon fontos, és ahogy a kórházban is nagyon sokszor az orvos megmenti meg, nem tudom, sok ilyet hallunk, és ez rendben van, ha nincs ott az orvos, akkor már nem élne a gyerekem, vagy nem lenne így, vagy nem tudom.
3: Nem tudom, de hogy rendben van-e, én nekem is ezt hallom nagyon sok helyről érvként, és akkor azon gondolkozom, hogy ha tényleg ennyi gond van a kórházakban, hogy ennyi gyerekkel, meg ennyi anyával van olyan baj, hogy meg kell menteni, míg az otthonszülésnél erre szinte soha nem találkozunk, csak azt a pár esetet tudjuk, amit a média fölkapott, akkor ez is bizonyíték arra, hogy ott valamit nagyon meg kéne változtatni, ha tényleg ennyi nagyon nagy baj van a kórházban.
1: És ez most szerintetek itt a média, hogy magát fújja fel ezt a történetet ennyire, vagy pedig valamilyen szinten próbálják irányítani ilyen hátsó orvosok? Mi a tapasztalatot? Hát gondolom, hogy itt azért úgy jól körül határolható, hogy kinek az érdeke az, hogy a kórház szülésnek a kizárólagosságát próbálják nyomni itt.
3: A sajtóügyeket ezt szokott, most már egy ideje én csinálom, és az a tapasztalatom, hogy vannak olyan médiumok, vagy tehát olyan helyek, ahol akár hogy is foglalkoztak a kérdéssel, ha nagyon negatívan is, de lehet beszélgetni, és lehet információkat adni, és ott változik is a megközelítés. És vannak olyanok, ahol bármit csinálunk, ott érezhető, tapasztalható, hogy pénz van a dolog mögött.
8: Halló!
9: Szervusztok, én Györfi Szabolcs vagyok, és van három kislányom, és nagyon érdekel ez az egész dolog, és az lenne az én kérdésem, régóta figyelgetem ezt az egészet, hogy mi a farmakrácia indoka, vagy mi az érdeke arra, hogy belül tartsa a kórházakban a szülést?
2: Ezen talán túl sokat nem kell töprengenünk, hogyha a magyar orvos fizetéseket megnézzük. Tehát ugye a magyar orvosok elvándorlása volt megfigyelhető az elmúlt években. Ez annak köszönhető, hogy a sokszorosát keresik bármelyik nyugat-európai országban. Na most azt is tudjuk, hogy mennyibe kerül ma egy gyermek szülése akkor, ha a választott orvosnál szeretnénk szülni. Ugye gyakorlatilag a mai szabályozás az orvosok anyagi díjazását azt a szülőkre bízza olyan módon, hogy van egy teljesen természetes, nagyon nagy arányú paraszolvencia.
9: Hogy is a motiváció erre?
2: Hát óriási a motiváció, ugyanis a szülésznőgyógyász szakma a legjobban fizetett orvosi réteg közé tartozik, tehát abban a pillanatban, hogyha komolyan gondoljuk, hogy motiválni akarjuk a szülésznőgyógyászokat anyagi értelemben a változásokra, akkor el kell gondolkozni azon is, vagy a döntéshozóknak el kell gondolkozni azon is, hogy milyen módon fogják kompenzálni azt a kieső, azt a hatalmas kieső bevételt, amit ők jelenleg a szülő ágyak mellett be tudnak hozni napról napra.
9: Köztisztán pénz.
3: Itt nem, és ez is egy tétel, és van egy szerintem még nagyobb tétel, az pedig, és az nem a kórházban tartásról szól, hanem hogy a kórházon belül ne a bábákkal kísért háborítatlan szülés terjedjen el, mint sokfelé. Ugyanis, ha az terjed el, és csökkenni fog a beavatkozások száma, akkor nagyon sok pénz vagy forgalom esik ki azoktól a cégektől, akik eladják a gyógyszereket, eszközöket, akármit, például a szülészeteknek. Tehát ezt ki lehet számolni, hogy egy gátmetszés csak, aminél a Magyarországon az először szülő nőknek a 95%-a esik át, hogy ott milyen eszközök, milyen fájdalomcsillapító és mi kell, és az mennyibe kerül, és ez csak a gátmetszés, és akkor végig lehet venni a császármetszés, stb.
9: Oxitocin és egyebek,
3: igen. Így van, úgyhogy rengeteg pénzről van szó, és ez talán még nagyobb, mint amit az előbb
9: van. Hátborzongató. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét.
3: Nincs mit, köszi. Szia.
0: Akkor fölnyomok egy kis zenét, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 215-37-73, Bádogdob műsor, és folytassuk akkor a témát.
1: Közben végignéztem itt a cseten a beérkező hozzászólásokat, és egyfajta ilyen propaganda műsorra próbálnak bennünket megvádolni, vagy gyanúsítani. Próbáltam nőgyógyász szakorvos keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. Próbáltam orvosszakértőt keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. És most se telefonál be egyetlen egy orvos, vagy a másik oldalról, aki a saját véleményét megerősíteni, ami mondjuk azért köztudott, szóval azért akárhogy is nézzük, nem ez a vélemény szokott azért szignifikánsan megjelenni a sajtóban, ami most ebben a műsorban elhangzik.
2: Egész rendes, hogy így próbáltad felépíteni a műsort, mert tapasztalatunk szerint azért a másik oldalról ez nagyon sokszor nem történik meg. Tehát én számtalan oltási műsort hallgattam végig az elmúlt 10 évben, ahol esze ágában nem volt mondjuk a közszolgálati médiának behívni valakit a másik oldalról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jelzésértékű dolog, hogy itt most mi ülünk hárman ennél az asztalnál, és nem más.
1: Igen, mondjuk a megjelenést is én is úgy láttam, mert akármennyire figyeli az ember a média megjelenését ennek a témának, azért nem ez az álláspont szokott megjelenni.
3: De azért, bocsánat, még az jut eszembe, ez az egyik oldal, mert én nem nagyon szeretem ezt az egyik oldal, másik oldal, mert azért én nem, tehát nem látok, ezt szerintem nem visz jó irányba igazából, mert mind a kettőnek, mindegyik oldalnak van létjogosultsága. Tehát, hogyha úgy tekintjük akár a szülészetet, vagy akár mondjuk ezt az egész oltás kérdést, hogy ez egy szolgáltatás, és ez egy szolgáltatás felém, mint önálló felelősséggel bíró állampolgár felé, akinek vannak információ, és én ezek tudom, hogy mit választok ezek közül, akkor ez egy paletta, amin megjelenik az otthonszülés, megjelenik az, hogy én a védőoltások közül csak egyet vagy kettőt választok, vagy egyáltalán nem választok, vagy mindet választom. Tehát amikor az állam és maga a jogrendszer is feltételezi azt, hogy én felnőttem. És nekem a problémám az, hogy ez még mindig nincs, tehát a jogrendszerünk nem alakult át, és ezek ilyen nagy szavak, rendszerváltás ide vagy oda, hogy engem felnőtt, felelősségteljes állampolgárnak tekintsem. Nyugat-Európában a jog olyan irányban fejlődik, hogy sokkal több terhet ró, hogy így mondjam, az egyénre, mint felelősséggel bíró állampolgára, és nem büntet, és nem szankcionál, és nem retorziókat von maga után bizonyos cselekmény. Ha otthon szülök, akkor tulajdonképpen akár még bűncselekmény is indulhat ellenem is, és a bába ellen is, aki ezt kíséri. Ha nem oltatom be a gyerekemet a kötelező védoltásra, akkor akár bűncselekmény is
1: indult is néhány,
3: így van. Ami hát, hogy finoman fogalmazzak, ez...
2: Hadd mondjam, hogy mire gondoltam én oldalak tekintetében. Igen. Arra az oldalra, aki nem akar változást, és aki most elég sok erőt és energiát próbál mozgósítani az irányba, hogy maradjanak a dolgok, és azok, akik bentartják a gerébágnást most még 60 napra. És a másik oldal az, aki azt gondolom a szakma nagy része és a társadalom nagy része, aki mind a mellett, hogy otthon szüléssel egyetért, vagy nem, de hogy próbál egyfajta gondolkodó jelenlétben lenni.
3: És tehát, van egy olyan réteg, aki lavírozik, bocsánat, aki majd ha szabályozzák, és lehet, akkor azt fogja mondani, hogy hát én régen mondtam már, hogy ezt támogatom. Tehát aki nem szólal meg, és ez szerintem nagyon rossz. Tehát, hogy ez az, amit mondunk, hogy nem lehet nyilvánosan kirakni a véleményemet, és azt mondani, hogy én ugyan kórházban vezetek leszüléseket, nem értek ahhoz, hogy mi történik az otthonszülésnél, félek tőle, nem tudom ennek a módszertanát, nem tudom, hogy zajlik, de van létjogosultsága, beszélni kell róla.
2: Egyébként azt gondolom, hogy nem az otthonszülésről vitatkozunk, hanem

0: Arról beszélünk, hogy, hogy hogyan szüljenek a nők.
1: Nem.
0: De hogy vitatkozhatunk is.
2: Bocsánat, Gábor, csak azért azt ne sugaljuk most, hogy Geri Bágnes szerintem nem a úgynevezett másik oldal helyezte most előzetes letartóztatásba. Ez egy jogi folyamat, ez gyakorlatilag bárkivel így megtörténhetett
3: sajnos
2: volna.
3: Sajnos nem. Tehát a probléma az az, hogy nem sajnos nem. Tehát hogy ez nem történt meg bárkivel, ez vele történt meg valamiért, ugye? Egy olyan emberrel, aki otthon szüléseket kísér ebben az országban 20 éve. És 20 éve, hát igen, mert 20 éve próbál mindenféle kapun bejutni az ügyben, hogy legyen szabályozás. És nincs. És nem tudnak, ugye ez, tehát hogy attól, hogy szabályozva lesz ez a kérdés, azt gondolom, nem lesznek a nők többen, akik otthon szeretnének szülni. Ezt is látni kell, aki ma Magyarországon, vagy akár 5 éve, akár 10 éve otthon akar szülni, pontosan tudta, hogy szabályozatlan a jogi környezet, pontosan tudta, hogy...
2: Igen,
3: milyen viszonyok
2: azért
3: között?
2: Ne felejtsük az igazságszolgáltatásnak a tehetetlensége nyomatékát is, úgyhogy azért lehet, hogy egyfajta bírói tudatlanság, és vagy nem tudatlanság, hanem információ hiány miatt érték alá ezt a előzetes letartóztatás meghosszabbítását.
3: Bocsánat, ez nem mentség, engem sem ment, ugye jó, ezt tudjuk persze, a jogi eljárásokban a jog nem tudása. De még
2: de
3: egy
2: nem
3: dolog.
2: Nem tudása, hanem a háttér nem tudása. Szóval azért azt is nézni kell, most akárhogy is nézzük, itt haltak meg. Nem tudom, most pontosan annyira nem követtem nyomon az ügyet, de tudom, hogy történtek azért itt halálesetek, és meg is történt most is egy komoly...
3: Azt akkor mondjuk el legalább a Tilos Rádióban, hogy amiért a Geri Bágnest október 5-én őrizetbe vették, mert elindult egy szülés a születésházban, és egy nem tervezett otthonszülés, és újra kellett éleszteni ezt a kisbabát, bekerült a kórházba ő, és bekerült a kórházba az édesanyja, ez a kisbaba otthon van, és jól van. Azt most mondjuk el itt, mert ezt például nem tudom, hogy hol írták le, vagy hol hangzik el, hogy nem történt szerencsére tragédia.
2: Én
3: mindenki jól van.
2: Csak próbálok más oldalról megvilágítani.
3: Értem, csak hogy például
2: dolgot.
3: Ez már nem érdekli a médiát. Tehát nekem a problémám többek között az, hogy az marad meg az emberek fejében, hogy majdnem tragédiával végződött, nem tudom, és megint
2: Azt gondolom, azt is tudni kell, hogy ellene már fújt egy eljárás, és azt hiszem, hogy eltiltás hatálya alatt, és hát ez nem vagyok benne biztos.
4: Olyan,
2: de...
4: és olyasmi miatt tiltották el, amit nem csinált.
2: Jó, de akkor is, hogyha a jogi részét nézzük, akkor mégis eltiltás
4: nem, az hatálya... jogi rész, ez jogi rész, tehát olyasmi, és ez egyébként abban az ítéletben, az eltiltásban is szerepel, hogy az otthonszüléshez az ítéletnek nincs köze. Ott az történt, hogy nem találtak összefüggést annál az eljárásban, nem találtak összefüggést a kisbaba károsodása és a szülésnél jelenlévők szakemberek tevékenységek között. Első fokon föl is mentették, és aztán a másodfokon, ahol ilyen kis bizonyos szakértőket, akik mellette voltak, kizárták, nem tudom, tehát ilyen kis játék után kapta ezt a 3 év eltiltást, ami azért volt, mert egy protokollt nem tartott be, de nem volt annak köze a baba károsodása, igen, az nem bizonyosodott be. És akkor a szülész nőgyógyász tevékenységtől eltították, amit ő már nagyon régóta nem gyakorol.
2: Akkor nem gyakorol. Tevékenységnek minősül?
3: Bábaként volt jelen.
4: Ami Magyarországon, Magyarországon, ha valaki törvényt szeget, az az állam, aki nem alkotta meg annak a kereteit, hogy a bába kaphasson engedélyt. Tehát ez egy cinizmus a szakma részén.
2: De ugyanazt csinálta azért, mint hogy a szülés nőgyógyász lenne.
4: Tevékenysége, az, amitől el lett tiltva, az a mai szabályozás szerint egy kórházi fekvőbeteg ellátáshoz kötődő, komplikációkat elhárító, műszeres és műtéti háttérrel rendelkező orvosi tevékenység. A bábának nincsenek ilyen kompetenciái, ő az élettani szülést kíséri, bizonyos komplikációkat elháríthat, és bizonyos esetekben pedig gondoskodnia kell a orvosi és műtéti jelenlétről. Ez két nagy különbség van. Az utóbbi, a bábai tevékenység valóban nincsen körülírva Magyarországon, és nincsen szakmakódja, de ez nem a bábák és ezt a szülészeti módot választó szülők hibája. Itt a mindenkori magyar állam, meg azok a lobbyerők, akik ebben erős befolyás gyakorolnak, ez az ő hibájuk.
3: Egy dolgot még azért mondjunk el, hogy pontosan ezért, hogy ebben ne lehessen belekötni, a Geréb Ágnes elvégezte a szülésznőképzőt is. Nem olyan rég diplomázott, ha jól tudom. Tehát, hogy
2: jó,
3: nem csak orvosi diplomázott.
2: Tehát az olyan dolog, mintha az jog mellé elvégzem az államigazgatási főiskolát, hogyha kizárnak a kamarából, és akkor erre hivatkozok, hogy én most itt csak
3: hát,
2: gyakorlatilag...
3: Lehet hasonlóságot mondani,
2: de, ja, bocsánat,
3: de hogy ő nem is... Akkor mondhatunk egyébként, példálozhatunk a szakmánkkal, ő ügyvédként nem járhatott el, de attól, hogy én nem vagyok ügyvéd, azért meg megfogalmazhatok olyan esetekben jogot. Nem gondolom, mindegy. Most
2: azt, jó, persze, csak érted.
3: Még egy fontos dolog van ezekben a jogi eljárásokban, ami igaz az oltások ügyében is, és azt látom, hogy az otthonszülés ügyében is, hogy ugye a szakértők adnak egy szakmai véleményt, hogy ő hibázott vagy nem hibázott. Most az a nagyon nehéz ebben, hogy az otthonszülésnek van egy módszertana, ami más, mint a kórházi módszertan. Más a kórházi protokoll, és más az otthonszülés protokollja. Egy nagyon fontos, hogy ezt a protokollt nem a Geréb Ágnes és nem a Magyar Bábák alkották meg, nyilván hozzátettek. De ennek a Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott nemzetközi protokollja van. Ők ez alapján járnak el. Na most, amikor azt mondja egy szakértő, egy magyar szakértő, hogy ő hibázott, mert az otthonszülésnél nem azt csináltam, amit a kórházi protokoll szerint csinálni kell, akkor ez nyilván az ő szemszögéből igaz. De egy kórházi protokoll szerint nem lehet eljárni egy otthonszülést. Tehát a két protokoll van is hasonlóság, de nem ugyanaz. Most nincsen olyan orvos szakértő, aki értene az otthonszülés protokolljához, és aki ezt vizsgálná meg. Ezért van az, hogy a külföldi szakértő, aki egyébként az otthonszülésben jártas, és tudja, hogy mi ez a protokoll, azt mondja, hogy nem hibázott. És itt van a hasonlóság például oltás és otthonszülésben, hogy ide jön a magyar orvos szakértő, és azt mondja, hogy bűnös az a szülő, aki nem oltatja be a gyerekét, és igenis elköveti a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt, és ide jön a külföldi orvos szakértő, aki azt mondja, hogy nem bűnös, mert felelősen gondolkodik, és jól döntött, hogy nem adta be ezt a magyar bíróság nyilvánvaló, a magyar orvos szakértő véleménye alapján
2: fog dönteni. Voltak kapcsolatban ott
3: ilyenek.
2: Tudom, ott konkrétan ott jogszabályi kötelezettség az olt.
3: Igen, nem nagyon beadása, szürke.
2: Hanem ott azért a jogi környezet,
3: ott a jogi környezet szürkebb keresztmetszet, így van, de van lehetőség ott is az egyéni oltási rendkérésére, van lehetőség a felmentésre, lenne lehetőség, csak nem élnek vele. Ez egy másik műsorban is beleférő téma, hogy valamiért nem. Csak ezt mondom, hogy nagyon nehéz a...
1: Haló, haló, egy pillanat. Ha a rádiót szól közben, mert hallottam itt a mezet, akkor halkíts le, kérlek.
5: Már nem hallhatod.
1: Oké, kösz. Csak még a végét elkaptam. Viszontlag.
5: Hogy halljátok már, amit mondom?
2: Igen, igen, halljuk.
1: Abszolút.
5: Hogy igen, ez tényleg egy másik műsorba kellene beleférjen, ezért az én fejemben is, de ha már így azt mondod, hogy erre van lehetőség, hogy egyéni oltásrendet kérjünk, törvénykeretek között, akkor ezt mondjátok már el, hogy mégis hogy.
0: Nagyon szűk a törvény által meghatározott lehetőségi spektrum. Tulajdonképpen akkor kérhetsz egyéni oltási rendet, hogyha valamiféle olyan betegsége van a gyereknek diagnosztizálhatóan és kimutathatóan, ami egyes oltásokkal vagy akár több oltással szemben is komplikációt okozhat. Na most itt megint a nemzetközi gyakorlat és a hazai gyakorlat különbözőségéről kell beszélni. Európai szinten nagyon sok ilyen betegség van. Magyarországi szinten gyakorlatilag nem nagyon tudok, vagy ritkaság az olyan különleges genetikai rendellenesség, vagy betegség, alapbetegség, amikor nem oltanak. Tehát amíg egy nyugat-európai oltási rendben elmész a saját gyermekorvosodhoz, és egy egyéni oltási naptárat építetek fel az általános ajánlás alapján, ami arról szól, hogy a saját szociális helyzeted, a gyermek genetikai és minden egyéb ismerete birtokában átbeszéled a gyermekorvossal, hogy melyik oltás nagyjából mikor kerüljön beadásra, mi az, amire esetleg plusz szükség van, mi az, amire nincs szükség, még akkor is, ha az ajánlásban benne van, addig a magyar rendszer teljesen másként működik. Tehát itt ugyancsak egy olyan központi, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen, és most nem a politikai értelemben mondanám, de hogy egy ilyen szovjet rendszer működik, ahol egész egyszerűen van egy központi bizottság, aki eldönti azt, hogy a magyar gyermekeknek mire van szüksége, és ezt 99,9%-ban be kell vasalni. Na most ebben akár még mondhatnánk is, hogy rengeteg jó van, hiszen rengeteg oltott gyerek lesz, Viszont el kéne gondolkoznunk azon, amiről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 12 évben, hogy miért nem ez a gyakorlat a nyugat-európai országokban. Márpedig azért nem, mert itt is nagyon erősen megjelenik az üzlet. Tehát míg Magyarországon elég 12-14 embert meggyőzni arról egy-egy gyógyszergyártónak, hogy be kell vezetni egy oltóanyagot, és ennek a megfelelő szakmai előkészítését meg is teszik, addig Nyugat-Európában meg kell győzni gyakorlatilag a teljes gyermekorvos társadalmat. Mivel az orvosnak van felelőssége a döntést illetően, tehát ő fog szembenézni a szülővel, és azt mondani, hogy kedves anyuka, apuka, én ezt javasoltam, de mégis ez és ez történt. Vagy nem adtuk be, és ez történt. Az orvos sokkal tájékozottabb, felelősebb, és a gyógyszergyártónak is sokkal komolyabb szakmai követelményeknek kell megfelelni. Magyarországon ez nem így működik, és ami nagyon fontos párhuzam az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon jó lenne visszarakni ezt a kérdést tudományos mezőre. Tehát mi az elmúlt 8-10 évben rengetegszer beszéltünk arról, hogy igen, legyen ez egy tudományos vitatárgya, nem lett. Az otthonszülésnél, vagy a háborítatlan szülésnél nem arról van szó, hogy valamiféle klik, vagy valamiféle szekta próbál tudománytalan módon változtatásokat elérni a szülési rendszerben, hanem arról van szó, hogy egy tudományosan nagyon jól alátámasztható, és a kórházinál semmivel sem kockázatosabb rendszert szeretnének felépíteni és elérni. És azt gondolom, hogy az a fajta harag, ami bizonyos emberekben működik a Gerép Ágnessel kapcsolatban, az egyrészt abból fakad, hogy az Ágnes az, aki szülésznőgyógyászként és pszichológusként felvállalta azt a missziót, hogy visszaadja a nők territóriumára, vagy visszarakja a nők territóriumára a szülészetet, és ez nagyon sokak érdekét sérti, mint ahogy egy szabad és nyugat-európai típusú oltási kultúra felépítése is szintén hatalmi és anyagi érdekeket sért.
1: És nem beszélve egyébként az embereknek a gondolkodás módjáról, akik rettenetesen ellene vannak, ugye az esetek többségében. Hello.
5: Hello, jó napot!
1: Lehakítom. Jó napot, hello!
5: Hozzá lehet szólni a műsorukhoz?
2: Persze.
5: Várj. Én az oltással kapcsolatban szeretnék megszólalni.
1: Mondja, adásban van.
5: Adásban vagyok, jó, igen. Én lehakítottam, szóval én már nem hallom. Ez így jó, mert így bátrabb vagyok. Tehát én, amit mondtak arról, hogy az oltás az liberálisabban van szabályozva Nyugat-Európában, és hogy ennek valószínű, a mi merev szabályozásunknak valószínű, hogy az üzleti okai vannak, ebben biztos vagyok, hogy nem így van. Tehát a mi merev szabályozásunk az még a szocializmusból eredt, amikor üzleti szempontok nem voltak. És éppen, hogy abban lenne üzlete a gyógyszergyártó cégeknek, hogyha mindenkinél kötelező lenne, és ahol az üzleti szempontok erőteljesek, az általában Nyugat-Európa. Tehát ez itt egészen másért van. És nem csak az egyén felelőssége számít. De nem csak az számít, hogy az én gyerekem abban a betegségben ne betegedjen meg, hanem az is számít, hogy bizonyos járványok ne alakuljanak ki. Tehát azok, akik nem oltatják be a gyerekeiket, azoknál elég nagy valószínűséggel bizonyos betegségeket nem fognak elkapni a gyerekek, mert nincs járvány. De azért nincs járvány, mert egy csomóan beoltatják. És azt mindenki tudja, hogy az oltásoknak van káros mellékhatása, még egy teljesen egészséges gyereknél is. És szíve szerint senki nem oltatná be a gyerekét, és mindenki azt mondaná, hogy nem oltatom be, de ne is legyen beteg, ne legyen járvány, ne létezzen. De attól nem létezik, hogy rendszeresen oltatták az embereket.
1: Ez ennyire szerintem nem egyszerű, hogy mondjak valamit, mert néhányan beoltatnák magukat akkor is, hogyha nem kötelező, és beoltatnák a gyerekeiket. A másik része meg ez, hogy itt merev szocializmusból örökölt szabályozás vagy üzlet van, arról én azt gondolom, hogyha öröklünk egy merev szabályozást, az esetleg kedvez az üzletnek, valami módon, és a monopól jellegének még
3: igen,
1: hozzá. És ezen az üzleti részről se akarnak esetleg változtatni.
0: Teljes egyetértés, tehát én is azt gondolom, hogy ezt a szocialista rendszerből örököltük, és nagyon-nagy örömmel haraptak rá azok a gyógyszergyet. Igyekszem, tehát megyek sorban. Megyek sorban akkor, jó? Tehát az első az, hogy a szocializmusból örököltük valóban, és úgy is működik. Tehát pont azok a rendszerek, ugye, amik a szocializmusban sem működtek, tehát az ellenőrzése, a független ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés, hanem egy önellenőrző rendszer működik, ez van most is az oltások területén. Az üzleti érdek pedig sokkal kevesebb reklám és marketing költséggel tud működni akkor, amint mondtam, hogyha néhány embert kell meggyőzni az országba, tehát nem kell, nekem rengeteg barátom, meg ismerősöm élt meg volt kint, akik azt mesélik, hogy hétről hétre gyerekorvosként rendkívül nagy mennyiségű marketing és propaganda anyagot kapnak, hogy meggyőzzék őket, ez nagyon drága üzlet. Magyarországon erre nincs szükség, sokkal egyszerűbb módon meg lehet győzni.
5: Hát az oltások tekintetében nincs szükség, egyébként ugyanúgy működik más gyógyszereknél nálunk is.
0: Így van, és de... azt is gondolom egyébként, hogy a gyógyszerek sem rosszak vagy jók, és az oltások sem rosszak vagy jók, hanem egész egyszerűen ezeket lehet jól használni, vagy lehet rosszul használni. Amiről mi beszélünk, az a használata a védőoltásoknak. Na most, amiről ön beszél, ugye a nyájvédettség kialakítása, amiről ugye azt tudjuk, hogy a szakirodalom olyan 60-70% közé teszi azt, amikor nincsenek járványok. És azt is nagyon fontos végig gondolnunk, hogy milyen betegségekről beszélünk. Mert ha tetanuszról beszél, ugye ez nem egy fertőző betegség, de nagyon súlyos. Mi abszolút egyetértettünk a tetanuszoltás jelenlétével a rendszerben. De tudunk olyan oltásokat mondani, hadd ne említsem a múltkori H1N1 járványt, ahol, mint tudjuk, a WHO részvételével egy óriási gyógyszergyári korrupciós történetről volt szó.
5: Ez egy hisztéria volt, és nem a szocializmus területéről. Én nem védem a szocializmus, de nem Kelet-Európából ered. Tehát nem ebből a dologból, az egy nyugat-európai tényleg által támogatott hisztéria volt.
0: Ez így van,
5: de,
0: csak
5: de
0: a szoci...
5: Nem a biztonságra való törekvés, tehát már meg, mert eszembe jutott, tehát lehet, hogy túlzott biztosítás, de tényleg nem onnan jön. A magyarországi hozzáállás a védőoltásokhoz, a gyermekvédőoltásokhoz, az nem az üzleti szempontból eredőleg, onnan jön, hanem egyfajta túlbiztosított rendszer.
0: Ennyien szólva túlbiztosított, másrészt pedig nagyon-nagyon sokáig korszerűtlen is volt. Tehát én most sorolhatnám azokat a védőoltásokat és azokat a védőoltás fajtákat, amik Nyugat-Európában már nem voltak adhatóak, és nálunk mindenféle gond nélkül adták, mert nincs visszajelentési rendszer. Hivatalosan létezik egy magyar jelentési rendszer szövődményekről és mellékhatásokról. Ugye az a tréfás ebben, hogyha bármelyik oltóanyagnak előveszi a hivatalos gyártói papírját, amiről tudjuk, hogy a gyártó ugye a saját vizsgálatai alapján állítja ezt ki. Ezek viszonylag alacsony mellékhatási szövődményrátát tükröznek. A nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok azok általában sokkal reaktogénebbnek mutatják az oltóanyagokat. Nos, ha előveszi ezt a papírt és összehasonlítja azzal, hogy Magyarországon az adott védőoltás mennyiségre mennyi jelenik meg ezekből, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semmennyi. Tehát gyakorlatilag a magyar gyermek genetikájából fakadóan soha nem reagál a védőoltásra kórosan. Nincsenek nálunk komoly mellékhatások, szövődmények. Én is jajogatni szoktam rajta egyébként, tehát ebben teljesen egyetértünk.
5: De azért a Magyarországon volt gyógyszerhatás, és a gyógyszereknél ugyanúgy itt voltak a mellékhatások attól, hogy az még magyar gyógyszer volt. És a mellékhatásokat nem igazán tudták másképpen megcsinálni, mint hogy kipróbálták, hogy tartani, mert eleve voltak egy szettek. Tehát nem voltak ezek olyan szakszerűtlenül leszabályoztak.
0: Hát ha mondjuk a tavalyi H1N1-ről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy azt a teljes vírusoltást, amit Magyarországon az Omninvest keresztül nyomott, azt szakmailag 4 év alatt, de 2 év alatt egészen biztosan tilos használni. Ennek ellenére ugye az az üzleti lobby, aki Magyarországon is tevékenykedett, keresztül nyomta azt, hogy egy bizonyos kórházban, most hadd ne említsem, hogy melyik kórházban, egy bizonyos nagyon híres kórházi főigazgató segítségével, ez a védőoltás gyakorlatilag egészen kisgyermekeknél messze a javasolt életkor alatt alkalmazásra került, és 2-3 kisgyermek tesztje alapján kiajánlották ezt a védőoltást az összes magyar kisgyermeknek. Hogyha én erről nem tudok úgy gondolkozni, hogy ez felelős, és sem úgy, hogy egy tudományosan megalapozott magyar magatartás.
3: Egy dolgot még én hagyj említsek meg ezzel kapcsolatosan, hogy talán ez egy másik oldal egy kicsit, hogy azok az országok, ahol például egyéni oltási rend van, és ahol szintén, pontosabban, ahol vannak információk a szülőknek, a gyerek-gyerekorvosának, védőnök és védőnőnek arról, hogy ez a gyerek milyen fizikai lelki állapotban van, milyen szociális lelki környezetben él, akkor a szakemberek és a szülők együttesen dönthetnek arról, hogy a gyerek milyen védőoltást kapjon meg, és mikor. Azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy minden 6 éves gyerek ugyanolyan fizikai, szociális és nem tudom milyen állapotban van, ami indokoltá teszi, hogy ő május 4-én megkapja az adott védőoltást. Tehát nyilvánvalóan ez egy egyéni kérdés, mert azt, amikor egy gyermek egy bizonyos védőoltást megkap, ezt orvosok mondják, és hogy ez olyan, mintha egy fekete dobozba úgy reagál a szervezet, mintha egy fekete dobozba oltanánk be valamit, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a másik nehézség az az...
6: Én nagyon vastag értelem, mert nem sok új oltás van. Tehát most azért a diptéria, a tetanusz, a TBC elleni oltás, a kanyarú elleni oltás, ezek állati régiek is.
3: Ez így van, hát igen, lehet, hogy ezért is lenne érdemes egy kicsit
0: rengeteg
3: megnézni.
0: Rengeteg új oltás van, tehát több száz oltás van jelenleg kísérletezés alatt, és ebből jó néhány már bevezetési stádiumban, a rotavírustól kezdve a legkülönbözőbb...
6: Van olyan oltás, ami éppen a nyugat-európai nyitásnál lett szükség. Baktérium, és mégis influenzára hasonlít a neve.
0: Hemophilus influenza baktérium, így van, ez nálunk is kötelező 98 óta.
6: Igen, de az külföldön kötelező volt. Én akkor vittem a gyerekeimet külföldre, és emiatt be kellett oltatnom ezzel a gyerekeimet.
0: Melyik országba vitte?
6: Németország.
0: Németországban nincs kötelező védőoltás. Nagyon régóta ajánlott rendszer van.
6: Akkor ők... nagyon erősen ajánlott volt. Kicsit voltak még.
0: Szóval vagy itthon ajánlották nagyon erősen. Tehát ugye ők pontosan a nemzeti szocializmus tapasztalataiból és a mindenféle akkori orvosi történetből okulva nagyon óvatosak és nagyon nagy teret hagynak. Egyrészt a tudományos szabadságnak, hogy lehessen nyíltan beszélgetni. Erről Németországban az orvosok nagyon nyíltan beszélnek, és nem kell félniük attól, hogy bajuk lesz tőle. Másrészt nagyon vigyáznak arra, hogy milyen módon presszionálják a szülőket.
3: De azt ugye hallja ön, hogy nem a védőoltások ellen szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy kellő információval mi el tudjuk dönteni orvosi segítséggel, vagy a védőnő segítségével, aki szintén kellő információk birtokában van, hogy egy adott gyerekünknek az adott élethelyzetében milyen védőoltásra van szüksége. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy ez nem oltás ellenesség, hanem ez a felelősségvállalás megint, amit az egész egy órában próbálunk körüljárni, vagy feszegetni egy kicsit.
6: Ezt tényleg értem, mert és erre van is példa, tehát kulancs ellen sem kötelező, az influenza védőoltás sem kötelező, meg amikor az ember külföldre megy, akkor sem kötelező, hogyha mondjuk távol-keletre megy, és lehet, hogy igazuk van, tehát az én már régen voltak kicsik, és nem igazán néztem ennyire kritikus szemmel az, hogy milyen oltásra lenne szükség, és milyenre nem. Mit tudom én, a diftériára az oltás ellenére is kialakulhat. Azt ne felejtsék el, tehát amikor át akarják venni a felelősséget egy országtól, tehát egy szervezettől, és a szülő kezébe akarják adni, akkor azt is kell tudniuk, hogy az a gyerek, és tényleg két gyereket neveltem föl, nem a szülőjé. Tényleg nem az övé.
4: A diktatúrában az állami a gyerek,
6: nem,
4: a szabad világban pedig a szülőjé.
6: A társadalomé. De egy biztos, hogy bizonyos kor után ezerszer kevesebb dolgot beszél meg velem, ezerszer többet beszél meg a társadalom.
4: Két különböző dolog.
7: De az nem a társadalom, és egyelőre a társadalomnak nem tudom, hogy hol a kasszája, akitől fölvehetném például a ruházkodásának a támogatását, vagy a laptopjának az árát, vagy akármi csodát. Nem a társadalom.
0: Ez vissza egy nagyon rövidet, hogyha az ön gyerekének akár a védőoltástól, akár a védőoltás elmaradásából fakadóan baja lesz, és meghal, akkor ki fogja elgyászolni, az állam vagy ön? Ha baja lesz, és rokkantá válik, akkor ön fogja...
6: Ha baja lesz, és rokkant lesz, akkor én fogom elgyászolni, és mindenki más veszít, aki szerette volna, aki a szerelme lett volna, aki a gyereke lett volna, aki
7: azokért nem tudunk felelősséget vállalni, csak saját magunkért.
6: De tehát nem azt mondom, hogy a szülőnek nincs felelőssége, nem azt mondom, hogy lehetne nagyobb. szabadsága a szülőnek, de nem lehet az állam felelősségét teljes mértékben, és az állam felelősségét és az állam jogkörét.
0: Ez egy szakmai akkor, és tudományos
7: akkor
0: kérdés.
7: Akkor nem fogunk egymással egyet érteni.
0: Hadd válaszoljak még a kedves hallgatónak. Tehát ez egy szakmai és tudományos kérdés. Az a baj, hogy Magyarországon a szakma kezéből vették ki ezzel a szovjet rendszerrel az oltásokat. Tehát itt ma nem a gyermekorvos dönt, és nem a szakma dönt. Mint ahogy láthatta a H1N1 esetében, a magyar orvosok 75-80%-a nem támogatta ezt a védőoltást. Nagyon hosszú és kemény munkába kellett a propagandának, hogy átnyomják. Ez egy tudományos kérdés kellene legyen, semmiképpen nem hatósági szabályzással.
6: Okay, tehát azok ez... a tudományi intézetben az utóbbi időben leépültek, ez tény, amik nem voltak rosszak, tényleg nem voltak rosszak, és nagyon jó munkát végeztek.
2: Elnézést, szeretnénk elbúcsúzni, mert véget ér a műsor időn. Köszönjük
7: szépen. Egy dolgot még szeretnék kérdezni tőled, mert ugye ez a, tehát most itt a telefonbeszélgetés során elhangzott, hogy védőoltás, és akkor ugye megelőzzük a pandémiát, meg mindent. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy védőoltás, tehát ugye lesznek a társadalomnak mindig olyan emberek, akik beoltatják magukat, akár kötelező, akár nem, valami okból, valami módon meggyőzik magukat, egy pillanat, kedves hallgató, majd mindjárt, és lesznek olyanok, akik ezt el fogják utasítani. Viszont ahhoz, hogy a társadalomban globálisan legyen védettség, nincsen elnézést, egy pillanat, haló.
8: Okay.
7: Nincsen szükség 100%-os oltásra. Semmi, tehát ez statisztika. Tehát...
0: Semmiképpen, és ezzel a szám statisztikával is van egy szörnyű nagy manipuláció, tehát halljuk azt, hogy 99, meg 98%. Ezek hamis, maximum. Tehát ezek tudományhamisítási
7: történet. Szerintem kétharmadnál nem lehet több.
0: 60-70% közé teszik a független vizsgálatok a nyájvédettség átoltottságát.
7: Átadjuk a szót akkor, kedves hallgató. Rövidre, mert mindjárt vége lesz az
8: adás. Én próbáltam oltást megtagadni, csak annyit szeretnék elmesélni arról, hogy mennyire racionális ez a rendszer, hogy amikor felajánlottam az egyéni oltási rend kidolgozása során, hogy magánklinikán megcsináltatom a saját pénzemből a kitertesztet, amiből kiderül, hogy az oltás által kivédendő betegség esetleg volt-e már a gyerekemnek, és természetesen védette, akkor erre azt a választ kaptam, hogy megcsináltathatom, de attól még az oltást kötelező beadni.
0: Így van.
3: Igen, ezt köszönöm tudjuk, hogy sajnos így van.
7: Köszi szépen.
2: Köszönjük szépen.
7: Szia.
0: Ez a
2: fontos információ. Hát lehet, hogy az oltásokra még egyszer akkor visszatérünk, hogyha majd el tudtok jönni, mert úgy látszik, hogy nagyon érdekli a közönséget. Jogi környezet, megint térjünk vissza egy kicsit, hogy most mondtátok többen is, hogy a parlamentben meg különböző szakmai egyeztető fórumokon próbáljátok ezt a, most térjünk vissza az otthonszülésre, ennek a jogi környezetét kialakítani. Ez most hogy áll, milyen stádiumban van, vagy hogy működik, van-e fogadókészség azon kívül, hogy vannak politikusi nyilatkozatok, vagy éppen elhallgatások?
4: Sokan szakemberek, jogászok dolgoznak hetek óta különböző kisebb csoportokban.
2: Nem helyek alakultak ki erre?
4: Nem sokára lesznek majd ilyen nagyobb fórumokon is megbeszélések. Azt szerintem már majd ilyen sajtóban is hallható lesz, látható lesz. Alakul.
3: Az oltások tekintetében meg szerintem azt érdemes elmondani, hogy egy petíciót fogalmazott meg egy pár szakember és kívülálló civilek, akik szeretnének az országgyűlés felé, és ennek a petíciónak az a lényege, hogy legyen ránézve erre az oltási rendszer, és változzon ezzel kapcsolatosan is a jogszabályi környezet, mert ez a szabályozás tulajdonképpen 1952 évén 4-es törvény alapján van, és azt gondolom, hogy azóta már nagyon-nagyon sok minden változott, ami miatt érdemes volna ezt a jogszabályt, meg, és pontosan ennek a védőoltásokra vonatkozó részét újra gondolni.
0: És még egyszer, tehát ez nem a védőoltások ellen szólok, hanem egy védőoltási kultúra, egy olyan több évtizedes demokratikus és tudományos tapasztalat alapján, amit Nyugat-Európában nagyon jól és hatékonyan használnak.
2: És vannak olyan orvosok is, akik ezt képviselik Magyarországon?
3: Nagyon sok orvos van, aki ezt képviseli, csak amit a Gábor mondott az elején, és ezt tényleg sajnos, amit a Bence, hogy nem a mikrofonban és nem a kamerában mondják el a véleményüket, mert ez a H1N1 oltások kapcsán megtörtént, és ebből komoly problémáik is származtak.
4: Hát konkrétan a miniszter, a Székely miniszter úr
3: feljelentett,
4: fenyegette azokat, akik szakmai érveket, és föl is jelentette, ez Magyarország jelenleg. Tehát ez
3: azért, mert a szakmai véleményük más volt, mint a hivatalos egészségpolitikájé.
4: További élet szocializmus velünk élő mai napig.
3: Kedvenc filmi
2: katalóg. Végül is értünk a műsornak, egy kis zenét még beleteszünk. Vagy bele. be tudsz még kezdeni, gondolom?
7: Persze. Igen. Igen, csak itt azt akartam mondani egyébként, itt pont a felelősségvállalással kapcsolatban, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy ez olyan szinten nem cél a társadalomban, hogy bárki felelősséget vállaljon, és az se cél, hogy bárkin ezt a felelősséget számon kérjék adott esetben.
3: Hát, de az a furcsa eset van. Gondoljuk, hogy szeretnénk, ha ez irányba mennének a dolgok.
7: Nem? De ha a reakciókat úgy meghallgatod, akkor néha úgy tűnik, hogy azért kevesebben vannak, akik ezt
0: de a dologban
7: felelősséget saját maguknak szeretnék.
0: Ugyanaz a paradox, mint a szülésnél. Tehát, hogy ők elvállalják a felelősséget papíron és törvényileg, abban a pillanatban, ha bármi történik, tudományosan bizonyíthatatlan az, hogy minek a kapcsán történt. Viszont az, hogy a gyerekeddel mi lesz, és hogy te hogyan fogod azt viselni, ami történt, az már a te dolgod lesz.
7: Jó. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
4: Mi is.
0: Köszönjük szépen.
4: Szevasztok.

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem elvenni a sapkámat. Nem hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Kizadjuk az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk.
1: Jó. Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Én is hallok.
2: Még egy picit?
1: Most, nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez így egész más.
1: Most az így, te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallani?
1: Mert hogyha most föltette a keszon most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 perc a Tilos Rádióban.
1: Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van, és azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: November
0: 13-a van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem, attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában a 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is gyanús. Van, mint ilyen nyugati... Tudod, mint a McDonald's, ugye?
1: Meg a kari.
0: Az is kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: Dehogy szerte a világon, az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír.
1: Sok jó ír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de majd erről fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész Tilos Rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, hogy tematikus nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennük, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Igen.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala, és már igen. Az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, ha van FB oldalad.
1: Erre nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A csúnya dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodba félre van a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutya fáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Azért nem, de ha azt kiírod, hogy azt a kutya fáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arra most nem is beszélve, hogy mi most itt társalgunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szokszantos.
0: Szia,
1: halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, annál a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy...
0: Ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a lezülisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott. Hát ez egy... és az olyan poszt, amit láthat a fél világ, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik, és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, hát, jó igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül. Igen.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az a médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha... Oké,
1: hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt egy nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... Tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget a első fokon. Jó, hát első fokon. Írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság el is ítélhet. Tehát ezek szerint akkor te azért vállod a felelősséget, tehát akkor tulajdonképpen már vagy, mint egy médium.
1: És hogyha mondjuk Kelman Béla néven írok valamit?
0: Hát Kelman Béla néven írsz valamit, akkor is azt lehet tudni, hogy ki a Kelman Béla, tehát ez ugyanaz.
1: Hát beazonosítható, mert kell hozzá e-mail cím.
0: Igen, de hát ezt be lehet azonosítani szerintem, aki akarja.
1: Ja. Csak akkor én értem, hogy be lehet azonosítani, hát nyilván...
0: Hát ezt elég könnyű kimutatni, hogy ki
1: a valószínűleg a titkosszolgálatoknak most már a legtöbb felderítési terepük.
0: Igen, az FB. Haló?
1: FB.
4: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani, a Mandiner szokássá letette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez ügy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről Szilvesz látom azt, hogy akkor ezt...
0: Blogokat.
1: Igen. Ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
4: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
4: Igen, de az ő esetében ez azt hiszem, hogy kicsit más,
0: mert
4: közszereplő és az ő oldala, Magyarország miniszterelnöke .hu, az azért mégiscsak egy közfelé.
0: Közszereplő, tehát...
4: Vagy akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott vagy, vagy magánszereplőként vagy is.
0: Hát igen, mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Praktikusan mindegy egyébként.
4: Hát akkor de miről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, tehát hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt, csak a ízélása. De tehát én föltetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod. mondod, Gyuri.
4: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudod megmondani, hogy ezt kirássa vagy csinálom, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
0: Jó, de ha...
4: Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
2: Nagyon sok butaságot hordatok össze, az az igazság.
0: Hello.
1: Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
2: Oké.
0: De még nem ébredt föl.
2: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó.
0: Na, és
2: lemaradtam egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
0: Igen. Mi a butaság?
2: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalom szolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
1: Igen.
0: Igen, de ezzel most nem értem
1: a... Mondtuk.
0: Ugyanezt mondtuk. Mi a kérdés?
2: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a te, én, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefelé Budapesten nem tudom néhány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
0: Na jó, de én akármilyen, tehát én tartom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
2: Csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát azért, hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
0: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért, magáért.
1: Hello!
5: Sziasztok, ember vagyok!
0: Szia!
1: Hello!
5: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
0: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
5: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
0: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményforváló, ilyen pici véleményforválóvá avanzsálhatsz.
5: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
0: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
5: Hát...
1: Kenni markáns...
5: Ma reggel nem markánsvényebb véleménnyel keltem föl, sajnos.
0: Tehát ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt felkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
2: Embernek nincs markáns véleménye.
0: Igen, embernek ma sincs.
2: Ma sincs.
5: Ma sincs, igen.
0: Ma sincs markáns véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
5: De azért van, de most már nem tudom, tehát ma nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello! Tehát például embert most teljesen tönkretesszük idegileg a napolyamán.
1: Csinálunk belőle egy kis gifet és húpot, és az százszor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
2: Igen. Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
2: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy rádióaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam rádióaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri, mi óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
2: Abszolút. El kell vonatkoztatni a Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát és akkor, neked hány ismerősöd van az FB-n?
2: Nem tudom.
0: Valamelyik felkapja a hírt.
2: Nem kapja.
1: Megosztja. És aztán megosztja XY hírportál is ilyen hír.
2: Ja, de ez veszélyes.
0: De tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
2: Öt.
0: Na.
2: Mindenki.
0: Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
2: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted.
0: Ez
2: már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
2: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul ki a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolazni.
0: És pánik tör ki, és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a... Érted, akkor...
1: Hanuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról is beszél, hogy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mi történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos
0: vezetőn,
1: és akkor azt mondják, hogy ez miért is van.
0: 20 ezresek repülnek az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes, vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
2: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
2: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ezzel nem mondtál semmit.
2: Ja. Nekünk se kell hinni, ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megírja azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki fogja önteni.
2: Halló?
6: Három, elnézést. Persze, butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás, az némileg eltér a korábbi technológiai szintű és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése, és felfogása, az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
6: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha bűnös életben, csak az én a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
2: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja a horoszkópját.
6: Nem, azt hanem, hogy
2: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
6: Meglepődve tapasztalhatja azt, hogy amit ő gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban. Az lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatásról, vagy miatt beszélünk erről, az egészről, semmi más miatt. Szavaztok!
1: Hello!
0: Igen, mit ott eszembe, hogy a tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműköd, de mindegy, a tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Nemzeti tömegír. Jó.
1: A túlsót.
0: Jó reggelt, kívánunk. Hallottok? Hallunk.
7: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, Haza és Haladás, 2.15.37.73. A hír napja van ma, november 13. péntek. És a vendégünk, Lánk Júlia.
7: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
7: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt csináló.
7: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
0: Színes híreket.
1: Kis színes.
0: És az apropója ennek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió, most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
7: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Addig nincs hír?
7: Addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne arra, hogy akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát persze, hát most ő neki, most még nem.
7: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér, az kell a hírhez?
7: El semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom, de vagy az ilyen...
7: Hát, hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
7: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
7: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
2: Egész nap háborúról. Szimbolódnak.
0: Meg
7: hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám iszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhasága erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web 2? Ezt így kell mondani?
2: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web 2-n mi zajlik, hiszen, de tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve de vagyunk hírmondásra.
2: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi a beszélünknek. Tudatot. Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed. Hát.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
2: Nincs határ. Értem, de a rádióban megvan.
0: De a rádiót az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy Web 14-et.
2: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
2: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
7: Milyen korlátokba?
2: Hogyha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni, hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web 2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az a gyorsan
2: megtenni. Ember minket.
7: Fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web 2-n.
1: Mindegy, nekem van. Tehát én beütöttem a Google-ba, és akkor kiad dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy ki ezt mondani.
7: Valahogy így.
1: És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
7: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak. Nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
7: kell. Hát persze.
0: De többének is pontosnak kellene.
7: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgószínpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nicaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és a Times, meg a Le Monde, és akkor 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból,

0: unatkozott, és beírt a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről. És hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat, nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
0: Tehát a forrást, igen.
1: Ráadásul.
0: És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szoptam, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk akkoriban Kristófa szobatársam volt.
2: És előléptették ezután?
0: És nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: Ezt ezért csinálta.
0: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb végkielégítést, ne csináld, nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
0: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokaknak, szóval sokakat úgy megforgattak. Engem is akartak oda rakni, de kézzel-lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
0: Például.
2: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
0: Ez egy munkahely volt. Nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a komcsik meg a fasiszták. Most, hogy értjük. Igen, úgyhogy nem volt jó, nem volt jó, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem mennyire utálnak.
2: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
0: Hát eleve meg volt.
2: De világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
0: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon. De eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és akkornan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni.
2: Például?
0: A forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
2: De mondjál kis híreket.
0: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutyamacska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színecs, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak, hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt, és aztán az volt a szöveg, hogy hát én ugye én 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens, nem is

0: se a disszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
1: De praktikusan disszidens voltál, nem?
0: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
1: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
0: Igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy ott bírjam
1: hagyni. Ez nagyon jó, ez a pszichológiai menekült.
0: Igen, ez létezik egyébként.
1: Létezik?
0: Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is, ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik úgy elvesztek
2: a buszában. Mert ők is kádár neveltjei
0: hát
2: voltak.
0: Persze, ne.
1: Én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
0: És ez úgy marad, igen.
1: Ez álltok is így volt,
0: igen,
1: akkor.
0: Persze, abszolút. Volt például egyszer egy olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a elvben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokat nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondom, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország, mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor öltöztünk egymással, a végén hát nem voltam hajlandó United States.
1: De ez a dialógus magyarul folyt le.
0: Persze.
1: Ez az jó.
0: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyanok, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de várjál csak, mit is akartam ebből kihozni.
1: Az emigrációban élő ugye sok magyar volt nyilván,
0: igen,
1: a magyar,
0: igen,
1: adásokban, igen. Vagy akik valamikor elmentek, igen. Hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
0: Éppen mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra. de akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
1: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni te az emberek, vagy sem?
0: Hát nem nagyon, nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon, hogy is mondjam, tulipántos ládás honvágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek. Gulást.
2: Gulásnak Németországban.
0: Igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
2: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
0: Így is lehet mondani, igen.
1: Ja, igen. Nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
0: Hát azért hírgyártásban rendesen be volt tartva általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
2: És nem is jöttek haza. A Kovács meg a Kovács-Kristóf hazajött.
0: Persze. De néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
2: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetbe
1: marad sok érdekes
2: dolog
0: igen.
1: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar nem. Magyar hírlapban is volt egyébként. Még nem a mairól beszélünk, hanem a régiről.
0: Meg a Kossuth Rádió, a 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen fölöslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy nem mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót. De mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom. Volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha, most jön Afrika.
3: Visszatértünk?
1: Ez a Hazai Haladás a Tilos Rádióban, ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Pángi Júlia, világutazó író,
2: rádiós.
1: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
0: Azt nem, de voltam kőművességéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
1: Hol?
0: Debi gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt, különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jók.
1: Meg barátságosak.
0: Nagyon, igen.
1: Jöttek kommunikálni.
0: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkor nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig se féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és két beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomát, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
1: Na de az jogos.
3: Ez egy komoly
0: abszolút
3: kérdés.
0: Abszolút jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
1: na jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, hogyha gulyáslevest főz, akkor halászlé.
3: Vagy halászlé.
0: Hát a baja meg a nem tudom melyik, hát az önre megy.
1: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algériai összevészet, az
2: normális.
1: Tiszai
2: vagy dunai halból.
0: Hát persze, nyilván
1: meg hogy van-e ikra,
2: passzírozni,
1: vagy passzírozni. Mennyire passzírozni, milyen szűrőn.
2: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
0: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
2: Vagy mondjuk két olasz, hogy az ízét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen
0: kevésségű legyen.
1: Ki lehetne már venni a lábasból a tésztát?
0: Igen.
1: Na, de hát akkor ez...
0: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
2: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
0: Igen.
2: Akkor majd adáson kívül, mert az egy nagyon fontos kérdés. Én Párizsba ettem életem legjobb kuszkuszát, ha jól sejtem, ott úgy hívták, hogy kuszkusz royal.
0: Igen.
2: Ezt lehet, hogy nem franciás.
0: De, jól mondtam.
2: És hogy azóta is keresem azt a receptet, de tulajdonképpen a tunisi, az algériai, mindenféle kuszkusz van, de az ahol, ahogy Párizsba az készült.
1: Hát a royal szerintem az, a mondjad akkor.
0: Attól royal, hogy sokféle hús van hozzá, tehát, mert különben választhatsz, hogy marhával, birkával, csirkével, vagy bergezzel, az a csípős kolbász.
1: Az a békony kolbász.
0: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé,
2: pumposra rakva hússal. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
0: Igen.
1: A mergez.
0: A mergez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
2: És nincs megsütve utána a főzve és sütve, nem?
0: Igen, azt hiszem.
2: Igen.
0: Azt hiszem.
1: Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből igen. Van egy pici. Mint a királyok, ja. Ugye?
0: Hát ez a
2: smazsola,
0: meg király. És olyan pici, akkor a nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz szemcséket.
1: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
0: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
1: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajvás köztek.
0: Én ha csinálok, mondjuk én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
2: Meló, igen.
0: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt, ha adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje. Tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkuszsaláta. Igen. Az egy hideg.
1: Sok zöld petrezselyem.
0: Iszonyú jó.
1: De azt nagyon finom, azt szoktunk elni.
0: Igen, persze, jó van akkor. Persze. Akkor nem is küldöm el.
1: De
0: akkor
1: azért küldem, de azért küldem.
3: Ti reggeliztetek már csak zárójelben.
0: Éhes lettél.
3: Nem kicsit.
1: Nagyon sokat utaztál az életedben. Voltál Franciaországban mennyi ideig?
0: Én nem igazán utazó vagyok, hanem ha valahol valamilyen dolog vagy feladat van. Egyrészt, igen, nagyon helyes.
1: De most is?
0: Hát most aztán pláne. Most belső emigrációban élek. Szóval nem utazom, hanem oda megyek valahova, ahol dolgom van, és akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratkatokat, kiállításra menni, és a többi az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvonő voltam.
1: Az mit jelent?
0: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazamenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten ujja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező szemét keresnek egy évre Afrikába egy bozott faluba. És abba a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
2: És nem volt ilyen félelem benne?
0: Semmi. Semmi, sőt.
2: Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
1: De ez hol volt Afrikában?
0: Ez Nigerben, egy Ilela nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
1: Ez egy francia-afrikai.
0: Igen, hát ezért tudtam menni.
2: Egy repülőre.
0: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsban dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor felültem egy repülőre.
1: Oltást kaptál?
0: Persze. Amit kell, nem tudom.
1: De
0: nem féltem semmitől.
1: Miért?
0: Én általában se félek.
1: Miért?
0: A saját hülyeségemen kívül semmitől sem félek, nem tudom. Rámosolyogtak az őrangyalok születéskor.
1: De ez nem passzol ezzel a pszichológiai menekültel, ez a nem féles.
0: Aha, most nagyon megfogtál. Igen, de mondom, hogy a pszichológiai menekülés az a házasságból volt.
1: Ja, hogy ez csak ilyen...
0: Persze, kifejezetten személyes. Igen. Szóval nem akartam feleség lenni.
1: Aha.
0: Úgyhogy, és akkor akkortól kezdve már én voltam én. A volt férjem, hát 30-valahány éve elváltunk, most is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt mit a félni.
2: A komfort hiány.
0: Hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen. 40 fok fölötti hőmérséklet, vályok, falak, ami ugye lévén, hogy szerves anyag, tehát rengeteg rovar él benne. Hát az nem volt mindig kellemes. Viszont az élmény olyan fergetegesen hatalmas volt. Az ismeretség, a szomszédság, az afrikaiakkal való barátkozás, az egész élményanyag, hogy csodálatos volt.
1: Amikor Afrikában voltál, akkor mennyit tudtál a világ dolgairól?
0: Hát azért én mindig úgy odafigyeltem.
1: Jött újság.
0: Ja, hogy ott mennyit?
1: Tehát amikor ott voltál.
0: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsba él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, azt fantasztikus.
1: A francia rádiót.
0: Igen, a Radio France Internationalt volt egy afrikai numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
2: Ne.
0: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
2: Ez mikor volt? A kínai szabad Európa.
0: Ez, igen, igen, igen. Ez 94-95-ös tanév.
2: Már nincs semmi.
1: Egyébként a izet én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor valószínűleg te
0: igen,
1: Afrikában hallgattad.
0: Igen, a Radio France Internationalnak volt Magyarországon volt, adása, már sajnos már nincs.
1: Már nincsen, de az tényleg egy igen, jó rádió
0: az
1: volt.
0: Az jó rádió. Jó
2: a
0: rádió.
2: Hírek korrektek voltak.
1: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon korrekt volt.
0: Igen, igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
1: Hány állampolgárságod van?
0: Kettő, összesen csak kettő. De a este 8:30-kor a TV5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor. És az is nagyon jó. Nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a fél órás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben nem tovább, csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Szóval éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg öt földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én már az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
1: Nem, hát ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
0: Biztos,
1: meg
0: igen.
1: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen, hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért.
0: Nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
1: Tehát, mint a nyafogás, de igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el például ezekben az országokban, vannak társadalmi problémák.
0: Például.
1: Mert Magyarországon nincsen.
0: Hát nálunk semmi, hát is innen. Nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
1: Nem, de
2: nagy arányban vannak külföldi hírek, tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt tudod, hogy a világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szintén nincsen.
1: De hogyha ha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy fasiszta. Tehát ugye azt lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, ahogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
0: Igen.
1: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
0: Igen.
1: Akkor tulajdonképpen...
0: Rosszul időzítettem.
1: Mikor jöttél vissza?
0: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt, és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rínak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
1: Meg nincs is skorpió itt.
0: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok. Meg hát ilyen publicisztikákat.
1: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
0: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk, szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek
2: kérdezni,
0: meg.
2: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a 2 gyereket, akik igen. Éppen a felnőtt.
0: Az egyik küszöbe. Már egyetemista volt, a másik érettségi előtt.
2: És akkor rendbe lettek. Lehet, hogy jót is tett nekik.
0: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő, mondjuk sosem voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, arany életük.
1: És ők hol vannak most helyileg?
0: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van 2 gyerek, itt is van 2 gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
1: De hát azt követed?
0: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
2: Voltál azóta Afrikában?
0: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába. Mozgássérülteknek tanítottam rádiomisor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
1: Mozgássérülteknek rádió?
0: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen európai civil szervezetnél Dzsamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a dzsamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik meg csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztük, de azt állandóan onnan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom főzze, mit, főzze, borzalmas húsz. Volt a férfinő viszony.
1: Épp mindig több férfi van még mindig? A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi
0: sokkal
1: volt,
0: sokkal több, persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
1: Hát ez így van a Tilosban is.
2: Sajnos, de ott, ahol...
0: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
1: Hát nem ért rá a férfi, akit
0: elképtetett. Ja, értem, most már.
2: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
0: Nem.
2: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
0: Jó, hát azóta már felnőttek gyerekek, de azért valami szól ennyi már. Azért valamit két tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek retteget, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a dermafort, és így szólt a varázsige, őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, teljesen el voltak bűvölve, minden gyerek mondta, hogy nekem is, attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul, ízikú gulogonya.
1: Úgyhogy... És mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat, vagy elmondtad hát neki?
0: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
2: Ritmikus.
0: Nem, hát igen, persze.
1: Jaj, teljesen. Ez szerintem adekvát. Szerintem a Vörös ennek örült volna.
0: Szerintem is. Én is azt hiszem.
1: Szóval erre gondolt valószínűleg.
0: Igen. Rendben is volt. Aha. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
1: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízik a galvanyát?
0: Hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
1: Igen. Miért nem kezded mással?
0: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer. Addikt, igen.
1: Na, de
0: igen. A dohányzásról leszoktam.
1: Na, de
0: nagyon nehezen.
1: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes
0: nagy
1: híreket.
0: Igen. Egészségügyet és oktatást. Ezt nyomnám. Csak. De nagyon. Mert de haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abba se hiszek, hát te, hogy hatalom a média, francokat. Semmit se tud senki se csinálni. Hogyha az ember
1: de
0: mégis...
1: A média is részt vesz ebben maximum.
0: Hát igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak más, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudnak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, mondjad?
3: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
0: Igen, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat?
2: De nem, én teljesen egyetértek.
3: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor vigyázni kell a fűtésre, meg ne szellőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózos műsort csináljuk, akkor a mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
0: Aha.
3: Hát mondtam, hogy akkor jó.
0: Ja.
3: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
0: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
2: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa. Tehát
0: abszolút.
2: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
1: Hát illetve most
2: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
1: hát ilyen? Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudásom.
2: Már most fáj.
1: A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
3: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
1: Hát neked ez fáj, de konkrétan így.
0: Elmentek a haverjaid.
1: Ja. Hát figyelj.
2: És az megy el, aki
1: mobilabb,
2: igen,
1: nyelvet
0: persze
1: beszél.
0: Persze, hát nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
1: Hát legalábbis egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem
2: rugalmas,
1: autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye
2: de
1: ez egy...
2: Menjenek.
1: De azoktól megvédjük a...
2: Meg a munkaerőpiacot.
0: Jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeni. Ti engem kinevettek.
1: De
2: nem,
1: ugye
2: vettük. Mi is szóltunk erről.
1: Belső emigrációban vagyunk.
0: Hát az stimmel, abban én is csak azért pofázok
1: csak
0: közben.
1: Csak ezt más is sajnál.
0: Kifelé pofázok belőle.
1: Ja.
0: Na, mi van, lejárt az időnk?
1: Hát lassan lejár az időnk.
2: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol, ami normális.
1: Például tilos.
2: Például tilos.
0: Na látjátok. Ja,
2: lehet
0: mondom nektek.
2: Beszélgetni.
1: Long life.
2: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak, igen, pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak...
1: Hülyeségekről beszélgetni.
2: Korrektek lenni. Igen. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát miért,
0: igen,
2: nincs,
0: igen.
2: A főszerkesztő úr tényleg a Szabad Európában ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, hogy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
0: Igen, ment.
2: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt, ott valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek, rettenetes lehet, tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
1: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt kapja az ukázt a megrendelőtől.
2: De azért kurva szar
0: megfelelni.
2: Hát te is dolgoztál az MTV-be is itt.
1: Igen,
2: ott,
1: de hát hírbe soha. Nyer, csak hírbe
2: nem
1: soha.
2: Hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
1: hát
2: ez nem.
1: Az szerencsére. Én egyébként megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekel senkit az oktatás.
0: Na, ez is jelentő, hogy az pont a legfontosabb téma.
1: Nem,
0: igen.
1: Ma már nem az.
2: Az a bajuszos hülye, az valamit.
1: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy a laptop kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemesse iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet. Tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilos bajt hülyeségeket fecsegek.
0: Jól teszed.
2: Ez a Haza és Haladás című műsor volt. Tematikus hírnap van, a vendégünk Ortlán Gyuli. A könyveid kaphatóak?
0: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az egy budai úri lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem is így derült ki, hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
2: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt mániám, hogy nagyon szar a magyar könyv. Terjesztés forgalmaz.
0: Az utolsó az még kapható, a macskák és férfiak.
2: Ezt örömmel vettem tudomásul, hogy te is macskás vagy.
0: Ó, nagyon. Na, hát arról egy teljes órát tudnék meg.
2: Hány macskád van?
0: Egy, ajaj. De az aztán olyan. Ajaj.
1: Na jó, akkor én most kimegyek.
2: Én is macskás vagyok.
0: Ez meg a
1: legyen. Kutya, ne, macska, hát ez tényleg van, mint a kocsi.
0: Hát a kutya az olyan hűségesen bámul rád. A macska az meg autonóm.
1: Azért, mert a kutya az okos, ő felfedezi az igaz emberértéket.
2: Persze, az, hogy megnyolja a kezedet, leül a lábadhoz, és akkor elolvadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
1: fölnéz rád. Hagy nekem helyet.
0: Hát a cica is ezt csinálja. De az enyém már 18 éves.
2: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
0: Hát mert ez a mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
1: Ja, mert saját jogán hülye igen. A macska.
0: Hát nem a... hülye, hanem autonóm.
1: Autonóm, úgy értem, igen.
0: Ezek a hülye kutyások.
2: Ja, na jó, nagyon örülök.
1: Ez a hírnapja a Tilos Rádióban, vendégünk volt Láng Júlia, Haza és haladás.
2: És kétféle zene volt, az egyik Ahmad Jamal volt, és most a túlsó CD fog elindulni, amiben Cinematic Orchestra van, a The Man with Movie Camera című Zigaverto filmhez készült anyag. Köszönjük. Gyere más.
1: További sok sikert.
0: Mindenkinek minden jót.
2: Menjetek kirándulni, remek tavasz van.
3: Sziasztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, minden egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebb ítőzele. De nyitott rózsákat meg illatozásra, néma fülemületorkát kiáltásra, fákat is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Neked virágoznak bokrok, szép fiolák, folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vívadnak. Mert fáradtság után füremet tagokot, szép harmatos fűvel hízlarod azokot, új erővel építvén űzéshez inokot. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák, a szép szavú mezőt, kik széllel bejárják, most azok is vígadnak, az időt mutatják. Ki szép füven lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, s ki pedig véres fegyvert tisztítat csiszárral. Újul még az föld is, mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te veled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt élvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Ígyunk, rakjunk egymással, vígan szeretetből. Vitézek!

pünkösdi kolbász. Mennyei kolbászok, döfölöttek szívesen. Gyémántlencsét rágott, két fúrás a szívemen. Hóti keverészek, egyszer se hibázok. Hótom után angyalokkal, vígan parolázok.

0: A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenét. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat vitt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladtad-e a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte.
1: Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés.
0: Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt.
1: No, mondta, most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék.
1: Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne.
0: Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék.
1: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szakásnő.
0: A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék.
1: No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak.
0: Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez, elviszem neki a vajat, felelte a fazék és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékat szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony.
1: Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalány.
1: Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne.
0: Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat.
1: Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
0: Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra.
1: Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
1: Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint.
0: Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte az uraság.
1: A szegény emberhez, a pénzzel,
0: felelte a fazék, és eltityegett, totyogott.
1: A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra.
2: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék.
1: Hová? Kérdezte az asszony.
0: A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz.
1: Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle. A pap kukoricát darált, azt mérte, és amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
1: Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok.
2: Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
1: A paphoz, felelte a fazék.
2: De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot.
1: Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazából moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre.
2: No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok.
1: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap.
2: Viszlek a pokolba,
1: mondta a fazék.

Kosztolányi állatok beszéde. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verép, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet.

Hajnali 4-kor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifért, bár az ablak alatt a fáknak zöld korcsmáiba még alig ért, még nem is ért új fénye a napnak, s mint a bolondok úgy kacagtak, kurjongattak az ablak alatt vad vigadozásban a kerti rigót. Hajnali 4-kor e szárnyas égi korhelyek dala vert ma fel, micsoda hangok csetepatéi, füttyök, sípok, ezer meg ezer, bosszantott ez a csibészlárma, de a szívem nem sokára együtt dalolt, egy nótára vert veletek, buta sárga rigók. S mintha én volnék a hajnal, mintha én volnék a kert, úgy megteltem e friss zsivajjal, úgy telezengett az irigyelt állati jókedv bölcsessége, hogy valami könnyű égbe, földön túli békességbe vittek, emeltek a földi rigók. Hajnali 4-től harsogott a korhelynóta az ablak alatt. Úgy zengett az a dal, hogy azóta nélküle is csupa fütty a nap, csupa fütty, pedig elhallgattak, s reggelre emlék maradt csak, hogy milyen égtelenül mulattak a hajnali kertben a sárga rigók. Ficseri füsti. Fecske, te ficseri füsti fecske, futár az egek meg a konyha között, ki a tárt ajtón, ki beszökve, repesve, szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide tavalyi tanyádra, ficseri, villafarkú, dalröpke vándor a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet? Mit csicseregsz, ha kérdelek? Itt-itt csivogod, ha kereslek, s már tova tűnsz,

Mit vitt, a társad kérdi, de csit-csit inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan, s csupa száj fiaidnak enni, hogy adsz. Áldás lakik a fehér faluházban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te vidám szavú fecske, te szép, te citera énekű, mint lelket a bűn, fészked, nyüve, szennye, folyton emészt a rű bolha tetű. Csit-csit, keserű, szavad is gyönyörű, ha csak villansz önzőn, felejtem nyomorod, nyílgyors, légi vadász, s vígy-vígy hintázom a végtelenben, kék szárnyadon elragadtatás. Mert ott aztán te vagy úr, ti vagytok urak az aranygömb alatt, szédültök, ahogy föl, ahogy lecsaptok, világ nagy csókban a gondolat, ég hangos halai, fecsegtek, ficseri, a mindenség öröme tolong a táncotokban az életetek, nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te ficseri, füsti fecske, 3-4 éve láttalak, s most újra jössz elegánsan evezve, unokád, a fiad, férjed, te magad, bárki vagy, dalteli, jó látni, hallani, hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni, hű fiai a szenvedésnek, barátaim és győztesei.

Bagoly. Kisfiam, kijeszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta. Ez a neve. De úgy látszik, rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek. És akármi történik a házban, az mind a bagoly műve lett. A bagoly vitte reggel engem, s estére ő vitt haza. A baglyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. És Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp. Csak azért, hogy bebizonyítsa külön istene erejét. Nekem nem tetszett a bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, bagoly, igazán van? Van, hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod. Jött erre tűzbe Lóci, s mérgesen otthagyott, és most a fejét gondolom 10 hosszú percig azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiókfenekéből egy régi rossz szemüveget, és jelentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál. Benéz! Épp rád néz! Szemüvege is van! Itt a bagoly! Elhallgatott, s én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, hogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, s szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly, és Lóci, mire visszatértünk, már benn volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Lóci verset írt.

Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz, és volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. És egyszerre mégis rezzen a táj, hármat fütyül egy kis madár, háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, két fütyre mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék. Nyitni, de nyitni, de nyitni kék. Fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék. A telet bírni illenék, bírni és bízni illenék. Fütyül és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána. S nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék. Hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kismadár, aki sírja, de bírja, ami fáj, s akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy. Tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, nyitni kék, elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyitni kék. Nyisd ki, te versem, az embereké.

Amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tiszaháton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól egy rövid példa. Péter és Pál tudjuk nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egyékényen, hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart, rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál a szegény Pál háza falát, majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhadd, mely a kert alá is elhad. Ez sem enged, az se hagyja. S a két ház kicsínyen adja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, emberemlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ág, amelyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemile épp a közös gajra üle. A szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre így felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teri szívecskéjét elteri, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, Uram, de szépen fütyöl ez az én madaram. Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen egy gorombaszó keményen. Hát ki, pattogja Pál, mikor az én fámra száll, de az én portámon zenget, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja, ő te tudse, Péter ordít, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván ölre mennek. Hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyba, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megpanaszra bírót búsít, s melyet a vérszenyt tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ősdiófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallért dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon lévő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság, nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütty, ő azt véli, nincs vár, megye ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendbe illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebb. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya,
és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás széjjel túr is ilyen ügyről, madárfügyről, mit sem tud a Corpus Juris. Még nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hajakentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felől üt, nekem fütyöl. Bal felől üt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság, magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval megnessék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát, semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást koránt sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság fel?

0: Mit beszéltek a szamarak? Ez a mese címe. Jól figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, élt egyszer egy számadójuhász, és annak egy gyönyörűséges, szép leánya, de olyan szép, hogy grófi palotába is beillett volna. Hanem a leány nem vágyakozott semmiféle palotába. Ő csak a szegény juhász bojtárt szerette, aki az apja uránál szolgált. Szerette ám a bojtár is a leányt. Mondta is egyszer a számadónak.
1: Gazduram, adja nekem a leányát, hiszen szeretjük egymást.
2: Hallod-e, fiam? Az én lányom mellett hiába ne tapodd a földet. Ő gazdag, te szegény. Nem vagytok egymáshoz valók.
0: Nehéz búbánat ereszkedett a bojtár szívére. Az egyik eszével azt gondolta, elmegy világgá. De a másik eszével más gondolt. Megmarad a régi gazdájánál. Búsan kihajtotta a nyájat az erdőszélre. Hát egyszer csak nagy tüzet lát. Annak közepében vergődik egy aranyhasú kicsi kígyó. Nosza, kapja a bojtára botját, s kirántja a tűzből a kígyót.
3: Köszönöm a jóságodat, juhász bojtár. De én sem maradok adósod.
1: Ugyan mit adhatsz nekem, aranyhasú kicsi kígyó?
3: Nem akármilyen kígyó vagyok én, hanem a kígyó királya. Milyen ajándékot kívánsz az életem fejében?
1: Amit én kívánnék, ahhoz kicsi a te hatalmad.
3: Azért csak mondjad, hát ha segíthetek.
1: Szeretem Zsókát, a számadóm lányát, s ő is engem. De az apja nem adja ilyen koldus fajzathoz.
3: Ne búsulj, én gazdaggá teszlek. Rád fuvintok, megérted, amit az állatok maguk között beszélnek.
1: Mit segít rajtam az oktalan állatok beszéde?
3: Sokat tudnak azok, amit oktalan ember nem tud. Csak jól nyisd ki a füled, a szájad megfogjad be, mert ha teremtett léleknek elárulod, hogy a tudományod az én ajándékom, abban a szempillantásban meghalsz.
1: Jól van, jól van, jól van, nem árulom el.
4: Előre az egész nyár. Aki lemarad, megharapom.
5: Ben, nagy a hangot, Puli. Mit csaholsz? A bojtár se törődik velünk, hagyd békén te is.
4: Nagy okos vagy, vénkos. Bánata van a bojtárnak. Azért bízta rám anyája.
5: Bezzeg, nem lenne bánata, ha tudná, mennyi gazdátlan kincs van ott a görbefa odvában.
4: Az a kincs a zsiványoké.
5: Régen felakasztották már azokat a zsiványokat.

0: Zsóka, gyere hamar!
1: Mit akarsz kérdés?
0: Nézd, mit találtam ennek a fának az otvában.
1: Hoztam
0: egy zsák aranyat!
1: Kirabolt valakit! Agyon ütötte!
0: Mondom, hogy találtam.
1: Jaj, azért megijedtem, hogy zsiványjá tette a szerelem.
0: Ne félj, a légynek se vétettem. Zsiványok kincse azért, aki megtalálja. Most már hozzám ad a fösvény apád.
1: És ha érte jönnek a zsiványok, megölik és visszaveszik.
0: Régen elpusztultak azok.
1: Honnan tudja?
0: Honnan? Ettől a vén kóstol. Nem hiszem?
1: Nem.
0: Már pedig tudd meg, hogy tőle hallottam, mert megmentettem.
2: Vigyázz majd!
1: Kígyó! Csapja agyon hamar!
0: Minek bántál?
1: Jaj, szinte megmartam.
0: Ne törődj vele. Van nekünk most sürgetősebb dolgunk. Add a kezed. Fussunk apádhoz, tőle a paphoz. Tudom, jó. Egyik se fogja firtatni honnan a kincs.
3: Egy-kettőre nagy lakodalmat csaptak, és éltek boldogan. Hanem az ifjasszonynak egyre furta az oldalát az előbbeni eset, s nem múlt el nap, hogy meg ne kérdezte volna.
1: Igazán a vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ne kérdezd, asszony.
1: De igaz lelkére mondjam meg. A vénkos vezette kegyelmedet a kincs?
0: Ide hallgass, asszony. Elég bár a kérdezős
1: közésből. Mondja már meg.
0: Szép gyöngy kalárist veszik neked a vásárban, de többé ne firtasd a dolgot.
3: Úgy is lett. Szamárra pattantak, s elkocogtak a túri vásárra. Hát, ahogy jődögélnek visszafelé, mindegyre elmaradodik az asszony. Azt mondja a bojtár.
0: Nógasd a szamarad lelkem, mert estig sem érünk haza.
1: Nógatom.
3: Nógatná az asszony, de hiába. Az ő szamara csak megáll, nem indul tovább, bők keservesen. Akkor megszólal a bojtár szamara is.
4: Igyekedd már. Hát, de kényes jószág lettél, igyekezz szaporában, mert mindjárt ránk sötétedik.
5: Te gonosz lettél, édes párom.
1: Na, te!
5: Könnyű neked, mert te csak másodmagaddal vagy. Ezzek én, negyed magammal.
1: Elünk már!
4: Á, milyen szamár beszédez!
5: Nagy szamár vagy te magad. Ha nem tudnád, nekem kis csikóm lesz. Asszonyomnak meg kisbabája.
1: Indulj már te! Olyan kacagnivaló, hogy így veszködöm ezzel a szamárral.
0: De hogy is lelkem, feleségem, nem rajtad kacagtam.
1: Akkor meg min?
0: Azon, amit ezek a szamarak beszéltek.
1: Okos lehet Kent, ha megérti a kos bégetését, meg a szamár ordítását.
0: Örülj neki, hogy ilyen okos ez urad.
1: Olyan szamárnak tart, hogy még ezt is elhiszem.
0: Pedig elhiheted lelkem, csuda ajándéke.
1: Jaj! Jaj! Jaj!
2: Vigyázz, bojtár!
1: Kígyó van az ágon, mindjárt a nyakába esik.
0: Gyere nyugodtan.
1: Megmarja, ha nem kiáltok.
0: Ne.
1: Nekem köszönheti az életét.
0: Köszönöm.
1: Akkor ugye nincs harag. És akkor elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Zsóka, szép kalár is.
1: Igen.
0: Megígérted, hogy nem faggatsz.
1: A kos felől. De most a szamarakat kérdem.
0: Olyan titok ez, értsd meg, ha elárulom. Szörnyű halálnak halálával kell meghalnom.
3: Ballagtak lassacskán tovább hazafelé. Hanem az asszony még otthon sem hagyta abba a terlekedést.
1: Hazugság volt minden szava. Engem akar csúfvá tenni.
0: Dehogy akarlak.
1: Ó, ha igazán szeretne, megmondaná, hogy mit beszéltek a szamarak.
0: Ha megmondom, szörnyű halál.
1: Azt hiszi, hogy bolond vagyok? Attól még senki se halt meg, hogy a másik beszédét tovább mondta. Na, mit beszéltek a szamarak?
0: Térden állva, kérlek, ezt ne kíván.
1: Nem kívántam, hogy térdre boruljon. Csak azt mondja meg,
0: gyilkosom akarsz lenni, akkor hozz gyertyát, szemfödőt, én meg koporsót kerítek.
3: Nagy bújában csak ugyanaz asztaloshoz ment a bojtár. Koporsót csináltatott, és kitette az udvar közepére.
0: Látod ezt a koporsót, feleség? Ezt magamnak csináltattam. Ha kívánod, elmondom, mit beszéltek a szamarak, de előbb a koporsóba fekszem, mert mindjárt meghalok.
1: És te nyilát hal meg, csak jár a szája, hogy bosszantson.
0: Mindjárt meglátod. Hát igazán a halálom kívánom.
1: Dehogy kívánom, de ha szeret, elmondja, hogy mit beszéltek a szamarak. Na,
0: hát,
1: kérem.
0: Az úgy volt.
1: Igen?
0: Hogy egyszer kimentem az erdőre.
1: Igen.
0: Láttam egy nagy tüzet.
1: És?
0: Annak a közepében vergődött.
1: Mi? Mi vergődött?
0: Vergődött egy aranyhasú.
1: Igen? Na, nyögje már ki.
2: Vigyázz, bojtár!
1: Nyögje már ki, aranyhasú kicsi.
6: Jaj, édes gondviselő gazdám.
1: Siba, te puli! Mit vonyítasz?
0: Biztosan éhes, vesd neki egy darab kenyeret.
1: Ne ezzel puli, itt egy karaj kenyér. Most aztán már nyugton maradj.
6: De hogy kell nekem kenyér ilyen nagy szomorúság?
7: Kakarikó! Ide ide, csukocskáim, csibéim, itt a jó kenyér, egyetek, csipegessetek! Kakarikó!
6: Ó, nem szégyeled magad, te kakas? Hogy tudsz enni, mikor koporsóban a gazdák?
7: Hát feküdjék, ha nem tudok osabbat.
1: Na, mondja el már, vagy hallgat!
7: Figyelek!
1: Figyel, mit figyel a barozok a koporsóba?
6: Nem tudok osabbat. Mi más tehetne? Hiszen tulajdon felesége öli meg a kíváncsiságát.
7: Elég bolond, ha meghal a felesége miatt. Nekem 8 feleségem van, mégis elbírok velük. Hát ő miért nem bír el eggyel? Hely, hiszen majd megtanítaná.
1: Na, édes uram, mondja már.
8: Mondja, ne?
1: Mondja már, hogy mit beszéltek a szamarak.
8: Mondja. Nem is mondom, de írom.
0: Itt a gyertya, itt a szemföldi. Hol a botom? Azzal írom a hátadra, mit beszéltek a szamarak. Elmondja-e még, mit beszéltek a szamarak? Akarod-e tudni? Mondja-e, szóljak-e?
1: Jaj, minek mondanád? Ugyan kit érdekel, hogy mit beszélnek a szamarak? Szamárság.

a becsületesség jutalma. Egyszer egy szegény paraszt elindult fát vágni. Nagyon sietett, mert a gyerekei éhesek voltak, és ő a fa árából akart ennivalót venni neki. Amint nagy sietve ment az úton, hát egy erszényt talált. 100 arany volt benne, se több, se kevesebb. Megörült a szegény ember. Nagy gyönyörűséggel számolgatta az aranyakat, boldogan tervezgetett, mi mindent vásárol majd. De hirtelen eszébe jutott, hogy a talált pénz nem az ővé. Elszégyelte magát, és nekilátott a munkának. Sok fát vágott, de bizony eladni már nem tudta, mert nem akadt vevő. A szegény ember gyerekei estebéd nélkül maradtak, pedig apjuk zsebében ott csörgött a 100 arany. Ó, de szörnyű, gondolta a szegény ember. Ennyi pénz van a zsebemben, mégsem költhetem el, hiszen nem az enyém. De se baj, Isten, aki gondját viseli az erdők madarainak és a mezők liliomainak, majd ad kenyeret nekem és gyermekeimnek. Másnap reggel kikiáltották a piacon, hogy egy florenci kalmár elvesztette az erszényét. A becsületes megtalálónak 20 aranyat ígértek. Erre a szegény ember fogta magát, elment a gazdag florenci kalmárhoz, és átadta neki erszényét. A kalmár azonban sajnálta a szegény embertől a 20 aranyutalmat, ezért nagymérgesen ráripakodott. Ebben az erszényben 130 arany volt, te csak 100-at hoztál vissza, a többit elloptad. Megérdemled, hogy megbüntessenek. Isten igazság. Felelte a szegény ember, és ő a tanú, hogy igazat szóltam. A két embert a nagy herceg elé vezették, aki maga osztott igazságot a nép között. A nagy herceg így szólt a szegény emberhez. Mondj el nekem mindent, de őszintén, úgy, ahogy történt. Uram, az erszényt az úton találtam, amikor a hegyre mentem. Megszámláltam a pénzt, 100 arany volt, se több, se kevesebb. Nem gondoltál arra, hogy ezzel a pénzzel megcsinálhatod a szerencsédet? Arra gondoltam, hogy fát vágok, eladom, és vacsorát veszek a feleségemnek és gyerekeimnek. Megbocsáss, de egy pillanatig az is eszembe jutott, milyen gazdaggá tenne ez a pénz, de aztán beláttam, hogy a 100 arany nem az enyém, és nekiláttam a favágásnak. Szóltál feleségednek a talált pénzről? Nem szóltam. Mert féltem a kapzsiságától. Egyetlen aranyat sem vettél ki az erszényből? Uram, tegnap este vacsora nélkül maradtunk, mert nem tudtuk eladni a fát. Hát, te mit szólsz? Kérdezte a nagyherceg a kalmártól. Uram, ennek az embernek minden szava hamisság. Az erszényben 130 arany volt, és azt, ami hiányzik, csak ő vehette el. Tehát egyiktek sem tudja bizonyítani a maga igazát, szólt a nagyherceg. Mégsem lesz nehéz ítéletet mondanom. Te, szegény paraszt, olyan szépen mondtad el a magad dolgát, hogy nem kételkedem szavaidban. Ugyan mi okod lenne, hogy csak 30 aranyat tarts meg, amikor a 130-at is megtartottad volna? Te neked meg, gazdagkal már, aki egész életedben dúslakottál, ugyan mi okod lehetne, hogy 30 arannyal többet követelj ettől a becsületes embertől? Világos tehát, hogy mindketten igazat szóltok. Te, kalmár ember, elvesztettél egy erszényt 130 arannyal. Te meg, szegény ember, találtál egy másik erszényt 100 arannyal. Így tehát, folytatta a nagyherceg, fogd ezt az erszényt, jó ember, és vidd haza. Ha véletlenül egy másik erszényt találsz 130 arannyal, juttasd el ennek a becsületes kalmárnak. Te meg, derék kalmár, fordult a másikhoz. Várj türelemmel. És ha mégis előkerül az erszényed, ne feledkezz meg a 20 aranyjutalomról. A szegény ember boldogan vitte haza az arannyal teli erszényt. A kalmár pedig
Talán még most is várja, hogy valaki 130 aranyat hozzon neki.

üçün disznó és anyu. Egyszer egy szép nyári reggel összetalálkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. Látta a nyúl, hogy a sündisznó lábai milyen kicsik és görbék, és ezért csúfolódni kezdett vele. Sündisznó koma, hogy tudsz te azokkal a görbe lábaiddal járni? Én félnék velük megindulni. Azt mondja a sündisznó. Én ezekkel a kicsi görbe lábaimmal jobban tudok szaladni, mint azokkal a hosszú egyenesekkel. Azt már soha el nem hiszem, kacagottam. Noha nem hiszed, szólt a sündisznő, akkor fogadjunk, és fussunk versenyt. Kapott a nyúl az alkalmon, mert azt hitte, hogy majd könnyen megnyeri a versenyt. Nagy fogadást kötöttek, és azt kérdezte a nyúl. Mikor fussunk? Te itt a mezőn füveket, paszújt, mindent összeeszel, mondotta a sündisznó. Már nem vagy éhes, és jól tudsz szaladni. Nekem azonban haza kell mennem, hogy otthon egy kis húsfélét tegyek. Mikor lesz hát a versenyfutás? Holnap reggel ilyenkor gyere ide, hogy találkozzunk. Majd ott hosszában azon a felszántott földön futunk. Hazament a sündisznó, s otthon elmondta a feleségének, hogy milyen fogadást kötött a nyúlra. Te szamár! Kiáltott rá a felesége. Hát hogy mertél a nyúllal fogadni? Nem tudod, hogy ő sokkal gyorsabban szalad, mint mi? Elkezdi a sündisznó. Ne veszekedj, asszony! Azért jöttem haza, hogy hívjalak téged is. Tréfáljuk meg a nyulat. Holnap reggel velem jössz, s én majd megmutatom neked, hogy mi lesz a dolgod. Jól van. Másnap reggel kimentek a szántóföld egyik végébe, s a sündisznó így oktatta a feleségét. Lapulj meg itt ebben a barázdában, jól húzódj le. Én átmegyek a föld másik végébe, onnan futunk majd errefelé a nyúllal. Amikor a nyúl már közeledik, de még nem ért ide, akkor ugorj fel a barázdából, és kiásd, hogy te már itt vagy. Mi olyan egyformák vagyunk, hogy a nyúl nem tud egymástól megkülönböztetni. Azt fogja majd hinni, hogy én értem hamarabb a célba, és így megnyerjük a fogadást. Lehúzódott a sündisznó felesége a barázdába, és a sündisznó elment a nyúlhoz a föld másik végébe. Kezet fogtak, egymás mellé állottak, és a sündisznó hármat számolt. Egy, kettő, három. Megindultak. De a sündisznó néhány lépés után megállt, visszafordult és lelapult a barázdába. Bezzeg futott a nyúl, ahogy csak bírt. De amikor a föld másik vége felé közeledett, a sündisznó felesége felugrott a barázdából és elkiáltotta magát. Én már itt vagyok? Csodálkozott a nyúl és erősen bosszankodott. Ez nem volt jó, kiáltotta. Fussunk visszafele is verseny. Ne bánom, mondta a sündisznó felesége. Egymás mellé álltak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három. A sündisznó felesége néhány lépés után visszafordult és lelapult a barázdába. A nyúl úgy szaladt, mint még soha életében. De amikor a föld vége felé közeledett, a sündisznó felállt a barázdából és kiáltotta. Én már itt vagyok. Még jobban haragudott a nyúl, mint előbb. Ez sem volt jó, kiáltotta mérgesen. Fussunk még egyet! Megint egymás mellé állottak, hármat számoltak és megfutamodtak. Egy, kettő, három! A sündisznó néhány lépés után megint visszafordult és lefeküdt a barázdába. A nyúl úgy szaladt, hogy majd kiadta a lelkét, de hiába. Mielőtt célhoz ért volna, a sündisznó felesége messziről oda kiáltotta neki. Én már itt vagyok?
A nyúl visszafelé megint versenyezni akart. De a nagy méregtől s a nagy fáradtságtól néhány lépés után a lábai reszketni kezdtek. Orrára bukott, vagy hármat hengeredett, s úgy elterült, hogy még szólni sem tudott. A sündisznó meg a felesége jó nagyot kacagott, mert a nyulat sikerült megtréfálniuk, s a fogadást is megnyerték. Hazamentek, otthon nagyot ettek, ittak, mulattak, s még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Ich guess this new.
1: Yes, indeed.
0: Róka meg a tövis kézdisznó. Egyszer a róka nagyon néhén volt. Három napja egy falat se csúszott le a torka, szemi csillagot halt éjségiben. Ahogy így kóborog, csak nem akar neki semmi harapni való. Hát majd mellottja, hogy szembe jön vele a tövis kézdisznó. No, ma még éhetni, a mondja a róka. De annyi tövis meredezik a hótok. Úgyhogy nem tomatról, ha barátságosan megkérdezte. Hova mi itt sünikomó? Megyek a faluba, a barátomhoz, a mészároshoz. Úgy a hatalmas barátod van, ott mi így hozzá? Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt, most nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mészáros, mint a te barátod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt neki marog? A tövis kézdisznó lajolott az alkura. Mi fordultak, mentek visszafelé, a bukoridont. Mikor odaérne? Ne lottjára vasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlat. Rajugrott, tépte, márta, nagyokot harapott, máj mi fút. Látja a szegény töviskes disznó, hogy ha te mamin megeszi, odaszól. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te jegyé. Megeszem, megeszem azt is. Hát ez az igazság. Ez hát, ez hát. Ma a róka nyúlnak a csontja tisztogatta. Mikor szegény kisün disznónak kőszökött a szemébe, azt mondja neki. Hát ez az igazság, ez, ez. Jól lakott a róka, hát ma az eszi se fogott úgy. Azt mondja neki a töviskes disznó. Hát mi mernéro, esküdni róka komó, hogy ez az igazság? Megy. No akkor gyere, velem a kiriszti. Azt ahova mondom, tedd a kezed, azt esküd. A kis töviskes disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapdoba. Oda vezette a rókót. Na itt a kiriszt. Tedd a kezed oda, azt esküdj, hogy ez az igazság. Félallott a róka, nagy hegykén, két lóbra. Elkezdi mondani, esküszöm. De ma tovább nem folytathatta, mert a csapda egy nagyot klattyant, oda fogta a kezét. Visított a róka. Koma, hát micsoda kiriszti vezettíti engém? Rongatta a kezét, de nem jött ki. Azt mondja a sündisznó, hát az igaz lótó kiriszti. Ez olyan kiriszt, hogy az igazakot elengedi, de a hazudgokot mind meg fogja, mint téged. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonított, ő meg sarkon fordult, ment haza a bozódba. Reggel jött a vadász. Nem kérdezte, hogy mi az igazság? Lepuffantotta a rókot. Igaz volt, mese volt.

0: a szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren estúl. András falván volt egy nagy erdő, és abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, és addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Néz a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt 1-2, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya férek, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő bizony elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem be, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiú, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamá fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak. Az asszon hamar töltött a szurának, s magának porcelán tányérba, és a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszon töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttől ígva, kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttől ígba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apjának, édesapám, van-e két krajcál? Hát, édesfiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem. Megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkapta. Édesapám, menjen elkend a piacra, és ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. És azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, és két sarkantyút, és azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígért. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leán úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leán. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajábos, egyénbe, lájbiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szőrdisznyócska a fekete kakason, egyszer csak néz be a hintóablakán. Úgy sír a bótos leán, hogy a szüve szakad meg. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, és ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer néz be a szőrdisznyócska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ide ülnél melléjem, szőrdisznyócska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázus lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és oda hitta a király, aki a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg véreshez fordult, s tőle kért tanácsot. Azt mondja az öreg véres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres kajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. Na, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg véres. A magamét látom. Mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika, szemem, szélfogom a fülem, a pisze orram is, enyémnek ismerem. Na, ezt a pénzt, felséges királyom, tetes fel a falra. Hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmat, mondta a véres. A király úgy is tett. Bé hívta három fiát, megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előáll nyakigláb király, és azt mondja, meglövöm a bal füled. És kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte nyilát, de úgy, hogy neve nincs király, a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák király fiatt, és mondta, én a jobb füled belövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott csupa csepp királyfi. Elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kis bojtárnak, sem hogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát, erre láss csodát! Neve nincs király, is elkezdett ám sírni, s rögtön odaadta a koronát csupa csepp királyfinak. Csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs királynak. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcát. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, te tedd fel a falra,

Hívd be három fiad, s aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a bénes. Aki rájúgy estett, behívta három fiát, s megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, s azt mondja, meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta, én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta, apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, sem hogy a nyilammal a te két másodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát, neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, innét az óperenciás tengeren túl, hol a kurtafarkú malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingyeniába. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig duruzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leány nézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leáncs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leánnyá serdült. Jöttek is a kérő, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények, de a király feltette magában, hogy addig férhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, s kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő meséjét kitalálja, s nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egynap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek. S szerencsét próbál. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettő. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné. A fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, ugyancsak a lelkire kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Elment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallottál hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. Noha, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkodik a király, hogy vakarja a fejét, és
egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt. De nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja félre. Eltalálta, ördög adta, fattya, rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Hely, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényre a világra. Mendegélt a szegény királyfi nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment mendegélt, míg egy tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnan egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettél. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, úgy vágta egy sziklához, hogy viszlőt beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. Tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csíkos.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

én. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

míg a füstje száll, a felhőkön át jön a boldogság. Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

cigarett, hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg

Már nyár van, akár tél, mesél egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp

0: munkát. Na hát!
1: Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik Sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek célbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves Matuzsálev is, hát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno Dazumal, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azok vonánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én after szónám Karlsbadi kurán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, ha egy kis kocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. A gyere ide kis szolgám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, evadt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban. Én Columbus Kristóf vagyok. Instálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.
0: Fókusz, fókusz és Columbus, így fedezve.

senki el ne felejtse, mindenkit utolér a szerencse. Csak egyszer, másszor, tízszer, százszor szembe kell menni vele.

kérni kell, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálom pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad hébe hóba egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosem hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen ezen négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te húja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abba fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafra népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Hát mondom, kreáltam egy új madárfajt. Postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Még aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden eszakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlap hívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog. Én olcsón adok, spanyol lesz két is, ha kell. Szívem egy kazán, Barcelona az én hazám. És a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. S ha az egyik lerát a dzsint a nő, a másik egy késrán elő, és lő!
0: Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afférom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csinfonő, a másik egy kétrán elő, és lő!

vak a Niagara vízesés. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

0: nem évesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasat se adok.
1: Aja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kigyüttem a kocsmából.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista, négy áll pista. De hát betélhetek én magamnak a mindenit az atos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is hiszem, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk is játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedek. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám. Én is, meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 litert, ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a Makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet.
0: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljunk, de hogyha nem fizet, akkor nagyon verjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kazart is.
1: Fogjad a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. De az bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parkával kopogni a fődön.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül? Hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 pedig, aztán 8-at meg tessen felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemet megfordítják, a tárgyalást elfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amely Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem a lássa. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: És az a, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszik.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondja el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem a lász, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Unger, a kocsmából hazafelé menve, ő melyik oldalon lakik?
2: Melyik én az ide, jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken voltnék az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott istáló. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a réteg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak 1 hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt 1 hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
2: Ha mindig a kocsmából jön a frátőnek a fejét. Akármelyik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánná

0: Megértettem, Akra Gergő?
1: Megértem, meg. Mikor köré jön a büntetés?
0: Most azonnal.
1: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék, vádi, rögbet ide hozom.
0: Mi az, hová megy?
1: Hát hozom a vádlottot, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

Étel, étel. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsántani az ételről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy eleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelni kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulája a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.

0: Ötli Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos, rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól modern a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön hát felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az embernézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve, írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókkal a mese, hogy az olvasók szórakozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani az angol kritikus, politika se, pedig hát most már a halál a 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ez a közhelyek, sablónok, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lette, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
0: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik, mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
1: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
0: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
1: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, a regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül Kürtszó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynénőm, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint hogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támad, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itt a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél. Beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valami cipike. Legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról. Amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonai iskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webbé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Arreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony, pénzű, telít, kis félvet, taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Nem. Főszerkesztő, ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a Nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget aprózra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzes, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt a 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezik. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar csokonai adóbeszéd.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tökönforrage. Tökönforrage. Árvíz, túre, tökönforrage.

hogy tudtam, hogy világot megteremtette. Persze, az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, itt beszélgettem, azt mondom, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, és sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarogni, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy nyíl a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lapból, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja az Úristen neki, ha elfogyott ma mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, amit mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűből, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg az olahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinál magnak ruhát. Adott nekik ollót, szérnat, tűt, szért osztott a harmik között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A Zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a Zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a Zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjel, és az övét rövidebbre csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a Zola az öltözékével, hozzá fogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászomból akkor megmaradt a zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajnak zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújja, főszeszkel csapja,

0: Dormi lépeg tő. Irodor. Irodalmi lépegető!
1: Irodalmi lépegető!
0: Moszkvics sluszkulcs. Egy csört? Meg egy csört? A barátom fizet. A barátom. Szajnama? Egy csört? Még egy sört, barátom fizet. Moszkvics sluszkulcs.
2: Kell csinálni.
3: Tilos Rádió.
0: That's my favorite.

Jó szórakozást kívánunk!

0: Tilos Rádió.
1: Az
0: irodalmi lépegetőt hallottátok ezúttal német nyelvű dokumentummal. Most pedig a háttérben már halljátok a Bang Bang előkészületeit. Mindjárt kezdődik élő koncerttel. És aki kimozdulna most így vasárnap délután este, irány a Kuplung, épp a Chillout rész megy most, 8-tól csapnak bele újra. Goa buli van, per pillanat, elvileg a Déli Bából Adam Salmant halljátok. További jó tilosodást!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktanítvény. Kállor Málotvix, derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Galdor továbbformálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta. Megnyikordult egy padlódeszka. Galdor számos órát áldozott a parkett hangolására, ami mindenképpen tanácsos elővigyázatosság, ha az ember nagyra vágyó segédje oly nesztelen osol, mint egy macska. Desz. Ez azt jelenti, hogy az illető az ajtótól jobbra settenkedik. Á! Armand! Vetette oda Galdor, meg se fordulva, és elégedetten nyugtázta a halknest, ahogy valaki levegő után kapkodott a háta mögött.
2: Milyen kedves tőled, hogy felkeresel! Nem csuknád be az ajtót?
1: Armand kifejezéstelen arccal belökte a nehéz ajtót. A fölötte lévő magas polcon különféle palackozott lehetetlenségek dagonyáztak páclevükben, s érdeklődéssel figyelték. Mint minden varázsló műhelye, ez a helyiség is úgy nézett ki, mintha egy állatkitömő egy öntödében rendezkedett volna be teljes felszerelésével egyetemben, ahol utána összecsapott egy eszement üvegfúvóval, és a verekedés során egy arra járó krokodilusnak közös erővel betörték a fejét. Az áldozat a plafonról lógott, és kámfortól bűzlött. Armandnak viszketett a tenyere, hogy megdörzsölje a körös körül látható lámpákat és gyűrűket. Több olyan tükör is lógott a falon, amik azt a benyomást keltették, érdemes lenne őket közelebbről megszemlélni, még akkor is, ha a megtekintés esetleg kölcsönös. Egy ketrecben 7 mérföldes csizmaizget mozgott nyugtalanul. Egy egész könyvtárnyi grimoár, no persze nem olyan hatalmasak, mint az oktávó, de azért varázsigéktől duzzadóak, csikorgatta, nyikorgatta láncait, mint egy válaszul a varázsló rájuk szögezett, mohón vágyakozó pillantására. Mindezek nyers energiája úgy felizgatta Armandot, ahogy semmi más nem tudta volna. Mindazonáltal megvetette az ápolatlanságot és Galdor szimpadiasságát. Teszem azt, történetesen tisztában volt azzal, hogy a méregzöld folyadék, amely torz csövek össze-vissza a labirintusában buborékolt rejtélyesen az egyik munkapadon, csupán szappannal dúsított zöld festék. Ugyanis megvesztegette a szolgák egyikét. Egy szép napon, gondolta, mindez a múlté lesz, kezdve a rohadt aligátorral. Az új ízületei elfehérettek. Nos hát, mondta Galdor vidáman. Felakasztotta kötényét, és lezöttyent kacsalábú és oroszlán mancsot utánzó karfájú székébe.
2: Küldtél nekem valami memmi izé?
1: Armand vállat vont.
2: Memót.
1: Csupán csak arra akartam rámutatni, uram. A többi rend mind ügynököket küldött Skund erdejébe, hogy újra fogjul ejtsék a varázsigét, míg ön nem tesz semmit, mondta. Semmi kétség, hogy ön, ha úgy látja jónak, felfedi indokait az alkalmatos időben. Belém vetett bizalmat pirulásra készte, felelte Galdor. Az a varázsló, aki elfogja az igét, nagy megbecsülést szerez önmaga és rendje számára, folytatta Armand. A többiek tüstént nekiláttak a különféle varázslatoknak. A 7 mérföldes csizmák alkalmazásától a másollevés 100 fajta módszeréig. Ön mit javasol, mester? Mit tegyük? Lehetséges, hogy némi szarkazmus bújt meg ebben a megjegyzésben. Kizárt dolog, mester.
2: Még egy csüpetnyi se?
1: Még csak árnyalatnyi se, mester.
2: Akkor jó! Jó. ugyanis nekem egyáltalán nem áll szándékom van oda menni.
1: Gádor lehajolt és felemelt egy ősrégi könyvet. Elmormolt egy parancsszót, s a könyv recsembe kinyílt, egy gyanúsan nyelvre emlékeztető könyvjelző pedig visszahúzódott a kötésbe. Gáldor tapogatózni kezdett lenn a párnája mellett, és előhúzott egy kis bőrzacskónyi dohányt, meg egy kemence nagyságú pipát. A mindhalálig nikotinfüggők hihetetlen jártasságával megformált egy diónyi dohánygömböt tenyerei között, és begyümöszölte a pipa öblébe. Csettintett az ujjával, s a dohány rögvest lángra lobbant. Mélyen beleszívott a pipába, elégedetten sóhajtott. Felnézett. Még mindig itt, Armand. Ön ide rendelt, uram, jegyezte meg Armand szintelen hangon. Pontosabban ennyi hangzott el hallhatóan. Azonban szürke szeme mélyén a haloványabbnál is haloványabb csillogás elárulta, hogy gondosan listát vezet minden egyes fitymálásról, minden egyes lekezelő tekintetről, minden egyes nyájas korholásról, minden egyes beavatott pillantásról, és hogy minden egyes iktatott megalázásért Gáldor eleven agyára egy teljes, bugyogósósabban eltöltendő nappári év vár. Igen, valóban hivatalos. Kérlek, nézd el egy öreg ember feledékenységét, mondta Gáldor megnyerően. Feltartotta a könyvet, amit korábban olvasott. Nem helyeslem ezt a fejvesztett rohangászást, morogta. Ez úgy, ahogy van, piszkosú hatásvadász, főleg a vacakolás a repülő szőnyegekkel, meg hasonlókkal. De az én szememben ez nem igazi mágia. Vegyük például a kokáért a 7 mérföldes csizmákat. Ha Isten az embert arra szánta volna, hogy egy lépéssel 21 mérföldet tegyen meg, biztos vagyok benne, hogy hosszabb lábakat adott volna nekünk. Hol is tartottam?
3: Fogalmam sincs róla, válaszolta Armand hidegen.
2: Igen. Furcsálom, hogy semmit sem találtunk a könyvtárban a csorti piramisról. Hát az ember azt gondolná, hogy valaminek csak kellene lennie annyi könyv között. Nem, de bár.
1: A könyvtáros természetesen meg lesz fenyítve.
3: Gáldor oldalvást rásandított.
2: De nem drasztikusan, mondta. Esetleg vondd meg a banánadagját.
1: Egy pillanatig farkas szemet néztek. Gáldor fordult el elsőnek. Mindig is kellemetlennek találta, ha hosszasabban kellett Armandra tekintenie. Pontosan olyan zavarba ejtő hatása volt, mint belebámulni egy tükörbe, és nem látni benne senki.
2: Bármi különös is azonban, másút ráakadtam a szükséges útmutatásra, ami azt illeti szerény magánkönyvtáram polcain. Skerélt cserekosárnak, rendünk alapítójának naplóiban. Te, úgyis, mint hevesvérű fiatalember, aki oly kapkodva szednéd nyakadba lábad, hogy űzőbe vedd a varázsigét. Vajon tudod-e azt, mi történik, amikor egy varázsló meghal?
1: Bármely varázsige, amit bemagolt, kimondja magát, felelte Armand. Ez egyike az első dolgoknak, amiket megtanulunk.
2: Igen, ám, csak hogy ez nem igaz az eredeti 8 nagy varázsige esetében. Szorgos tanulmányozással Skerélt rájött, hogy egy nagy varázsige egyszerűen menedéket keres a legközelebbi elmében, amely nyitott és készen elfogadására. Légy szíves, taszasd odébb azt a nagy tükröt. Igen, oda. Köszi.
1: Gáldor feltápászkodott, és oda csoszogott a mostanra már kihűlt kovács tűzhelyhez. Bár a mágia pászma még mindig vonagolt. Egyidejűleg volt jelenlevő és jelen nem levő, mint egy másik, csupa forró kék fénnyel teli világegyetemből kivágott metszet. Gáldor könnyedén felemelte, egy álmáról leemelt egy íjat, és elégedetten figyelte, ahogy a mágia Megragadva az íj végeit, ráfeszült, míg csak a fa el nem kezdett recsegni. Akkor kiválasztott egy nyilat. Ármánd odavonszolt egy nehéz, földig érő tükröt a padló közepére. Amikor én leszek a rendvezetője, fogadta meg magában. Én egész biztosan nem fogok ide-oda csoszogni mamuszban. Ahogy már korábban említettük, Ármánd úgy érezte, hogy egy kis friss vérrel sokat lehetne kezdeni, ha legalább már a kiszáradt fákat el lehetne távolítani. Ám jelenleg, ha csak ideiglenesen is, őszintén kíváncsi volt arra, vajon mit fog tenni a vén bolond a következőkben. Nem kizárt, hogy némi elégtétellel szolgált volna számára, ha tudta volna, hogy mind Gáldor, mind Skeril cserekosár, óriási tévedett. Gáldor néhányszor elhúzta kezét a tükör előtt, ami elhomályosodott, majd kitisztulva Skund erdejét mutatta madártávlatból. A varázsló szúrósan merett a látképre, s jobban megmarkolta az íjat rajta a bizonytalanul a plafonra irányuló nyillal. Néhány szót mormolt, olyasmit például, hogy vegyük figyelembe a szélsebességet, mondjuk 3 csomó, és igazítsuk hozzá a hőmérséklethez, és utána egy meglehetősen kiábrándító mozdulattal útjára bocsátotta a nyilat. Ha a hatás és ellenhatás törvényeinek lett volna bármi beleszólásuk, a nyilnak a földre kellett volna pottyannia néhány lábnyira. De nem volt. Egy olyan hang kíséretében, amely minden leírási kíséretnek ellenáll, de amelyre a teljesség kedvéért gondolhatunk úgy, mint ami alapvetően sprang, plusz 3 napi kemény munka egy jól felszerelt rádiótechnikai műhelyben, a nyilvessző eltűnt. Gáldor félrehajította az íjat, és vigyorgott. Na persze kb. 1 óra, míg odaér, mondta. Aztán a varázsige simán visszatér az ionizált úton ide, hozzá. Figyelemre méltó, acsarogta Ármánd, akinek agyából bármely arra járó telepata kiolvashatta volna a 10 yard magas betűkkel írt, ha te igen, én miért ne, gondolatot. Lenézett a rendetlen munkapadra, ahol egy hosszú és rendkívül éles kés, mint egy testre szabottan ajánkozott arra, ami hirtelen az eszébe ötlött. Nem igazán szeretett erőszakos eszközökhöz folyamodni, kivéve, ha csak a kezét kellett kinyújtania értük. Ám a csorti piramis felirata a napnál világosabban fejtette ki, milyen jutalom vár arra, aki a megfelelő időben összetereli mind a 8 varázsigét. És Ármánd nem feltétlen ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú évek keserves munkája semmibe veszik csak azért, mert egy vén hülyének egyszer az életben zseniális ötlete támad. Innál egy kis kakaót, amíg várakozunk? Kérdezte Gáldor, ahogy a szolgákat szólító csengőhöz sántikált a szobán keresztül. De még mennyire? Felelte Ármán. Megragadta a kést, mérlegelve annak egyensúlyát és használhatóságát. Muszáj gratulálnom önnek, mester. Látom már, hogy ugyancsak korán kell kelnünk, ha ön fölé szeretnénk kerekedni. Gáldor felnevetett. A kés elhagyta Ármánd kezét, méghozzá olyan sebességgel, hogy tekintetbe véve a korongvilág fényének is ilyen renyhe természetét, úgy látszott, mintha rövidebbé, meg valamivel masszívabbá válna, ahogy a hibátlan célzásnak köszönhetően Gáldor nyaka felé tartott. Nem ért oda. Helyette kitért oldalra, és sebesen cirkulálni kezdett. Olyan gyorsan, hogy úgy látszott, mintha Gáldor váratlanul fémnyakörvet viselne. Gáldor megfordult, és Ármánnak úgy tűnt, mintha hirtelen több lábnyit nőtt volna, és ugyanakkor sokkal, de sokkal hatalmasabb is lenne. A kés kivágódott a körből, és rezegve beleállt az ajtóba. Ármánd fülétől alig 1 hajszálnyira. Korán, nézett rá Gáldor szórakozottan. Édes fiam, jobb lesz, ha le se fekszel.
4: Vegyél még az asztalból,
3: ajánlott a széltoló.
1: Nem, köszönöm, nem szeretem a marcipánt,
3: válaszolta két virág.
1: Különben is biztos vagyok benne, hogy nem szép dolog mások bútorát megenni.
2: Rá se ráncs,
3: biztatta Iszkiri.
2: A vén banyát évek óta nem látta senki. Azt mondják, két otthonról megpattant kamasz tette el láb alól.
1: Ezek a mai fiatalok,
3: csóválta a fejét széltoló.
1: Szerintem a szülők hibája, tette hozzá két virág komoran.
3: Ha egyszer sikerült túljutnod a szükséges lelki áthangolódáson, akkor a mézecskalácsházikó egész kellemes helynek bizonyult. A rezidens mágia karban tartotta, és mindazon helybéli vadállatok, amelyek még nem haltak bele a végzetes fogszúvasodásba, messzire elkerülték. A kandallóban maszatosan égő édes gyökértuskók táplálták a vidáman lobogó tüzet. Széltoló ugyan korábban megkísérelte a tűzifagyűjtést odakint, de feladta. Nem könnyű tűzre vetni az olyan ágakat, amik beszélnek hozzád. Böffentett.
2: Ez igazán egészségtelen, mondta. Úgy értem, miért pont édességek? Miért nem inkább pirítós és sajt? Vagy szalámi?
3: Jut eszembe, most nagyon jól este nekem egy szimpatikus szalámi kanapé.
2: Mert fogalmam sincs,
3: felelte Iszkiri.
2: A vén Hexenschluss nyanya édességekre szakosodott. Látnod kellett volna a habcsókjait.
1: Láttam,
3: bólintott széltoló, amikor kipróbáltam a matracot.
1: A mézes kalács jobban megfelel a hagyományoknak, mondta két virág.
3: Micsoda? Matrac készítésre?
1: Jaj, ne hülyéskedj, intette le két virág az észszerűség nevében. Ki hallott már mézes kalács matracról?
3: Széltoló morgott. Enni való járt a fejébe. Egész pontosan az ankh-morpor kiételek.
1: Nevetséges, hogy minél messzebbre került tőle, a város annál vonzóbbnak rémlet emlékeiben. Csak be kellett hunnia a szemét, hogy nyálcsorgató részletességgel maga előtt lássa a 100 különféle kultúra lacikonyháit a piacokon. Ahol skulsit lehetett enni, vagy annyira friss cápa uszonylevest, hogy a fürdőzők nem ismertek a közelébe menni, vagy akár... Mit gondolsz? Megvásárolható ez a hely?
3: Kérdezte két virág.
1: Széltoló tétovázott. Már régen rájött, hogy megéri nagyon gondosan mérlegelni a választ két virág szokásosnál is meglepőbb kérdéseire.
3: Minek? Érdeklődött óvatosan.
1: Nos, mivel csak úgy árad belőle a romantika?
2: Mi az a romantika?
3: Kérdezte Iszkiri, miközben óvakodva körbeszaglászott, arcán azzal a kifejezéssel, ami világosan mutatta, hogy nem ő tette, akármi is legyen az.
2: Azt hiszem, hogy a régiségekkel foglalkozó varázstudomány,
3: vetette oda szórakozottan széltoló.
2: Tök mindegy, mert nem veheted meg a helyet, ugyanis nincs kitől.
4: Ezt valószínűleg el tudnám rendezni. Természetesen az erdei önkormányzat nevében.
3: Vágott közbe Iszkiri, és megpróbálta elkerülni széltoló ellenséges tekintetét.
2: És ráadásul nem is tudnád magaddal vinni. Úgy értem, alig ha tudnád bepréselni a podgyászba. Nem?
3: Széltoló rábökött a podgyászra, ami a tűz mellett heverészett, és valami lehetetlen úton módon sikerrel keltette egy doromboló mindazonáltal ébertigris benyomását, majd visszanézett két virágra. Leesett az álla.
1: Hát nem?
3: Ismételte. Sosem sikerült megbékülnie azzal a ténnyel, hogy a podgyász belseje, mintha nem ugyanazon a világhoz tartozott volna, mint a külseje. Természetesen mindez csupán mellékterméke volt a podgyász sarkalatos elképesztőségének, ám határozottan zavarba ejtő volt figyelni, ahogy két virág megtömte elpiszkolódott ingekkel és szagos zoknikkal, majd amikor újra felemelte a tetejét, frissen vasalt, levendulától illatozó fehér nemű lapult benne. Két virág ezen kívül vett egy csomó festői népi alkotást. Széltoló szerint csupa szemetet. És még a 7 láb hosszú, hagyományőrző malacsiklandozó pózna is simán belefért a podgyászba anélkül, hogy bárhol kilógott volna belőle.
1: Hát nem tudom,
3: vont vállat két virág.
2: Te vagy a varázsló, te tudsz mindent ezekről a dolgokról.
1: Na, persze. Ám bár a bőrönd mágia különösképp specializált terület,
3: sietett leszögezni széltoló.
2: Akkor is biztos vagyok benne, hogy a manók igazából nem akarják áruba bocsátani, mert...
3: Septiben végigrohant két virág már megismert szókincsén.
2: Ez egy turisztikai látványosság.
4: Az micsoda?
3: kérdezte Iszkiri feltámadt érdeklődéssel. Azt jelenti, hogy sok hozzá hasonlatos fickó fog idejönni, és megbámulni a kunyhót, magyarázta Széltoló.
4: De miért?
3: Hát azért, Széltoló keresgélte a megfelelő szavakat. Azért, mert festői.
5: Festői,
3: Úttörténeti, népies, folklorisztikus, pompás példánya, egy letűnt korok hagyományában gyökerező, már a feledésbe merült népi művészetnek.
4: Tényleg?
3: Iszkiri méla döbbenettel rámerett a mézes kalácsházra. Igen.
4: Ez mind?
3: Hát, attól tartok.
4: Segítek nektek csomagolni.
3: És az éjszaka haladt tovább a maga útján, egy alacsonyan szálló felhőtakaró alatt, ami a korong nagyobbik részét befedi. Roppant szerencsés módon. Mert majd, amikor kitisztul, és a csillagászok meglátják az eget, akkor nagyon mérgesek, és nagyon idegesek lesznek. Az erdő több pontján varázsló csoportok vannak épp eltévedőben. Körbe-körbe járva, egymás elől rejtőzve, egyre zaklatottabban, ugyanis valahányszor neki mennek egy fának, az udvarjasan bocsánatot kér. De ha bizonytalanul, tántorogva is, sokan közülük egyre közelebb kerülnek a kunyhóhoz. Ami épp időszerűvé teszi, hogy visszatérjünk a láthatatlan egyetem zegzugos épület együtteséhez, egész pontosan Gréber Mölcs apartmanjához, aki jelenleg a korongvilág legöregebb varázslója, és feltett szándéka, hogy ez így is maradjon. Akit épp most sikerült rendkívüli módon megdöbbenteni, és oda is lett a lelki nyugalma, de teljesen. Ugyanis a legutóbbi néhány órában roppantul elfoglalt volt. Legyenek bár süketek és agytevékenységük kisé lomha, az idősödő varázslóknak kifejezetten jó, mélyen beibódott túlélési ösztöneik vannak, és tudják, hogy amikor egy magas alak, fekete köntösben, és a földművelő kéziszerszámok legkorszerűbbikével kezében elgondolkozva méregeti őket, akkor elérkezett a gyors cselekvés ideje. A szolgákat elbocsátotta. A bejáratokat lepecsételte egy porrá őrölt kérészekből mixelt pasztával. Az ablakokat védelmező nyolcszögek rajzaival látta el. Ritka és eléggé büdös olajokat öntött bonyolult mintázatban a padlóra, olyan séma szerint, ami bántotta a szemet, és azt sugallta, hogy tervezője vagy részeg volt, vagy egy más létsíkról jött, vagy mindkettő. A szoba kellős közepére az eltitkolás nyolcszoros nyolcszögét rajzolta fel, és körbe rakta vörös meg zöld gyertyákkal. És annak legisleg közepén állt egy lába, amit kondorpáfrányfenyőből faragtak. A kondorpáfrányfenyő tudva levőleg nagy kort ér meg. És amit piros sejemmel béleltek ki, valamint további védő amulettekkel. Mint látható, Gréber Mölcs tisztában volt azzal, hogy a halál már nyújtogatja érte csontkezét, és számos évet áldozott egy bevehetetlen rejtekhely megtervezésére. Beállította a zár bonyolult mechanizmusát, becsukta a tetőt, s hátradőlt azzal a biztos tudattal, hogy íme, itt a tökéletes védelem összes ellenségei legvégsőbbikével szemben, noha még eddig nem merült fel benne, hogy elgondolkozzék a szellőző nyílások fontosságáról, amelyek az ilyen jellegű vállalkozásokban óriási jelentőséggel bírnak. Na, és pont ekkor, pont mellette, egész közel a füléhez, ezt mondta egy hang.
6: Ugyancsak sötét van ideben, nem ne bár.
3: Havazni kezdett. A kunyhó árpacukor ablakai tisztán és vidáman ragyogtak a feketeségben. A tisztás egyik oldalán három vörös fény pöttyizott fel egy másodpercre, és ugató köhögés hallott, ami hirtelen félbe szakadt.
4: Kuss!
3: Sziszegte egy harmadik szintű varázsló.
4: Még meghallanak minket!
7: Ugyan ki? A mocsárban megléptünk a megtévedtek testvériségéből jött fickók elől, a nagy tiszteletű látnokok tanácsából való marhák meg eleve rossz felé mentek.
4: Jó,
3: mondta a legalacsonyabb rangú varázsló.
4: De akkor ki beszél hozzánk? Azt mondják, ez egy elvarázsolt erdő, tele koboltokkal, meg farkasokkal, meg fákkal.
3: Tette hozzá egy hang fahangon a sötétségből és a magasból. Aha, mondta a legifjabb varázsló. Beleszívott a cigijébe, és megborzongott. A csapat vezetője kilesett a szikla mögül, és a kunyhóra meresztette a szemét.
4: Na akkor nosza!
3: Javallotta, miközben kiverte a pipáját 7 mérföldes csizmája sarkán, aki persze tiltakozva csikorgott.
4: Beruntunk, megragadjuk őket, s már itt se vagyunk, oké? Okay? Biztos vagy te abban, hogy csak emberek vannak bent?
3: Fagatódzott a legfiatalabb varázsló idegese.
4: Persze, hogy biztos vagyok!
3: Mordult rá a vezér.
4: Mert mire számítottál? 3 medvére?
2: Lehetnének szörnyetegek. Az ilyen erdőkben hemzsegnek a szörnyetegek.
1: És a fák,
3: említette meg egy baráti hang az ágak közül.
7: Na ja,
3: egyezett bele a vezető óvatosan. Széltoló gondosan megvizslatta az ágyat. Egész helyes kis ágyikó volt. Egyfajta kemény tejcsoki karamellberakással, ám inkább hajlott arra, hogy megegyelse, mint hogy nyugovóra térjen benne, és különben is. Úgy nézett ki, hogy valakinek már ugyanez az ötlete támadt.
1: Ki evett az ágyacskámból?
3: Kérdezte.
2: Szeretem a karamellás tejcsokit,
3: felelte védekezően két virág.
1: Ha nem vigyázol, jön a tündér, és elviszi az összes fogad.
3: Óvta széltoló, új sütetű műveltségét vitogtatva.
4: Dehogy, azok az elfek!
3: Betette oda Iszkir az öltöző asztal mellől.
4: Az elfek csinálnak ilyesmit, meg a körmödet is kitépik. Némelykor ugyancsak sértődékenyek tudnak lenni.
3: Két virág lezöttyent az ágyára.
1: Rosszul tudod, mondta. Az elfek nemesek, és gyönyörűek, és bölcsek, és nyájasak. Egész biztos, hogy ezt olvastam valahol.
3: Iszkiré és Széltoró tért kalácsai összenéztek.
2: Azt hiszem, te másféle elfekre gondolsz,
3: bökte ki a Manó habozva.
4: Errefelé az elfek nem olyanok.
2: Na nem, mintha ingerlékennek lehetne őket nevezni,
3: tette hozzá sietve.
2: Semmiképp se, ha csak nem akarod a sapkádban hazavinni a fogaidat.
3: A könnyedén azonosítható kis Ness azt jelezte, hogy kitárult a nogátajtó. Ugyanazon pillanatban a kunyhó másik oldaláról elhaló kondolás hallatszott, mint amikor egy kővel betörik az álpacukor ablakot olyan finoman, amennyire csak lehetséges.
2: Mi volt ez?
3: Kérdezte két virág. Melyik? Tette fel a kérdést céltoló.
2: Nagy csattanással egy nehéz ág ütődött az ablakpárkányhoz.
3: Egy rémült
4: elfek!
3: Sikoljjal Iszkiri keresztül iszkolt a szobán, és eltűnt egy egérjukban.
2: Most mit csinálunk?
3: Tanástalankodott két virág.
4: Pánikolunk?
3: Vetette fel széltoló reményteljesen. Mindig azt tartotta, a pánik a legjobb módszer a túlélésre. Elmélete úgy szólt, hogy az ősi időkben az emberek, akik szembe kerültek egy éhes kartfogú tigrissel, két csoportra oszlottak. Azokra, akik pánikba estek, meg azokra, akik ott maradtak, ilyesmiket mondva.
2: Micsoda gyönyörű bestia, és ide gyere, cicuskám!
4: Van itt egy szekrény,
3: mutatott rá két virág egy keskeny ajtóra, ami a fal és a kémény pillér középre is elődött. Mindketten bemásztak az édes, dohos sötétségbe. Egy csokoládé podlódeszka csikordult odakünn, valaki azt mondta.
7: Hangokat hallottam.
3: Valaki más meg ezt.
4: Aha, lentről. Azt hiszem, a megtévedtek.
7: Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy leráztuk őket.
5: Ti ketten, ezt a helyet meg lehet enni. Ide süssetek, meg lehet.
7: Kuss!
3: Aztán még sokkal több csikordulást hallottak, és egy elfojtott sikolyt lentről, ahol az egyik nagy tiszteletű látnok, miután óvakodva bemászott a betört ablakon, rálépett egy az asztal alatt rejtőzködő megtévedt kezére. Hirtelen felhangzott a mágia sűvítése és becsapódása.
5: Basszus!
3: Üvöltötte egy kinti hang.
5: Mások már elkapták, gyerünk!
3: A csikordulás fokozódott, majd váratlanul csend lett. Egy idő után két virág így szólt.
2: Széltoló, azt hiszem, találtam itt egy seprűt a szekrényben.
4: És mi ebben a szokatlan?
2: Kormánya van neki.
3: Odalentről szívtépő sikoltás hallatszott. A sötétben egy varázsló megpróbálta felnyitni a podgyász fedelét. A mosogatókonyha felől érkező robaj az illuminátus mágusok töretlen körének feltűnését jelezte a színen.
2: Mit gondolsz? Miután kutatnak?
1: Fogalmam sincs. De szerintem valószínűleg jobban járunk, ha nem várunk arra, hogy kiderüljön.
3: Vélte elgondolkozva széltoló. Lehet, hogy igazad van. Széltoló óvatosan kitárta az ajtót. A szoba üres volt. Lábujjhegyen az ablakhoz óvakodott és lenézett. Egyenesen három, az éjfél rendjének fivére felfelé meredő képébe.
8: Ő az!
3: Sietősen visszahúzódott és a lépcsők irányába rohant. Az odalenti jelenet leírhatatlan, ám mivel ez a kijelentés halálbüntetést von maga után második Olaf Quimby uralma óta, jobb, ha mégis megpróbálkozunk vele. Először is. A küzdelembe merült varázslók többsége megkísérelte megvilágítani a színhelyet a legkülönfélébb lángokkal, tűzgolyókkal és varázslatos ragyogásokkal, amitől az általános kivilágítás egy villanófénygyárban tartott diszkó benyomását keltette, továbbá mindegyikük olyan pozíciót próbált találni, ahonnan beláthatja az egész szobát, ám ő maga nem támadható, és kivétel nélkül mindenki azon igyekezett, hogy ne kerüljön a podgyász útjába, ami már két nagy tiszteletű látnokot szorított sarok, és fenyegetően csattogtatta fedelét, valahányszor valaki megközelítette. Mindezek ellenére azért úgy adódott, hogy egy varázsló felpillantott. Ő az! Széltoló megtorpant, és valami beléje ütközött. Sietve hátra nézett, és elámult, amikor meglátta két virágot seprűnyélen ülve, mely seprű a levegőben lebegett.
9: A boszorka hagyhatta itt!
3: Örvendezett két virág.
9: Igazi, eredeti varázsseprű!
3: Széltoló habozott. Oktani szikrák pattogzottak a seprű sörtéjéből, s ha volt valami, amit igazán utált, hát a magasságot. De még annál is jobban utálta, amikor egy tucat örjöngésig feldühödött rendkívül rossz kedvű varázsló rohan fel a lépcsőkön egyenesen felé, és most éppen ez történt. Na jó, adta meg magát, de én vezetek. Odarúgott csizmaorrával egy varázsló irányába, aki már félúton tartott egy megkötő varázsige kimondásában, és felszökkent a seprűre, ami hirtelen leszáguldott a lépcsőházban, majd tett egy fordulatot fejjel lefelé, amitől Széltoló rémületes módon szemtől szembe került egy évféli fivérrel. Nagyot visított, és a kormányt görcsösen megrántotta. Ekkor egyidejűleg több dolog következett be. A seprű kilőtt előre, és áttörte a falat. Csokoládé morzsalékok záporát előidézve, a podgyász előre furakodott és megharapta a fivér lábát. Valamint egy különös sivítóhon kíséretében egy nyíl bukkant fel a semmiből, néhány hüvelykel elhibázta Széltolót, és hangos koppanással beleállt a podgyász fedelébe. A podgyász szőrész szálán eltűnt. Az erdőmélyi kis faluban az aksámán még néhány tobozt hajított a tűzre, és a füstön keresztül szégyentől piruló tanítványára merett.
4: Egy láda lábakkal? Kérdezte.
9: Igen, mester. Az égből pottyant oda, és rám nézett,
3: válaszolta a tanítvány.
4: Akkor tehát volt szeme ennek a ládának, igaz?
3: Kezdte a tanítvány, majd megzavarodva elhallgatott. Az öreg összeráncolt a szemöldökét.
4: Sokan látták Topaxit, a veres gomba istenét, és ezzel kiérdemelték a sámán nevet, mondta. Néhányan. Skeldét vizionálták, a füstszellemet, őket hívjuk javas embereknek. Egy elenyésző kisebbség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megpillanthatta Umcserrelt, az erdő lelkét, s így módon a lélekvezető vált belőlük. De senki se látott egy ládát több száz lábbal, ami szem nélkül nézett rájuk. Az ilyeneket nevezzük idiótának! Az ilyenek...
3: A félbeszakítást egy hirtelen, sikoltásszerű zaj, rövid hóvihar, valamint cikra eső okozta, amiktől a tűz keresztül csapott a sötét kunyhón. Utána egy rövid ideig tartó, nehezen kivehető látomás következett, majd a szemközti fal romba dőlt, és a jelenés eltűnt. A mindezt követő hallgatás hosszúra nyúl. Azután jött egy kicsivel rövidebb csönd. Végül az aksámán óvatosan feltette a kérdést.
4: Ugye nem láttál az előbb két embert elhussani fejjel lefelé egy seprűnyélen egymásra ordítozva és sikoltozva? Ugye nem?
3: A fiú hidegvérrel nézett vissza.
9: Határozottan nem.
1: az aggasztján felsóhajtott megkönnyebbülésében.
4: Istennek legyen hála, mondta. Én se.
1: A kunyhóban teljes volt az űrzavar, mert a varázslók nem csupán követni akarták a seprűt, de szándékukban állt mindenki mást ebben megakadályozni, és ez számos sajnálatos eseményhez vezetett. A leglátványosabb és minden bizonnyal egyben legtragikusabb az volt, amikor egy látnok megpróbálta hasznát venni 7 mérföldes csizmájának, a varázsigék és egyéb szükséges felkészülés helyes sorrendjének betartása nélkül. A 7 mérföldes csizmák, ahogy már korábban sugalmaztuk, még a legideálisabb körülmények között is a mágia kétes megbízhatóságú formái közé tartoznak. És a látnoknak túl későn jutott eszébe, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell olyan közlekedési eszközt igénybe venni, amely hatékonyságát végül is annak köszönheti, hogy az egyik lábat 21 mérföldnyivel helyezi a másik elé. Tél első hóviharai teljes erővel dühöngtek, és a korong nagy részét egy gyanúsan vastag felhőréteg borította. Ennek ellenére madártávlatból a korongvilág aprócska holdjának ezüstös fényénél ez volt a multiverzum látványainak egyik legszebbike. Mérföldek százain át, a Pelemcsabajtól a tengely környéki hegységekig óriási felhőcsóvák kavarogtak, örvénylettek. A hideg kristályos csöndben, a hatalmas fehér csigavonal jegesen szikrázott a csillagok alatt, alig észrevehetően forogva, rendkívül hasonlatosan ahhoz, amikor Isten már megkavarta kávéját, és utána hozzátesz még egy kis tejszínhabot. Mi sem zavarta meg a ragyogó jelenetet, amely a távolban valami kicsi, nagyon-nagyon kicsi tört keresztül a felhő rétegen, párafoszlányokat húzva maga után. A stratoszféra nyugalmában veszekedő hangok hallatszottak messzire, tisztán és élesen.
2: Azt mondta, tudsz ilyesmit vezetni?
4: Nem, én azt mondtam, hogy te nem tudsz.
2: De én még sose ültem ilyenen.
4: Na hát, micsoda meglepetés.
2: Akkor is azt mondta, oda néz, fel az égre.
4: Nem is mondtam.
2: Hát mi történt a csillagokkal?
1: Így történt tehát, hogy két virág és széltoló látták meg elsőként a korongon, hogy mit tartogat a jövő. 1000 mérfölddel mögöttük, a tengelymenti hegyvidéken a mennyek orma az égre döfött, és késfényességű árnyékot vetett a civakodó felhőkön át. Ezt az isteneknek is észre kellett volna venniük, de az istenek általában nem néznek az égboltra, és különben is leköti őket a pereskedés a jégóriásokkal, akik nem hajlandók lehalkítani a rádiót este 10 után. Peremirán, nagy Attuin út irányában a csillagokat valami lesöpörte az égboltról. Abban a fekete körben csak egy csillag világolt, egy vészjósló vörös csillag, olyan, mint a csillogás egy veszett vidra szemgödrében. Kicsi volt, borzalmas és kérlelhetetlen. És nagy Attuin a korongot egyenesen arra felé hurcolta. Széltoló pontosan tudta, mit kell tenni ilyen körülmények között. Felsikított, és lefelé irányította a seprűt. Áldor Málott Vix a 8 szög közepén állt, s a magasba emelte kezét.
8: Urszháló, dileptorc, húla, engedelmeskedj!
1: Gyérköd formálódott feje fölött. Oldalvást Ármándra sandított, aki a varázskör szélén duzzogott.
4: A következő rész eléggé imponáló, mondta. Figyelj!
8: Kotöbháj! Kotsam! Hozzám, kicsiny elszigetelt szirtek, és nem kevesebb, mint 3 hüvelyk magasságú, aggódó egerek szellemei.
2: Mi?
1: Hörrend fel Ármánd. Hát igen, ez a rész komoly kutatást igényelt. Bólintott Gáldor. Főleg az egerek, ugyebár. De hol is tartottam? Ah, igen.
3: Újra felemelte a karját. Ármánd megnyalva ajkát, háborodott elmével leste. A vén bolond tényleg összpontosított, teljesen belemerült a varázsige megzabolázásába, és alig fordított figyelmet rá. Hatalomszavak gördültek át a szobán, visszapattantak a falakról, végül eltűntek szem elől a polcok és üvegek mögé bújva. Ármánd tétovázott.
1: Gáldor egy másodpercre lehunyta a szemét. Arca az extázis maszkja volt,
3: ahogy épp kiejtette az utolsó szót. Ármánd szóra sem érdemes izmai megfeszültek, ujjai újfent a késnyelére forrottak. Ekkor Gátor kinyitotta a félszemét, oda biccentett, és oldalról olyan erős varázscsapás mért rá, ami a fiatalabb férfit szétterpesztett végtagokkal a falhoz kente. Gáldor rákacsintott, és ismét kitárt a karját.
8: Hozzám, ó szellemei a...
3: Mire dörgött a menny, robbant a fény, és egy másodpercre teljesen elbizonytalanodtak a természeti törvények, amitől a falak látszólag önmagukba tekeredtek. Aztán Ármánd gyors lélegzetvételt hallott, meg egy folytott tompa puffanást. A szoba hirtelen csöndbe borult. Néhány perccel később Ármánd kikúszott egy szék mögül, s leparolta magát. Elfütyült pár taktust valami felismerhetetlenből, még az is lehet, hogy zeneműből, és túlzott nem törődömséggel az ajtó felé fordult, miközben tekintetét határozottan a plafonra szegezte. Annak az embernek az érdeklődésével, aki még sose látott mennyezetet. A mód, ahogy mozgott, kifejezetten azt sugallta, hogy gyorsasági világcsúcsot kísérel meg gondtalan sétafikálásból. A podgyász ugrásra készen lapult a kör közepén, és egy csattanással kitárt a fedelét. Ármánd azonnal lefékezett, lassan, nagyon-nagyon óvakodva megfordult, előre rettegve a látványtól. A podgyász enyhén levendula illatú, tiszta fehér neműt látszott tartalmazni. Ki tudja miért, valahogy ez volt a legrémületesebb dolog, amit a varázsló valaha is látott. Nos, köszörülte meg a torkát. Te, nem láttál erre felé egy másik varázslót? Esetleg? A podgyász szerét ejtette, hogy még vész jóslóbbnak tűnjék. Nekerekte Ármánd, hát akkor rendben is lennénk, nem mintha számítana. Határozatlanul gyűrögette köntöse szegélyét, és rövid ideig tartó, ám intenzív érdeklődést mutatott az öltések részletei iránt. Amikor végül felnézett, a borzasztó láda még mindig ott volt. Hát akkor... Isten veled! Mondta, és iszkolt. Még épp idejében sikerült átcsusszannia az ajtón. Széltoló! Széltoló kinyitotta a szemét. Nem mintha ez sokat segített volna. Csak annyit jelentett, hogy ahelyett, hogy semmit se látott volna, csupán sötétséget, most kizárólag csak fehérséget látott, ami meglepő módon még sokkal rosszabbnak bizonyult. Jól vagy?
10: Nem.
3: Ó, Széltoló felült. Úgy tűnt, hogy egy hó borított a sziklán csücsül. De ez a szikla nem felelt meg a sziklaság általános ismérveinek. Például a kokáért mozgott. Hópelyhek kavarogtak körülötte. Két virág néhány lábbal arrébb guggolt, arcán őszinte aggodalommal. Széltoló felnyögött. Minden porcikája dühös volt rá abból kifolyólag, amit nem régiben tett velük, és panasztételre sorakoztak.
10: Jaj, most mi van?
3: Hát tudod, amikor repültünk, és én izgultam, nehogy neki menjünk valaminek a viharban, arra te azt mondtad, hogy ebben a magasságban csak is egy sziklával tömött felhőnek ütközhetünk.
10: Igen, és?
3: Honnan tudtad?
1: Széltoló körülnézett.
3: A környezet változatosságától és érdekfeszítőségétől akár egy pingponglabda belsejében is lehettek volna. A szikla alattuk határozottan mozgott, mi több rengett és rázkódott. Végig simított rajta, érzékelve a vésőnyomokat. Amikor fülét a nedves és hideg kőre tapasztotta, szívveréshez hasonló, folytott, ütemes dobbanásokat vélt hallani. Előre kúszott a peremig, és óvatosan kilesett. Abban a pillanatban a szikla épp egy felhőtlen szakasz fölött suhanhatott el, mert halványan ki tudta venni szaggatott élő hegycsúcsok rémítően távoli képét. Messze, messze alant. Összefüggéstelen hangokat adott ki, és visszaaraszolt.
10: Nevetséges, mondta két virágnak. A sziklák nem repülnek. Többek között erről nevezetesek.
3: Talán repülnének, ha... tudnának, jegyezte meg két virág. Lehet, hogy ez a szírt éppen most fedezte fel, hogyan kell.
10: Hát akkor reménykedjünk, hogy nem mostanában felejti el, kívánta Széltoló erősen.
3: Lekuporodott, átázott köntösét szorosabbra húzta maga körül, és komoran bámulta a környező felhőket. Feltételezte, valahol lennie kell valakinek, akinek van valamicske beleszólása saját életébe, aki reggel felkel és este ágyba bújik azzal a biztos tudattal, hogy nem fog lepottyanni a világ végéről, vagy elszenvedni egy csapatnyi eszelős támadását, vagy felébredni egy ciklán, mely madárnak képzeli magát ezzel, mint egy kilép valós társadalmi helyzetéből. Halványan rém lett neki, hogy valaha ő is ilyen életmódot folytatott. Széltoló beleszimatolt a levegőbe. A szikla sülő zsírtól szaglott. Az illat előről szállt, és egyenesen a gyomrát célozta meg. Érzel valami szagot? Kérdezte.
2: Szerintem szalonna,
3: válaszolta két virág. Élénken remélem, hogy szalonna, mondta Széltoló. Ugyanis szándékomban áll megenni, és szándékomban áll megenni. Felállt a remegő sziklán, és szagiránt csetlet botlott, miközben igyekezett valami

0: Felugrott, támadólag megmarkolta a sarlót, már amennyire valaki képes agresszivitást sugározni egy hosszú, átnedvesedett fehér hálóinkben, megcsöpögő fejkendőben.
1: Figyelmeztetlek, hogy kurtán bánok el a légikalózokkal, mondta, és hatalmasat tüsszentett.
0: Szívesen segítünk benne, nézett Széltoló vágyakozva az égő szalonnára. Ez úgy tűnt megzavarta a druidát, aki Széltoló enyhe meglepetésére egész fiatal volt. Eddig is tudta, hogy legalábbis elméletben létezik ifjú druida is, csak sose képzelte el, milyen is lehet.
1: Akkor ti nem azért vagytok itt, hogy ellopjátok a sziklát?
0: Kérdezte a druida, egy hajszálnyival lejjebb eresztve a sarlót.
1: Még csak azt se tudom, hogy kellene hozzáfogni a sziklalopáshoz, felelte törődötten Széltoló.
2: Elnézést, szólt közbe udvariasan két virág. Úgy hiszem, ég a reggelije.
0: A druida odanézett, majd csapkodni kezdte a lángokat, bármiféle hatás nélkül. Széltoló a segítségére sietett, aminek eredményeképp jókora adag füst, hamu és kavarodást támadt. De a közös öröm néhány megmentett, noha a meglehetősen elszenesedett szalonnadarabka láttán többet ért, mint a diplomácia teljes fegyvertára.
1: Mégis, hogy kerültetek ide? Érdeklődött a druida. Legalább 500 láb magasan vagyunk. Ha csak nem rontottam el a rúnákat már megint.
0: Széltoló megpróbált nem gondolni a magasságra.
1: Erre jártunkban valahogy ide pottyantunk, mondta.
2: A föld felé zuhanóban, javította ki két virág.
1: A sziklát pont útban repült,
0: tette hozzá Széltoló. Erre rögtön panaszra fakadt a háta.
1: Kösz szépen.
2: Éreztem pár perc, hogy valami örvénylésbe kerültünk, bólintott a druida, akit, mint kiderült, Belafonnak hívtak.
1: Ezek szerint ti voltatok,
0: megborzongott.
1: Most arra már reggel kell legyen. Na, fenébe az előírásokkal, feljebb emelkedünk. Kapaszkodjatok! Mibe? Tekintett szét Széltoló. Nos, elegendő, ha csak úgy nagy általánosságban mutatsz ellenérzést a leeséssel szemben, javasolta Belafon.
0: Előkapott egy nagy vasingát a köntöse alól, és a tűz fölött meglengette sorozatos, ám érthetetlen sóhintásokkal. Felhők csapódtak nekik. Egy rémisztő pillanatra érezhetővé vált a nehézkedés, aztán a szikla kibukkant a napsütésbe. Egyensúlyba került alig pár lábbal a felhők felett, a hideg, élénk kék ég alatt. A felhők, amelyek múlt éjjel vérfagyasztóan távolinak, ma reggel pedig borzalmasan nyírkosnak tűntek, most gyapjas, fehér, minden irányba húzódó szőnyeggé alakultak, amiből itt-ott magányos szirtként meredt ki egynémely hegyorom.
3: A szikla keltette szél tünékeny örvényekké formázta mögötte a felhőket. A szikla körülbelül 30 láb hosszú és 10 láb széles volt, és kékes.
4: Micsoda lenyűgöző panoráma!
0: Suttogta két virág ragyogó szemmel.
1: Mi tart minket a levegőben?
0: Kérdezte Széltoló.
1: A meggyőződés,
0: válaszolta Belafon, kifacsarva köntöse szegélyét.
1: Aha,
0: mondta Széltoló bölcsen.
1: Könnyű őket fenntartani,
0: magyarázta a druida, feltartva egyik hüvelykujját, s karja mentén egy távoli hegy irányába hunyorogva.
1: Landolni nehéz velük. Nem is gondolná az ember, ugye?
0: Lepődött meg két virág.
1: A meggyőződés tartja össze az egész világegyetemet,
0: jelentette ki Belafon.
1: Balondság azt állítani, hogy minden csak a mágiának köszönhető.
0: Széltoló történetesen ekkor pislantott le keresztül a vékonyodó felhő rétegen a behavazott tájra, amely jelentős mélységben terült el alattuk. Tudta, hogy egy őrült társaságába keveredett, de ehhez már hozzászokott. Amennyiben az őrült meghallgatása azt jelenti, hogy esetleg nem fognak lezuhanni. Széltoló már is csupa fül volt. Belafon leült, s lábát lógázta a szikla pereméről.
1: Figyelj csak, nincs miért aggódni,
0: mondta.
1: Ha arra gondolsz, hogy a sziklák nem szoktak repülni, még a végén meghalt téged, elhiszi neked, és akkor rögtön igazad is lesz, érted? Nyilvánvaló, hogy fogalmat sincs a modern gondolkozásról.
0: Úgy tűnik valóban, helyeselt Széltoló elhaló hangon. Minden erejével azon volt, hogy ne gondoljon földön heverő sziklákra. Arra koncentrált, hogy olyan sziklákra gondoljon, amik röbdösnek, mint a fecskék, a súlytalanság tiszta mámorában suhanva a táj felett, az ég felé szállva. És közben rettentően tudatában volt annak, hogy ez rohadtul nem megy neki. A korongvilág druidái büszkék voltak a világegyetem rejtélyeit kutatgató, haladó

0: szellemükre és előre mutató szemléletükre. Természetesen, mint minden druida, ők is hittek az összes életforma alapvető egységében, a növények gyógyító erejében, az évszakok váltakozásának természetes ritmusában, és mindazok eleven elégetésében, akik az előbbiekben felsoroltakhoz nem a megfelelő hozzáállással közelednek. Valamint hosszasan és keményen törték a fejüket a teremtés lényegéről, és az alábbi elméletet agyalták ki. A világegyetem, mondják a druidák, működését tekintve négy alapelv harmonikus egyensúlyán nyugszik, ezen mozgatórugókat imégyen határozhatjuk meg. Vonzás, meggyőződés, bizonytalanság és justse. Ebből következik, hogy a korong kerül kerengő nap, és a hold a meggyőződésnek köszönhetően nem esik le, viszont nem is szakadnak el tőle a bizonytalanság miatt. A vonzástól nőnek a fák, és justse hagyják abba, és így tovább. Néhány druidában felmerült ugyan, hogy az elméletnek akadnak szépséghibái. Ám a rangidős druidák ugyancsak elevenbe vágóan magyarázták el nekik, hogy persze van helye a logikus érvelésnek, az izgalmas tudományos viták ütés és csapásváltásainak, ám ez a hely a következő napforduló tiszteletére gyújtott mágia tetején található. Ha-ha-ha, szóval csillagász vagy! Ragyogott fel két virág képe. Na, dehogy! Rázta fejét Belafon, miközben a szikla egy hegygörbületet lebegett lágyan körbe. Computer hardware szakértő vagyok. Mi az a computer hardware? Nos, ez itten, mondta a druida, szandálos lábfejével megütögetve a sziklát. Pontosabban része a hardvernek. Pótalkatrész, most szállítom le. Van valami gond a nagy kőkörökkel az örvényfenségon, legalábbis azt mondják. Ha kapnék egy bronznyakéket, minden olyan felhasználó után, aki nem olvasta el a használati leírást a kézikönyvben, vállat volt. Valójában mi pontosan a haszna egy ilyennek? Kérdezte Széltoló. Bármi jó, ami eltereli a figyelmét a leesésről.
1: Hát például arra jó, hogy például, hogy megállapítsd az év mely szakában vagyunk.
0: Válaszolta Belafon. Aha. Úgy érted, ha belepi a hú, akkor biztos tél van?
1: Igen. Illetve dehogy. Úgy értem, tegyük fel... Tudni szeretnéd, hogy egy bizonyos csillag mikor kell?
0: Miért? Sugárzott két virág udvarjas érdeklődést.
1: Nos, esetleg tudni szeretnéd, mikor kell elvetni a gabonát?
0: Felette Belafon kissé beleizzadva.
1: Vagy talán...
0: Szívesen kölcsönadom a kalendáriumomat, ha akarod, ajánlotta két virág.
1: Kalendárium?
2: A kalendárium egy könyvecske, ami megmondja neked, milyen nap van ma.
0: Magyarázta Széltoló fáradtan.
2: Napra készen. Egész az utolsó okkult vonásig.
0: Belafon megmerevedett.
2: Könyv?
0: Ismételte.
1: Úgy érted? Papírból?
2: Igen.
1: Nekem ez nem hangzik igazán megbízhatónak,
0: mondta undokoló a druida.
1: Hogyan tudná egy könyv megmondani, milyen nap van? A papír nem tud számolni.
0: Elcsörtetett a szikla elejére, olyan vehemenciával, amitől az egész ijesztően inogni kezdett. Széltoló nagyot nyelt, és odaintette két virágot magához.
3: Hallottál már a kultúrsokról?
1: Az mi?
3: Az az, ami akkor következik be, amikor egyesek 500 évet áldoznak arra, hogy egy kőkört működőképessé próbáljanak tenni, és hirtelen megjelenik valaki egy könyvvel, amiben minden napra akad egy lap, meg valami kis csebegős rész, ilyesmik, hogy itt az ideje, hogy elültesd a passzújt meg, a szó elrepül, a sírás megmarad. És tudod, a legfontosabb dolog, amit sose szabad elfelejteni a kultúrsokkal kapcsolatban? Széltoló elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, míg ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy igyekezett visszaemlékezni, hogy is tartott a mondatban. Az, bökte ki.
1: Mi?
3: Hogy semmiképp se okozd egy olyan embernek, aki épp egy 1000 tonnás sziklát röptet.
0: Elment. Armand óvatosan kikukucskált a láthatatlan egyetem fölé meredő, omladozó kőműves munka egekbe nyúló csúcsának és a művészetek tornyának egyik pártázatos lőrésén. A mágia oktatóinak és diákjainak csődülete messze alatta bólintott.
3: Biztos? A gazdasági igazgató tölcsért formált tenyeréből, és felkiabált.
1: Áttört a tenger felőli kapun, és elmenekült 1 órával ezelőtt, uram!
0: Téves, mondta Armand. Ő távozott, és mi menekültünk meg. Nos, akkor akár le is mehetek.
1: Elkapott valakit?
3: A gazdasági igazgató nyelt egyet. Nem volt varázsló. Csupán egy kedves, áldott jó természetű férfiú, akinek nem lett volna szabad olyasmiket látnia, amiknek az utóbbi órában szemtanúja volt. Természetesen nem volt szokatlan, hogy kisebb démonok, tarkafények és különféle félig anyagiasult képződések kószáljanak az egyetem területén. De volt valami a podgyász kérlelhetetlen támadásában, amitől inába szállt a bátorsága. Megpróbálni megállítani olyan lett volna, mint kihívni egy Gletschert egy barátságos birkózó meccsre.
1: Felfajta a liberális stúdiumok dékánját, uram!
3: Kiáltotta. Armand felderült. Minden rosszban van valami jó is, mormolta. Neki vágott a hosszú csiga lépcsőnek lefelé. Egy idő múlva halvány, feszes mosoly ült ki az arcára. A nap határozottan javuló tendenciát mutatott. Rengeteg szervezni való várt rá, és ha volt valami, amit Armand igazán szeretett, hát az a szervezés. A szikla száldogált a magas fennsíkok felett, kiverve a havat az alig pár lábbal alattuk gomolygó förgetekből. Belafon lihegve nyargalt ide-oda, itt felkent egy kis fagyonybarzsamot, ott krétával felrajzolt egy rúnát, míg széltoló összekucorodott rémületében meg fáradtságában. Két virág pedig aggódott a podgyásza miatt.
1: Egyenesen előttünk!
3: Visította túl a druida a légcsavarszél zaját.
1: Híme! Nézzétek az egek nagy komputerét!
3: Széltoló átlesett az ujjai között. A távoli szemhatáron kirajzolódott egy gigászi konstrukció, amit koncentrikus körökben és rejtélyekhez vezető útvonalakon elrendezett szürke és fekete sziklaoszlopok alkottak. Komor és félelmetes látvány a havas háttér előtt. Egész biztos, hogy emberi lény nem képes születőben levő hegyeket megmozdítani. Egész biztos, hogy egy csapat óriást varázsolt kővé valami.
2: Úgy néz ki, mint egy nagy rakás kő, jegyezte meg két virág.
3: Belafon élőképpé merevedett egy hadonászó gesztus közepén.
2: Mi?
1: Nagyon takaros,
3: tette hozzá sietve a turista. Valami hatásos jelzőt keresgélt.
1: Etnikus,
3: határozott. A druida sértett képpel merett rá.
1: Takaros,
3: förmett a turistára.
1: A szilícium csúcsok diadala. A modern szabadkőműves technológia csodája szerinted takaros?
3: Igen, mondta két virág, akinek szótárában a szarkazmus csupán egy esszel kezdődő 10 betűs szó volt.
1: Mit jelent az, hogy etnikus?
3: Kérdezte a druida.
1: Azt jelenti, hogy imponálóan lenyűgöző,
3: avatkozott közbeszéltuló sietősen.
1: És ha nem haragszol, úgy tűnik, mintha a landolás veszélye fenyegetne.
3: Belafon, akit csak kevéssé sikerült kiengesztelni, megfordult. Széttárt a karjait, és egy sorozat lefordíthatatlan szót rikoltott, majd sértődötten azt dörmögte.
1: Takaros!
3: A szikla lassított, oldalra sodródott egy hóhullámban, majd körözni kezdett a kör fölött. Alant egy druida 2 csokornyi fagyöngyel integette el a bonyolult leszállási útvonaltervet. Belafon gyakorlottan, alig hallható csattanással tette le a masszív sziklát 2 óriási, szálegyenes bérc közé. Széltúló megkönnyebbült, hosszú sóhajban, ami azonnal elsietett, hogy búvóhelyet keresse magának, engedte ki az addig bennereket lélegzetet. Egy létra vágódott a szikla oldalának, és a perem fölött felbukkant egy idősödő druida fejbúbja, aki aztán csodálkozó pillantást vetett a 2 utasra, és Belafonhoz fordult.
2: A francba, épp idejében, mondta.
1: 7 hét múlva nyakunkon a disznólesés éjjére, és a nyavajás már megint lerohadt. Szia, Zakria!
3: Üdvözölte Belafon.
1: Most meg mi a gond? Minden teljesen befutcsol. Ma például 3 perccel előbbre jelezte a napfelkeltét. Ez a kőkör egy nagy nulla, semmi más!
0: Belafon fáradtságosan leereszkedett a létrán, és ezzel eltűnt a látképből. Az utasok egymásra néztek, majd a belső kőkör tágas, nyílt terére mereztették szemünk.
4: Most mit fogunk csinálni?
0: Kérdezte két virág.
2: Esetleg alhatnánk, indítványozta a széltoló.
0: Két virág ezt meg se hallotta, ellenben lemászott a létrán. A kör körül druidák kis kalapácsokkal ütögették a megalitokat, miközben feszülten hallgatóztak. A gigászi kőtömbök némelyike az oldalán feküdt. Minden druidák tömege vette körbe, akik óvatosan vizsgálták őket és egymással vitatkoztak. Misztikus kifejezések hallatszottak fel oda, ahol széltoló üldögél.
1: Ugyan, nem lehet szoftver inkompatibilitás. A kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, te balra!
5: Azt mondom, indítsuk újra és próbáljuk ki egy szimpla holdszertartást!
1: Oké, a kövek rendben. Persze, csak az univerzum romlott el, mi?
0: Kifáradt agyának ködösségén keresztül széltolónak felrémett a rémisztő csillag, amit az égbolton láttak. Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.
2: Egyáltalán hogy került vissza a koromra?
0: Az az érzése támadt, hogy a válaszok a fejében lapulnak. És még egy ennél is kellemetlenebb érzés kezdett felsejleni benne, nevezetesen, hogy valami más is figyeli a lenti jelenetet az ő, mármint széltoló szemén keresztül. Az ige előmászott elméjének mélyén lévő rejtek helyéről, egy olyan helyről, ahol a madár se jár nemhogy széltoló, és határtalan pimassággal az előagyába telepedett. Onnan leste az eseményeket. Keresztbe vetett lábakkal, kényelemben helyezkedett, és pattogatott kukoricát majszolt, mármint képletesen persze. Széltoló megpróbálta visszalökni, és a világ eloszlott, mint a buborék, s maradt, mi volt a puszta. Sötétség, egy meleg dohos sötétség, egy kripta sötétje, egy szarkofág belsejének bársonyos feketesége. Vén bőrszaga és ősrégi papír fanyarsága érződött. Papír zizegett. Széltoló meg volt győződve arról, hogy a sötétség teli van elképzelhetetlen borzalmakkal. És persze az a baj az elképzelhetetlen borzalmakkal, hogy túlon túl is könnyű őket elképzelni.
2: Széltoló, szólt egy hang.
0: Széltoló sose hallott még egy gyíkot beszélni, de ha egy gyík beszélni tudott volna, ilyen lett volna a hangja. Mondta.
2: Igen?
0: A hang kuncogott, furán, papírszerűen.
6: Ilyenkor azt szokás kérdezni, hol vagyok?
0: Jegyezte meg.
2: Örülnék neki, ha tudnám?
0: Firtatta a széltoló, erősen belebámulva a sötétbe. Most, hogy a szeme hozzászokott, valamit ki tudott venni. Valami nagyon elmosódottat, alig észlelhetőt, puszta körvonalat a levegőben. Valami furán ismerőset.
2: Na jó,
0: törődött bele.
2: Hol vagyok?
6: Álmodsz.
2: Kérem szépen, nem ébredhetnék fel? Most rögtön, azonnal!
6: Nem,
0: felelt egy másik hang. Épp oly öreg és száraz, mint az előző, ám kissé más.
6: Valami nagyon fontosat kell mondanunk neked.
0: Szólalt meg egy harmadik hang, ha lehet még hullaszárazabban, mint a korábbiak. Széltoló értetlenül bólogatott. Elméje hátterében ott lappangott az ige, és óvakodva lesett ki a varázsló spirituális válla mögül.
6: Sok gondot okoztál nekünk, ifjú széltoló,
0: folytatta a hang.
6: Leesni a világ széléről, anélkül, hogy gondolnál más emberekre is? Mondhatom, roppant helytelen. Tudod te, hogy miattad komolyan el kellett torzítanunk a valóságot?
2: Na hát.
6: És most egy nagyon fontos feladat vár rád.
2: Igen?
6: Remek. Sok évvel ezelőtt úgy intéztük, hogy egyikünk a te fejedben lejjen menedéket, mert előre láttuk az eljövendő időt, amikor neked nagyon jelentős szerepet kell betöltened.
2: Nekem? Miért?
7: Mert mindig elfutsz,
0: válaszolta a hangok egyike.
7: És az jó, túlélő típus vagy.
4: Hát, túlélő? Hát legalább 100-szor csak nem kinyírtak.
7: Pontosan.
6: De ha egy mód van rá, igyekezz nem leesni a korongról legközelebb, jó? Ilyesmiről többet hallani se akarunk.
4: Ki ez a mi egész pontosan?
0: Kérdezte Széltoló. Zizegés hallatszott a sötétben.
8: Kezdetben vala az ige,
0: mondta egy száraz hang közvetlenül a háta mögött.
6: De hogy a tojás,
0: igazította ki egy másik hang.
6: Határozottan emlékszem, a világegyetem nagy tojása, kicsi gumiszerű.
9: Valójában mindketten rosszul tudjátok. Biztos vagyok abban, hogy az ős slejm volt a kezdet.
0: Megszólalt egy hang Széltoló térdmagasságában.
6: Nem, az később jött. Az első volt a firmamentum. Rengeteg firmamentum. Eléggé ragacsos, mint a vatta cukor. Igazából túl szirupos.
8: Arra az esetre, ha valakit véletlenül érdekel,
0: vágott közbe egy recsegő hang Széltoló balján.
8: Mindnyájan tévedtek. Kezdetben vala a torok közörülés.
6: Aztán az ige!
8: Már bocsánat, a slejm!
10: Kifejezetten gumiszerű szerintem.
0: Csend lett. Majd egy hang óvatosan azt mondta.
8: Bárhogy is volt, mi mind jól emlékszünk rá.
6: Úgy van.
8: Pontosan.
10: Úgy.
8: Igen.
2: És a mi feladatunk gondoskodni arról, hogy semmi borzasztó ne történhessék vele.
0: Széltoló. Széltoló a sötétbe sonnított.
4: Volnátok olyan szívesek elmagyarázni, miről beszéltek?
0: Papírzizegésszerű sóhaj hallatszott.
6: Na, ennyit a metaforákról, legyintett a hangok egyike.
2: Ide figyelj, rendkívül fontos, hogy megoltalmazd az igét a fejedben, és visszahozzad hozzánk a kellő időben, hogy a legmegfelelőbb pillanatban ki lehessünk mondva. Érted?
0: Széltoló azt gondolta, ki lehessünk mondva. Derengeni kezdett neki, hogy a körvonal előtte mi is valójában. Írás egy lapon alulnézetből.
4: Az oktávóban vagyok benne?
0: Kérdezte.
7: Egy bizonyos metafizikai értelemben, vetette oda a hangok egyike fokhegyről. Közeledett. Széltoló érezte a lapozás száraz szelét pont az orra előtt. Mire fel? Elfutott.
0: A magányos vörös pötty ragyogott a körülötte levő tenyérnyi sötétségben. Ármánd nem tudott megszabadulni az érzéstől, valamint még a rendvezetőjévé történt beiktatáshoz öltött ünneplőjétől sem, hogy a csillag nőtt egy kicsit, miközben figyelte. Borzongva fordult el az ablaktól.
7: Nos,
0: mondta.
2: Ez egy csillag,
0: jelentette ki a csillagjóslás professzora.
8: Asszem.
0: Asszed? Az asztrológus idegesen összerezzent. A láthatatlan egyetem csillagvizsgálójában álltak, és a láthatáron feltűnt cseppnyi rubinvörös tűhegy ugyanolyan baljóslatúan hunyorgott rá is, mint újdonsült főnökére.
2: Nos, tudja, uram, a lényeg az, hogy mindig is úgy hittük, a csillagok többé-kevésbé épp olyanok, mint a napunk. Úgy érted, kb. Egy mérföld átmérőjű tűzgömbök?
7: Igen, igen, de ez az új. Nos, ez nagy.
2: Nagyobb, mint a nap?
0: Kérdezte Ármánd. Mindig is imponálónak talált egy mérföldszéles tűzgolyót, bár elvi alapokon ellenezte a csillagokat. Az egész égboltot összerendetlenítették.
2: Hát, sokkal nagyobb,
0: bökte ki nehézkesen a csillagjós.
2: Esetleg nagyobb, mint nagy Atuin feje?
0: Az asztrológus nyomorultul érezte magát, annak is látszott.
2: Nagyobb, mint nagy Atuin és a korong együttesen.
0: Ellenőriztük, majd gyorsan hozzátette, és meglehetősen biztosak vagyunk benne.
2: Hát, az tényleg nagy.
0: Értett egyet Ármánd. Az emberben még az óriási szó is felötlik.
2: Masszív,
3: sietett hozzájárulni a csillagjós.
0: Armand járkálni kezdett fels alá az obszervatórium mozaik padlatán, amin a korong állatövi jegyei díszelektek. 64 volt belőlük, Vézentől a duplafejű kengurutól Gahuluig a tulipántos vázáig. Ez egy csillagi egy valami egész hihetetlen vallási jelentőséggel, ám jelentése sajna már a múlt ködébe vész. Hirtelen megtorpant. Mubbó a hiéna kék és arancsempékből kirakott jele fölött, és sarkon fordult.
1: Neki fogunk menni?
0: Kérdezte.
1: Attól tartok, uram, igen,
0: válaszolta az asztrológus.
3: Armand néhány lépést tett előre, elgondolkozva simogatta szakállát. Újra megállt. Ezúttal Okidzsoki, az utazó ügynök és a mennyei petrezselyem holtszarván.
0: Nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek, mondta, de úgy képzelem, ez nem lesz valami jó dolog, igaz?
1: Valóban nem, uram.
0: Roppant forróak ezek a csillagok, mi?
3: A csillagjós nagyot nyelt.
1: Igen, uram.
0: Elégünk?
1: Végső soron.
0: Természetesen előtte még lesznek korongrengések, meg szökőár, megszűnik a tömegvonzás és a légkör.
1: Valószínűleg elillan.
0: Egy szóval a helyén való szervezettség teljes hiánya.
3: Az asztrológus habozott, majd beadta a derekát.
1: Úgy is mondhatjuk, uram.
0: Az emberek pánikba fognak esni?
1: Attól tartok csak rövid időre, uram.
0: Mondta Armand, áthaladva az esetleg kapu fölött, szabályosan körözve a mennyországi tehén felé. Felsandított a horizonton villogó vörösségre. Úgy tűnt, meghozta döntését.
11: Nem vagyunk képesek lokalizálni széltolót, mondta. És ha őt nem találjuk meg, nincs meg az oktávó 8. varázsigéje sem. Ám úgy hisszük, hogy muszáj felolvasni az oktávót, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Ugyan mi másért hagyta volna hátra a teremtő?
0: Lehet, hogy csupán feledékenységében, sugallta a csillagjós. Armand rámerett. A többi rend innentől a tengelyig minden földet végig kutat, folytatta ujjain számlálva a tételeket, mert észszerűtlennek tűnik, hogy valaki berepüljön egy felhőbe, ám ne jöjjön ki belőle.
1: Ha csak nem volt tömve sziklával,
0: próbálta könnyedebbé tenni a hangulatot az asztrológus egy eléggé vacak, és mint kiderült, teljesen sikertelen viccel.
1: Tehát le kellett szállnia valahol. De vajon hol?
0: Kérdezzük magunk.
1: Hol? Vajon hol?
0: Visszhangozta a csillagjós lojálisa.
11: És akkor a követendő eljárás azonnal önként adódik számunkra.
0: Az asztrológus megpróbált lépést tartani a varázslóval, ahogy az átmasírozott a két kövér kuzinon.
1: Mégpedig a milyen eljárás?
0: A csillagjós felpillantott. Egyenesen Armand tekintetébe, ami oly szürke és lágy volt, mint az acél.
1: Hát, abba hagyjuk a keresést?
0: Bátorkodta.
1: Pontosan!
11: Hasznát vesszük a teremtőtől kapott ajándéknak az utolsó cseppig.
1: Lenézünk, és mit látunk?
0: Az asztrológus lélekben hangosan felnyögött.
1: Lenézett. Padlólapokat?
0: Merészelte kétségbeesésében.
1: Padlólapok. Valóban, amik együtt mit képeznek?
0: Armand várakozás teljesen várt.
3: A zodiákost, kockáztatta meg a csillagjós egy végsőkig elszánt férfiú.
1: Úgy van.
11: Ebből következik tehát, hogy nincs is másra szükség, csupán fel kell állítsuk széltoló hajszálpontos horoszkópját, s már is tudni fogjuk, hol tartózkodik.
0: Az asztrológus úgy vigyorgott, mint az, aki miután hosszan dzsiggelt futóhomokon hirtelen szilárd talajt érez a lába alatt.
11: Szükségem lesz a pontos születési időre és helyre,
0: mondta.
11: Ó, semmi gond. Kimásoltam az egyetem kartotékjaiból, mielőtt idejöttem.
0: A csillagjós a homlokát ráncolva megvizsgálta a jegyzeteket. Keresztül ment a helyiségen, és kihúzott egy táblázatokkal teli fiókot. Újra megnézte a feljegyzéseket. Felkapott egy bonyolult körzőt, és a grafikonok fölött néhány hókusz-pókuszt írt a levegőbe. Megragadott egy kis sárgaréz asztrolábiumot, óvatosan felkurblizta, miközben a foga között fütyűrészett. Aztán megfogott egy darab krétát, és néhány számot firkált a fali táblára. Eközben Ármánd az új csillagot bámulta. Azt gondolta. A csorti piramis felirata szerint, aki együtt kimondja mind a 8 varázsigét, amikor a korong végveszélybe kerül, el fogja nyerni szíve minden vágyát. És ez oly hamar lesz. Meg azt is gondolta. Emlékszem, széltolóra. Emlékszem. Nem ő volt az a nyiszlett fiú, az örökös osztály utolsó, amikor még az iskolapadban ültünk, aki minden ízében antimágikus volt. Kerüljön csak elibém, s meglátjuk, ki kaparintja meg a 8. Az asztrológus egy folytott hinnyét marmolt. Ármán sarkon pördült.
12: Nos, rendkívüli horoszkóp,
0: mondta a csillagjós lélegzet visszafojtva.
6: Noha egy cseppet fura.
0: Milyen szempontból fura?
12: Széltoló, a halavány csillagok csöpnyi unalmas halmaza csillagzat alatt született, ami, mint ön is tudja, a rebdeső jávorszarvas és a csupa gubanc zsinek csillagképek között található. Azt rebesgetik, hogy még az ősidők bölcsei se tudtak soha semmi érdekeset mondani erről a csillagképről, ami, igen, folytasd, hörrent Ármánd ingerlékenyen. A hagyományok szerint ebben a jelben születnek a saktábla készítők, a hagymaárusok, a kevéssé jelentős vallásos plasztik ikonok gyártói, valamint az unra allergiás egyének. Egyáltalán nem varázslónak való csillagjel. Amikor széltoló világra jött, a mennyek ormának árnyéka, nem óhajtom hallani az összes mechanikus részletet, morogta Ármánd, csak a horoszkópját mond.
0: Az asztrológus, aki eddig kifejezetten élvezte a dolgot, mélyet sóhajtott, és elvégzett néhány további számítást.
12: Nos, jól van, mondta.
0: A következőképpen hangzik.
12: A mai nap kiválóan alkalmas új barátok szerzésére. Egy jó tettnek előre láthatatlan következményei lehetnek. Ne bosszants fel egyetlen druidát se, hamarosan különleges utazásban lesz részed. Szerencsehozó ételed az apró uborka. Azok az emberek, akik kést szegeznek a torkodnak, valószínűleg rosszat akarnak neked. Utóirat, a druidákat nagyon is komolyan gondoljuk.
0: Druidák, merengett Ármán. Nocsak.
6: Jól vagy?
0: Kérdezte két virág. Széltoló kinyitotta a szemét, sietve felült, és megragadta két virág ingét. El akarok menni innen, mondta sürgetően. Most azonnal.
6: De hamarosan kezdődik egy szertartás. Ősi hagyományok szerint.
0: Nem érdekel, milyen ősi. Tisztes macskakövet akarok érezni a talpam alatt. Be akarom szívni a jó öreg pöcegödrök ismerős szagát. Oda akarok menni, ahol hemzsegnek az emberek, a tüzek, a tetők, a falak és egyéb ilyen barátságos dolgok. Haza akarok menni!
12: Kétségbe esett vágyódást érzett Ankh-Morpork füstös gőzölgő utcái után, amik mindig tavasszal hozták legjobb formájuk, amikor a mézgás fényesség az Ankh folyó zavaros vizén sajátosan irizált, és az ereszek felől csupa madárdal zengett, vagy legalábbis a madarak ritmusos köhögése.
0: Könnyebb gördült szeméből, ahogy visszaemlékezett a megmagyarázhatatlan fényjátékra a kisistenek templomán, ezen az ismert és jellegzetes helyi tájékozódási ponton. Összeszorult a torka, ahogy felidézte a sült halas bódét a Szemétdomb utca és a dörzsölt feltalálók útjának kereszteződésében. Az ott árusított uborkákra gondolt. Nagy, zöld, üvegük alján megbúvó izékre, amik vízbe fulladt bálnákra hasonlítottak. Az uborkák a távolból szólították széltolót, megcsillantva előtte a lehetőséget, hogy be fogják őt mutatni a szomszédos üvegben pácolódó savanyú tojásnak. A kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra,
3: ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta.

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió sportműsora Alma a pályától, rendkívüli kiadás. A tematikus napon eddig hallhattátok a Tesztes Léleknek a műsorát arról, hogy tehát leginkább arról beszélgettek, hogy milyen függés tulajdonképpen a gyűjtés, illetve aki nem hallotta, az vissza tudja majd hallgatni, biztos egyben kint lesz a tematikus nap műsora a rádió oldalán, ahogy szokott lenni. A mi vendégünk pedig Hahn Endre, aki a Mediánnak az igazgatója, és azért találtuk ki őt vendégnek, mert majd látni fogjátok, mindenféle érdekes vendégek lesznek egész nap, de hogy egy kicsit a tudományos gyűjtésről, az adatgyűjtésről, arról, hogy tulajdonképpen minden tudomány, társadalomtudomány, de a természettudományoknak is alapja az adatok gyűjtése, elemzése és értelmezése. És akkor ezért hívtunk téged ide, hogy te, aki elég régóta foglalkozol szociálpszichológusként, közvéleménykutatástól kezdve a közélettel kapcsolatos adatok gyűjtésével, elemzésével, és így tovább.
1: Ez igaz, igaz. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Hát végül is minden ember gyűjtöget, minden ember, és szerintem adatot is minden ember gyűjtöget. Én mondjuk gyerekkoromtól elég nagy gyűjtögető voltam, és már akkor is nagyon érdekelt a politika, újság cikkeket is gyűjtöttem. Egy kicsit túlzásba is vittem szerintem, viszont nem vagyok képes igazán rendet tartani köztük, úgyhogy erről most már leszokóban vagyok. Főleg, hogy az internet olyan fantasztikus lehetőséget kínál, hogy mindenhez hozzá lehet férni. Ez nagyon meg is változtatja szerintem az emberek információ feldolgozását. Te is biztos tudod, mint tanár, hogy a gyerekek egész másképp viszonyulnak már a világhoz, emiatt is.
0: Igen, teljesen más, hogy szerintem sokkal korszerűbbek nálunk egyébként.
1: Hát nem, hát persze, korszerű minden. Én is nagyon korszerű vagyok, mert egyre többször van, hogy akár egy beszélgetés közben, társaságban azt mondom, várjál, megnézem a Google-n, és akkor eszembe jut, vagy megtalálom azt a nevet, ami már nem jutott eszembe. Inkább az izgat, hogy a következő évtizedekben hogyan fognak tényleg átalakulni hát egyrészt a társadalmi elvárások a tanulással szemben, mert miért kényszerítsem én arra, hogy megtanuljon olyan információkat, amit egy gomnyomással a telefonján meg tud nézni, de ugyanakkor mégiscsak lehet, hogy abban van valami, hogy az agynak erre is szüksége van, nem tudom biztos.
0: És te nem vetted észre, hogy elkezdett megváltani az agyad működése olyan szempontból, amióta a Google-t...
1: Én
0: érzek egy ilyet.
1: Nem tudom, hogy ez... Én nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami a korral jár, és mi az a Google-ival, de nem, én ennek rajongója vagyok, szóval alapvetően én teljesen elégedett vagyok ezzel. Tehát kétségtelen, hogy nagyon, nagyon gyakran segíteni kell a memóriámat. Na de szóval nem akarok kitérni, vagy másról beszélni, valóban meglepően régen foglalkozom közvéleménykutatással, annyira, hogy sokan nem is tudják. Hát főleg a mostani generáció már biztos nem tudja, hogy ennek Magyarországon azért elég komoly előzménye volt, még abban a Tilos Rádióban, hogy nevezik a Kádár korszakot, szóval az átkos, meg sokféleképp csúfolják, szocializmus, igen. Akkor úgy mondták, az egy nagyon szép gondolat volt, hogy a létező szocializmus, mert az feltételezte, hogy volt valami annál sokkal nemesebb, tisztább és igazibb, de hát mi a létezőben éltünk, viszont Magyarország sok szempontból különleges volt, például abban is, az én kis szűk világomban, hogy volt egy nagyon jó társadalomkutatóintézet. Mégpedig egész korán, 69-ben alakult, úgy mondanám, hogy empirikus társadalomkutató. Angolul van egy szó, hogy survey research, erre magyarul nincs egyértelmű fordítás, szó szerint ugye felmérőkutatás. A survey az nagyon sok mindent jelent, a földméréstől kezdve, a Na mindegy, szóval az is, amit mi csinálunk, az is angolul survey, felmérés, és ennek egy ilyen alapú kutató intézet volt, ez a, amit úgy neveztek, tömegkommunikációs kutatóközpont. Erről mondjuk tudnám a legtöbbet mesélni, de ez nyilván unalmas mindenkinek, aki nem kortárs. Annyiban érdekes, hogy Magyarországon ez tényleg különleges volt, nagyon korán megalakult annak a 60-as évekbeli reform szellemnek a jegyében, és az elvtársak a pártközpontban is már akkor úgy érezték, hogy talán nem elég az, amire ők addig építettek, főleg ilyen kicsit a besúgó jelentésekhez hasonló, de nem azonos politikai hangulatjelentéseknek, már nem hittek annyira ők sem. Ismerjük meg az igazi, a valóságot. És ezért, és ez még egy jó volt, és ez is biztos érdekel bárkit, aki a rádióval egyáltalán még foglalkozik, hogy összekapcsolt ez az intézet a közvéleménykutatást a médiakutatással. Csak akkor még úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, ma már ezt kevésbé használjuk. És ez a kettő egymásra épült. Tehát mondjuk leegyszerűsítve, megkérdeztük az embereket, hogy mit tudnak a világ dolgairól most nagyon tágan, és közben meg fölmértük azt úgynevezett tartalomelemzéssel, hogy mit sugároz, akkor még persze nem volt ennyiféle rádió, mit sugároz a rádió, a Kossuth rádió, egyáltalán mi, tehát tartalomelemzés, hogy aprólékosan megszámoltuk, hogy mi hangzik el. Nekem az egyik kedvenc ifjúkori kutatásom az, nem egyedül csináltam teambe, de összehasonlítottuk 5 magyar nyelvű rádióállomás egy heti híreinek a tartalmát. Na, állat izgalmas volt. Képzeljétek el, ez az a világ, amikor még ugye ma is mindenki tudja talán, hogy mi volt a Szabad Európa Rádió, de a Szabad Európa Rádión kívül mondjuk magyarul sugárzott köztudottan a BBC, ennek is vége már. Néha azt gondolom, sajnos, azt nagyon szerettem. A BBC, a Deutsche Welle, amelyik egy német állami rádióállomás, és ez persze nem egész nap, de híreket rendesen sugárzott, meg kultúrprogramokat. Az Amerika hangja, Voice of America, és úristen, mi is volt az ötödik, most hirtelen bizonytalanodtam. Na, mindegy, majd eszembe jut. Az a lényeg, hogy ez hallatlan izgalmas volt, mert ezek akkor, ha nem is voltak üldözöttek, mármint a hallgatásuk, de mindenképpen valahogy a tilalmas kategóriába tartoztak. Az ember nyilvánosan nem feltétlenül vallotta be, hogy ilyen rádiókat hallgat, de ez nagyon sokat lazult az évek alatt, az 50-es évekhez már nem lehetett hasonlítani, és mi ezt hivatalosan, egy hivatalos és tulajdonképpen pártfelügyelet alatt álló intézetbe csinálhattuk, és ez még nyilvánosságra is került. Ha nem nagy nyilvánosságra, ilyen szakmai nyilvánosság. Szóval volt ilyen. Hát aztán 80-as évek végén már lehetett érezni a lazulást. Én egy pár kollégámmal egy ilyen hosszú konfliktus után, ami ott az intézetben volt, egy ilyen átszervezéses dolog, és én már akkor a TDDS-be harcoltam ellene, ha tudjátok, mi az a szakszervezet.
0: Én nem tudom, ez TDDS? A TDDS, ez micsoda.
1: Na hát, tényleg akkor már ez ilyen doberdós műsor lesz, a hőskorszakról beszélünk. A TDDS volt az első független magyar szakszervezet a rendszerváltás hajnalán, Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, ami egy kicsit ilyen paradox dolog, mert hát szakszervezetet klasszikusan azért mégiscsak a munkásoknak kéne alapítani, de ez nem, ez Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, amelyik hát tényleg ott hordta magában már a pártok csiráit is, mert egy csomó olyan ember volt benne, aki később ilyen-olyan pártban, hát mit tudom én, még a Kisgazda pártból a szegény Prepelicai István egy nagyon rokonszenves figurája volt ennek a TDDS-nek, de sorolhatnám, hát persze sok SDSS, hát ugye az a, ugyanaz a kultúrkör, de voltak olyanok, akik később a kereszténydemokratáknál kötöttek ki, és voltak MDF-esek is. Szóval később aztán ez eléggé ugye szétvált, ezt tudjátok. Na és volt egy ilyen harc, én nagyon aktív voltam a TDDS-ben, és a mi intézetünkben, amit akkor már Magyar Közvéleménykutatónak neveztek, volt egy harc, egy konfliktus, aminek a végén olyan patthelyzet alakult ki, és akkor egy páran úgy döntöttük, hogy alapítunk egy ilyen független, piaci alapon működő piac és közvéleménykutató intézetet. Mert lehetett látni, hogy itt mindjárt több pártrendszer lesz, itt mindjárt piacgazdaság lesz, és azt hiszem tényleg elsőként nagyon holt versenyben, mert a Gallup is akkoriban alakult, az mondjuk amerikai fő tulajdonossal, de mi teljesen. Azt máig úgy szoktam mondani, hogyha ilyen önreklám vagy valami, hogy tényleg mi voltunk az első tisztán magyar cég. Mert előbb-utóbb aztán jöttek a multik, és hát mondjuk akkor így mondhatom, hogy 89 óta gyűjtjük az adatokat meg szerénytelenül azt is mondom, hogy a babérokat is igyekszünk gyűjteni, mert minden választáson, ugye ez a mi szakmánk jellemzője, hogy ottan azért az egész szakma, meg az egyes cégek, intézetek is megméretnek. És elég jól szerepeltünk, azért mondom, hogy igyekszünk gyűjteni a babérokat, de azért nem akarok elégült lenni, mert elég kritikus ez a szakma önmagával is.
0: Hát... Teljesen, anélkül, hogy megkérdeztem volna, pont erre akartalak kérni, hogy valamennyire egy ilyen történelmi áttekintőt adjál, és nagyon érdekes, ahogy elmesélted, hogy tulajdonképpen ebbe benne van az is, hogy a rendszerváltás előtti erők, ez nagyon érdekes volt ez a szakszervezeténnek, hogy akkoriban nagy részt ebből a társadalom tudományos körből, vagy szellemi csoportból nőttek ki érdembe, akik tevőleg ebben aztán részt vettek. Aztán nyilván nagyon sokan csatlakoztak, és persze nagyon sok minden más volt abban az időszakban, de hogy az egy ilyen darásfészek volt rendszerváltás előtt is, és ahogy tudom, rendszerváltás hát mondjuk, után is egyébként. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán életszerű is, hogy minden hatalomnak valamennyire ellenségei azok az emberek, akik társadalom tudománnyal foglalkoznak. Igen. Hiszen folyamatosan több minden konkrét dologgal vannak tisztában.
2: Inkább azok az ellenségek, akik sokat tudnak, meg sokat akarnak tudni.
0: Igen,
1: igen, és ragaszkodnak is ahhoz, hogy a tudás az...
2: És hogy mindenről tudni akarnak inkább az, nem?
1: Igen. Hát igen. Ma, ha most ezt valamiféle aktualizálási igényel mondjátok, akkor különösen fontosnak tartom, és ez nem mindig biztos, hogy nem mindig ugyanígy gondoltuk, de most valahogy nagyon fontos, hogy a tudás, hogy tényleg el is jusson, szóval, hogy és most akkor nem akarok nagyon belemenni, hogy mi van itt az oktatás körül, hogy tényleg jog, hogy tényleg fölmerülhet az a kérdés. Nem fogok nagyon határozott politikai mondatokat mondani, mert az a szakmai pozíciómtól egy kicsit idegen, nem engedhetem meg magamnak. Esetleg majd erről is szívesen beszélek, hogy ez hogy van, de a lényeg az, hogy fölmerülhet az a kérdés, hogy egy hatalomnak tudatosan fölismert érdeke az, hogy ne képezzen igazán tömegesen fölkészült okos, művelt állampolgárokat. Ez nehéz elhinni, hogy ilyen lehetséges, de mégiscsak ez a gyanú mindenképp fölmerül, és ez állati fontos. Hát szóval tényleg volt egy, én inkább úgy mondanám nem azt, hogy a minden hatalommal szemben áll, mert azért elképzelhető olyan fölállás, ahol ez inkább segítő, de nem akarom egyik korszakot sem idealizálni. A mostaninál mindenképpen voltak nyitottabb berendezkedések már az én életemben is. de az biztos, hogy kritikus. Hát alapvetően kritikai értelmiség, ez lényeges. Ez lényeges. És valóban, hát szerencsém volt, tényleg egy olyan korszakban voltam tudatos fiatal felnőtt, hogy úgy mondjam, amikor Magyarországon volt egy ilyen fajta pezsgés, ebbe teljesen igazad van. De hát olyannyira, hogy én például ott az intézetben, amelyik, még egyszer mondom, tényleg egész bizarr dolgok voltak, hogy pártirányítás alatt működött, de belül rendkívül liberális volt. Tényleg, az igazgatónk is, aki abszolút része volt a rendszernek, de mégis mindent elkövetett, hogy ezt az ő intézetét egy olyan szigetként tartsa, és nem volt például erőltetett pártszervezés, tehát nem volt elvárás, hogy itt sok pártag legyen. De hogy én ottan szamizdatot terjeszthettem.
0: Az igen.
1: Igen. Nem nevezném ezt valamilyen hősies, vagány dolog volt, és jöttek a kutatók. Ez úgy 80-as években ez már nagyon ment. Ugye hát a beszélő volt a legfontosabb, és ezekkel kapcsolat is volt. Szóval az egyik személyesen az egyik számomra a legfontosabb kutatás egyike az volt, amikor a csernobili katasztrófa bekövetkezett, és azután volt felmérés, amiben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tud erről, és mit gondol a magyar lakosság. Na most azért ezt fontos jelezni, hogy nem minden került nyilvánosságra. Ebben volt egy folyamat a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, és ez például egy bizalmas dolog volt. És
0: ez 86-ban volt, ugye?
1: Igen, és én eléggé lojális voltam azért, miközben kapcsolatom volt az ellenzékkel, meg szamizdatot terjesztettem, de akkor egy párszor írtam is bele, és akkor erről írtam egy olyan cikket, ahol én tulajdonképpen itt a rendszernek a végét, ha nem is prognosztizáltam, de mindenképp úgy tekintettem, hogy itt valahogy az egész szovjet rendszernek ez egy nem is az Csernobil maga, az is egy szörnyű eredménye volt a szocialista, kommunista slampereinek, ahogy mondtuk, tehát rendetlenségnek, de az, ahogy ezt kezelték, szóval akkor már a gorbacsovi úgynevezett glásznoszt volt, ami tényleg nagyon ígéretesen a megtisztulást, a nyíltságot a médiában is ugye a sokkal szabadabb beszédet jelentette be, vagy azt ígérte, és ahogy egy ilyen katasztrófa, rögtön teljesen azok a reflexek, a eltitkolás, hazudozás, stb. És én ezt akkor én ezt a beszélőben állnéven erről írtam. Szóval voltak ilyen érdekes, ezért is fontos ez, mert én ezt a mai időknek néha teljesen bornírt antikommunizmusát ártalmasnak tartom. Mert én tényleg azt gondolom, hogy kis fiú koromtól az egész 56, minden abszolút antikommunista voltam, de ez nem jogosít föl senkit arra, hogy ma egy kalap alá vegyen abszolút tisztességes és jóra való embereket, intézményeket. Hát rengeteg aljasság volt, rengeteg visszóság volt, de együtt meg lehetett találni azokat a formákat, ahol az ember egyrészt a valóságot egy kicsit segítette föltárni, másrészt kritizálni. Hát jó sokat beszéltem,
0: nem
1: szerintem.
0: Nem baj, azért hívtunk ide. És akkor most egy kicsit majd zenéljünk, és azzal a kérdéssel akarok majd visszatérni, hogy meséljél arról, mert én úgy láttam a te felelhető, annyira én feleltem egy rövid életrajzodban, hogy te fokozatosan végigcsináltál mindent ebbe a szakmába, tehát így alulról elkezdted, és hogy azt majd meséled el a zene után, hogy mi volt ebben az érdekes, vagy revelatív. Mm-hmm.
3: the water and the wine. I seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. All the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.

0: Sziasztok, visszajövünk a zenemutánalmapályától. Hanna Andrea a vendégünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lólépésekbe az ő szakmai pályájának a története itt az idők során, és most arra kértem az ön előtt, hogy mesélj el azt, hogy milyen volt alulról megtanulni ezt a szakmát, és hogy milyen támpontjai voltak, kik voltak azok, akik ebben úgymond vezetők voltak, és egyáltalán hogyan alakult ez a szakma?
1: Hát először is tényleg nagyon távirati stílusban az igazi sztalinista időkben, tehát a 48 után Magyarországon sok tudományágat, például a társadalomtudományokat úgy egész évben beleértve a lélektant, a szociológiát, mindent. Gyakorlatilag betiltottak, felszámoltak, megszüntettek, nem volt ilyen képzés, nem voltak ilyen intézet,

országos hálózat van, és több intézetnek dolgoznak, és biztos, hogy minimum sok százas nagyságrendben vannak emberek, akik ebből legalább a mellékkeresetet szereznek. És akkor ez viszont valami nagyon nagy újdonság volt, hogy megalakult egy intézet, és fölvett körülbelül 20-25, már nem emlékszem a pontos számra, főállású kérdező biztos, tehát ez nagyon nagy élmény volt, mert jártuk az országot, általában ilyen bérelt autókkal mentünk mondjuk valahol egy megyeszékhelyre hárman, és akkor onnét még kirajzottunk a kis falvakba is, tehát teljesen szakszerű, reprezentatív mintákon a legkisebb településre is eljutva, és hát tényleg olyan helyekre jutottam el, ahova azelőtt soha, és találkoztam valódi húsvér, egyszerű Kádár korszakbeli emberekkel. Ez nagyon különleges volt. Ilyen a világon nem sok volt szerintem, mint ez. Na hát szóval így indult, és aztán hát az már ilyen egyéni történet, hogy én ezt nagyon komolyan vettem, és közbe vettek föl az egyetemre, mert nekem az nem addig nem volt, mert elég zaklatott gimnázium évek után nem nagyon volt esélyem, de akkor már ilyen egyéni levelezőre mentem, ami nagyon kényelmes volt, mert csak egy igazolás kellett a cégtől, ahol dolgozom, hogy lehetővé teszik, hogy egy héten hány órát az egyetemen töltsek, és mivel ez egy kötetlen munkaidő volt, és viszonylag szabadon lehetett beállítani. Tehát ez elvégeztem. És akkor elvégeztem a pszichológiát, közben már ilyen kutató gyakornok is lettem. És aztán lett belőlem ilyen kutató. Ez mondjuk nagyon röviden. És hát az még fontos, hogy ezt, mivel nem volt előtte képzés, ahogy említettem, akik akkor ezt elkezdték, azok majdnem mind ilyen önképzett, illetve valamilyen más területről. Tehát a közgázon már beindult a 60-es évek közepén egy kicsit ilyen majdnem, hogy féllegális módon valamiféle szemináriumoknak a sorozata. És ez is paradox, ugye az előbb kicsit kommunistáztam, meg antikommunistáztam, hogy Hegedűs András, talán aki egy kicsit ismeri ezt a korszakot, tudja, hogy ő egy igazi sztalinista politikusként az 56-os forradalom idején is miniszterelnökként, ugye hát egyértelműen egy orosz vonalat vitt, és oda is emigrált, ugye sokan elmenekültek a forradalom alatt, vagy közvetlen utána Rákosival az élen, és Hegedűs András is, és ott képezte ki magát, nyilván azelőtt se volt egy műveletlen fajankó, de ott kimondottan kiképezte magát szociológusnak és társadalomtudósnak, és hazajött, és egy igazi rendszerkritikus szociológus lett, és ő neki volt például, én nem jártam oda, nem volt, annyira nem volt szerencsém, de sok mindenben szerencsém volt, és mondhatnám még Szelény Ivánt, aki ma egy világszerte elismert szociológus professzor Amerikában, persze sokat hazalátogat, de ő is emigrációba kényszerült annak idején, amikor Konrád Györggyel együtt írtak egy nagyon fontos, és hát persze illegálisnak tekinthetek. Na szóval egyik szavamat a másikba öltöm, de volt egy ilyen képzés, önképzés elsősorban, és csupa fiatal ember, azért is volt jó ez az intézet, mert akik nekünk a főnökeink, vagy vezetőink voltak, mikor mi még kérdezők voltunk akkor is, ők még már kutatók, de ők is, hát valami közgáz tanultak, valaki jogot tanult, valaki bölcsészkarra járt, és valahogy ez az egész téma érdekelte. És egy remek társaság volt, remek társaság, miközben körülöttünk a kádárizmus a megdicsőülését élte, mert akkoriban volt ez a lazulás, ugye 60-as. De persze rögtön visszavágták, ugye, mert 68-ban Csehszlovákia megszállása után itthon is volt egy visszavágás. De ezt átvészeltük. Ezért mondtam azt, hogy az igazgató, akinek megvoltak a maga jellegzetes kádárista vonásai, ő mindent elkövetett, hogy ezt átmentse, és a nagyon változó

0: Hát még mondok egy szép szót, agitprop. Hát mi fölöttünk a felügyeletet, ezt képzeljétek el, miközben én szamizdatot teljesztettem, a felügyeletet az agitprop osztály látta el. És tényleg nem minden került nyilvánosságra, de a vezetők kapták meg. Voltak, na hát ez is jó pofa, színekkel különböztették meg a tanulmányköteteket, volt
1: Püspök lila volt biztos.
0: Nem, püspök lila egyáltalán nem volt. Halvány kék volt a számozott legbizalmasabb, az csak a pártközpontnak egy felső vezetői rétege, meg a kormánynak is, azt hiszem a szűk kormányzati körök kapták meg. Volt a rózsaszín, ami félnyilvános volt, azt már a média embere is, tehát a rádió vezető szerkesztői, a televízió főszerkesztők. Megkapták, és volt a piros, amit mindenki megkaphatott, mármint nem úgy az utcán, de aki bejött valaki mondjuk a könyvtárba, akkor ott elolvashatta, meg én is osztogathattam a barátaimnak. Szóval ilyen színek voltak. Azért mondom ezt, mert azért, tehát sok mindent kutathattunk, de keveset terjesztettünk az elején, és ez lazult. Hát röviden ennyi. Röviden ennyi.
2: Azt hiszem, amennyire beszélgettek társadalomkutatókkal, leginkább mostanában olyan emberekkel vagyok némi kapcsolatban, akik a művészetet, mint kutatási formát csinálják a gyakorlatban, mert azt mondják, hogy a szociológiának a fejlődése most odáig jutott, hogy hát egyre kérdőjelesebb azok a felmérések, amit korábban használtak, egyre kevésbé használhatók a régi formák, és ezen a módon dolgoznak, hogy egy folyamatban, egy művészeti munka folyamatban történteket elemzik, rögzítik, különböző módszerekkel dokumentálják, és abból dolgoznak. És amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy ilyen önképző módon kezdtétek ezt a pályát, bizonyos értelemben most megint itt tart a tudománynak egy bizonyos ága, hogy már a kérdésfeltevést is úgy gondolják, hogy közösen kell azokkal együtt megalkotni, akiket kutatunk. Tehát nincs egy ilyen felülről lefelé pozíció.
0: Jó, azért bizonyos, most te elég szabadon asszociáltál arról, amit én mondtam, de nem azt mondom, hogy elutasítom, csak azt akarom még hozzáfűzni, ugyancsak szabadon asszociálva, hogy azért a klasszikus társadalomtudományban sem csak az a módszer van nyilvánvalóan, amiről én például beszéltem, vagy ami hozzám a legközelebb áll, ez részben mondhatom talán nagyképűen, hogy hivatás, de hát azért alapvetően megélhetés is. Tehát ehhez értek, az az intézet, amelyet vezettek, ott erre vagyunk, hogy úgy mondjam, specializálva. De csak egyet mondok, például a résztvevő megfigyelés. Ez nem tudom, hány lassan egy évszázada bevett fogalom, tehát, hogy nem csak megfigyelem, hogy mit csinálnak mások, mondjuk mint egy etnográfus, hanem belemegyek, hogy én is részévé válok, én is akár létre is hozok egy civil szervezetet, vagy csatlakozom hozzá, hogy belülről ismerjem meg, és értelmezzem, és elemezzem, és hozzá tegyek valamit. Szóval én inkább ezt, hogy pontosan a művészet eszközeivel hogyan lehet kutatni, az abba kevésbé vagyok jártas, miközben nagyon érdekelnek a újszerű vagy avantgárd művészeti irányzatok is. De és hát ja igen, egy másik oldal ennek, hogy valóban ez a mi eszköztárunk, vagy ez a mi módszer módszertanunk, ez minthogyha valamilyen korszakhatárhoz ért volna, vagy még szebb idegen szóval paradigmaváltás, tehát hogy már nem egészen lehet azokkal a régi eszközökkel, vagy nem kell azokkal a régi eszközökkel, kiszorítják az új eszközök. Nagyon leegyszerűsítve a közvetett módszerek helyett a közvetlenek, amin azt értem, hogy közvetve egy embert megkérdezünk, hogy ő mit csinál, mit szokott csinálni. Ugye vannak ilyen kérdések, most is készítettünk, csak azért mondom, mert tudom, hogy érdekel egy nagy felmérést a média használatról, pontosabban, hogy a politikai tájékozódást milyen forrásokból szerzik meg az emberek, és akkor olyanokat kérdezünk, hogy ön mit szokott, hányszor egy héten szokta, szokott-e újságot olvasni, stb. Ez nem egy pontos mérés, nyilvánvaló. Viszont nagyon sok, nagyon gazdag információkat lehet begyűjteni közvetlenül az emberektől. Azért ennek nagyon nagy értéke van. Én nekem ez egészben ez nagyon fontos, és nem véletlenül beszéltem olyan lelkesen arról a pályakezdésemről, amikor közvetlenül eljutottam Hajdú Bihar megyei paraszt emberekhez, és nem csak azért volt jó, mert rettentő vendégszeretőek, és mindig etettek, és fantasztikus jó kolbászok. Nem lehetett úgy eljönni. Szóval ez nem úgy van, hogy az ember valamiféle haszonleesésből megy oda, és, hanem muszáj volt elfogadni. Mert hogyha egyszerű, beengedett az otthonába, és hajlandó volt velem megosztani bizonyos dolgokat.
2: Ez is egy jelentős adat egyébként, amit mondasz.
0: Hát persze, hát minden lehet adat, hát végül is abból indultunk, hogy adatokat gyűjtünk, csak most már egyre inkább kiszorítja ezt a közvetett adatgyűjtést, ami most már az én szakmai életemben azért nekem mégiscsak a legfontosabb marad, azt hiszem, tehát ez, hogy beszélni az emberekkel, a kiszorítja az, hogy közvetlenül lehet a viselkedésüket mérni, regisztrálni. Én ezt nem tekintem, egyáltalán nem tekintem valami sötét mahinációnak. Nem, tehát megvannak ennek is a veszélyei, de ez alapvetően ez is jó dolog, hogy az iPhone-om az nem csak nem feltétlenül csak a lépéseim számát regisztrálja, mert mondjuk azt szoktam nézni, hanem esetleg azt is regisztrálni tudja, ha én megengedem, hogy én mit vásárolok, vagy hova megyek, milyen kulturális dolgokat fogyasztok. Na, van ez most már tényleg a legújabb technikák, amikor ilyen okos órák képesek a tévénézésemet, rádióhallgatásomat, egyébeket mérni, és eljuttatni valamilyen feldolgozó központba, de ezt már megelőzte, ugye mindenki tudja, hogy illetve pontosan nem tudják, legendák vannak, de hogy hogyan mérik mondjuk a tévénézést, az egy átmeneti dolog, mert ott is szükség van az emberre, hogy az ember valami műszeren beírja, hogy most én benyomja, hogy én nézem a tévét, vagy már nem nézem a tévét. Itt is ugye elég komoly mérési hibák lehetnek, de azért ez mégis, szóval statisztikai értelemben ezek hasznos adatok. Az internet egy új világot hozott. Az ott volt először igazán közvetlen mérésre lehetőség. Persze, pontatlanságokkal, kisebb-nagyobb gyengeségekkel, de ebben mondjuk volt némi szerepem, mert még az ős internetos időkben elkezdtünk azzal a társasággal, amiben az Index kinőtt, azokkal elkezdtünk spekulálni azon, hogy lehetne ezt a közönséget is mérni, és ugye nem kérdőívesen, nem azt megkérdezve, hogy mit szokott csinálni, hanem direktbe. És ezért volt a Mediánnak egy ilyen webaudit szolgáltatása, amelyik sajnos nemrégiben aztán végül is kiszorult, ebben nem voltunk a versenyben, sok versenyben nem, de ebben alul maradtunk, ezt őszintén szembe kell nézni. A multicégekkel nem mindig könnyű versenyezni. De De az internet volt az, ahol először lehetett akár valós időben tudni, hogy valamit hányan néznek, és hogyan használják. Ez óriási dolog. És ez minden tekintetben el fog terjedni. Ugye a televíziózás is nagyon megváltozott, és pontosan lehet tudni, ha akarjuk, és ha megengedik, hogy egy adott csatornát adott pillanatban hányan néznek. Csak persze bonyolultá vált, mert már nagyon sokan nem direktben nézik a tévét, hanem azt is az interneten nézik, vagy...
2: Meg nem reális időben.
0: Igen.
1: Csalnak állandóan, meg spórolnak az emberek az a
2: Azt akartok kérdezni közben, hogy...
0: De a művészetről is szívesen beszélek, ha neked kedved van, csak nem egész...
1: A Barenboim koncertről mesél, ami a zsinagógában volt, mert arról lecsúsztam, csak a dugóra értem oda a végén.
0: Hát az nagy élmény volt. De nem csak a Barenboim miatt, hanem ma nem lehet elégszer elmondani, hogy milyen fantasztikus jó ez a fesztivál zenekar. És egy gyönyörű környezetben, mert tényleg nem tudom, aki még nem járt, mondom a Tilos Rádió hallgatóinak, aki még nem járt a nagy budapesti zsinagógában, a Dohány utcában, ez egy fantasztikus épület, és persze szívbe markoló, azt is elmondom akkor már, én se gyakran jártam ott, de hogy mekkora zsinagógát tudott fölépíteni ez a Magyarország budapesti zsidó közösség, és mekkora férőhely volt abban, és hogy hova lett az a hatalmas budapesti zsidó közösség. Na, szóval szerencsére azért nem maradt is, de hát ez hatalmas volt. És gyönyörű koncert volt, persze, gyönyörű koncert volt.
2: Visszakanyarod. valaha felmerült-e, hogy azt valahogy vizsgáljátok, hogy például egy ilyen korábban használt kérdezési módszerrel, tehát hogy ugye sokat foglalkozott azzal, aki ezzel foglalkozott, hogy ellenőrizhető is legyen. De pszichológusként végeztél. Nyilván te tudod a legjobban itt közülünk, hogy azokat a teszteket, amit a pszichológia is használ, ilyen körkörösen ellenőrző része is vannak például, hogy amit...
0: Most akkor egyenesen azt akarod kérdezni, hogy mennyire őszintén válaszolnak, vagy mennyire
2: igen, mert igaz, az emberekben van egy megfelelési vágy, és például szerintem, tehát amikor beszéltetek arról, amikor nem is tudom, hol volt egy ilyen éves rendezvényetek, amikor ismertettétek például ezeket a sajtómunkatársainak, ezeket a felméréseiteket, hogy honnan... használják az emberek a híreket, vagy mit használnak, akkor ezen gondolkodtam végig, hogy hány ember lehet az, aki bevállalja azt, hogy hát én egyszerűen nem hallgatok híreket, vagy mert hogy ennek van egy, emellett van egy értékítélet, és az ember nem akar rossz színben feltűnni.
0: Igen, hát ezt én konkrétan ezt a témát, vagy ezt a kérdést nem érzem annyira kényesnek, hogy itt nagyon föl kéne tételezni, hogy nem mondanak igazat. De hát alapvetően van egy nagyfokú elvárásnak való megfelelés, és például, és ezt még pontosítanám, nem feltétlenül elvárásnak való megfelelés, hanem feltételezett elvárásnak való megfelelés, ugye? És ez mindig, ez tényleg nagyon izgalmas szociálpszichológiailag, hogy egy adott társadalomban mi tűnik, pontosan milyen rétegeknek tűnik micsoda úgy, hogy az elvárás. És például ez most napjainkban megint nagyon aktuális, mert megint téma az, hogy tévedtek-e a közvéleménykutatók, és ha igen, akkor mekkorát és miért. És ezt is már többször elmondtam, de ez nagyon igaz, és biztos nem vagyunk egyedülállóak, de azért elég különleges ez a szakma az önvizsgálatnak, az önmarcangolásnak a jelenléte miatt, szóval nagyon hajlamosak, nem csak nálunk, Amerikában érdemes. Ha valakit ez nagyon érdekel, és mivel már beszéltünk a Google-ról, amelyik ugye mindent meg lehet találni, hatalmas irodalma van napi sajtó szinten is annak, hogy miért különböznek a mérések, miért nem pontosak a mérések. És az egyik fő ok a manapság divatos magyarázatok közül az, hogy mondjuk a Trump átlagosnál mondjuk kevésbé jó társadalmi helyzetűek, deprivált, iskolázatlanabb, frusztrált, stb. Hívei egy része szembesülvén a mainstream médiának a sugallatával úgy érzi, hogy ő valami kisebbségben van, neki valami szégyelni valója van, és emiatt nem mondja meg. Én ezt nem tekintem egy olyan súlyú és tömeges jelenségnek, amivel meg lehetne mindent magyarázni, főleg mert olyan nagyot nem tévedtek szerintem az amerikai közvéleménykutatók. Ez szép lassan kiderült egyrészt, hogy a országos méretekben a teljes lakosságra vetítve Clinton simán nyert, csak hát egy bonyolult választási rendszerben, ahol államonként kellene pontosan megmondani, akár, és mivel olyan rendszer, hogy akár 10 szavazatos győzelem is az állam összes elektorának a szavazatait hozza, ezért hát ez nem olyan könnyű. Nem is irigylem az amerikai kollégákat, legfeljebb azért, mert viszont sokkal több forrás áll rendelkezésükre, mint nálunk. És azért még, ha már ilyen szép történelmi ívet rajzoltunk egy kicsit a máról is, szívesen beszélnék ilyen tágabb politikai értelemben. Csak azt akarom mondani, hogy ez az elvárás dolog, ez baromira ott van, és számos példát tudnék rá, de ezek legtöbbször ilyen hipotézisek. Egyrészt, mert nagyon nehéz bizonyítani, hiszen pontosan azt mondtam, hogy ilyen közvetített eszköz, hogy az embereket megkérdezzük, és arról nehéz őket, szóval nehéz tetten érni, hogy ők nem mondanak igazat. És ráadásul nem is biztos, hogy ez egy helyes megközelítés. Mert a közvéleménykutatás végül is azokra a véleményekre kíváncsi, amiket az emberek nyilvánosan vállalnak. Mert azok alakítják a társadalmi gondolkodást, akár a politikát is.
2: Ú, de ez során. Már megint egy csíasikamlós dolog, hogy melyik időszakban vállalnak mennyi részt abból, amit gondolnak.
0: Igen,
2: az emberek.
0: Igen, na hát ez a legizgalmasabb, és ezért vagyok én egy kicsit borulátó, mert mostanában, és most akkor megint ne fogalmazunk feltétlenül nagyon élesen, tehát nem kell azt mondani, vagy gondolni, hogy tényleg félni kell egy országban. Ugye manapság divatos vita téma, hogy ez már egy diktatúra, vagy hol tartunk egy diktatúra felé vezető úton, vagy autokrata rendszer, stb. De elég az, és ezért nagyon kényes az én szakmám, mert elég az, hogyha elég sokan gondolják azt, hogy félni kell. Lehet, hogy nem kell félni, és ebben óriási persze a szerepe meg a felelőssége a médiának, hogy mit sugalmaz. Én azt szeretném, azt sugalmazná, hogy nem kell félni. Nem kell. Kedves polgártársak, legalább a közvéleménykutatóknak nyugodtan mondjátok meg, ezek rendes emberek, ezek nem fognak titeket följelenteni. Egyrészt én tényleg ezt gondolom magunkról. Na de mi van, ha ezzel is visszaél valaki? Tehát én nem szeretnék senkit félrevezetni, én csak azt szeretném mondani, hogy sajnos a mostani években ez egy nagyon jelenlévő probléma, és sugalmazzák. És sokszor a politikusok is önérdekből, és ez már megint tisztán szakmai alapon mondom, hogyha elhíresztelik az egyik intézetről, hogy ez egy hamis, teljesen megvásárolt cég, és hogy az ő eredményei azért ilyenek meg olyanok, az sajnos, most nem akarok állásfoglalni, hogy igaz vagy nem igaz, de ha nem is igaz, akkor is az egész szakmát hozza ilyen gyanús helyzetbe. Tehát ettől bonyolult egy kicsit, és nagyon nem szeretem ezt a elmúlt pár évnek ezt az irányzatát, vagy hangulatváltozását, de ez volt korábban is, és azért oda-vissza megy. Tehát amikor a MSZP liberális, MSZP ezért kormány volt hatalmon, akkor is híreszteltek olyanokat, hogy a fideszesek biztos nem merik megmondani, vagy szégyelik. Mert ez két különböző dolog, társadalmi elvárás, pszichológiai nyomás feltételezése, vagy félelem egy esetleges következménytől. Hát én csak annyit mondhatok, hogy amit mi csinálunk, az tényleg tutira névtelen, és nem él vele vissza senki, de sajnos a mi szakmánkkal nem csak ilyen alapon lehet visszaélni, sajnos ez egy népszerű dolog, és például biztos tudjátok, mindenki hall ilyeneket, hogy közvéleménykutatásnak álcázott ilyen marketing fogásokkal jönnek, és ezek mind rontják a szakma hatékonyságát, mert az embereknek elege van az ilyenfajta zaklatásokból. Amerikában is ez probléma, ugyanúgy. Ott még sokkal több kutatás van, még sokkal több felmérés telefonon, és akkor föl se veszik, és így tovább. Szóval, hogy jutottunk ide? Ja, azt kérdezted, hogy vannak-e ilyen kontrollok? Vannak-e ilyen kontrollok? Hát nézd, vagy trükkös, hátulról, ha előről nem engedsz be, akkor bemászom az ablakon. Szóval nekem, már mondtam, már egyszer szóba hoztam a Szabad Európát, amikor ezt az összehasonlító hírelemzést meséltem, de volt egy másik nagyon izgalmas kutatásom, ami teljesen az én, ezért is jó intézet volt ez, mert az ember elérhette azt, hogy tényleg a saját érdeklődésének megfelelő dolgot csináljon, és mivel engem gyerekkorom óta nagyon érdekelt ez a külföldi rádiózás. Apám ott hallgatta a régi rádiókészüléken a standard volt, azt hiszem, amiből a Belojan is lett. Na, szóval románul hallgatta az Amerika hangját, mert erdélyi lévén jól tudott románul, és én gyerekkoromtól kezdve végig, és aztán csináltam egy kutatást pont erről, mert ez tabu volt. Ugye azt mondták, hogy a Szabad Európát hallgatni se nagyon helyes, de beszélni róla, hát aztán végképp, és lehalkítva, hogy a szomszéd se hallja. Na hát ez mondjuk anekdotikus, mert anyám mindig mondta, hogy legalább ne bömböltesd. És persze ebben tínédzser parti Cseke László minden benne volt, de politikai. És mondom, hogy de hát most mit? A szomszéd. Mondom, de hát ha ebből fölismeri, hogy ez az, akkor ő is hallgatja. Anyám nagyon fölkész, szóval tudott érvelni, azt mondta erre, rögtön rávágta, hát ő hivatalból hallgatta. Szóval ilyen időkben azért ezek is lazultak, de lényeg az, hogy én csináltam egy olyan kutatást, hogy ténylegesen hányan hallgatják, és nem úgy, hogy hallgatja a Szabad Európát, hanem részletesen arról, hogy hogyan értesül a világban történt dolgokról, és előfordul-e, hogy ha valami fontos dolog történik, akkor a megbeszéli a munkahelyén, vagy a szomszédjával, vagy az üzletben, ahol vásárol, és egy csomó ilyen kérdés között, illetve ennek mint egy a betetőzéseket, előfordul-e, hogy valami külföldi rádió. Szóval annyira bemelegítette az a kérdéssor az embereket, hogy nem, hogy talán ez a reflexzerű védekezési mechanizmus. És akkor tényleg sikerült így kimutatni egy ilyen 20-30%-os. És nem az volt a lényeg, hogy ez pontosan mennyi, hanem az, hogy ez hogyan működik, és milyen fajta társadalmi helyzetű emberek inkább, és kevésbé. Szóval ez érdekes volt. Tehát vannak eszközök arra, még a hagyományos módszerekkel is, hogy a valóságot föltárjuk, de még egyszer mondom, a politikai közvéleményben az a döntő fontosságú, hogy mi az, amit az emberek nyíltan is vállalnak, amiért hajlandók fölállni, amiért hajlandók szerveződni, amiért hajlandók az utcára menni. Persze, mikor már igazán utcára mennek, akkor már nincs a jelentőség a közvélemény kutatásnak. Szóval ezt az előző rendszerben is sokszor mondogattuk.
2: Na most egy kicsit zenéljünk, és
0: az
2: akkor utána,
0: lenne, már száraz.
2: Utána pedig jöjjünk vissza azzal, amit feldobtál itt, hogy mikor mozdulnak meg az emberek, vagy hogy tulajdonképpen amivel ti foglalkoztok közéleti kérdéseket, te ezt csinálod nagyon régóta. Nyilván látsz folyamatokat, tendenciákat, nagyon sok olyasmivel is tisztában vagy, amit talán kifelé tudományos igényességgel nem lehetett megfogalmazni, de lehet érzékelni, vagy az irányokat látni, vagy az arányokat, és hogy mi mindenre lehet jó ezt folyamatában látni, illetve hogy egyetértesz-e azzal, majd megkérdezem, hogy ilyen iszonyatos apátia van itt most Magyarországon, miközben rengeteg ember, illetve rengeteg csoportnak komoly problémái vannak, illetve komoly sérelmei vannak folyamatosan. Na, akkor zenéljünk.

0: Paul Patterson Smith and a beautiful interpretation of a hard.
1: Na hát ez nagyon megható. Megbeszéltük előre, mert ez most nagyon aktuális. Tegnap vette át Patti Smith a Nobel-díjat Bob Dylan képviseletében, és ezt énekelte.
2: Ez csak úgy.
1: Szerintem.
3: Ez csak úgy spontán kijött, gondolom.
1: Hát egy kicsit lehet, hogy már gyakorolta, de igazán jól, és hát olyan ideges volt, hogy elcsuklott a hangja, vagy mondhatom, hogy csuklott, szóval érdekes. Ideges, hát szóval nagy felelősség. És nem hiszem, hogy a Nobel-díj átvételénél volt sokszor ilyen hasonló fellépés. Na, köszönöm szépen, hogy ezt itt együtt meghallgattuk.
3: Nagyon szívesen. Jöttök.
4: És akkor a beszélgetésbe most már elértünk oda, hogy beszélgessünk arról kicsit, hogy mi van most. Tehát, ahogy zene előtt kimentünk, próbáltam hosszasan és bonyolultan megfogalmazni, hogy beszéljünk arról, hogy te hogy látod, milyen tendenciák vannak. Folyamatosan ezzel foglalkoztok. Hogy nem csak országosan, hanem úgy általában, de hogy most konkrétan országosan. Milyen tendenciák látszanak? Én amatőr, hírfogyasztó, átlagember azt érzékelem, hogy nagyon nagy apátia van bármiféle aktivitásra. Nagyon sokszor jön az a mondat egy-egy baráti körös beszélgetésbe, hogy hát ha semmilyen reakció nincs bizonyos dolgokra, akkor megtehetik, és egyre több dolgot megtehet a hatalmi elit, és folyamatosan így ezt mondogatják egymásnak bizonyos körök, hogy de hát kéne csinálni valamit. Valamilyen módon persze szakmákban, civil közösségekben tevékenykednek emberek. Én azt érzékelem egyébként, hogy egyre többen. De hát ez még azt hiszem mindig nem egy határozott vagy érzékelhető válasz. Tehát például nagyon sok féleképpen olyan válaszok jönnek azokra a helyzetekre, amikben nagyon sok negatív dolog van, hogy például rászorulókon segítenek civilek szerveződve. Tehát odafordítják az energiákat. Nem tudom, bizonyos módon ez is egy kicsit elfordulás a fő problémáktól. Ugyanakkor hát emberiességi szempontból pedig nagyon elsődleges és nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik még képesek arra, hogy másokon segítsenek, és nagyon sokszor állami feladatot átvállalva tulajdonképpen, iszonyú erőlködéssel megoldanak dolgokat. Igen, tehát hogy te hogy látod, hogy tényleg van egy ilyen apátia, megtehetetlenség? Egy kicsit talán az is van-e mögött, hogy baromi ügyesen használnak minden létező és kézrehajtható eszközt azok, akik gyakorolják a hatalmat. Az az érzésem, tehát a látható arcok mögött van egy nagyon felkészült csapat, akik, hát csapat vagy nem csapat, teljesen mindegy, rendkívül manipulatív módon használják a médiát elsősorban, és ez nagyon meghatározó. Mit gondolsz te erről?
1: Hát egyrészt birtokba veszik a médiát, csak az utolsó mondatodra reagáljak. Hát nagyon szépen mondtad el azokat a részben, azokat a dilemmákat, amelyek mindenkit foglalkoztatnak. Nem tudom, szóval, hogy mit is jelent ez az apátia. ez részben azt is jelenti, hogy reménytelennek érzünk valamit. Szóval, hogy úgy sincs értelme. Ezt is kifejezi az apátia. Másrészt sajnos lehet, hogy erős szót használok, de hogy van egy intellektuális leépülés. Szóval durván azt is mondhatnám, hogy elbutulás, és ezzel nem akarok semmilyen konkrét társadalmi csoportot vagy réteget minősíteni, mert valószínűleg ez általános. Szóval ez az értelmiségi rétegekben is valószínűleg megjelenik, szóval én nem tudom, azt előre bocsátom, hogy én biztosan nem tudok válaszolni a kérdésedre, tehát én sem látok egy csomó dolgot tisztán. Nagyon, nagyon változó korban élünk. Lehet, hogy tényleg a mi általunk átélt kultúrának valamilyen válsága ez. Gyakran mondják persze, hogy egy válság, ilyen válság, olyan válság, de minthogyha itt egy nagy távlatokban is átélhető válságról beszélnénk, aminek különböző jelei vannak. Az én számomra például az, hogy egy Trumpot megválasztottak Amerikában elnöknek, ez egy nagyon nagy megrázkódtatás, de én mindig rettentő optimista vagyok az amerikai megoldások tekintetében. Tehát, hogy mindig megtalálják a jó megoldást végül is. De ez csak egy példa arra, hogy valahogy mindenütt meginogni látszanak a klasszikus intézmények. Mindenütt, és az apátiát mondod, akkor én még ezt hozzátenném, hogy egy általános bizalomhiány mindennel szemben. Tehát a meglévő intézményekkel szemben, és a kiszolgáltatottság érzés, ami ezzel ugye teljesen karöltve jár, hogy bizalmatlan vagyok, félek, ettől az egész viselkedésem eltorzul. Soha nem volt ilyen fogékonysága az összeesküvés elméletek iránt, miközben a média révén hozzájuttunk olyan információkhoz, hogy tényleg összeesküdnek, szóval attól, hogy én összeesküvést föltételezek, attól még lehet. Attól, hogy azt hiszem, hogy üldöznek, lehet, hogy tényleg üldöznek. Csak az a vicc, hogy milyen információ feldolgozási móddal jutok el ehhez a feltételezéshez. De hogy ezekre van fogékonyság sokkal nagyobb, mint azt hiszem bármikor korábban. Részben ezeket mesterségesen táplálják, tehát hogy bizonyos csoportokat megbélyegeznek, azt sugalmazzák, hogy azok ellenünkre törnek, és így tovább, és így tovább. És hát ebben az általam egyébként olyan nagyra tartott online világ is sajnos szerepet játszik, mert sokkal gyorsabban, sokkal szélesebb körben és sokkal kisebb felelősséggel lehet eljutatni olyan híreket, információkat, feltételezéseket. Ez a másik, napjainknak ez egy másik ilyen húsba vágó témája. És ami ezzel összefügg, ugye egész konkrét nemzetközi politika, hogy ebben milyen már-már háborús célokra is lehet felhasználni, tehát olyan beavatkozásokra, támadásokra. Hát azért lehet erről ma már teljesen nyíltan beszélni, mert hogy Amerikában is hivatalos CIA jelentés szögezi le, hogy igenis volt valamiféle ilyen orosz beavatkozás az amerikai elnökválasztási folyamatban. Tehát ez, ahogy mondtam, hogy paradigmaváltás van a mi szakmánkban, hogy a közvetett mérésről áttér a szakma ezekre a közvetlen mérésekre, ami elsősorban az online robbanásszerű fejlődéssel jár. Ugyanakkor ezek a, ezek a, ezek a fenyegetések is ezzel járnak. Na most, hogy ez nálunk konkrétan hogyan nyilvánul meg, sok oka van, de nem tudok, ha már erről beszéltem, nem tudom azt kihagyni, hogy ebben, amit apátiának neveztél, és mondhatjuk, hogy bizalmatlanság, passzivitás, reménytelenség, azért ebben is szerepet játszik ez az újszerű kommunikációs lehetőség. Tehát, hogy mindent ki lehet engedni a gőzt, például a Facebookon. Ugye? Ez mindenki átérzi, és ez nincs mérve, nincs kimutatva, hogy mennyire segít ez a feszültségek oldásában és a rendszer fenntartásában. Ugye? Ez is benne van ebben. És itt azért összefügg a szakmámmal, amit ugye kérdeztél is, hogy ki tudjuk-e mutatni a valódi folyamatokat, hogy észre tudjuk-e venni, hogy valami nagyon változik. Jelenleg inkább a megdöbbentő stabilitást tudjuk. Tehát nem is tudom, nem volt ebben a elmúlt 27 évben, vagy 26 évben, ami ez a mostani rendszer. Hát én azért egynek tekintem, bár ugye azt mondják, hogy ez már egy másik rendszer, ez a nemzeti együttműködés, de mindegy, az elmúlt 26 évben, amióta én ebben a demokráciában dolgozom, mert mondtam, azelőtt is dolgoztunk, nem volt ennyire tartósan stabil időszak. Tehát nagyobb ingadozások voltak, hol a Fidesz vezetett nagyon, de aztán mégis lehanyatlott, és nem nyerte meg a választást, hol a kisgazdák még az MSZP-t is megelőzték, csak aztán mégiscsak a Torján elhülyéskedte a dolgot, stb. Tehát rengeteg ilyen ingadozás volt, és mindig ettől kicsit unalmas is a szakmánk, mert várják az emberek, hogy na most már történjen valami, várják. És egy kicsit nem vicc, de viccesen, de a közvéleménykutatótól vagyok, nem tudom elképzelni, hányan mondják nekem, Bandikám, mikor mértek már valami jó? Tehát, mintha ez egy kicsit is rajtunk múlna, hogy most már úgy állítsuk be a műszert, hogy most már rendesen ki tudjuk mutatni. Nem így van. Sajnos semmi nem rajtunk múlik, de nagyon stabil a rendszer. És ezért aztán kicsi változásokra is túlérzékenyen reagálnak. Most mondjuk az tud lenni ilyenkor a téma, hogy na, a Jobbik megelőzi az MSZP-t, vagy az MSZP a Jobbikot, ami hát most nem csak abban az értelemben szomorú a tartalmát tekintve, hanem hogy tényleg ennyi a dinamika, ennyi madik.
4: Miért?
1: Hát egy-két dolgot pedzegettem belőle, de sajnos ott van ez, amiről szintén beszéltünk már, hogy hát te beszéltél főleg, hogy milyen olajozottan működik a propagandagépezet. Ez nem szokott azért feltétlenül nagyon sokáig tartani. Másrészt hát tényleg nagyon kicsi a hozzáférés a tömegmédiához. Tehát mármint az ellenzéknek. És hát azért egyáltalán nem szabad harmadrangú tényezőnek tekinteni azt, hogy milyen állapotban van az ellenzék. És most ebből a szempontból mindegy, hogy ebbe mekkora szerepe van például annak a általad vázolt propagandagépezetnek, és mennyi saját jogon kritizálható. Nagyon erős a kontraszelekció a politikában, részben azért is, mert ez egy azt hiszem, szintén többé-kevésbé mindenütt a világon, de ebben a régióban és ebben az országban nagyon erős a megvetés ez iránt a foglalkozás, vagy minek nevezzem, iránt. És ugye egy ilyen beletörődés. Na, hát és én ebből a szempontból nagyon kártékonynak tartom azt a gondolatot, hogy hogy a politikusok mindenütt a világon lopnak, és hogy ez természetes. Ez igen, nagyon kártékony, ezt nem lehet elfogadni. Igen. Ezt nem lehet elfogadni. Igen, ez sugalmazott gondolat.
4: Igen. Akarok egyet kérdezni, még ami kicsit
1: szóval sok oka van. Na, én általában arra szoktam kiutatni, hogy nagyon impozáns, nagy gondolkodók ilyen egy alapvető okot föl tudnak mutatni, de én ezt biztosan nem tudom, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon kavarog minden, és van egy ilyen elkésett századvégi, világvége hangulat. És persze ez nem jó, hogy ahol még ezt elmondom, hogy ezt nagyon károsnak tartom ezt, hogy ezt erősítik. Magyar értelmiség, hogy itt most már tényleg ilyen, olyan, amolyan értelemben vége a világnak. Hát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor tényleg már mit lehet tenni? Akkor még lehet egy kicsit élvezni az életet, lehet esetleg italhoz, droghoz, ez folyamodni, ha világ vége van, hát akkor jöhet a szabad szerelem, a fogyasztás, egyszer élünk mindennek. Szóval ez egy kicsit, ez kártékony. Nem lehet sose feladni, szerintem. Na hát ez most ilyen patetikus végszó.
4: Egy dolgot még, na most ez ilyen, nagyon szépen le lenne kerekítve, de nem, most bele.
1: Nem is akartam, nem.
4: Még egyet, egy olyan kérdést akarok feltenni, hogy ugye itt a közelünkben más történet volt persze egészen, de hogy mégiscsak volt a közelünkben itt egy háború, nem olyan nagyon régen. Az már egy olyan korszak volt, amikor a volt Jugoszláviában működtek ezek a nyilván hasonló intézetek, mérések voltak. Volt-e olyan, tehát ez nyilván tényleg speciális, hogy volt-e a szakmák közt olyan információcsere, vagy valamilyen diskurzus, ami foglalkozott ezzel, hogy ott milyen folyamatok történtek, amikor megtörtént, hogy azóta mi történik.
1: Hát előtte, hogy mi, hogy, uh-huh. hogy hogyan alapozódik
4: van-e
1: meg a gyűlölet,
4: tanulsága?
1: Hogyan uh-huh. Hát kicsit túl direkt volt a kérdés, de hát nem vagyok eléggé otthon ebben, uh-huh. hogy pontosan mi történt a volt Jugoszláviában ebben az értelemben. Hát azt tudom, hogy ugye a Milosevic rezsim hát nagyon-nagyon tudatosan uh-huh. és gátlástalan használt olyan eszközöket, amelyeket mi is ma is veszélyesnek tartunk, uh-huh. ugye? Hogy a gyűlölet. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, uh-huh. ugye? Azért azt ne felejtsük el, ha már ezt konkrétan így föltetted. Ott adott volt egy mesterséges konstrukció, amit egy nagyon végső soron nagyon kártékony, karizmatikus vezér tartott össze. Egyszerűen szólva, biztos sok más is, meg a nemzetközi helyzet, de minden esetre ez egyszer csak szinte törvényszerűen széthullott. De hogy ott évszázados gyűlöleteket hogyan lehetett, vagy lappangó gyűlöleteket, hogyan lehetett, ezt én pontosan nem tudom, de nagyon hasonló eszközökkel. Ezek az eszközök mindig nagyon-nagyon hasonlók. És majdnem teljesen mindegy, hogy a migráns a célpont, vagy a zsidó a célpont, vagy a bosnyák a célpont. És az a rettenetes, hogy ma is előfordul, hogy vannak, akik megpróbálják bagatellizálni a szavak erejét, tehát, hogy ezek, hát Istenem, hát hadd mondja, hát majd mi más mondunk. Nem, általában ezek nagyon ritkán állnak meg a tetlegesség előtt, és ezért, hát nem örülök, hogy ezzel zárjuk, de nem akarok feltétlenül ilyen pozitív, rózsaszínű, egyáltalán nem, mert semmi okom rá végszót, de találó volt a kérdésed. találó.
4: Nagyon örülök, hogy eljöttél beszélgetni velünk.
1: Igen, nekem is jól esett, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
3: És akkor mivel folytatódik? Jön most valaki utánunk?
4: Igen, Szabiek.
3: Aha, jó.
4: Köszi, indiai Bandi. Zene lesz.
3: Köszönjük szépen. Sziasztok, hallgatok, nyomunk egy kis zenét a végére.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című hangos könyvének, illetve regényének feldolgozását. És felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorúak csak szülői felügyelet mellett hallgathatják. Jó szórakozást!

Negyedik fejezet. Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Egy este 11 holdat látott az égen az új Mildred Berry művészeti központ fölött. Másnap délelőtt azt látta, hogy az Arsenal Avenue és az Old Country Road kereszteződésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. Nem mondta el senkinek, amit látott, megőrizte a titkot. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. Már nem elégedtek meg azzal, hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. Most már azt akarták, hogy cselekedjék is különös dolgokat és csapjon nagy lármát. Azt akarták, hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. Az emberek haragszanak magukra, mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében, süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne álmok futása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla, és arra kérte az embereket, hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. Így festett a címe: segélykiáltások. De Dwayne nem is volt olyan különös, amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés, vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. A hozzá legközelebb álló személy, fehér titkárnője és szeretője, Francine Pefko azt mondta, hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Mindig arra gondoltam, mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon, hogy úgy látszik végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott a gyorsforgalmi út közelében, az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. Így hívták a helyet, Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál. Elmondom, miből gondolta Francine, hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett. Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni, amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek, például az öreg lámpagyújtogatót, a szólíts magad hozott, az ég és földet, és így tovább. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt, amikor az íróasztalánál ült, amikor próbaútra vitt egy vevőt, amikor nézte a szerelők munkáját. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda hallján is, gesztikulált és rámosolygott az emberekre, mintha fizetséget kapott volna azért, hogy szórakoztassa őket. De senki sem gondolta, hogy ez szükségképpen az elme zavarjele, különösen mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. Hallgat csak, hogy énekel, mondta a pikoló. Ha nekem ennyim lenne, én is énekelnék, felelte a pincér. Az egyetlen ember, aki hangosan kimondta, hogy Dwayne kezd megőrülni, Dwayne fehér üzletvezetője volt. Úgy hívták Harry LeSabre. Egy teljes héttel Dwayne becsavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak, valami változáson ment át ez a Dwayne, régebben olyan kedves volt, mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki ember fiánál. 20 éve volt mellette. Akkor kezdett nála dolgozni, amikor a Pontiac szalon épp a Nigger negyed határán állt. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Úgy ismerem, ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát, mondta Harry. Annak idején, amikor a szalon a Jefferson Street-en volt, nap mint nap kockára tettük az életünket. Átlagosan évente 14-szer raboltak ki minket. És én mondom magának, ez a mostani Dwayne olyan Dwayne, amiért még sose láttam. Igaz volt, amit a rablásokról mondott. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni a Pontiac szalont. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük, hogy új autókat vegyenek maguknak, leszámítva néhány fekete bűnözőt, akik viszont mindig kedileket akartak. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Elmondom, hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Kölcsönkérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadi Anyag Vállalat volt. Később megváltozott Beriton Kft-re. Amikor Dwayne először a nagy válság mélypontján megszerezte a részvényeket, a cég neve amerikai RoboMagic volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor, mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát.
A jelmondat így hangzott. Isten veled, bús hétfő. Figyeljetek! Harry LeSabre azt mondta Francine-nek, ha az ember együtt harcolt valakivel, egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a pajtársa személyiségében. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Gert. Vernon Gert fehér szerelő volt. Harry mellett a másik alkalmazott, aki Dwayne-nél dolgozott már akkor, amikor a szalon a Nigger negyed határán állt. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. A feleségem Mary is skizofrén volt. Így hát Vernonnak nem tűnt föl, hogy Dwayne megváltozott. Vernon felesége szentül hitte, hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Harry LeSabre joggal beszélt harcokról. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. Dwayne nem vett részt harcokban. De azért a II. Világháborúban ő is ott volt az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének légi erejében, mint polgári alkalmazott. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy 250 kilós bombára, amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Az üzenet így hangzott. Isten veled, bús hétfő! Harry, mondta Francine, néha mindenkinek lehet rossz napja, Dwayne-nek ritkábban van rossz napja, mint bárkinek, akit ismerek, ezért amikor néha rájön a dili, vannak, akik meglepődnek és megsértődnek, pedig nincs igazuk, Dwayne is csak ember. De miért pont engem szúr ki? Tudakolta Harry. Igaza volt, aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra, hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. Csak úgy árad belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Még 3 idegent is, akik a Pennsylvania állambéli Erie-ből jöttek, és még sohasem jártak Midland City-ben. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Miért pont engem? Kérdezte Harry. Ez mindennapos kérdés volt Midland City-ben. Az emberek mindig ezt kérdezték, amikor különféle balesetek után berakták őket a mentőautókba, amikor garázdálkodásért letartóztatták őket, amikor kirabolták vagy elagyabúgyálták őket. Miért pont engem? Mert valószínűleg úgy érezte, maga van olyan férfi és van olyan jó barát, hogy elviseli a rossz napján is, mondta Francine. Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? Kérdezte Harry. Mert Dwayne ezt tette vele, ócsárolta az öltözködését. Arra gondolnék, hogy ő a legjobb munkaadó a városban, mondta Francine. Ez igaz volt. Dwayne magas béreket fizetett. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő, aki fölkínálta az alkalmazottainak a kék pajzs betegségi biztosítást. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél, kivéve a Beritronét. Az ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt, aki meg akarta beszélni vele a gondjait, akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban, akár nem. Például aznap, amikor Harry öltözködését ócsárolta, 2 órát töltött Vernon Gerrel. Vernon feleségének hallucinációiról beszélgettek. Mindenféle nem létező dolgot lát, mondta Vernon. Pihenésre van szüksége, Vern, mondta Dwayne. Lehet, hogy lassan én is bedilizek, mondta Vernon. Képzelje, amikor hazamegyek, órákon át beszélgetek a nyavajás kutyámmal. Akkor már 2 vagyunk, mondta Dwayne. Íme ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet, amely úgy felzaklatta Harryt. Rögtön azután, hogy Vernon távozott, Harry bement Dwayne irodájába. Nem számított kellemetlenségre, mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne. Hogy van ma az én öreg bajtársam? Kérdezte Dwayne-től. Tűrhetően, mondta Dwayne. Van valami különösebb gond? Nincs, mondta Harry. Vern felesége azt hiszi, Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát, mondta Dwayne. Mi az a plutónium? Kérdezte Harry, és itt tovább. Tovább fecsegtek, és Harry kitalált magának egy problémát, csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta, néha szomorkodik, hogy nincs gyermeke. De azért másfelől örülök is, folytatta. Úgy értem, miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket, mondta Harry. De most már késő, és 2-esben is jól el vagyunk az öreg lánnyal. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörkött be. Őt magát is örökbefogadták. Egy házas pár, akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe,
hogy mint első világháborús gyári munkások meggazdagodjanak. Dwayne vérszerinti anyja egy hajadon tanítónő volt, aki érzelmes verseket írt, és azt állította, hogy oroszlán szívű Richard leszármazottja. Oroszlán szívű Richard egy király volt. Dwayne vérszerinti apja vándornyomdász volt, aki azzal csábította el Dwayne anyját, hogy kiszedte a verseit. Nem csempészte be őket újságba vagy máshová, Dwayne anyja beérte azzal, hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Amikor megszülte Dwayne-t, magától tönkrement. A nyomdász meglépett. Ő egy meglépő gép volt. Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakció Dwayne fejében. Minden esetre hirtelen így förmett Harryre: Harry, mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Gertől, mássd be kék szunokóba, és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek, úgy érzem, mintha a Watson fivéreknél lennék. Watson fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. A kék szunokó egy benzinmárka volt. Harry meghökkent, aztán fájdalmas érzés fogta el. Sok éve ismerte Dwayne, de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Fehér ingekben járt, fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. A cipője és az oknia fekete. Ide hallgass, Harry, mondta Dwayne rossz indulatú kifejezéssel az arcán. Jön a Hawaii hét, eszem ágában sincs tréfálni. Égesd el a ruháidat és vegyél újakat, vagy ha nem, eredj dolgozni a Watson fivérekhez, ott még be is balzsamoztathatod magad. Harryből egy szó sem jött ki, csak eltátotta a száját. A Hawaii hét, amelyet Dwayne említett, egy reklámkampány volt, amelynek keretében a szalont földíszítették, hogy a Hawaii szigetekre emlékeztessen. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt, vagy $500 fölötti javítást végeztetett, automatikusan részt vett a sorsolásban. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes, kétszemélyes út volt Las Vegasba, San Franciscóba és onnan Hawaiiba teljes ellátással. Az adján, hogy Buick névvel szaladgálsz, Harry, amikor Pontiacokat kellene eladnod, folytatta Dwayne. Arra célzott, hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. Arról nem tehetsz. Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt, mintha az öklével verte volna. De istentelenül sok dolog van, Harry, amin igenis tudsz változtatni. Hosszú hétvége következik. Amikor kedreggel bejövök a munkába, nagy változásokat szeretnék látni rajtad. A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál, mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt, a veteránok napja. Azokat az embereket ünnepelték vele, akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. Amikor elkezdtünk a Pontiackkal kereskedni, Harry, mondta Dwayne, az a kocsi a tanítónők, a nagymamák és a hajadon nagynéni kényelmes közlekedési eszköze volt. Dwayne igazat beszélt. Lehet, hogy elkerülte a figyelmetet, Harry, de a Pontiackból azóta káprázatos, fiatalos csoda lett. Azoknak az embereknek készül, akik kalandra vágynak az életben. Te meg úgy öltözöl, úgy viselkedsz, mintha ravatalozóban volnál. Nézz a tükörbe, Harry, és kérdezz meg magadtól, ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiackhoz? Harry Le Sabre torka úgy összeszorult, hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra, hogy öltözkedés ide vagy oda, ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac eladó, nem csak az államban, hanem az egész Középnyugaton. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó, annak ellenére, hogy nem alacsony áru gépkocsi volt. Közepes áru gépkocsi volt. Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry Le Sabre-nak, hogy a Hawaii hét, amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket, ritka alkalom lesz Harrynek arra, hogy feloldódjék, mókázzék, és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry, mondta Dwayne, nagy újságon van a számodra. A korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket. Már a nevük is furcsa és izgató. Vörös, narancs, zöld, piros. Harry, már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe, szürkébe és fehérbe. Hát nem pompás hír, Harry.
és az állam törvényhozó testülete bejelentette, hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás, Harry, és a kormányzó személyesen megígérte, hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért, mert elmesélt egy viccet! Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt, ha nem titkos transvesztita. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat, nem is éppen színteleneket. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsom madárrá. Senki sem ismerte Harry titkát, csak a felesége. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt, aztán szóba hozta a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét, Harry nem hihetett mást, mint hogy kiderült a titka. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért, amit a hétvégeken művelt. Meg lehetett büntetni akár 3000 dollárra is, sőt, akár 5 év kényszermunkát kaphatott a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. A felnőtt büntetés végrehajtó intézet Shepherdstownban volt. Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. Elmondom, hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Felöltöztették, mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. A veteránok napja pontban éjfélkor már véget ért. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött 38-as kaliberű revolvert, és betetették vele a szájába. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja, hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. A bolygónak azon a részén, ahol Dwayne élt, bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Meg a bűnözőknek is. Meg azoknak is, akik a két tűz közé kerültek. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre, és azt mondták, add ide minden pénzedet! Az emberek rendszerint odaadták. A rendőrök rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre, és azt mondták, állj, vagy amit a helyzet megkívánt. És a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek, de néha nem. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére, hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. Néha a férj dühödött meg úgy a feleségére, hogy lyukat ütött bele, és így tovább. Ugyanazon a héten, amikor Dwayne Hoover álmokfutást rendezett, Midland Cityben egy 14 éves fiú lyukokat ütött a saját anyjába és az apjába, mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Az ügyvédje azzal akarta védeni, hogy pillanatnyi elmezavara volt. Ez azt jelentette, hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat, hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. Néha az emberek felszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre, és azt ígérték a pilótának és másodpilótának, hogy lyukat ütnek beléjük, ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyvercsövét. Olaj ízt érzett. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. Káliumnitráttal, faszénnel és kénnel töltött takaros kis fénycsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie, hogy a por gázzá alakuljon. A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába. Dwayne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Ólomdarabokat eresztett a WC-jébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. Dwayne szétlőtte a flamingót. Utána, ahogy az eszébe jutott, csak megvetően mordult egyet. Ezt mordulta. Kibaszott hülye madár. Senki sem hallotta a lövéseket. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt, hogy sem ki, sem be nem juthatott hang. Annak a hangnak például, amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából, át kellett volna hatolnia a 4 cm-es gipszfalon,
a polisztirol páravédő fólián, egy alumínium fólián, 8 cm-nyi légrésen, egy újabb alumínium fólián, 8 cm üveggyapott paplanon, egy újabb alumínium fólián és 2,5 cm-es szigetelő poszdorjalapon, kátránypapíron, 2,5 cm-nyi faburkolaton, újabb kátránypapíron, aztán egy üreges alumínium burkolaton. A burkolat üregeiben egy szigetelő csoda anyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat, és kosárlabdázni kezdett az 5 férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. Dwayne kutyája Fickó elbújt az alagsorban, amikor Dwayne szétlőtte a fürdőszobát. Most azonban előjött, nézte, hogy Dwayne kosárlabdázik. Mi ketten, Fickó, mondta Dwayne, és így tovább. Igen, csak szerette azt a kutyát. Senki sem látta kosárlabdázni. A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrus sövény választotta el. Eltette a kosárlabdát és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba, amelyet az előző napon vett át egy csere akcióban. A Plymouth Chrysler gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors termékeket árusított. Úgy határozott, egy-két napig a Plymouth-szal jár, hogy lépést tartson a konkurenciával. Ahogy kifarolt a kerti útról, fontosnak tartotta, hogy megmagyarázza a szomszédainak, miért ül Plymouth Furyban, így hát kiordított az ablakon, lépést tartok a konkurenciával! És nagyot tülkölt. Dwayne végig száguldott az Old County Roadon, aztán a gyorsforgalmi úton, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. kijárón, nekivágódott a védőkorlátnak, többször megpördült. Farolva ért ki a Union Avenue-ra, fölugrott a járdára, és végül megállt egy üres telken. A telek Dwayne tulajdona volt. Senki sem látott, senki sem hallott semmit. Senki sem lakott arra felé. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek, de a rendőr 3 kilométernyire onnét egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Az, hogy a rendőr beverte a szundit, azt jelentette, hogy munka helyett aludt. Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Hallgatta a rádiót. Éjszaka egyetlen Midland City állomás sem működött, de Dwayne talált egy állomást, amely country zenét sugárzott West Virginiából, és 10 különböző fajtájú virágzó cserjét, valamint 5 gyümölcsfát kínált $10 utánvét ellenében. Jól hangzik, mondta Dwayne. Komolyan gondolta. Szinte minden üzenet, amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak, még a telepatikus üzenetek is ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. Dwayne fülében úgy csengtek, mint az altató dalok.

0: Ötödik fejezet. Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta, Kilgore Trout megpróbálta beverni a Sundit egy New York-i moziban. Sokkal olcsóbb volt, mintha szállodában töltötte volna az éjszakát. Trout még sohasem próbált moziban aludni, de tudta, hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie, amelynek ezt a címet adták, az amerikai regény jövője McLuhan korában. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson, nem tudom ki az a McLuhan, de azt tudom, hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. Beszéljünk inkább arról, jó? És azt is akarta mondani, tud valamit mondani az a McLuhan, akárki legyen is, a szélesre tárt pumák és a könyv eladás viszonyáról? Trout késő délután érkezett New Yorkba. Azóta fölkeresett számos pornóboltot, meg egy fehér nemű boltot. Megvette két könyvét, a Négy kerekű pestis és a Nem titok többé címűeket, egy folyóiratot, amelyben benne volt egy novellája, meg egy estélyi inget. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. Az estélyi ing mellén zsabó égeskedett. A fehér nemű árus tanácsára Trout megvásárolt egy övkendőből, gombjukba való művirágból és egy csokornyakkendőből álló együttest. Minden darab narancsvörös volt. Mindezek a javak Trout ölében hevertek, mellettük egy zörgős barna papírcsomag, benne Trout smokingja, 6 új alsónadrág, 6 új pár zokni, a borotvája meg egy új fogkefe. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. A Nem titok többé volt az a könyv, amely majd tébolyult gyilkos csinált Dwayne Hooverből. A borítóján egy egyetemi tanárt vetköztetett egy csapat mesztelen diáklány. Az ablakon át látni lehetett a könyvtár épület tornyát és rajta a torony órát. Odakint nappal volt. A tanáron nem volt más, csak az élénk csíkos alsónadrágja, a zoknia, a zokni kötője és a négyszögletű kalapja. A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról, diáklányról vagy egyetemről. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt, amelyet a világmindenség teremtője írt, a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. Ami a Fekete harisnyakötő című labban talált novellát illeti, Troutnak fogalma sem volt róla, hogy valaha is elfogadták közlésre. Pedig szemlátomást évekkel ezelőtt fogadták el, mert a lapon 1962. áprilisi dátum volt. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet előső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között. Bugyis lapok voltak. Amikor Trout megvette a lapot, a pénztáros azt hitte róla, hogy részeg vagy hibbant. Nem kap mást, gondolta a pénztáros, csak bugyis nők képeit. A lábukat rendesen széttették ugyan, de bugyi volt rajtuk, úgyhogy semmiképpen sem vehették fel a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. Remélem élvezi majd, mondta Troutnak a pénztáros. Arra gondolt, hogy reméli Trout talál benne olyan képeket, amelyek láttán maszturbálhat, mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Egy művészeti fesztiválra lesz, mondta Trout. Ami magát a novellát illeti, a Táncos bolond volt a címe. Mint Trout oly sok írása, ez is a tragikus kommunikáció képtelenségről szólt. Íme a történet. Egy zog nevű lény repülő csészealjon megérkezik a földre, hogy elmondja a földlakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Mangó nevű szülő bolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészealjból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zog agyvelejét. A moziban, ahol Trout ült a csomagjaival, nem játszottak mást, csak disznófilmeket. Andalító zene szólt, a vászon egy fiatal férfi és egy fiatal nő ánképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. És Trout, ahogy ott ült, kitalált egy új regényt. Egy földi űrhajósról szólt, aki megérkezik egy bolygóra, ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított, csak a humanoidák maradtak meg. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére, akit úgy hívnak Don. Az ételek förtelmesek. A fő beszédtéma a cenzúra. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik, amelyek nem játszanak mást, csak disznófilmeket. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket, de anélkül, hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Megkérdezik Dontól, hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznófilmek, és Don azt mondja, igen. Megkérdezik, hogy a földi filmek igazán disznók-e, és Don azt mondja, a lehető legdisznóbbak. Hiszi a piszi, mondják a humanoidák, akik biztosak abban, hogy az ő disznófilmjeikkel egyetlen földi film sem veheti fel a versenyt. Így hát mindenki beszáll a légpárnás járművekbe, és ellebegnek egy belvárosi disznómoziba. Éppen szünet van, amikor odaérnek, így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon, hogy vajon mi lehet disznóbb annál, amit ő a Földön látott. Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön. A kíséretében lévő nők izgatottan mocorognak, sustorognak. Aztán elsötétedik a terem, szétmegy a függöny. Először sötét a vászon. A hangszorokból cuppogás, nyögések hallatszanak. Aztán megjelenik a kép is. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcset. A kamera közelről mutatja az ajkát, nyelvét, fogát, melyen csillog a nyál. Komótosan eszi a körtét, nem sieti el. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat, a kamera lesiklik az Ádám csutkára. Az Ádám csutka obszcénul fölleugrál. A humanoid elégedetten böffent, és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat. Vége. Persze csalás az egész. Már nincs a bolygón körte. De a főműsor nem is a körte evés. Ez csak a kísérő film, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Aztán elkezdődik a nagyfilm. Egy hímről meg egy nőstényről szól, meg a két gyermekükről, a kutyájukról és a macskájukról. Másfél órán át folyamatosan esznek. Levest, húst, kekszet, vajat, zöldségeket, krumplipürét, mártást, gyümölcsöt, cukorkát, tortát, lepényt. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól, a föl leugráló Ádám csutkáktól. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra, hogy ők is részt vehessenek az orgiában. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. Úgy telezabálták magukat, hogy a szemük is kidülled. Alig tudnak megmozdulni. Azt mondják, úgy érzik, hogy egy hétig nem tudnak enni, és így tovább. Lassan leszedik az asztalt. Kikacsáznak a konyhába, és vagy 10 kilónyi maradékot kijöntenek a szemetes edénybe. A közönség nem bír magával. Amikor Don és a többiek kimennek a moziból, humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik tojással, narancssal, tejjel, vajjal, mogyoróval kecsegtetik őket. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. A humanoidák elmondják Donnak, hogyha elmegy egy kurvával, az borsos árért vacsorát főz neki, persze kőolaj és széntermékekből. És aztán még ha az étel nem is valódi, miközben Don elfogyasztja, a kurva disznó dolgokat mond arról, hogy milyen friss, milyen sok benne a természetes zamat. Hatodik fejezet. Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Fury-ban a telkén, és hallgatta West Virginia-t. Megtudta, hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást, és hogyan sarkalhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Megtudta, mi a teendője, ha székrekedés kínozza. Megtudta, hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához, amelyben piros nagybetűkkel van mindaz, amit Isten vagy Jézus kimondott. És hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez, amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacillusgazda rovart. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében, hát ha később szüksége lesz rá. Már volt oda benn mindenféle. Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt, tőle 15 kilométernyire a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklott Midland City legidősebb lakója. Úgy hívták Mary Young. 108 éves volt és fekete. Mary Young szülei annak idején rabszolga emberek voltak Kentuckyban. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Amikor Dwayne még kisfiú volt, Mary mosónőként szolgált náluk. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek, és mesélt neki a rabszolgaságról. Elmesélte azt is, hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér ember Cincinnatiben. És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte, hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Az orvos nem ismerte Maryt, csak egy hete volt Midland Cityben. Még csak nem is volt honfitársa Marynek, noha a Harvard Egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. Indáró nemzetiségű volt, nigériai. Úgy hívták Cyprian Ukwende. Nem érzett rokonságot sem Maryvel, sem más amerikai feketékkel. Ő csak indárokkal érzett rokonságot. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón, mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. Soha sem szaporodott. Nem voltak barátai, rokonai, akik nézzék a haldoklását. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwendéhez intézte. Nem volt már benne annyi szusz, hogy megrezgesse a hangszalagjait, csak az ajkát tudta némán mozgatni. Íme csak ennyi mondandója volt a halálról.
1: Na hát, na hát.
0: Mint minden halálán lévő földlakó, Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak, akik ismerték. Telepatikus pillangó kis raját bocsátotta ki magából, és ezek egyike meglegyintette a 15 kilométernyire lévő Dwayne Hoover orcáját. Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül, pedig senki sem volt ott. A hang ezt mondta, na hát, na hát. Dwayne ártalmas vegyszerei most megindítatták vele az autót. Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyors forgalmi úttal. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett, melyet úgy hívtak, hogy Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál, és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Tulajdonos társa volt dr. Alfred Maritimo, Midland City legnevesebb fogszabályzó orvosa, és Bill Miller, aki egyebek között a Shepherdstowni Felnőtt Büntetés Végrehajtó Intézet felülvizsgáló bizottságának elnöke volt. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Nem találkozott senkivel, telihold volt. Két telihold volt. Az új Mildred Berry Művészeti Központ az oszlopokon álló áttetsző gömb most, ahogy belülről kivilágították, úgy festett, mint a hold. Dwayne lebámult az alvó városra. Így született. 4 kilométernyire sincs az árvaház, ahol élete első 3 évét töltötte. Itt fogadták örökbe, itt nevelték föl. Nem csak a Pontiac kereskedés, nem csak az új Holiday Inn egyharmada volt az övé, hanem 3 burgershave gyors büfé, 5 automata gépkocsi mosó, részben a Cukorpatak autós mozi, a WMCY rádióállomás, a 3 juhar golfpálya, nem beszélve a Beritron Kft. Helybéli elektronikai vállalat 17 000 szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgató tanácsának is. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. Hol vagyok? Kérdezte. Például még azt is elfelejtette, hogy a felesége Célia öngyilkos lett, mégpedig úgy, hogy dránót evett. A dránó nátriumhidroxid és alumínium forgács keveréke, amely lefolyók tisztítására szolgál. Céliából fortyogó vulkán lett, mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt, mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette, hogy egyetlen gyermekéből, a fiából hírhet homoszexuális lett, mire felnőtt. George volt a neve, de mindenki Nyuszinak hívta. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. Hol vagyok? Kérdezte Dwayne.

0: Hetedik fejezet. Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi WC-jébe. A kéztörlő mellett a falon egy tábla a Sultan Háreme nevű masszázsszalont hirdette. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek, vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A férfiak nőkkel dörzsöltethették mindenütt magukat, amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörölközőbe. Tartalmas az élet és vidám, mondta Kilgore Trout. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. Mi az élet értelme? Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. Tudott választ erre a kérdésre. De nem talált íróeszközt, még egy használt gyufát sem. Így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést, de megmondom, mit írt volna, ha talált volna íróeszközt. Ezt. Hogy a szeme, a füle, a lelki ismerete légy, a világ mindenség teremtőjének. Te mafla. Amikor Trout visszaindult, igyekezett úgy viselkedni, mint aki a világ mindenség teremtőjének szeme, füle és lelki ismerete. Telepatikus üzeneteket küldött a teremtőnek, akárhol legyen is. Jelentette, hogy a férfi WC patyolat tiszta volt. A lábam alatt a padlószőnyeg, jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj. Szerintem valami új csodaanyag. Kék színű. Tudod, mit értek azon, hogy kék? És így tovább. Amikor benyitott a nézőtérre, világos volt. Senkit sem látott, csak a vezetőt, aki egy szemében a jegyszedő, a kidobó ember és a takarító is volt. A szemetet söpörte ki a sorok közül. Középkorú fehér férfi volt.
1: Ma éjszakára fége a vűsornak, nagyapó, mondta Troutnak. Ideje hazamenni.
0: Trout nem ellenkezett. De nem is ment el rögtön. A nézőtér hátsó végében lévő zöldre festett acéldobozt vizsgálgatta. Abban volt a vetítő, a hangosító rendszer meg a filmek. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. A doboz előlapján lyuk látszott. Ott jöttek ki a képek. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. Troutot nem hagyta nyugodni az a tudat, hogy csak föl kell kattintania a kapcsolót, és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni.
1: Jó így, nagyapu,
0: mondta célzatosan a vezető. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. Ezt mondta róla a mozisnak.
2: Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép, és milyen egyszerű a kezelése?
0: Ahogy Trout távozott, elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem teremtőjének, mint az ő szeme, füle és lelki ismerete. A 42. utca felé tartok, hallott?

0: Nyolcadik fejezet. Trót kibaktatott a 42. utcára. Veszélyes hely volt. Veszélyes volt az egész város. A vegyszerek, az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. Sok ember járt abban a cipőben, mint Wayne. Olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben, amelyek ártottak a fejüknek. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban, akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket, és megették vagy felszippantották őket, vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. Néha még a seglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel, mert azt akarták, hogy jobb minőségű legyen az életük. Csúfhelyeken laktak, ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Nem volt kutyagumiuk sem, ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket, így hát amennyire tőlük tellett, a belsejüket próbálták szépé tenni. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak. Öngyilkosság, lopás, gyilkosság, elmebaj és így tovább. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. Ott a 42. utcán, 6 méternyire Trouttól, egy 14 éves fehér fiú feküdt eszméletlenül egy pornóbolt ajtajában. Negyed litert nyelt le egy újfajta festéklemosóból, amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. Lenyelt 2 pirulát is, amelyeket eredetileg arra szántak, hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését, az úgynevezett bangkort. Trout megkövülten állt a 42. utcán. Nem adtam neki olyan életet, amelyet érdemes lett volna élnie, viszont acélos élni akarást adtam neki. Ez gyakori kombináció volt a bolygón. A moz is kijött, bezárta maga mögött az ajtót. És a semmiből hirtelen ott termett 2 fiatal, fekete prostituált. Megkérdezték Trouttól és a mozistól, nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. Vidámak voltak és magabiztosak, attól a teljes tubusnyi norvég aranyér balzsamtól, amelyet fél órával azelőtt ettek meg. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. Az embereknek a seglukukba kellett volna nyomniuk. Ezek vidéki lányok voltak. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl, ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket, mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak, és egyszerűbb volt a tárolásuk. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét, ha nem akartak éhen halni. A városokba jöttek, mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és fákon. Tilos az átjárás, még neked is. Kilgore Trout egyszer írt egy novellát, Még neked is címmel. A Hawaii szigeteken játszódott, ahová Dwayne Hoover Midland City sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. A szigeteken minden talp alatnyi föld körülbelül 40 ember tulajdona, akikkel a történetben Trout elhatároztatta, hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. Mindenre kiteszik a tilos az átjárás táblákat. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik 1 millió embernek. A nehézkedés törvénye megköveteli, hogy valahol a föld felszínhez tapadjanak, ha nem akarnak belemenni a vízbe és a partok előtt úszkálni. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. Héliummal töltött nagy balont ad minden férfinak, asszonynak és gyermeknek, aki nem telek tulajdonos. Minden ballonról drótkötél lóg le, rajta kantár. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül, hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. Elragadó volt és kegyetlen. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól és a legkevésbé sem bánták. Amúgy sem tartottak igényt rá. Olyan volt, mintha Jézusnak szentelték volna magukat, hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek, csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. A gyerekkoruk elmúlt, most haldokoltak. Az ő szempontjukból a föld talmi bolygó volt. Amikor Trout és a mozis, 2 talmi földlakó, azt mondta, hogy nem kér a talmi szórakozásból, a 2 haldokló gyermek elballagott. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz, elvált tőle, aztán megint hozzátapadt. A sarkon eltűntek. Trout, a teremtő szeme és füle, eltüsszentette magát.
1: Egészségére!
0: Szólt a mozis. Ez GPS reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán.
1: Köszönöm,
0: mondta Trout. ezzel időleges barátság alakult ki. Trout azt mondta, reméli, hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. A moz is azt mondta, reméli, hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. Így hát együtt indultak el, bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. A moz is elmondott egyes más Troutnak arról, hogy az ő szemében hogyan fest a bolygó. Neki ez az a hely, mondta, ahol felesége meg két gyermeke van. Ők nem tudják, hogy pornó mozit vezet, azt hiszik, mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. Azt mondta, a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. Egy időben rajongott értük.
1: Nehéz idők, mondta Trout.
0: A moz is elmondta, hogy részt vett egy szigetelő csoda anyag kifejlesztésében, amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt, amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumínium burkolatának. A moz is emlékeztette Troutot arra, amit az első holdra lépő ember mondott annak idején. Az embernek egyetlen kis lépés, az emberiségnek hatalmas ugrás.
1: Lelkesítő szavak, mondta Trout.
0: Hátra pillantott és látta, hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile tornádó követi őket. Ez a 400 lóerős első kerék meghajtású jármű körülbelül 5 kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt 3 méternyire mögöttük a járda mellett. Ez volt Trout utolsó emléke, hogy meglátta mögöttük az Oldsmobilt. Amikor magához tért, négy kézláb állt egy kézilabda pályán a Queensboro híd alatt az 59. utcán, az East River közelében. A nadrágja és az alsója a bokája körül. A pénze eltűnt. Körülötte szanaszét hevertek a csomagjai, a smoking, az új ing, a könyvek. Az egyik füléből vér szivárgott. A rendőrség tetten érte, amint fölhúzta a nadrágját. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá, amikor neki támaszkodott a pálya kerítésének, és maflán babrált az övével meg a slíc gombjaival. A rendőrség azt hitte, hogy valami közbotrány okozáson kapták, már amit egy öreg ember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. Nem maradt egészen pénztelen, a nadrágja óra zsebében lapult, egy 10 dolláros bankó. Egy kórházban megállapították, hogy Troutnak nem esett különösebb baja. Elvitték a rendőrszobára, ahol kikérdezték. Csak annyit tudott mondani, hogy elrabolta a fehér Oldsmobile-ban ülő megtestesült gonoszság. A rendőrség azt tudakolta, hányan voltak az autóban, milyen korúak és neműek, milyen volt a bőrük színe, a beszédük.
1: Amennyire tudom, egy másik bolygóról is jöhettek volna.
0: Amennyire tudom, abban az autóban akár a Plutóról jött intelligens gáz is lehetett volna, mondta Trout. Trout ezt teljesen ártatlanul mondta, de a megjegyzése lett az első csillája egy ragályos gondolatmérgezésnek. Elmondom, hogyan terjedt a járvány. Egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban, és Trout szavaival indította a cikket. A cikk ezzel a főcímmel jelent meg, Plutói bandák kettős ember rablása. Troutról egyébként azt írták, hogy a neve Kilmer Trotter, a címe ismeretlen és 82 éves. Más újságok átvették a cikket, többé-kevésbé átírva. A Plutóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta, és fontoskodva emlegették a Plutó bandát. És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől, hogy tudnak-e már valamit a Plutó bandáról, tehát a rendőrség is a Plutó banda után nyomozott. Így hát a New Yorkiak, akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört, könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól, a Plutó bandától. Új zárakat tettek az ajtóikra, új rácsokat az ablakaikra, nehogy bejusson a Plutó banda. Többé nem mentek késői színházba, hát ha jön a Plutó banda. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést, cikkeket közöltek arról, hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon, jó esélye van rá, hogy nem találkozik a Plutó bandával. New York számos sötétbőrűek lakta gettójának egyikében, egy lakatlan épület alaksorában összegyűlt egy csapat puertorikói fiú. Kicsik voltak, de fürgék és számosak. Ijesztőek szerettek volna lenni, hogy megvédhessék magukat, barátaikat és családjaikat, amit a rendőrség nem tett meg.
1: el akarták kergetni a kábítószerkereskedőket is a környékről, és nyilvánosságot akartak maguknak, ami nagyon fontos volt, hogy felhívják magukra a kormány figyelmét, hogy a kormány gyakrabban elszállítassa a szemetet, és így tovább. Az egyikük, José Mendoza, viszonylag ügyesen pingált. Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. Így festett. Plútó banda.

9. fejezet. Miközben Kilgore Throat akaratlanul megmétejezte New York közösségének lelkét, a Közép-Nyugaton Dwayne Hoover, a tébolyult Pontiac kereskedő, lejött tulajdon szállodájának tetejéről. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított halba, hogy kivegyen egy szobát. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi. Ciprián Ukwende volt, az a nigériai indaró orvos, aki a Holiday Inn-ben szállt meg, amíg megfelelő lakást nem talált magának. Dwayne alázatosan várt a sorára. Azt is elfelejtette az előbb, hogy ő a szálló társtulajdonosa. Ami pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. Valami keser édes boldogságot érzette, hogy azt mondta magában, változnak az idők, változnak az idők. Az éjszakai portás új ember volt. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne a maga részéről mentegetőzött, hogy nem tudja a rendszámát. Bűntudatot érzett, még ha tudta is, hogy semmit sem tett, ami miatt bűntudatot kellene éreznie. Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Kiállta a próbát, és el volt ragadtatva a szobájától. Olyan makulátlan volt, olyan hűvös, olyan tiszta, és olyan semleges. Testvére volt a világ számos Holiday Inn-jében lévő ezer meg ezer szobának. Lehet, hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán, mi az élet értelme, vagy mihez kezdjen vele ezután. De ezt most helyesen tette. Emberi lényeknek szánt, kifogástalan tartályban helyezkedett el. A tartály készen várt akárkit. Készen várt a Dwayne-t. A WC ülését papírcsík fogta le, amelyet a WC használata előtt kellett eltávolítani. Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t, hogy nem kell félnie attól, hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a seglukán és szétrágják a húzalozását. Így hát egyel kevesebb gondja volt. A belső kilincsen egy tábla lógott, amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. Rajta felirat, kérem, ne zavarjanak. Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Meglátta a cégért, amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. A cégér így festett, Holiday Inn, a világ fogadósa. Dwayne összehúzta a függönyt. Beállította a fűtést és a szellőzést. Úgy aludt, mint a bunda. A bunda egy szőrös ruhadarab volt, amely a Földbolygón híres volt arról, hogy milyen jól alszik.

törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az újítást nem régen vezették be. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. Nem volt kutyagumiuk sem. Könnyen föl lehetett ismerni őket, feketék voltak. Most hirtelen szabadon járhattak, kelhettek. A sofőr fehér volt. Azt mondta Troutnak, hogy amíg ki nem érnek a városból, le kell feküdnie a padlóra, mert neki törvény tiltja, hogy stopposokat vegyen föl. Amikor a sofőr szólt Troutnak, hogy fölülhet, még sötét volt. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro 95-ös dízelvontató volt, 12 méter hosszú pótkocsival. Olyan hatalmas volt, hogy Trout a saját fejét akkorkának érezte, mint egy légpuska golyó. A sofőr azt mondta, ő valamikor réges-régen sokat vadászott, horgászott. Majd megszakad a szíve, mondta, ha arra gondol, milyenek lehettek alig 100 évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. És ha meggondolja, miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban? Mosószereket, macskaeledet, jégkrémet. Fontos dolgot mondott. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok, és amit gyártottak, nagyjában egészében pocsék volt. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. Nézze, mondta. Én régebben nagy környezetvédő voltam. Jaj, veszékeltem azon, hogy az emberek helikopterekről, automata fegyverekkel lövik a fehérfejű rétisast, és így tovább. De aztán abba hagytam. Van egy folyó Clevelandben, az olyan szennyezett, hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. Régebben szinte belebetegedtem, de most már csak nevetek rajta. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe, és elpusztít több millió madarat, meg több milliárd halat, én azt mondom, éljen a Standard Oil, vagy aki éppen beleengedte. Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Kocincsunk mobil olajjal! A sofőr ettől kijött a sodrából. Maga viccel, mondta. Rájöttem, mondta Trout, hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő, úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkozni a szentségtörés és időpocsékolás. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját, tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a félmillió évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció. Isten keze van benne, nem az emberi. Szerintem, mire megtisztítjuk a folyóinkat, Isten fölrobbantja az egész galaxist, mint egy petárdát. Az volt a betlehemi csillag is, ha nem tudná. Mi volt a betlehemi csillag? Kérdezte a sofőr. Galaxis, fölrobbant az egész, mint egy petárda, mondta Trout. Nagy hatást tett a sofőrre. Ha meggondolom, mondta a sofőr. Nem emlékszem, hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Ha csak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét, mondta Trout. Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. Azt mondta, tudja, hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört, és hogy a bolygót átalakítják úttesté, hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. Ne vegye a szívére, mondta Trout. A bátyám még rosszabb, folytatta a sofőr. Abban a gyárban dolgozik, ahol a vietnámi növényírtó meg lomptalanító vegyszereket csinálják. Vietnám egy ország volt, ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket, hogy ne legyenek kommunisták, hogy repülőgépről mindenfélével haigálta őket. A vegyszerekkel, amelyekről a sofőr beszélt, el akartak pusztítani minden lombozatot, hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. Ne vegye a szívére, mondta Trout. Hosszú távon ő is öngyilkosságot követel, mondta a sofőr. Úgy látszik, manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát, ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. Ebben van valami, mondta Trout. Nem tudom magáról, komolyan beszéle vagy nem, mondta a sofőr. Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem, mondta Trout. Azt tudom, hogy veszélyes és nagyon tud fájni. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy komoly is. Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködőnek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. És figyelje meg, folytatta, hogy amikor ezt a föl

becsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztbe voltak az ujjaim. És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet és kitalált egy környezetvédelem ellenes történetet. Ezt a címet adta neki Gilgongó. A Gilgongó egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásoknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van, meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó, Gilgongó. Ez a bolygó nyelvén azt jelenti, kipusztult. Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó Gilgongó, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban föléjük kerekedik, végül az egész bolygó megfojtja az életet egy 50 méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejű rétisasokból, bermuda vészmadarakból és kócsagokból áll. Ez legalább olajbogyó, mondta a sofőr. Mi? Kérdezte Trout. Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. Az igaz, mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert 39 000 kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. A sofőr politizált is egy keveset. Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmus sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki, Éljen a főnök. A csimpánz mindig részgombos kabátkát visel, a szivar zsebére varva az Egyesült Államok elnökének pecsétje. Akárhová megy, a zenekar rázendít az Éljen a főnökre. A csimpánz imádja, csak úgy ugrál örömében. Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt, egyél. Így hát ettek. Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő pár tedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya az csodálatos volt. Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmas jószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában. Bepakol. Ki tudja, mit hoz a holnap. Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközöket. Most látta teljes egészében. Az oldalán 2,5 méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. Így festett. Piramis. Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyerek, aki most tanul olvasni, mire vélni az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Ajax.

11. fejezet. Dwayne Hoover 10 óráig aludt az új Holiday Inn-ben. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5-ös számú reggelit a szálló népszerű éttermében, melyet úgy hívtak vadászterem. Éjszakára behúzták a függönyöket. Most szét voltak húzva, beengedték a napfényt. A szomszéd asztalnál Ciprián Ukwende, a nigériai, az Indaró ült, ő is egyedül. A Midland City harsona apró hirdetéseit böngészte, olcsó lakásra volt szüksége. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját, amíg lakást talált magának, és már türelmetlenkedni kezdtek. Nőre is szüksége volt, vagy több nőre, akik hetente több százszor basznak vele, annyira tele volt mindig vágyjal és rittyóval. És fájt a szíve az Indaró rokonai után. Otthon 600 rokona volt, akit név szerint ismert. Ukwende szemtelen arccal rendelte meg a 3-as számú reggelit a korpás buzakenyérből készült pirítóssal. A szemtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett, a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegény fájdalmaktól. 2 méternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt napsütötte gyorsforgalmi útra. Most tudta, hol van. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a cukorpataknak. Mögötte az ismerős, rugalmas acélkorlát, amely megakadályozta, hogy a személy és teherautók beleforduljanak a cukorpatakba. Aztán a 3 ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős füves elválasztó sáv. Aztán a 3 ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér, majd azon túl az ismerős vetésterületek. Bizony lapos volt odakint minden. Lapos város, lapos járás, lapos megye, lapos állam. Amikor Dwayne kisfiú volt, azt gondolta, hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. 3. korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta, hogy létesítsenek nemzeti parkot a cukorpatak kanyarulatánál, Midland City 13 kilométeres körzetében az egyetlen valamire való felszíni víz mellett. Dwayne most magában némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét. Cukorpatak. A cukorpatak csak 5 cm mély, de 50 méter széles volt a kanyarulatánál, ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. Most ahelyett a Mildred Berry Művészeti Központot tették oda. Gyönyörű volt. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az odatűzött jelvényt. Levette, mert nem emlékezett rá, mi van rajta. Az aznap este kezdődő művészeti fesztivált propagálta. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. Íme ezáltal jelvényeken. Pártold a művészetet. A cukorpatak időnként kiöntött. Erre emlékezett Dwayne. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek, hogy kiöntött. A cukorpatak nesztelenül túlcsordult és hatalmas tükröt kanyarított, amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját, ahol éltek. Bebizonyította, hogy domblakók, akik kilométerenként 1,5 cm emelkedésű lejtőn élnek, amely elválasztja őket a cukorpataktól. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét. Cukorpatak. Dwayne befejezte a reggelizést, és merészen föltételezte, hogy most már nem elmebeteg, hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Az ártalmas vegyszerei megengedték, hogy különös élmények nélkül átmenjen a hallon, majd a koktélbáron, mely még nem nyitott ki. Amikor azonban a koktélbár oldal ajtaján kilépett, a szállót és a Pontiac szalont övező aszfalt síkságra megdöbbenéssel észlelte, hogy valaki átalakította az aszfaltot gumi asztallá. Besüppett Dwayne súlya alatt. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt, aztán lassan visszaemelkedett, de nem egészen. Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt. Újabb lépést tett az autószalon felé. Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt. Tátott szájjal nézett körül, szemtanúkat keresett, csak egyet látott. Ciprián Ukwende állt a gödröcske peremén. Ő nem süppett bele,
Ukvendének csak ennyi mondani valója volt Dwayne rendkívüli helyzetéhez. Szép napunk van! Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Megállt egy gödröcskében, fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Ez a fekete fiatalember rongyal törölgetett egy bordó nyitható tetejű 1970-es Buick Skylarkot. Neméféle munkához volt öltözve. Olcsó kék öltönyt viselt, fehér inget és fekete nyakkendőt. És nem egyszerűen törölgette az autót, fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig, aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re, és tovább fényesítette az autót. Elmondom, mi a magyarázat. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetből. Azonnal munkát kellett találnia, ha nem akar ilyen halni. Így hát megmutatta Dwayne-nek, milyen remek munkaerő. 9 éves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban, fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Most 26 éves volt. És végre szabad. Dwayne azt hitte, a fiatalember látomás. A fiatalember folytatta az autófényesítést. Az élete kutyagumit sem ért. Gyöngécske volt benne az élni vágyás. Úgy érezte, rettenetes ez a bolygó, és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Valami tévedés történhetett. Nem voltak sem barátai, sem rokonai. Eddig mindig ketrecekbe csukták. Tudta, milyen néven nevezik a jobb világot. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Ha hangosan kimondta volna, csúfot űztek volna belőle, mert hát nagyon gyerekes név volt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Így hangzott: Meseország. A fiatal ember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Korábban Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Könnyűszerrel hozzájuk jutott, mert Dwayne minden hirdetésében, amelyet megjelentetett a harsonában, ott volt mosolygós arca, és alatta a jelmondata. A képet fél évenként cserélte. A jelmondat 25 éve nem változott. Íme így hangzott: kérdezzem meg bárkit, Dwayne-ben meg lehet bízni. A börtön viselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora, a börtönben első rangú volt a fogászati ellátás. Az élelmezés is. Jó reggelt, uram! Szólt a fiatalember. Kétségbe ejtően tudatlan volt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia, például semmit sem tudott a nőkről. 11 éve Francine Pefko volt az első nő, akivel szót váltott. Jó reggelt, mondta Dwayne. Halkan mondta, hogy ne hallatszik messzire a hangja, ha netán egy látomással társalogna. Uram, én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban, és örömömet szoktam lelni a rádió hirdetéseiben is, mondta a feltételesen szabad lábra helyezett fiatalember. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett, hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Olyan lesz, mint Meseország. Dwayne erre nem szólt semmit, így hát a fiatalember folytatta. Szorgalmas munkás vagyok, amint láthatja. Őről csak jó dolgokat hallok. Azt hiszem, a jóisten azt rendelt, hogy magának dolgozzak. Igen? Mondta Dwayne. A nevünk is annyira hasonlít, mondta a fiatalember. Mintha a jóisten így mondaná meg mind a kettőnknek, hogy mit tegyünk. Dwayne Hoover nem kérdezte meg, mi a neve, de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta. Az én nevem, uram, Wayne Hubler. A Hubler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Dwayne Hoover összetörte Wayne Hubler szívét, amikor bizonytalanul megrázta a fejét, aztán elment. Dwayne belépett a Pontiac szalomba. Most már nem süppett alatta a föld, viszont meglátott valami mást, amit nem lehetett megmagyarázni. Az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a Hawaii hetet. Pedig voltak éppen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Egy elfűrészel telefonpóznát betekertek jutaszövettel. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek, zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Dwayne úgy megzavarodott a fától, hogy kis híján elalélt. Aztán körülnézett.
Mindenütt ananászokat és ukuleléket látott szétszórva. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője Harry LeSabre jött felé szélesen vigyorogva, fűzölt harisnyanadrágban, szalma fonatú szandában, fűszoknyában és rózsaszín trikóban, amelyre ez volt írva: szeretkezz, ne háborúzz. Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott, hogy vajon sejti-e Dwayne, hogy Harry transvestita. Arra jutottak, hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-el női ruhákról, sohasem vett részt transvestita szépségversenyen, és nem követte számos Midland City-i transvestita példáját, akik beléptek egy nagy transvestita klubba, oda át Cincinnati-ben. Sohasem kereste föl a város transvestita sörözőjét, a régi Red Kellert, a Fairchild Hotel alaksorában. Sohasem cserélt polaroid képeket más transvestitákkal, sohasem fizetett elő transvestita újságra. Harry és felesége arra jutott, hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat, és Harry jobban tenné, ha fölvenne valami tarka-barka öltözéket a Hawaii hétre, máskülönben Dwayne kirúgja. Így hát most itt állt az új Harry félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak, gyönyörűnek, szeretetreméltónak és hirtelen felszabadultnak érezte magát. Azzal a Hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t, amely egyszerre jelent Isten hozottat és Isten hozzádot. Aloha, mondta. Tizenkettedik fejezet. Kilgore Trout még messze járt onnét, de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. A híd füstbe burkolózott. Még néhány pillanat és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd lábánál tábla állt, rajta felirat: köszöntjük a testvéri szeretet városában. Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán, amely a testvériséget emlegeti, egy bombatölcsér peremén, mint bárki láthatja. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések, hogy milyenek lehetnének, milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón, ahelyett, amilyenek. A Föld csak is olyan lehet, gondolta, amilyen. Minden szükségszerű. Meglátott egy szemetes, bödönben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán feküdt egy kanális rácsán. Ott kellett feküdnie. És így tovább. A sofőr megemlítette, hogy az előző nap a veteránok napja volt. Az, mondta Trout. Maga veterán? Kérdezte a sofőr. Nem, mondta Trout. És maga? Én sem, mondta a sofőr. Egyikük sem volt veterán. A sofőr áttért a barátság taglalására. Azt mondta, neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania, mert az idő jó részében úton van. Nevetkélve emlegette azt az időt, amikor még a legjobb barátairól beszélt. Azt mondta, szerint az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Úgy vélte, hogy Troutnak, mivel alumínium zsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik, a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. Arra gondolok, mondta, ha az emberek nap mint nap együtt dolgoznak, ahogy felszerelik azokat az ablakokat, jól megismerhetik egymást. Én egyedül dolgozom, mondta Trout. A sofőr szemlátomást csalódott. Azt hittem, két ember kell az ilyesmihez. Egy elég, mondta Trout. Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. A sofőr azt szerette volna, ha Trout tartalmas társalgási életet él, hogy másodkézből ő is élvezhesse. Akkor is, mondta. Vannak cimborái, akikkel munka után összejön, megisznak pár korsó sört, kártyáznak egy kicsit, mulatozgatnak. Trout megvonta a vállát. Minden nap ugyanazokon az utcákon megy végig, mondta neki a sofőr. Sok embert ismer, és ők is ismerik magát, mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Maga oda köszön, ők visszaköszönnek. Néven szólítják egymást. Ha pácba kerül, segítenek magán, mert közülük való. Közéjük tartozik, nap mint nap látják. Trout nem akart vitatkozni. Trout közben elfelejtette a sofőr nevét.
Trótnak volt egy értelmi fogyatékossága, amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire, ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. Például, amikor Cape Codon lakott, az egyetlen személy, akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni, Elfi Pierce volt, egy félkarú albínó. Neked nincs meleged, Elfi? Szólította meg Trout. Miért nem láttalak mostanában, Elfi? Kérdezte. De jól nézel ki ma, Elfi, mondta, és így tovább. Most a Trout Cahoosban lakott, az egyetlen személy, akit a nevén szólított, egy Durling Heath nevű vöröshajú kakni törpe volt. Egy cipészműhelyben dolgozott. Elegáns irodai névtábla állt a munkaasztalán, hát ha valaki a nevén kívánja szólítani. Trout időnként bekukkantott a műhelybe, és ilyeneket mondott. Maga szerint ki nyeri az idén a VB-t, Durling? Nem tudja, miért szirénáztak az éjszaka, Durling? Jól fest ma, Durling, hol vette ezt az inget, és így tovább. Trout most azon tépelődött, véget érte a barátságuk. Legutóbb, amikor Trout bement a cipészműhelybe és mindenfélét mondott Durlingnek, a törpe hirtelen ráüvöltött. Ezt üvöltötte sivító hangján Cockney akcentusával, szálljon már le rólam! New York állam kormányzója Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy kahószi élelmiszerboltban. Troutnak sejtelme sem volt róla, hogy kivel van dolga. Mint tudományos, fantasztikus író hanyat vágódhatott volna a meglepetéstől, hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt, a bolygó ezer részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették, hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Sőt, a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Többet birtokolt a bolygóból, mint sok nemzet. Erre rendeltetett csecsemőkora óta, beleszületett ebbe a röhelyes birtoklásba. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kérdezte Rockefeller kormányzó. Vagyugatunk, mondta Kilgore Trout. A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. Miután bebizonyította, milyen tartalmas társasági életet él Trout, most úgy tett, mintha Trout égne a vágytól, hogy megtudja, milyen egy kamionos nemi élete. Trout egyáltalán nem égett a vágytól, hogy megtudja. Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? Kérdezte a sofőr. Mert azt hiszi, aki sofőr csak lát, az mind végigdugja a kontinenst, igaz? Trout csak megvonta a vállát. A sofőr felháborodott Trouton, lehordta buja tájékozatlansága miatt. Jobb, ha tőlem tudja meg, Kilgore, tétovázott. Így hívják, ugye? Igen, mondta Trout. Már századszor felejtette el a sofőr nevét, valahányszor levette róla a tekintetét, nem csak a nevét felejtette el, hanem az arcát is. Szóval, Kilgore, folytatta a sofőr, ha például Cahoosban lerobban a járgányom, és amit megcsinálják, ott kéne töltenem két napot. Mit képzel, könnyű lenne azzal a nőt találnom? Vadidegenként, ezzel a külsővel? Attól függ, mennyire elszánt, mondta Trout. A sofőr felsóhajtott. Na igen, a szentségét, mondta, és lemódolóan hozzátette. Így megy az egész életem, kevés bennem az elszántság. Arról beszélgettek, hogy alumínium burkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést, és messziről úgy mutatnak, mint a frissen festett fa. A sofőr beszélgetni kívánt a Permastone-ról, a rivális eljárásról is. Az abból állt, hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be, ami messziről úgy mutatott, mint a kőfal. Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik, mondta a sofőr Troutnak, akkor alumínium burkolatokkal is foglalkoznia kell. A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A cégem árulja, mondta Trout. És sok felé láttam is, de a felszerelését sohasem csinálta. A sofőr azt fontolgatta, hogy alumínium burkolatot készített Little Rocky házára, és könyörögve kérte Troutot válaszoljon őszintén a kérdésére. Abból ítélve, amit maga látott, hallott, azok az emberek, akik alumínium burkolatot csináltatnak, boldogok vele? Kóztáján, mondta Trout, szinte csak azokat láttam boldognak. Tudom, mire gondol, mondta a sofőr. Egyszer láttam, hogy egy egész család kinnált a házuk előtt. Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jó néz ki a házuk az alumínium burkolattal, hanem azt mondja meg nekem Kilgore, és őszintén megmondhatja, mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk.
Meddig tart ez a boldogság? Körülbelül 15 évig, mondta Traut. Az ügynökeink azt szokták mondani, hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen, abból bőven megcsináltathatja az újat.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakasztva. A stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok? Leülni! Hüle!
1: Parancsoljon, cuki úr, kérem.
0: Te oda! Hüle! Méltóságos!
2: Halkabban, kérem, finomabban.
0: Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki! Mi a neved?
3: Márton, instálom, Márton.
0: De meg oda, bugris! Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor.
4: Intellektuál vagyok, kérem, intellektuál.
0: Majd leszoksz róla. Leülni, oda!
4: Ahogy vagy.
0: Mi van, Miller? Mit mocorogsz?
1: Elnézést, cuki úr, kérem, de ki kell mennem.
0: Maradsz a helyeden, Miller?
1: Kis dolgot végezni.
0: Nem pofázunk, Miller.
1: Nagyon kell.
0: Pofa be, Miller!
1: Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni.
0: Azt mondtam, pofa be, Miller! Vagy belédereszek egy
1: Isten őriz! Ha egyszer pofa be, akkor pofa be.
0: Mindenki csak akkor beszél, ha kérdezem.
1: Tessék kérdezni, cuki úr, kérem.
0: Kós Müller. Majd ha akarok, kérdezek, Müller.
1: K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem. K. Müller.
0: Nem szabad. És ha én Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor neked az a neved, hogy mű.
1: Meg vagyok értve. Hogy ne volna megértve, cuki úr, velem lehet beszélni. Kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valami. Egyenesen tetszik. Mű. Mű. Mű. Mű.
0: Tricska netene! Ó, kire lehet zumát?
5: Ennyi. Hát, nem aludtam. Hát, kibőgítem.
0: Te bőgsz, te barom, te tedd el az alvókádat, mert belédereztek egy olmot. Ez kihallgatás és nem tehénlegelő.
1: Hallatlan, miközben a cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ővele, én elhatárolom magam.
4: Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni.
1: Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szórokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust.
0: Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat?
1: Professzorka. Kire céloztál?
4: Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában.
6: Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a stukker?
0: Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom, vagy nincs-e?
4: Szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban...
0: Van-e, vagy nincsen?
4: Minden szellemi magatartás kondíció színek van nagyja.
0: Térdre! Kezeket hátra!
6: Érzed a tarkódon a stukkert?
5: Van! He? Van, kérem! Önnek van szellemi magatartás!
1: Hangosabban!
5: Önnek van szellemi magatartás!
1: Na ugye, hogy elismeri! Világszerte mindenütt elismerik a cuki úr szellemi magatartását! Hallották, ugye?
0: Na, méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad?
2: Nem vagyok siketké.
0: Na, tehát?
2: Elismerte. Persze jellemző.
4: Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző?
2: Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség.
4: A katona revolver ön is fújja a kötelező pénzumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség.
0: Mit dédpapáznak ezek itt?
1: A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását, és a dédpapáira hivatkozik.
0: Miféle dédpapáira?
2: Kérem, ez egy magántermészetű vitám, ezzel a... Hogy is hívják magát?
4: Kis méltóságos uram,
7: nekik is.
0: Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben?
3: Hanem a Cuki úr kihallgatásán csendet kérünk.
6: Kinek van itt dédpapája?
1: A kis úr mondta, hogy...
6: Neked dédpapád van, professzor. Azt mered állítani?
4: Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan.
6: Van-e, vagy nincs-e?
4: Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék ki.
1: Feltehetően volt neki.
6: Nem volt.
1: Nem volt, ahogy lett volna.
6: Nem volt, professzorkám. Meg vagyok értve?
4: Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjak.
6: Szóval volt? Na, hol a stokker?
0: No?
5: Nem volt! Dehogy volt, dédpapám!
6: Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki!
2: Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai alapban.
1: Kicsodában? Jó könyv, ismerem. Amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Az apám néhai Kahn Müller olvasta, már mint annak idején, is tetszik érteni.
6: Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Te láttad?
4: Mit kérem?
6: Hát azt az albumot, na, amiben az ősök.
2: Láttam.
6: És?
2: Benne vannak az őseim.
6: És?
2: Nem értem, mire gondolom.
6: És az én őseim?
2: A maga őseim?
6: Azokat is láttad?
2: Már bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga őseim?
6: Hát miért ne lehetnének?
3: Kérdem én, miért ne lehetnének a Cuki úr ősei?
2: Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan.
6: Nevetséges.
2: A gótai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok.
5: Jó vér, nagy virtus, a ricsentőjét! A ló meg a barom is jobban húz, ha jó a vére.
6: Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te!
3: A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról ricsentőzik, már megáll az ember esze.
6: Na, miért túlságos? Szóval az én családom nem platinás család?
2: Nem platinás, hanem patinás. Azaz régi, ősi veret.
6: Értem én, mit magyarázol. Na, tehát?
2: Mit te?
6: Azt akarod mondani, hogy nekem egyáltalán nincsenek őseim.
2: Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben, ugyebár az nonsense.
6: Jól megnéztette aztat. Méltóságos.
2: Jó.
6: Biztosan csak elnézted. Ott van az. No, de hogyan kell aztat kikeresni?
2: Családfa szerint apai meg anyai ágon.
6: Ja.
3: De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit. Hogy hívták az édesapját?
6: Nem tudom.
3: Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját?
6: Nem ismertem.
3: Értem, pardon.
2: Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban.
6: De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Elállni!
0: Állj fel!
6: Mert belétereztek egyet, te. A falhoz!
0: Mozgás! Kezeket tarkóra!
6: Nem most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már?
2: Nem tudom, mire kéne emlékeznem.
6: Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod?
3: Igen, néhai Kahn Müller.
6: És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte?
3: Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte? Másról sem beszélt, mint a Cuki úr őseiről. Ha? Azt mondta mindig szegény jó édesapám, hogy ez a legfinomabb történelmi család, a Cuki úré. Egész legendákat regélt mindig szegény jó édesapám. Igen, néhai Kahn Müller. Már hogy ne emlékeznék? Lehet azt elfelejteni.
0: Na, méltóságos! A Müller emlékszik, hogy a faterja olvasta, akkor hogy létezik az, hogy te nem láttad? Méltóságos, he?
2: Kérem, ez nyilvánvalóan téves információ.
6: Mindenki látta, csak pont te nem. Na, utoljára mondom, gondolkozz, 3-ig számolok. 1.
2: Nonsense.
6: 2.
2: Abszurdum.
0: 3.
5: Láttam.
1: Mit láttál?
7: Az őseit.
1: Hányat?
7: Sokat.
1: Nagyon sokat.
7: Nagyon sokan.
1: Finom ősök voltak?
7: Finom ősök.
1: A legelőkelőbb család!
7: A legelőkelőbb!
1: Müller, Müller! Milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak?
3: Előneve, egy-két előneve.
1: Aha. Nekem hány előnevem volt, te méltóságos?
5: Egy.
1: Egy? Müller, mit mesélt a faterod? Hány előnevem volt?
3: Kettő.
8: Kettő? Csak kettő,
3: úgy,
8: te?
3: Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10?
1: 10, ez biztos.
3: Mérget vehet rá, Cuki úr, kérem.
1: Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt?
5: 10.
1: Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, ha?
5: Nem volt.
1: Tehát nekem van a legtöbb előnevem.
8: És még vitatkozzuk. Na, megfordulhatsz, méltóságos.
5: Igenis.
8: Ja, és te? Benne vagy?
5: Benne.
8: Nem vagy benne.
3: Ilyet mondani még, hogy ő benne van.
8: Szóval benne vagy?
5: Nem vagyok benne.
3: Mindjárt mondtam.
8: Egyetlen szaros ősöd sincs benne.
5: Egyetlen ősöm sincs benne.
8: Szaros ősöd?
5: Szaros ősöm.
8: Na, leülhetsz.
5: Köszönöm.
8: Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram, beszolgáltatta őket, mindegy szállik. Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség?
5: Tök fej.
8: Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne.
5: Magával nem párbajozom.
1: Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok?
5: Mint a bikák tavasszal.
1: Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz,
5: mi? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni.
8: Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnépdalokban létezik.
5: Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban.
8: Igazán? Várj, ezt följegyzem. Miféle falu az?
5: Rezervátum!
1: Kicsoda?
5: Rezervátum falva. Ott szép ám csak az élet. Pátyul a határ, kigöndörödik a búza, höszmög a sikér, de nem akármilyen sikér, hazai sikér.
8: Hazai sikér.
5: Gunnyog a tiktó, csicsog a figyfa, pitymal a kátyú, és a tinókfara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey!
8: Miért rezervátum?
5: Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek, mától bújjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokolyát, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival.
8: Na és aztán?
5: Azóta szivárványos az életünk. Árvalányhaj, darumadár, vigykésedik, már a határ. Hey!
8: De azért dolgoznak.
5: Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás.
1: Miféle előadás?
5: Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak.
8: Na, miféle kutatóknak?
5: Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk.
1: Kór? Új, csak meg ne kapjam!
5: Méghozzá fő kór?
8: Talán folklór.
1: Olyan betegség.
5: De az, jól mondja az úr, főkór kutatók voltak.
1: Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok.
5: Hát nem mi rajtunk van a kór.
1: Hanem
5: azokon a kutatókon.
1: Jó.
5: Hát a rezervátum, vagyis hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. Hatornyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet?
1: Ki a nyavaja ez az Iluska?
5: Hát a szeretőm, Istálom.
6: Szeretőd? Hey. Na, beszélj már róla. Milyen?
5: Barna szemű, barna hajú, melyes.
6: Melyes?
5: Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járásban.
0: Melyes!
3: Mondja, földikém. Melyes!
0: Miller, pofozivatar lesz.
3: Igenis, pardon.
0: Te, szóval azt mondod?
5: Melyes! Ajaj! Így áll neki!
6: Új, te fogtad már?
5: Hát, hébe-hóba.
6: Hányszor?
5: Vasár és ünnepnapon.
6: Hogyhogy?
5: A bimbózásnál.
6: A bimbózásnál?
5: A templomba elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr?
6: Érte. Na, de aztán?
5: Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja a veszős burukkot, én bakfarkozok közbe, ő meg tikózza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong.
6: Szuttyong? De
8: ez már az?
5: Micsoda?
6: Hát amikor megfogod a mellyét, szuttyong.
5: De ezen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót. Csak aztán jön a bimbózás.
6: Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni.
5: Nagy!
6: Na de akkor már megfogod.
5: De meg a... úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök.
0: Töfök?
5: Töfök ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én hát, ezért.
3: Ja, nagyvére van neki, csak rá kell nézni.
0: Miller!
6: Na, és aztán?
5: Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr?
8: Igen, hajna, jegyzem.
5: Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani.
6: Ne. Szóval te bementek a bozótba. És ledöntöd.
3: Ledönti a lányt, ugye, földikém?
0: De Müller, szilánkokra pofozlak.
3: Pardon?
6: No, mondd már, koma, mit csináltok a bozótban, no?
5: Hát, beszélgetünk, instálom.
0: Csak beszélgettek.
5: Úgy illik?
6: Semmi más.
5: Mi lenne?
6: Hát egy kis... Na, hát... Tudod már!
5: Ja, hogy arra gondol az úr?
6: Na.
5: Nem lehet még instálom. Nem lehet.
6: Miért nem?
5: Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután.
0: Na, minek ehhez a kapa?
5: Mert még nem takarítottok be a gyüzméket. Addig nem lehet.
6: Ezt ki mondta?
5: Ki mondta? Ez a forslift. Jegyzi az úr?
8: Hogyne. Forslift.
5: Hát így.
0: Süket, sütyerák.
5: Hely, Iruskám, látlak-e még tégedet?
0: Nem látod.
5: Tessék?
0: Nem látod, és nem is láttad soha.
5: Már hogy ne láttam volna? A szeretőmet.
0: Nem a te szeretőd.
5: Hát ki?
0: Az én szeretőm.
5: A maga szeretője?
0: Műzony az enyém.
5: De a sisterjős ábítosát ne mondjon ilyet az úr, mert...
0: Az én szeretőm is kész!
5: Hát hogy volna kész, amikor nem kész, de hogy is kész, hogy az én Iluskám...
0: Az én Iluskám! Az én szeretőm!
5: Az én szeretőm!
3: Népes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a cuki úr szeretője mindig is az volt a cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itt, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkerő meg rittyentő. Na hát én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem. Így beszélni a cuki úr Iruskájáról.
0: Miller, ki pofázik itten, te vagy én?
3: Természetesen a cuki úr pofázik.
0: Na. Tehát, kicsoda ez az Iluska, te bogris?
5: Az én szerelmetes szeretőm.
0: A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda?
5: Azt én honnan tudjam?
0: Nem tudod?
5: Nem én.
0: Na majd eszedbe juttatom.
5: Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet!
0: Felállni!
5: Nem adlak, nem én!
0: Fel! Falhoz!
9: Akátos úr, ha végig megyek rajtad én...
0: Ezeket tarkóra!
9: Ég a kujhó ropogánát!
5: Nem adlak én tégedet, Ilus! Nem, még ha lezakad az a csillagos ég, akkor sem!
6: Jaj!
8: Na, mi az? Cséklandozza nyakadat a stukkerem?
3: Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt.
5: Egy holdföldet mondott?
3: Egy hold.
5: Kataszteri vagy magyar hold?
0: Kataszteri.
3: Válasz, mert a stukker már ficánkol a tenyeremben.
5: Ott bütyök magot is vethetnék,
3: forgom, hol vityögmagot, hol tavaszi kunkort. Egyikében ezt, másikében azt, forgóba.
5: Mi lesz, már nem lelki gyakorlaton vagyunk.
3: Azt mondja, egy hold?
5: Egy hold.
3: Kataszteri?
5: Kataszteri.
3: Rendben van, de zsíros föld legyen ám.
5: Na, akkor most felej.
10: Kova, szeretőd ez a viruska?
3: Nem,
10: nem is volt soha.
3: Soha?
10: Nem is látta soha?
3: Nem én.
10: De azért csak tudod, hogy milyen?
3: Melyes?
10: Olyan, amilyen nekem kell.
3: Olyan?
10: És kinek a szeretője?
3: A magáé.
10: Egyedül az enyém.
3: Egyedül a magáé.
10: Leülhetsz.
3: De aztán híros föld legyen ám.
10: Leülni.
11: Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony?
10: Miféle nagycsasszony?
11: Hát, tetszik tudni, a Cuki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cuki úr, az Illuska.
10: Nem bizalmaskodunk, Müller.
11: De, hogy Isten, őrizzé, csak úgy gondoltam, olyan értelemben.
10: Ne, addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó keretet.
11: Pardon.
10: Kitartás dolga az egész. A kitartás van, minden van. Egy. Van szellemi magatartásom.
3: Van?
12: Van!
10: Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim. A legelőkelőbb családból származom. Ki gondolta volna? Három. Van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen.
11: Melyes! És boldog önkielégülésben tetszik élni.
10: Mi kéne még?
8: Én megmondom, ha megengedi.
10: Na, mi az, professzor, halljuk?
8: A kulcs.
10: Kulcs? Milyen kulcs?
8: Hát, amire tulajdonképpen mindannyian várunk.
10: Várunk?
8: Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön.
11: Nyissuk ki.
6: Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöget.
8: Igen, akasszuk le, nyissuk ki az ajtót és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az övé is.
10: Az én érdekem is?
8: Persze, hát nem maradhatunk itt örökké.
10: Miért nem?
8: Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani.
10: Szerintem például egyáltalán nem kell leakasztani. Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, és én is jó helyen vagyok. Meg vagyok értve.
11: Nagyon kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, érem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán, ugye nem most, szó se róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akármeddig boldogan, de ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha éppen a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze.
10: Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet és kész.
5: És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester.
10: Meg vagyok értve?
11: Meg, mert hogy ne volna megértve, Cuki úr, hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni.
2: Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan, hiszen férfiak vagyunk, volt maga katona.
0: Nem volt rá idő, bennlakó volt.
3: Na mindegy, mindegy, de lehetett volna ugye bár. A katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot.
10: Átveszed? Méltóságos, ne?
3: Hogy egységbe tömörítsem és fegyelmezetten kivezessem magukat innen. Mit szól az ajánlatom?
0: Te vén bazári majom! Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni? Engem! A cukit a szuterémből! Leülni!
12: Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak itt nyomom a széket, és ki fogja bevetni bütyök maggal?
8: Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követ, hogy...
13: Kulcs!
12: Én egy szót se szóltam.
3: Leülni.
12: Én meg sem mozdultam.
0: A kapu zárva marad! Mi kéne még?
10: Megvan. Ha ebédhez kongatnak, valami zárkán felüli kaja, pia kéne.
12: Jaj, hogy milyen igaza van a cuki úrnak, én is majd felfordulok az érségtől.
14: Hát mit tegyünk?
12: Segíthetek valamit, cuki úr kérem?
0: Nem bánom, Miller, de aztán el ne bízd magad.
12: Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a cuki úr olyan nem létezik.
0: Na, Miller, hát akkor csöszögj oda a kredenchez.
11: A kredenchez? Nem, a kredencet tetszett mondani?
0: Igen. Ha mit vagy úgy oda?
11: A kredenchez? Ezt nem tetszik komolyan gondolni.
0: Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már!
11: De hiszen a kredenc...
0: Mi van vele?
11: A kredenc... Ott van.
0: Na, bőd már ki!
11: A kredenc ott van a másik oldalon.
0: Na és?
11: Úgy tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda?
0: S latyogj már te! Latyogj már te!
11: Én a kredencig, egészen a kredencig.
0: Müller,

0: Szabadság. Szabadság. Istenem, micsoda mozgási szabadság.
1: Na, csámpázol már?
0: Már indulok is. Megyek.
2: Na, jó, na, ha, mi bajod, Müller? Mit esel össze itten?
0: Semmi, csak szédülök. Bocsánat, kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda szabadság. Egy pillanat, mindjárt elmúlik.
2: Na, csak hogy ott vagy már végre. Nyisd ki.
0: Igen, igenis.
2: Na, deríts meg.
0: Igenis. Tessék, tessék, parancsolni. Cuki úr, kérem, fogja ezt a tányért, méltóságos. Itt van magának is egy kis. Ez meg a magáé koma.
2: Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni!
3: Malcait.
2: Aj, nagyanyád.
0: Na, akkor mit hozhatok, cuki úr, kérem?
2: Levest! Na! Nóta!
4: Százados úr, százados úr, ha felvívalom.
0: Tessék parancsolni, itt a leves. Tálalhatom?
2: Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Add ide már az egészet,
4: úgy a fiú, én élek a katonai.
2: Na, ne.
5: Megette.
6: Az egész levest megette.
5: Megette.
2: Húst. Olyan húst, aminek nyele van.
0: Csirkecomb jó lesz.
2: Na, ilyen vele.
0: Akkor kiosztom, jó? A cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1.
2: Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha. Na, íte minden combot a tányéromra!
0: Minden? És akkor nekünk...
2: Nóta! 3-4!
4: Egy százados úr, százados úr, felül a lovát.
6: Ide visszatekints!
2: De jó volt. Fiúk!
7: Hát az összes combod megette.
2: Müller. Hát valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort.
0: Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz?
2: Jó, jöhet.
0: Egy pillanat, kiosztom a poharakat.
2: Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na, Nota, 3-4!
4: Százados úr, sejhaj!
0: Százados úr, ha felül a lóra.
6: Visszatekint, sejhaj!
2: Vérré válik az emberbe.
0: Kiitta az egész.
6: Kiitta.
0: Kedves, egészségére, cuki úr.
2: Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek.
0: Leszedhetem az asztalt, cuki úr?
2: Szedd csak le, Müller.
0: Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az S-cájgok között.
2: Müller, állj ide, na! Te barom! Lesotortad a tányérrel együtt a Stukkert is. Hol van?
0: Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, cuki úr, kérem. Bocsánat.
6: Pardon. Majd én.
2: Méltóság.

0: felvette a Stokkert.
1: Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt.
2: Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de ellenálltam. Büszkén vallhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni.
1: Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim! Onnét is figyelek.
3: Mondja Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem.
2: Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a cukinak.
3: Fúj, Müller, fúj.
2: Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem.
1: Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
3: Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszom meg ettől az élvezettől.
2: Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta? Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki?
3: Tegyük fel, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát?
2: Most kezdjek el hencegni.
3: Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá.
1: A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség.
2: Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl micsoda megaláztatás. Müller helyett egyszerűen mű a nevem. És én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam. Sőt, Karl Müller.
3: Ez igen.
2: És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a is szeretett méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szemembe?
3: Nem láttam.
2: Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve. Csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal. Engem az itt mar belül, kérem.
1: A történelmi balsors megtanít egy nemzetet befelé sírni. És keményebb lesz tőle. Acélusodik.
3: Bravo.
2: És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak?
3: Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem.
2: Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirkecomb volt a kredencben? Egy frászt. Volt ott pulyka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundit töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát, pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól?
3: Hát szólni nem tudom.
2: Na ugye, na persze sorolhatnám még.
3: Nem kell. Meg vagyok győzve.
1: Mondják csak, uraim, maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai közepén.
2: Bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram. Fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap.
1: Vagy minden tisztán? Minden tisztán? Mondja kis, hogy is hívják magát?
3: Kis, méltóságos uram, a világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi.
1: Igen, igen, kis, mint ha már hallottam volna ezt a nevet.
3: Előfordul, ez olyan név, ami...
1: Ugye, az én memóriám sosem csal. Mondja, kis nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben?
3: Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam.
1: Ugye, mondom, az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze aras teli véve, gondolok.
3: Na persze, én sem valami otromban murak közire.
1: Piave?
3: Zsé?
1: A Piavénél szolgált az ezredemben?
3: Bizonyára ott is... Egy kis mindenütt szolgálhat.
1: No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról.
3: Arabsteli vér volt?
1: De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves hogy is...
3: Kis, méltóságos uram, kis.
1: Kedves kis, nagyon derék, nagyon derék.
3: De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám.
1: Mindegy, fiam, mindegy.
2: Te, Müller, méltóságos az ő dédpapája kapta el, mikor lebukott. Arabsteli vér volt.
4: Méltóságos, mikor?
2: Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynak viszonya volt a Derbin.
4: Derbin?
2: Ott, Doberdónál. Onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó.
1: Úgy, Piave, Doberdó.
2: Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam.
1: Ki vele, fiam?
2: Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése.
1: Halljuk már.
2: Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztassék engedélyt adni.
1: No csak, bátran.
2: Hogy kimenjek az illemhelyre.
1: Tessék.
2: Jaj, nagyon kell, méltóságos uram.
1: Ezt merészed?
2: Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugye bár.
1: Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért.
2: Tehát méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom.
1: Mal halten, leülni!
2: Pardon.
3: Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem.
4: Most örül. Boldog, mi?
3: Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szóval túlzás. Egy kis csendes költői derű. Ennyi az egész.
2: Magából csak úgy árad az ember gyűlölet, szégyelhetné magát.
1: Belőlem, a humanistából?
2: Ismerem a maga humanizmusát.
1: Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő.
4: Stimmel, hát akkor pucoljunk.
2: Hogy? Menjünk, akkor
1: egy... Igen, akkor gyerünk.
4: Mit gyerünk? Mond? Azt mondom, csaszongjuk innét. Ha mire várunk?
1: Hogy érti ezt, fia?
4: Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket.
1: Igen, igen. A teljes összeomlásból...
4: Nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón.
1: Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni?
3: Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön.
1: Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük. Pontum!
2: Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb.
1: A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doverdo!
2: Derbi! Ilyen a Velszi herceg!
1: Helyes, helyes! Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük.
2: Kezdhetjük.
1: Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga mit izeg mozogott folyton?
4: Víztettem a kockámnal.
1: Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon.
4: De szeretném megvakarni.
2: Jól nézek ki. Ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek.
1: Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű. A történelem viharaitól, aki közülünk való, annak nincs bolhája.
4: Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért.
1: A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Bakarós csak, fiam.
4: Igenis, altábor szernagy úr.
1: Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a... Bótai Almanak?
2: Méltóságos uram, az én édesapám néhai K. Müller jól ismerte.
1: Néhai? Néhai? Ez miféle előnév?
2: Nem előnév, kérem.
1: Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet?
2: Hová gondol, méltóságot? Az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igazam?
1: Helyes. Hogy is hívják magát, fiam?
2: K. Müller, méltóságos uram.
1: Nem magyarosított név ez. Az apját Hogy hívják?
2: Már meghalt, kérem, Néhai K. Müller.
5: Megint egy Néhai?
2: Nem Néhai, dehogy Néhai, csak éppen meghalt, de nem Néhai.
1: Derék, derék, lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a Néhai előnevet. Ma majd meglátjuk.
2: Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott, egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki.
1: Cuki, igaz ez?
4: Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ős nemességet.
1: Kapta? Kitől?
4: Hát nem emlékszik.
1: Halljuk, kitől kapta. Majd ellátjuk a baját a gazembernek.
4: Magától.
2: Méltóságos uram.
4: Méltóságos, maga adta nekem, nem emlékszik?
1: Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked?
4: Úgy tukmálta rám erőszakkal.
1: Még hazudsz is, te söpredény!
4: Rám lett tukmálva!
1: Hold vissza!
4: Rám lett tukmálva!
1: Igaz? Eperztől statárium van! Az ítéletet kihirdetem! Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük! Felállni! Felhoz! Illőj!
4: Ez nem igazság!
1: Ej! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet!
4: Rám lett tukmálva!
1: Azt mondtam, add vissza!
4: Visszaadom! Mehetek a helyemre?
1: Mivel helyrehoztad, amit vétettél, jutalmul a kötél általi halált golyó általi halálra változtatom. Hátra adsz! Halasz! Keleket tarkóra!
4: Ez nem igazság! Rohadt egy világ!
1: Mondja, Müller, maga mit izeg, mozogott folyton?
2: Én dehogy is ülök, mint a cöveg.
1: Maga vakaródzik. Vajja be!
2: Méldósás uram, nem tettek róla, én megmondtam.
1: Átugrálnak magára a bolhát, mi?
2: Hát, mi tagadás? De nem a Cukiról.
1: Hanem
2: tőle.
4: Tőlem?
2: Biztos. Mint a halál, méltóságos uram, érzem, nemzeti bolha.
1: Derék, jól van, fiam. Piave, Doberto.
3: Üljön vissza, Cuki, megfeledkezett magáról.
4: Tessék már mondani, alszábor, tennagyúr. Mikor indulunk?
1: Mit? Hogy? Mit kérdezel, fiam?
4: Hogy mikor indulunk már?
1: Hová?
4: Hová? Hát, oda ki.
1: Oda ki? Miért akarsz te oda kimenni?
4: Hogy bevessem a földemet, bücsök maggal.
1: A földet? Miféle földet van neked?
4: Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad.
1: Te földet kaptál? Kitől?
4: Az előbbi ténysúrtól.
1: Egy hold jó zsíros fekete szántót?
4: Kateszterit?
1: Lefoglalom.
4: Lefoglalja?
3: Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba.
1: Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak.
4: A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én volnék.
1: Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak.
4: Értem én, instálom már, mint nekem.
1: Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy?
4: Hát kicsoda?
1: Természetesen én, a történelem jogá. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje?
2: A föld azé, aki megöntözi.
4: De én nem adom! A juss az juss!
3: Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom.
4: Szembeszállok én mindennel, ha a jussomhoz nyúlnak. Szembeszállok én még a Belzebubbal is.
3: A Belzebubbal, igen, de egy revolvercső.
1: A föld tehát az enyém, megértetted?
4: Nem adom! A juss az juss! Inkább meghalok!
1: És te mondtad, statárium van. Felem! Nem adom a jussom! Inkább meghalok! Meg lesz, fiam, meg lesz.
4: Felhassz! A juss az juss! kezeket tarkóra! Kis úr, várjon legalább!
2: Adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok.
6: Kicsodád?
2: Az én Iluskámat.
4: Az ki?
2: Az én ringófarú, szépséges szerető, az én turbékuló
1: galambom. Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar lóta. Önben van. Megkapod.
2: Megint. Egyéb az Ilus. Az én ringófarú szeretőm. Az én rozmarin szálam. Az én pintyőki.
1: Tiéd, fiam. Tiéd.
2: Köszönöm.
1: Falhoz.
2: Kendő, kendő.
1: Kezeket tartom.
2: Hey, Iluskám, látlak-e még téged?
1: Valószínű.
2: Isten veled, kicsi földem. Hey, de most már kivet majd be bütyök maggal téged.
1: Tessék?
6: A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére.
1: Ez igaz. Várj csak.
2: Megholtam már, vagy még élek?
1: Várj csak, fiam! Fordulj meg!
2: A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe.
1: Hátra! Ide figyelj, fiam! Akarsz-e bütyök magot meg?
6: A tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van.
1: Akarsz-e tavaszi... Micsodát?
6: Kunkor. Tavaszi kunkor.
1: Akarsz tavaszi kunkort vetni?
2: Hát, hiszen éppenséggel akarnék, de nem lehet.
1: Miért nem?
2: Mert a ténysúr agyonlő.
1: Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegény vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holtföldet bütyök maggal.
2: Én?
1: Persze, hogy te, az a ringófarú izét, az a, hogy is hívják, na...
6: Az Iluska, kérném tisztelet.
1: Igen, igen, az a bazsalíkom pintyőke, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet.
2: Hát, instálom.
1: Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívna, fiam?
2: Márton.
1: Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre.
2: Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton.
3: Ezt megkapta.
6: Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunk.
7: Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz?
6: Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bablasztani.
8: Miről beszélek maguk? Ki a defetista?
6: Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőleg.
8: Halljuk, csak halljuk.
6: Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat.
8: Szellemileg, csak nem intellektuel, vagyis defetista.
6: Még ennél is rosszabb. Könyveket ír.
2: Könyveket?
6: Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér.
2: Szaperlott!
6: Utálja a lovakat, rá se bír nézni egy arabsteli vérre.
2: Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix! Du, du, du! Tiszta! Tiszta!
3: Szép gusztusos munka volt, Miller.
2: Felállni! Csend! Utálja a lovakat! A statárium értelmében!
3: Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttam, egy egyszerűen könyvbe lábodott a szemem.
6: Persze, mert allergiás a lószagra.
2: Allergiás? Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Hát,
3: alázatosan kérem főméltóságodat.
2: Felhassz! Itt!
9: pontosabban esenged.
5: Kezeket tárkóra!
9: Igen is.
1: Várjunk csak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát. Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani. Csak ez az asztal! Füller fiam, vigyél csak el az utamból ezt az asztalt!
2: Azon a bírtosság fülön már viszem is.
5: Marha! Ki üti a kezemből a revolver?
2: Bocsánat, ezer bocsánat, nem akartam.
1: Ha, hova lett?
2: Ott van a Márton úr lába előtt.
1: Látom. Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam.
3: Ne adja oda.
9: Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is.
1: Megyek, fiam. Megyek.

0: Szántani, ha tökrök hajtani, ha a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán világzik a tök, meghal, akit megütök. Hey! Barna kislány láva szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadnapos hideg ráza, kumma, kumma, kumma, kum, kumma, kumma, kumma, kum, kum, kum, kumma, kum, kumma, kumma, kumma, kum!
1: Ácsi te! Leülni, de rögvest, amíg szépen mondom. Ha mi baj a magának? Nyavaja törése van?
0: Kérem, ezek nóták.
1: Nóták? Ezek nóták?
0: Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom.
1: Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye senki. Sose volt ez nóta, mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál. Untararam, untararam. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. No, hát ez a nóta, hát igaz vagy nem?
0: Igaz, igaz, igaz, összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem, énekeljem ezeket.
1: Minek? Minek?
0: Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné bennem, értesáros uram, akarom az instálom.
1: Nem kell, előbb megnézzük, mi van a szénába.
0: Mibe, kérem tisztelettel?
1: A szénába.
0: Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj.
1: Micsoda?
0: Hát, kérem tisztelettel, ez az... attól függ.
1: Mitől?
0: Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől.
1: Tudja, Ken, de mi az a széna? Vagy csak papulázik itten?
0: A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna... az egy kazal, kérem szépen.
1: Kazal? Na és a bogja?
0: A bogja?
1: Na?
0: A bogja, az kérem szalmából van, cséplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba?
1: Városi flaszterkukac, kozmopolita.
0: Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni.
1: Mi csinálni?
0: Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább. Szeretnék kimenni a toalettre.
1: Hová?
0: Oda, ki?
1: Jó, hogy a budiba.
0: Igen, a budiba. Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket kisembereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalt el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nagy pillanatot.
1: Nem lehet.
0: Nagyon kell, instálom.
1: Nem lehet.
0: Kérem, én nem bírok tovább.
1: Most már aztán csend legyen. Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs. Figyelek.
2: Ennyi, bennyi, nem segít a nóta, sem Müller úr.
0: Csak örüljön maga, humanista.
3: Ne sértegessük egymást, uraim. Inkább beszéljük meg az indulás feltételei.
4: Indulás? Milyen indulás?
3: Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal?
4: Milyen földről beszél maga?
3: Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit...
4: Egy hold?
2: Méghozzá kataszteri.
4: Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém.
5: Van eszük, egy hold földdel kiszúrná gazdúrabb szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar.
4: De ottán felszántjuk a városokat is. Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni, bütyök maga!
3: Hallgasson rám, fiam! Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent haza földjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelen polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam. Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel?
4: Mi lenne? Felszántjuk azt is.
5: Világos, és bevetjük bütyök magunkat.
3: Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom.
4: Fog azért azt teremni, ha a silányabban is.
3: De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül minden bevetnek, bütyök maggal?
4: Nem lép ki a villájából.
6: Nem lesz ott villa.
3: Tessék?
6: Annak a helyét is felszántjuk.
3: A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga.
4: Eke kell ide, semmi más is megjavul a világ.
2: Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja?
4: Felbizony, ha városi.
2: És mi lesz a nemzeti könyvtárról?
4: Mekkora épület az?
2: 5 emeletes, rengeteg értékes könyv.
4: 5 emeletes? No, azt meghagyjuk.
2: Hála Isten.
4: Jó lesz silózónak.
2: Tizi?
4: Ha szép magas épület, jó lesz silózónak.
2: Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom.
4: Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk.
2: Tessék?
4: Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál.
2: Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra.
4: A lakására?
2: 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket.
4: Minek vinni?
2: Hogy megőrizzem. Az utókornak.
4: Már
2: a lakás.
4: Őrizni meg a lakását, amikor azt is felszántjuk.
2: Az én lakásomat?
5: Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem hisz a fülének.
2: De kérem, ez nem lehet, ez barbarizmus!
4: Jól van, azt is vetünk velé.
2: A könyveim! Csupa értékes ritkaság!
5: Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész város.
4: De feláll, mint a Heiderménki. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat?
2: Lenne egy ajánlatom.
4: Kivele?
2: Én visszavonom a tiltakozásomat a nemzeti könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdekaspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek.
4: Derékbeszéd.
2: Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszántják a lakásomat, hadd vihessen el onnét a lepkegyűjteményem.
4: Azt nem lehet.
2: Semmiség az egész, kihozom, aztán már lehet is szám.
4: Ha várnék, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose lehet elkezdeni a munkát.
2: Egy pillanat lenne, csak beszaladok, kihozom és kész.
4: Nem szalad be sehová és nem hoz ki semmit. Megmondtam, üljön le!
2: A lepkegyűjteményem. A lepkegyűjteményem!
7: Hagyja már, tanár úr, a döglött hergyókna.
4: Na hát, lesz hangulat vagy nem lesz? Nem tud valaki zenét? Hagyja ezt, Müller, hagyja! Nem kell.
6: Nem kell, értem én. Valami mást?
4: Hé, Cukis ógor maga olyan zenész félének látszik.
7: Zenésznek én?
4: Maga hát azzal a züllött képivel. Mit tud?
7: Hát, valamikor szájharmonikáztam egy kicsit.
4: No, akkor játszom valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatékom van.
7: Most
4: hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem hogy dobog, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. Hey! A hálóba kecsege, hadd lábazzák recsege. Hey! Hellalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal A stukkerem! Hova lett a stukkerem?
0: Ott van Márton úr, kérem, a kis úr lába előtt.
4: Adja ide szépen, sógor!
0: Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem? zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kisúrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Mi? Nézzék, megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimehetünk innen. Emberek, barátaim, testvéreim, végre ez a pillanat is elérkezett.
3: Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozás.
7: Professzorkám, ő mindjárt sírom.
0: Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus.
4: Professzorkám, tudja mit? A tökrött hernyók helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót.
3: Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat.
7: Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedis masszerem, ahogy kinyitotta a cellahajtót, olyan volt, mint a Jézuska.
8: Szépen visszamegyek a rezervátumba, vasárnap bakparkozok meg este.
4: Hát kiköpött Jézuska, na nézzétek, nézzétek barátaim a tanár urat, hát nem egy kiköpött Jézuska, egyben az angyal.
8: Iluskám, csak meglátlak tégedet.
3: Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz.
0: Szépen leakasztjuk a kulcsot.
5: Kitárul az ajtó.
8: Aluszélid vár a ruhán.
0: Kilépünk innét és belélegezzük a jó friss levegőt.
3: Hát akkor gyerünk a kulcsért.
0: A kulcsért. Gyerünk,
3: gyerünk, gyerünk.
2: Várjanak még azzal a kulcsot.
4: Várjunk. Mire, drága tanár úr?
2: Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk.
0: Ja, úgy, hogy elintézni valamit. Ja, már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innen, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kisúrnak. Jó, jó, jó, kinyitjuk az ajtót, de aztán a jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán...
2: Csendeljen, üljenek le mind.
0: Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyet értek. Na, miről lenne szó?
2: Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat.
0: Tessék, miért teszed elővenni a revolvert?
2: Egy-egy golyót ereztek mindegyikükbe.
0: Mert mint őket tetszik gondolni, ugyebár? Na nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek. Hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom.
2: Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzért, magát is likvidálom.
0: Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit?
2: Mondom, hogy kár a gőzért, Müller úr.
0: De kérem, tisztelt, ez valami tévedés lesz, ez, hát ez nem létezik. Kérem, nekem rosszak az idegeim, orvosilag tudom igazolni, engem ne tessék ilyen helyzetbe hozni.
2: Elérhetni, hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel, én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki barátja.
0: És a humanizmus, amiről mindig beszélt?
2: A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében.
3: De kérem, ez nonsens, csak úgy minden indok nélkül.
2: Majd megindokolom.
7: Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most...
2: Ilyen az élet.
4: Na most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza?
7: Az a gyanúm, komám, hogy most már nem.
4: Há, mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet.
2: Na... Müller úr, készüljön!
0: Hová?
2: Egy kis túrára a más világon.
0: Kis úr, kérem, már is, hát nem lehetne...
2: Nem.
0: Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni.
4: Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje!
2: Felállni, Müller.
0: Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgáját.
2: Gondoljon meg.
0: Én szikla szilárdal kitartani.
2: Alhoz!
0: Elveszti a leghűségesebbet.
4: Ezeket tarkóra!
0: Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább, ki kell vennem a vécére!
2: Ezeket tarkóra!
0: Az emberiesség nevében, ez az utolsó kívánságom! A halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz! Ez nemzetközi szabály!
2: Na nem bánom, Müller, menjen, nem mondja, hogy nem voltam magával humánus. Menjen ide gyorsan.
0: Hálásan köszönöm, rohanok!
2: De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti?
0: Utána, boldogan! Mindjárt jövök!
2: Maguk pedig szépen felsorakoznak addig. Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóságos uram, nagy méltóztassék a falhoz fáradni.
3: Azt hittem magában van annyi belátás, hogy nevetem egyébként.
0: Miért nevethetnék? Mert én vagyok az intellektuális Lemill, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni?
9: Bebizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani.
3: Ha csak azért csinálja, nem éri meg. Hajlandó vagyok kijelenteni, elhiszem, hogy meg tudja húzni a ravaszt.
2: Nagy méltóságot boldoggá tesz, de nem csak ezért csinálom.
9: Nekem küldetésem van. Meg kell teremtenem az értelem uralmát. Tessék a falhoz váradni.
3: Elkerülhetetlen?
9: Elkerülhetetlen.
3: Kérem.
2: Na, a sógor felállni!
0: Gyorsan!
4: Én...
0: Nagahágy, gyeri!
4: Funyaját, igen, szóljaj. Azt hittem, most, hogy egy ilyen nagyeszű tudós ember lett az úr, szépen...
0: Tavaszi kunkort vetünk meg, ölelgetjük az iluskánkat, hát nem, komám! Nem! Nincs többé iluska, se tavaszi kunkor! Golyó van és kész! Új életet akarok kezdeni.
4: Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék.
0: Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire, ne zavarjon senki. Majd én egyedül.
4: De a maga kártyét is bevettél.
2: Falhoz.
4: Igenis.
2: Cuki uram, magán a sor. Felállni.
7: A finom, művelt ember.
2: És ezért nem lehet véleményem?
9: Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció.
7: Hiszen ez gyilkos.
9: Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugyan már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem, és aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen!
2: Érti?
7: Értem!
9: Tabula rázát akarok! Tabula rázát!
0: Hátrác! Kezeket terkóra!
7: Jó van, miért olyan ideges?
0: Kis úr, kérem, kész vagyok!
4: Akadj, avarul!
0: Elnézést, nem akartam kivenni a kis úr kezéből a...
4: Álljaj ide gyorsan!
0: Állj!
4: Egy lépéssel, Müller! A Stucker pont középen van!
7: Most mi lesz?
3: Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen 4 lépést hátra. Számolok. 1, 2, 3, 4, ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk.
7: Na, meddig fogunk itt strázsálni?
4: Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt Stuckerre bámulva.
0: Mondok valamit, talán kimehetnénk együtt.
2: Nem is rossz gondolat.
7: Valakinek le kéne akasztani a kulcsot.
4: De kinek?
0: Ez itt a kérdés.
2: Talán én leakaszthatnám.
3: Helyes.
2: De mi biztosít engem arról, hogy míg hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert?
0: Mi? Többiek, kollektív alapon.
2: Az nekem nem biztos.
4: Hát leakaszhatná úgy, hogy nem fordít hátat.
2: Hogyan?
4: Úgy kitekeredve. Közben nézhet minket!
2: Na jó. de közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon.
6: Megvan.
0: Megvan. Megvan.
9: Megvan. Na. És most kinyitjuk a kaput, aztán úgy.
6: Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét. Én számolok. Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre.
9: Na, ide a pacsikat. Na,
0: rajta.
6: Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz.
0: Na, tanár úr! Na, nyissa már!
6: Nyissa már! Nyissa már!
2: Be van rozsdásodva a zár. Segítsen!
9: Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek!
6: Rajta!
9: Rajta!
6: Na nem arra, hanem amarra!
9: Próbáld meg, bejjebb nyomni kicsit!
6: Én inkább azt mondom, hogy túl bent van.
9: Na, markolják meg legalább tisztességes!
6: De most csináljuk meg a főrokot!
9: Ne, csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány!
6: Na, most jól van benne!
0: Talán most sikerül!
9: Ho-ruk! Ez az! Tanár úr! Ho-ruk!
7: És ugyanakkor... Kezeket föl!
2: Hogy került magához a revolver?
7: Úgy, hogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem.
6: Alig mi az ajtóval győzködtünk, maga trágyadom!
2: Ez nem lehet, ilyen nem létezik.
3: Jöjjön meg az eszecuki fiam. Ez nem fair play, amit csinál?
6: Most, amikor mind kimehettünk volna, hát van magának szíve!
7: Nincs. De stukkerem, az van, amivel kinyírlak benneteket.
9: A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele.
7: Kus! Leülni a földre! Egyenként! Mind? Miller? A kulcsot. Dobd ide. Na, pojácák. Akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra.
9: Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök, és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek! Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem.

0: lesz ezután?
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Kell takarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

mivel ajkamhoz ért. Mivel ajkamhoz ért, színülték teli kelyhet, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, azt soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárnycsapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: napok. A császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászló, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj. Egybe kavarodott közepe zöme, szárnya. Hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pehelyek köz golyó, Kartács bombatorult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok, ilyen hosszú lidérc menet. S körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő. S ki maga maradt, tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt. Sereg, vad csőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hidon lősze, sebesült, épp rohant, mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy, hatalmas terebélyt. És ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt, közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki. Nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc. S úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne, mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit,

0: az erdőt szeretem, hol őzbak andalog és foltos szarvasok űznek fehérű nőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokrítosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy csuhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Zsannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Zsann Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zeng, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom-e földön, a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csüggve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeret.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

vers vagy tej. Indul, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsz a hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfelelj. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas aranylírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának, ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol budrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántás ért, elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedt.

Reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándék lejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is föl-fölélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csettin, hamiskáson, huncuta, hunyorit, mintha érezné, hogy a versben az émüét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettin és hamiskáson hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon bénémi, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő bízik bennem, bízta, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejtenünk. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens embercsapása. Mi minden volt, s mi jöhet még ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk,
amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek és újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, és benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverni. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyogott. A történelem négy évszakból áll, mondta. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis. Nézz, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb, Európában úgy mondanák a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, satán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak két gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futnám erzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkudvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva, elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, s tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged, megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal, mintha velődet vették volna, szédelesz ki a folyósóra, reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap
tikkadszát szögletében. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak, nem kopog, topog, csoszog, senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas, ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, de hogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Kánya di Sándor. Bántani nem akarlak. Bántani én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elelnézlek, amíg alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, ha nem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet, vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet. Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed, mert az leszek, jaj, megint az leszek, az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz, ki nyugtat csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. S ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári december udvarán a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megered hajakat, verőereket. S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejű. S kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kis hal, nagy hal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katánk. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórima, kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörükő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástyafok, égi kő. De ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át, ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azért meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfelettéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de ó rezgő reménység, a jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinga a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok. Mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfúlnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred. Csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjé fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiat birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mézfuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért ácsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld ég látóhatár elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja. Telt szerelem pohár, fölötte lengsz nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez bizonytalan messze, mégis husomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkő burokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz és hang mégse lobban, tánc nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villint Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomban nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráfort temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontvász térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő Madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott s elhagyott, ha egyszülötted a rombul, kikel, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom, Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad eltipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncskörpöl, sóvár, sárga éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyenén a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátylat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat. Te légy az én halálom, add nékem életed, üszkön mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a fél homálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartó fonalat szövői csillagok.

Új tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, út békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd ajkája csepp, csepp, út cseppje cseppek, csengő csöndje csönd, cseppje fény. Kút habja kő lombja, fény csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd, béke. Fény himzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak, verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget teste,

Elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal. Képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szemó, ajni mankot vanta szemó, adeni marúva bató, jemen. Ole giuro nanni he, ole chilombo ababi he, ole bunglo iningi he, lillardai he, yaman. Va puchu como ikede, va im la gulmo buglaviele, va leli gulmo nidede, va oda gyaru mohe, jemmat! Ugyanez magyarul, szélvölgye, farkasfészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Ars poetica. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma, aztán Jupiter tonát. Amint azt a latin órán tanultuk, Afrodite Vénus néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba, ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban, a zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Három ágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták, Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan, a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szlivonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra, lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra, lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra, lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó agyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbelésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és elakadt zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg. Tető, alap, tenyészet. Felhőkarcoló zengés. Fegyelem és kilengés. Ragyog tengelyre szedve. Épült a félelemre. Civilben is vigyázban. Áruház, Európában.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk fel. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: No, hát...
2: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
1: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, ne, azt ne!
2: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cíl lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
3: Ördög és pokol!
2: Morogta.
3: Hol vagyunk?
2: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
3: Gyenge a fény!
2: Morgott.
3: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre!
2: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcolónest, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festő állvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá! Üvöltötte. Az nem ugyanaz, válaszolta nyugodtan két virág. Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb. Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek, ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne!
1: Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
2: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles. Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
1: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy,
2: tette hozzá.
1: Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
2: Ez ki? Kérdezte két virág. Ez ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó. Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertbe nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
1: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
2: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
1: Igen, de mennünk kell, közölte.
4: Hallani se akarok erről,
2: tartóztatta a lány.
4: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról. Bőven van idő,
1: és olyan unalmas itt.
2: Oldalvár cökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsent. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű megszűvisítása kért. Széltoló beleütközött egy fába. Felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágoldott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lovuk kantárát. A halál lenézett.
3: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
5: Azon töröm a fejem. Mit is akarhattak?
2: Töprengett dögvész.
5: Halvány fogalmam sincs róla, felelte háború. Viszont a játék, jó pofa.
3: Az, értett egyet éhínség. Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
2: kongta a halál.
5: Robber!
2: Javította ki háború.
3: Mi Robber?
5: Robbernek hívják,
2: magyarázta háború.
3: Aha. Robber,
2: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
3: Azt hiszem, van még annyi időnk,
2: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba, és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág jégkék színusz hullámmá váltak, amely átévelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyar pendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött céltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha valaki történetesen most belekukkantana a könyvbe. Lehet, hogy két virág meg ő színes illusztrációk lennének benne. Valószínűleg nem, döntötte el. Az az oktávó, amiben tartózkodtak, egy cseppet különbözött a puszta, állványához láncolt könyvtől odalenn a láthatatlan egyetem mélységeiben, ami csupán egy háromdimenziós megtestesülése, egy sokdimenziós valóságnak, ami maga is... Álljon csak meg, gondolta. Én nem szoktam így gondolkozni. Ki gondolkozik helyettem? Széltoló... szólt egy hang, olyan, mint vénséges lapok zizegése. Kicsoda? Én? Persze, hogy te nagyon hülye. Széltoló ütött kapott szívében, a dac röpke szikrája lobbant. Azóta már sikerült emlékeitekbe idézni, hogy is keletkezett a világegyetem? Kérdezte undokul. A torok köszörülés volt az, vagy a lélegzetvétel, vagy esetleg a fejnek az ő vakarása, és a próbálkozás, hogy visszaemlékezzünk rá, itt van a nyelvünk hegyén. Egy másik hang, száraz, mint a tapló, azt hiszegte.
5: Jó lenne, ha fejben tartanád, hol vagy valójában.
2: Tulajdonképp eléggé nehéz egy olyan mondatot elsziszegni, amiben nincs hiszegő hang, de a hang úrrá lett ezen a nehézségem. Észben tartsam, hol vagyok! Észben tartsam, hol vagyok! Üvöltette széltoló. Na, hogy észben tartom, hol vagyok! Egy kurva könyvben vagyok, és láthatatlan hangok szólnak hozzám! Mit gondolsz, miért csikoltozom?
4: Arra számítok, hogy erősen izgatja a fantáziád, miért hoztunk téged újra ide? Mondta egy hang a fülénél.
5: Nem!
2: Nem?
6: Mit mondott a kelek?
2: Kérdezte egy másik testetlen hang.
7: Azt mondta, nem.
6: Tényleg azt mondta, hogy nem?
7: Igen.
6: Ó.
7: Miért?
2: Mert ilyesmi történik velem minden áldott nap, közölte széltoló. Az egyik pillanatban leesem a világról, aztán egy könyvben vendégszereplek, aztán egy repülősziklán csücsülök, aztán megfigyelhettem, hogyan tanul a halál hálót, vagy gátat, vagy mi a fenét játszani. Ugyan miért csodálkoznék én bármin is?
4: Nos, mi úgy képzeljük, esetleg elmerengtél azon, miért is nem akarjuk, hogy bárki kimondjon minket.
2: Jelentette ki az első hang, miközben teljességgel tisztában volt azzal, hogy kicsúszott kezéből a kezdeményezés. Széltoló tétovázott. A gondolat valóban átfutott az agyán, bár ugyancsak idegesen kapkodta lábát és fejét is, nehogy bajba kerüljön. Miért akarna bárki is kimondani benneteket?
4: A csillag miatt,
2: felelte a varázsige.
4: A vörös csillag miatt. A varázslók már kutatnak utánad, s amikor megtalálnak téged, ki akarják mondani együtt mind a 8 varázsigét, hogy megváltoztassák a jövőt. Azt hiszik, a korong bele fog ütközni a csillagba. Széltoló ezen eltöprengett. Bele fog? Nem igazán. Ám, ez meg mi? Széltoló lenézett. A podgyász poroszkált ki a sötétségből. Fedelében villogott egy hosszú kaszapenge darab. Ez csak a podgyász, mondta.
6: De hát mi nem rendeltük ide.
4: Soha senki nem rendeli sehová, nyugtatta meg őket Széltoló. Jön magától, ne aggódjatok miatta.
6: Ó, miről is beszéltünk?
4: Erről a vörös csillagügyről.
6: Úgy van. Roppant fontos, hogy te...
8: Hello! Van ott valaki?
4: A mozdulatlan két virág nyaka körül lógó képdobozból jött ez a vékony kacincogó hang. A piktor ördög kinyitotta csapóajtaját, és felbandzsított Széltolóra.
3: Mondja, Urfi, hol vagyunk?
4: Nem tudom biztosan.
3: Még halottak vagyunk?
4: Lehetséges.
3: Hát reménykedjünk, hogy olyan helyre bukkanunk, ahol nem kell túl sok fekete, mert kifogyott.
4: A csapóajtót ezzel becsapta. Széltolónak pillanatnyi látomása támadt két virágról, amint körbe adogatja a képeket, és ilyeneket mond közben, hogy ez itt én vagyok, ahogy épp megkínoz egy millió démon. Vagy az ott én vagyok, azzal a jófej házaspárral, akikkel az alvilág fagyos lejtőin ismerkedtem meg. Széltoló nem tudta biztosan, mi történik az emberrel, ha egyszer tényleg meghalt. A szaktekintélyek etére nem voltak eléggé világosak. Egy suvickos matróz a peremvidékről egyszer azt mondta, hogy ő hódziher a paradicsomba fog kerülni, ahol sörbet lesz, meg hurik. Széltolónak halmány fogalma se volt arról, mi lehet egy huri, de némi töprenkedés után úgy döntött, hogy valószínűleg az édes gyökér szívószál lesz az a sörbet felhörpölésére. Hát meg mindegy, mert a sörbettől tüsszögnie kellett.
6: Most, hogy a közjátéknak vége,
4: kezdte egy hang szigorúan.
6: Talán folytathatnánk. Roppant fontos, hogy ne engedd meg a mágusoknak, hogy elvegyék tőled az igédet. Borzasztó dolgok fognak történni, ha a 8 varázsigét túl hamar mondják ki.
4: Én csak azt szeretném, ha békén hagynának, közölte Széltoló.
6: Remek. Remek. Tudtuk, hogy bízhatunk benned attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad az oktávót.
4: Széltoló habozott. Várjunk csak egy percet, mondta. Azt akarjátok, hogy egyik helyről a másikra rohangásszak, és megakadályozzam a varázslókat abban, hogy összetereljék az összes igét?
6: Pontosan!
4: Ezért költözött egyikőtök a fejembe?
6: Ahogy mondod.
4: Hát ilyet. Ti tökéletesen tönkretettétek az életemet. Tudtok róla? Fakadt ki Széltoló hevesen.
6: Lehetett volna belőlem valóságos varázsló, ha nem határoztok úgy, hogy valamiféle hordozható varázskönyvnek használtok. Egyetlen más varázsigére sem vagyok képes emlékezni, mert be vannak tojva, nem mernek megmaradni egy fejben veletek.
4: Sajnáljuk. Én csak haza akarok menni. Oda akarok visszamenni, ahol... Valami csillogni kezdett Széltoló szemében. Macska kövek vannak az ember talpa alatt. És némelyik sör nem is annyira ihatatlan. És egész jó sült halat lehet kapni esténként. Esetleg egy pár kovászos uborkával. Meg még angolna pástétomot, sőt, kürt csigát is árulnak. És mindig akad egy meleg istálló, ahol az ember megalhat. És reggel ugyanazon a helyen ébredsz, ahol előző éjszaka lefeküdtél, és nincsenek állandó időjárási frontok se. Úgy értem, rohadtul nem érdekel ez az egész mágia. Valószínűleg nem is vagyok ilyen varázslói anyagból gyúrva. Én csak haza akarok menni.
6: De muszáj, hogy
2: kezdte az igék egyike. Túl későn. A honvágy, a tudatalatti vékony gumizsinórja, ami képes egy lazacot 3000 mérföldnyi úszásra inspirálni vadidegen tengerekben, vagy 1 millió leminget elindítani, hogy vígan visszafussanak az ősi anyaföldre, amely egy apró kontinentális elferdülésnek köszönhetően már nincs ott többé. A honvágy úgy emelkedett fel széltolóban, mint a késő éjjel bezabált töltött káposzta. Végig hömpölygött az erőtlen szálon, amely megkínzott lelkét testéhez kapcsolta. Megvetette lábát, és megrántotta. A varázsigék egyedül maradtak az oktávóban. Mármint akkor egyedül, ha eltekintünk a padgyásztól. Ránéztek, nem szemekkel, hanem olyan ősöreg tudatossággal, mint maga a korom.
9: Te is elhúzhatsz a súnyéba, mondták.
2: Rossz.

0: Valószínűleg én magam,
1: felelte Széltoló. Feltartotta ujjait és megszámolta őket. A szokásos mennyiségnek tűntek.
0: Megmozdultam egyáltalán?
1: Érdeklődött aztán.
2: Csak a tüzet bámultad, de úgy, mint aki kísértetet lát,
1: mondta Betán. Nyögés hallatszott mögülük. Két virág felült, kezével támogatva fejét. Szeme rájuk szegeződött. Ajka hangtalan mozgott.
2: Hát ez aztán fura egy álom volt,
1: nyilatkozta.
2: Mi ez a hely? Miért vagyok itt?
0: Nos, fogott bele Cohen. Némelyek azt állítják, hogy az univerzum teremtője kezébe vette egy marok szarat, és
2: úgy értettem, itt
1: vágott közbe két virág.
2: Te vagy a széltoló.
0: Igen,
1: válaszolt a széltoló, ám nem minden kétel nélkül.
2: Volt az az úra, ami meg azok az emberek, akik,
1: motyogta két virág, megrázta a fejét.
2: Miért van mindennek lószaga?
1: Beteg voltál, közölte széltoló. Halucináltál.
2: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
1: Két virág lepislogott a melkasára.
2: Ám abban az esetben miért van a...
1: Széltoló talpra ugrott.
0: Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem,
1: mondta. Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
2: Ezt nem vettem észre, amikor bejött,
1: jegyezte meg Betán. Cohen vállat van. Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz zárópecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta. Amit mutatott, még fényes nappal is eléggé borzasztó lett volna. A fagyos csillagfényben, amit a gonosz új csillag színezett vörösre, még annál is sokkal rosszabb volt.
0: Nem, mondta lágyan széltoló. Nem, egyáltalán nem ilyen volt.
2: Egyáltalán nem ilyen volt. Volt ott egy ház, meg az a lány, meg...
3: Azt látod, amit látsz, én meg azt festem, amit én látok,
1: vetette oda a kis ördög a csapó ajtajából.
3: Amit én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
1: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében.
0: Látom, neked is sikerült meglépni, mondta széltoló.
1: A podgyász megzörgette a fedelét.
0: Oké, de te mit láttál? Kérdezte széltoló. Visszanéztél?
1: A podgyász nem szólt. Egy pillanatig mindketten csöndben maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán széltoló megszólal. Na gyere, oda benne ég a tűz.
2: Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét.
1: Az ingerülten rácsargott, csak nem elkapva ujjait.
0: Jó van,
1: az élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A következő napon terülten, fényesen és hidegen pityballott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatára.
2: Most már fényes nappal is lehet látni,
1: jegyezte meg Cohen.
2: Mi az?
1: Szigorúan széltulóra bámult, aki elvörösödött.
0: Nézd mindenki rám, kérdezte. Fogalmam sincs róla, mi az.
1: Talán egy üstökös, vagy hasonló.
2: Mind el fogunk égni?
1: Faggatta Betán.
0: Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe.
1: Libasorban lovagoltak át a

0: ragyogó hómezőn. A ló népe, amely láthatólag nagyra becsülte Cohent, megajándékozta őket hátasaikkal, és útmutatást is adott a Gabaj folyó felé, 100 mérföldnyire perem iránt, ahol Cohen szerint széltoló és két virág könnyen talál egy bárkát, ami majd elviszi őket a körkörös tengerre. Cohen azt is kijelentette, hogy elkíséri őket fagydaganatai okán. Mire Betán azonnal kinyilvánította, hogy ő is megy, arra az esetre, ha Cohen bármit is, ugye hát be akarna dzsörzsöltetni. Széltoló bizonytalanul érzékelte, hogy valamiféle vettani folyamatok zajlanak a háttérben. Például a kokáért Cohen erőfeszítéseket tett, hogy kifésülje a szakállát. Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
1: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
0: felelte vágyakozva. Igen?
1: 67 éves lennék.
0: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
1: Nos, hogy is fogalmazzam? No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vereszhajú és tüzeszt.
0: Aha.
1: Aztán, ahogy öregedtem, szívesebben keresztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokat tudóan csillogott.
0: Ó, igen.
1: Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű szötét nők vonzerejét.
0: Elhallgatott Széltoló vár. És, kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben? Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
1: A türelem.
0: El sem akarom hinni, ujjongott egy hang mögöttük. Együtt lovagolok Cohennel a barbárral! Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
1: Ez megszórakozik velem?
0: Kérdezte Cohen Széltolótól.
1: Nem, mindig ilyen.
0: Cohen hátrafordult a nyerekben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felmordult.
1: Ha van neki szeme, ha nincs!
0: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem. Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjel töltöttük?
1: Persze.
0: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak.
1: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre! Rendkívül!
0: Hát ő tiltakozna. Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémiai lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát így tovább sokáig. Komolyan mondom, tette hozzá.
1: Elment az esze?
0: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
1: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
0: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Betánnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindai boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán. Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a Széltoló.
1: Befogná?
0: Nem hinném.
1: Hadd csacogjon,
0: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
1: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
0: jelentette ki.
1: 50 évre néz vissza.
0: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. Soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A pály főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
1: Trollok!
0: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan elevennek tűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek. Én szeretem a trollokat, nyilatkozta két virág. Nem, dehogy is, szögezte le Széltoló határozottan. Kizár dolog, nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
1: Nem, dehogy,
0: mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
1: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
0: Nem?
1: Nem. Mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az életből, mint egy jókora grálit szeletet. Talán meg utána esetleg egy kiadósz mészkőkockát. Hallottam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők szilincia.
0: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
1: Sziklából vannak!
0: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
1: A trollfog! Püüüü! Az aztán nem semmi!
2: Miért?
0: Kérdezte Betán.
1: Gyémánt! Muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így is évente kell új fogszót növesszenek.
2: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte két virág.
1: Igen?
2: Nem tudom nem észrevenni.
1: Igen?
2: Semmi,
0: mondta két virág.
1: Igen? Na, gyújtjuk meg a tüzet, még mielőtt beszötétedik. És akkor...
0: Cohen grimaszolt egyet.
1: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
2: Széltoló abban nagyon jó,
0: lelkesedett két virág.
2: Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről.
0: Cohen úgy pillantott Széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
1: Nos, aló népe, adott nékünk némi szárított lóhúzt,
0: mondta végül vállát.
1: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízét.
0: De én, kezdte Széltoló, aztán feladta. Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szebbe tűnő.
2: Akkor megyek és körülnézek, jó?
0: Kérdezte.
1: Igen.
0: Ott abban a csupa sűrű árnyékos ajnövényzetben?
1: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
0: Azt gondolod, hogy ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
1: Ideális helyszín szerintem.
0: Igen, magam is úgy gondoltam. Reagált a Széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat vagy ilyesmiket használnak. Vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerül csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között. Világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközül szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt.
2: más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan bartyogtak rá.
3: Hagyd meg, suttogta széltoló. Merre vagytok, hagyd meg.
4: Orra, a vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
2: szólalt meg egy hang mellette. Há, mondta széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt. Szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
4: Igen.
2: Melyik a tiszafa?
4: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
2: Igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
4: Esetleg tehetek még érted valamit?
2: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
4: Nem ügyeske. A fák nem tudnak beszélni.
2: Bocs, csak azért, mert nem régiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez.
4: Nem igazán. Én egy szikla vagyok.
2: Széltoló hangja alig-alig változott el. Remek, mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
4: Jó étvágyat.
2: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy cikla. De nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
5: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra,
2: jegyezte meg két virág.
5: Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
1: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
2: mondta Cohen.
1: Ne aggódj!
2: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
5: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló,
2: folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz. Nem mondanám a szemébe, de Cohen felé hajult.
5: Valójában még egyszer sem láttam varázsolni.
1: Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
2: szólt Betán.
1: Igazán nagyon kedvesz tőled.
5: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
1: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
2: mondta Cohen szégyenlősen.
1: És persze az ember nem találkozik szok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg kész röhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harci főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, a pedikűrösszök ellen!
5: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei, javasolta Betán.
2: Cohen kuncogott.
5: vagy Cohen és a téba jut fogorvosok? Nevetett két virág.
6: Cohen összeszorította a száját.
1: Abban meg mi olyan mulatságos?
5: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
1: Ó, nos, makogta két virág.
5: Hát tudod, a fogod.
1: Mi van vele?
5: Csattant fel Cohen.
2: Két virág nagyot nyelt.
5: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
2: Cohen hosszasan fixírozta.
5: Aztán megrodjant a válla,
2: és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
1: Természetesen igaz,
5: motyogta.
1: Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folythatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, oda a tisztelet.
5: Én tisztellek,
2: nyilatkozta Betán lojálisan.
5: Hát miért nem teszel szert újakra?
2: Kérdezte okoskodóan két virág.
1: Nos, igen, ha cápa vagy ijesztő volnék, akkor igen, növesztenék újakat.
2: Felelte Cohen gúgyosan.
5: Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág.
2: Figyelj csak, megmutatom neked. Betán, volnál olyan szíves elfordulni?
5: Megvárta, míg a lány a másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte. Látod?
2: Betán hallotta, ahogy Cohen levegő után kapott.
1: Ki tudod venni a fogadat?
5: Ugyan. Több készlete van belőlük. Elnézést.
2: Nyeldeklően ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes. Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
1: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazod, hogy szenvedje, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak. Megtanulhatják, hol lakik az Úristen, milyen érzés egyedül fájni.
5: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
1: Valaki más fogait tartod a szádban?
5: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy...
2: De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte. A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta, a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek, mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali állandó merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elmegyógyászatot még nem találták ki a korongon. Még soha senki se dugott széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, Az valami bizonytalan hadobálás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta Széltuló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vígasznak tűnt.
4: Szóval te vagy, Széltuló, a varázsló,
2: mondta a legközelebbi troll. Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
4: Hát, nem is tudom, arra számítottam, magasabb leszel.
7: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
2: jegyezte meg egy másik.
7: A mítosz borzasztóan ősi.
2: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsin troll, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
3: Mítosz? Kérdezte.
2: Miféle mítosz?
4: Hegyorom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
2: mondta az első troll.
4: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven Széltoló a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
2: Csönd támadt. Mennyi az egész? Firtatta Széltoló.
4: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
2: Valóban, sóhajtott a Széltoló erőtlenül.
4: Hogyne, csupa móka meg kacagás, tűzhányók mindenütt.
7: Akkoriban még tényleg jelentett valamit sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál, vagy nem voltál.
4: Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palálál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igaza?
2: Dehogy nincs, vágta rá septében Széltoló. Abszolút így van.
4: Ez mítosz, ez mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
7: Pontosan,
2: mondta a picin troll a lábán.
7: És én mondtam meg neked, hol találod a hagymákot?
4: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
2: mondta az első troll, aki Széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
4: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
2: Nem tudom, felelte Széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
4: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen,
2: jegyezte meg az óriás troll.
4: Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
8: Egyre nő,
2: szólalt meg egy másik troll.
8: Csak nézd rá, nagyobb, mint tegnap éjjel.
2: Széltoló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
7: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
2: szólt a vezértroll olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
5: Hát, leugorhatnátok a peremről, sugallt a Széltoló. A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
4: Arról már hallottunk,
2: közölte a troll.
7: találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
2: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szénzörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
7: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
5: Levest kellene készítenem,
2: felelte Széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat. Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb, vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
7: Levest? Kérdezte a troll. Ez minden?
5: Nos, esetleg pár pirítóst is.
2: A trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
7: Hát, akkor legyen leves.
2: Darabosan vállat van.
7: Tudod, csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... nem is tudom. Azt gondoltam volna... Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
2: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fűrt megkövesedett banán.
7: Kvarcnak hívnak, mutatkozott be. Az ott Krizopráz és Breccsa és Jáspis meg a feleségem, Beril. Egy kissé metamorf. Na de ki nem az manapság? Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
2: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körme körül kissé zúzlós. Sajnálom, menteket üdzött Széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
7: Kihalóban van a fajunk,
2: bólogatott Kvarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
7: Törzsünkben az ifjú Jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
2: Igen, próbált lépést tartani Széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
7: Igen. Szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket?
2: Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve.
7: Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant.
2: Jaj, hát ezt sajnálom.
7: Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk, mondta Kvarc. Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A dén nagybátyámat nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el.
2: Borzasztó.
7: Egyik percben még troll volt, a következőben meg díszkandalló.
2: Megtorpantak egy ismerősnek látszó sziklaorom előtt. A sötétben egy septiben eltaposott tűz maradványai parázslottak.
8: Úgy néz ki, hogy itt harcoltak,
2: jelentette ki Beril. Mind eltűntek, jajont a Széltoló, még a lovak is, sőt, a podgyász is.
7: Az egyikük szivárgott,
2: térdelt le Kvarc.
7: Azt a vörös folyékony izét, amit a belsőtökben tartotok. Nézd csak! Miért? Úgy nevezitek? Sosem láttam sok értelmét a dolognak.
2: Széltoló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze. Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba.
5: Cohen gyógyírja,
2: jajgatta. Ami nélkül nem megy sehova.
4: Nos, mondta Quarc.
0: Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra.
9: Meghalásnak nevezik,
0: visított a széltoló. Az, az. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
8: Ha csak meg nem ették őket,
2: vetette fel izgatottan Jáspis.
0: Fontolgatta Quarc.
2: Farkasok?
0: Lehelte széltoló. Az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt, felelte a troll. Pontosabban vénséges nagyapó tette.
2: Nem kedvelte őket?
0: Dehogy. Csak sose nézte, hova lép.
2: A trollok tovább vizsgálták a földet.
8: Van itt egy csapás,
2: mondta egyikük.
8: Elég sok lóé.
2: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
0: Vénséges nagyapó odafönn él,
2: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől széltoló azonnal elhatározta, hogy soha, de soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
0: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
2: mondta Quarc.
8: Évszázadok óta,
2: javította ki Beryl.
8: Mindet laposra fogja lapítani,
2: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva széltoló lábujjain.
0: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat. Ha tudsz követni.
2: Nem. Quarc sóhajtott.
0: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat. Nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy szikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
2: Breccia, egy ösztönért troll homokkő kikészítéssel megkopogtatta Quarc vállát.
8: Akkor hát a nyomukba eredünk?
2: Kérdezte.
8: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a széltoló nevű lötyetegnek.
2: Quarc felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emelte.
0: Megyünk,
2: szögezte le határozottan.
0: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
2: Két mérfölddel odébb egy sor ló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot és odaintette egyik emberét.
10: Biztos vagy benne?
2: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
8: Trollformákat láttam,
2: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, sziklás hegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól. Sóhajtott egyet. Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának. Nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikorra is már olyan tök mindegy. Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány, ez megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hrun a barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Helena itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sávfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de amit tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. A távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Helena újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafenn látszott egy nagy réteg kibúvás, benne hunyorgott néhány barlanggal. Troll barlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű sötétében vaktában bóklászni. És ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morporki zsoldosok csapatának vezetője, név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Helena. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték. Te vagy a főnök. Úgy van. Helena visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Armand leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem.
4: Ó, egek!
2: Mondta Kvarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltolóannak vélte, bár ornitológiai ismeretei kissé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány huhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségű horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
4: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
2: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel. Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen. Kvarc felsúhajtott.
4: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
1: Ez Isten újja!
2: Nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, és ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egymás dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
1: Fülelnem kellett volna!
2: Bánkódott Cohen.
1: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszékről, a te fogszoraidról befolyásoljon! Zápul az agyam, vagy mi a fene?
2: A könnyöke segítségével felhúzta magát. Helena és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
5: Ez a barlang valahogy olyan fura,
6: jegyezte meg Betár.
1: Mi?
6: Kérdezte Cohen.
5: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
2: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
5: A falakat is nézd meg!
2: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. Vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában. Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
5: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból folyt, amikor bejöttünk,
2: suttogta Betán.
5: Két virág! Te mit szólsz hozzá?
8: Nos, nem vagyok barlang szakértő,
2: jött a válasz.
8: De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes stalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem?
2: Megtekintették.
8: Nem tudnám megmondani pontosan miért,
2: folytatta két virág,
8: de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
1: Na persze,
2: pislantott rá Cohen gúnyosan.
1: Feltételezem, jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
2: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt.
8: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat!
2: Betán oldalvást Cohenre sondított.
5: Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítéssel is, nem?
2: És valóban, hárman elszakadtak a tűzkörüli csoporttól, és feléjük tartott.

0: Szépnapos délelőttöt, nem az van. A szakácstól a Tilas Rádió 2.15.37.73, és ezúttal hárman vagyunk a stúdióban, de nem a megszokott csapattal, hanem két tudományos fantasztikus vendégem van. Mocsó és Gyula, kérlek szépen mutatkozzatok be.
1: Szerbusztok, én Motyán Zoltán vagyok, és Alfa Holdbázis rajongó a kezdetektől, gyermekkoromtól. Ez itt lett ennek a célja pillanatnyilag.
2: Hóri Gyula vagyok, nekem meg az Orion jutott. Az, hogy életem célja, az persze túlzás volna, de az utóbbi években meglepően sokat kellett foglalkoznom az Orionnal, miután közhelyítettem, hogy én ezt kedvelem, és honlapot is nyitottam az alkalomra, és most, mint ennek szakértője vagyok itt meghívva tévedésből.
0: Az a végén megmondjuk, hogy tévedés volt-e vagy sem. Ugyebár, aki esetleg kevésbé ismeretlen, ismerős vagy alulművelt a műfajban, annak el kell mondjuk, hogy két legendás sorozatról van szó, ami a tévében futott. Azt hiszem, hogy az Orion volt az öregebb, a 70-es évek eleje táján volt. Ez egy német sorozat volt, és 75-ben készült, azt hiszem, az Egyesült Államokban.
2: Nem.
0: Mondjad?
2: Az Orion 66-ban készült.
0: Igen, már régen készült.
2: És nálunk 67-ben bemutatták már.
0: Na mondom, ezt akartam is mondani.
1: Igen, egyébként valószínűleg az Alfával kevered, mert az volt az, ami 75-ben készült, és nálunk mutatták be 77-ben először.
0: Igen, de hogyha valaki esetleg úgy jobban megismeri, mert ilyen auditív a memóriája, akkor a néhány taktust bejátszanék nektek, mert az egyik zenét azt sikerült megszereznem, és mindjárt fogjátok tudni, hogy miről is van szó.
3: Sieben, sechs, fünf, vier.

0: Ez volt tehát a Zoli a Nőrhajónak a fő címzenéje és a legismertebb dallama. Melyikről beszéljünk először?
1: Hát szerintem maradjunk időrendben, és akkor az Orion közdjön.
2: Jó, kezdjük az Orionnal.
0: Mit lehet azon túl csinálni, hogy az ember megnézi ezt a sorozatot, és élvezi?
2: Szeretni lehet.
0: És szereti.
2: Annyira lehet szeretni, hogyha majd megint megnézi, akkor örül neki, hogy ismét látja. Én ezt az állapotot már sikerült ezt elérnem.
0: És hol lehet ilyenkor újra megnézni?
2: Hát videókazettán mondjuk most már, mert hogy most már föl lehetett venni tévéből, meg hát DVD-n megvehető most már a sorozat is, meg megvehető a sorozatból készült mozifilm is. Ami egy új, egészen új dolog nálunk. Mikor, segítsi, mikor készült a mozifilm? 2003-ban?
1: Tavaly, nem?
0: De az eredeti képek alapján.
2: Az eredeti sorozat anyagából vágtak össze egy mozifilm változatot. Egy nagyon érdekes, különleges kísérlet, ami nem sikerült rosszul.
0: Én nem dicsekedhetek ilyen múltra, mint így, hogy nagy Orion rajongó lennék ma, de annó emlékszem, hogy szerettem és néztem. Viszont azt hiszem, hogy körülbelül ugyan, nem is tudom, pár hónapja lehetett, amikor eszembe jutott, és kíváncsi voltam, mi lett belőlük azóta, és megnéztem a szereplőket a mai mi voltukban, és megdöbbentem, hogy emlékeztek a, hát Nanához ti emlékeztek, volt az a Tamara Jagello nevű szőke hölgy, aki mondjuk a szép nő volt a filmbe, ami minden kalandfilm elmaradhatatlan szereplő, vagy aki minden.
2: Igen, a hős jutalma.
0: Igen, elmaradhatatlan szereplő. Na most jóval 70 fölött is egy nagyon szép nő, és mindig egy kis pekingi palotapincsét tart a jobb kezében, mint egy táskát, tényleg úgy is fog egyébként, így megmarkolva. Szinte minden képen rajta, teljesen mindegy, hogy a tévében nyilatkozik, az utcán sétál, vagy bemegy egy bisztróba, mindig ezzel a képen mutatják, és tényleg egy szép nő. A többiek egy kicsit megzuhantak, hogy láttam a férfi, a pasik.
2: Hát sajnos vannak egy pár a főbb szereplők közül is, akik már meghaltak, hiszen ez egy annyira régi sorozat, és akkor is középkorúak voltak a filmben sokan, és hát eltelt az idő.
0: Aha. Kicsit a tudományos fantasztikus dolgoknak a lélektanáról, ha kérdezhetnék titeket, és nem is konkrétan a filmről. Ugyebár ezek mesék. Tulajdonképpen az én számomra én úgy konvertálom a mai életre, hogy a hétmérföldes csizmának és az egyéb csodatörténeteknek, meg a repülőszőnyegnek igazából a mai verziói. És hogyha lekopasztjuk róla sokszor a technikai dolgokat és a furcsaságot, meg a lehetetlenségeket, akkor szokványos emberi történetek, háborúk, békék, ármánykodások és szerelmek vannak ugyanúgy, mint minden más történetben, de kétségtelenül, hogy az izgalmát és az érdekességét mégis ezek a furcsa technikák, ezek a jövőképek, ezek a ma még elképzelhetetlen csodák adják. Ti is érzitek ezt?
1: Igen, természetesen. Tehát a sci-fi rangjogó az attól sci-fi rangjogó, hogy ezeket a különlegességeit veszi figyelembe a filmnek leginkább. Tehát mindaz, ami nem fér bele egy normális, hagyományos regény formában kifejthető történetnek. És
0: ez egy ilyen interaktív műsor, ugye?
1: Igen, most telefonálok éppen be.
0: Bocsánat. Igen, hello.
3: Sziasztok, a Golyos vagyok.
0: Szia.
3: Hát kérdezzek már felmérő jelleggel, hogy a műsor vendégei hány évesek voltak akkor, amikor ezek a sorozatok mentek a tévében?
2: Kezdem én, az Orion 67-ben volt Magyarországon, akkor 5 éves voltam.
3: Ez nagyon király.
1: Az Alfa az, igen?
3: Igen?
1: Az Alfa az 77-ben volt, igen? Az Alfa az 77-ben volt, és én akkor voltam 8 éves.
3: Aha, 8. Ez nagyon klassz. Jó.

0: emlékszitek, vagy csak én voltam olyan gyerek, hogy én azt hittem, hogy majd 2000-ben, majd már a, mit tudom én, akkor én leszek mondjuk mit tenni 40 éves, vagy 39, mint ahogy lettem is szerencsére. És én akkor úgy gondoltam, hogy majd a gyerekeim akkor már a legközelebbi kis bolygóra fognak majd óvodába járni, ezt, meg ilyenek.
1: Mindenki így hitte.
0: Mindenki így gondolta?
2: Igen. Természetes.
0: Jól van. Nagyon örülök.
3: Szia.
2: De még az előzőhez kapcsolatban, még van is nekem, még annak idején a filmmúzeumban ment egy ilyen kis filmecske, 70-ben készült a Antal Imrével a Halló, ez fantasztikus című film, azt hiszem a Halló fiúk, Halló lányokhoz kapcsolódott valami módon ez a dolog, és abban egy nagyon vicces öltözékekben és nagyon futurisztikus körülmények között fiatalok beszélgettek arra, hogy hogyan fogunk élni 2000-ben. Hát igen, tehát nem úgy élünk. De nagyon vicces
1: volt. Mindig tévedett, igen.
2: Tehát visszatérve a sci-fire, igen, tehát ez a hétmérföldes csizma, ez egy talán egy kicsit rossz példa, mert
1: szerintem nagyon jó példa van.
2: Hát,
1: jó, persze nem tudom, te mit akarsz kihozni.
2: Igen, azt akarom kihozni, hogy ugye ugyanennek a vitának egy másik oldal például, hogy szoktak erről beszélgetni, hogy mi különböztetünk meg a fantazit, meg a sci-fit. Hát akkor ez esetben a hétmérföldes csizma inkább a fantasy témakörbe tartozik. Elsősorban szerintem a különbség a kettő között az abban van, hogy milyen elemeket, illetve milyen hangulati elemeket alkalmaznak. Tehát hogyha úgymond a film vagy a regény az a tudományosság, nem azt mondom, hogy tudományos, de a tudományosság látszatát kelti, akkor nevezhető sci-finek, tehát űrhajók vannak benne. A lézerkard is belefér még természetesen, hogy aktuálisak is legyünk. Tehát igen, tehát az hétmérföldes csizma az nem egészen ide tartozik szerintem.
1: Na akkor én viszont kontrázom, mert nekem meg megtetszett a hétmérföldes csizma és a repülőszőnyek példája, mert mind a kettő egy eszköz.
2: Igen.
1: Az akkori viszonyokban meg nem valósítható álmokat beteljesítő eszköz, aminek ma megvannak a megfelelői, ma mindenféle űrhajók, szuperjárművek, egyebek vannak. Akkor arról álmodott az ember, ma meg a szuperűrhajókra álmodik az ember, de a rokonságot én nagyon érzem.
2: Ebben teljesen igazad van.
3: Azt akarom mondani nektek, hogy idefelé az is késtem el, mert persze bringával is elkések, én egy időre késő vagyok, úgyhogy utólag is tőletek is mindenkit elnézést kérek. A Kosztolányi tér előtt álltam a pirosnál, a 28. pirosnál, és úgy ezt mondom, soha nem fog elindulni, és akkor a kis jegyzetfüzetem valami gondolatányat szoktam jegyezni. Elkezdtem összeírni, elég csúnyán írtam, hogy utána néhányat föl tudok olvasni, hogy a tudományos fantasztikus filmekben, könyvekben, novellákban milyen nagyon fontos, ilyen ma még megvalósíthatatlan és de nagyon vágyott eszköz létezik. Nem mindegyik nagyon vágyott, de állandó szereplője.
1: Van, aki esetleg vágyik arra is, igen.
3: Tehát az időgép, a furcsa és nagyon nagy hatású és ma még ismeretlen fegyverek, a térugrás, ugye, hogy
1: majd
3: beszéltünk később, hogy mit értünk, az a hibernálás, illetve az időben való utazás úgy, hogy valójában megtörténik az út időben, térben, de mi nem veszük észre, mert valamilyen módon megfagyasztva, vagy mit tudom, milyen vegyszerekkel kezelve, vagy lélektanilag befolyásolva, mi ezt nem érzékeljük, és nem is öregszünk közben. Aztán csoda gyógyszerek, a bármiféle sebb, szerv, betegség, gyógyítása, cseréje, felújítása, stb. És miközben ezen törtem a fejem, az is eszembe jutott, hogy a háborúskodás, tehát az Ivanhoe, Robin Hood háború és béke epizódjai tulajdonképpen megjelennek a tudományos fantasztikus filmekben. Majdnem mindig attól is érdekes, vagy nagyon sokszor, hogy ezek az idegen lények, az idegen intelligenciák, a mások, ezek nem akarnak velünk túlságosan barátságosak lenni, sőt, egymással is hadakoznak, ha többen vannak. És egy ilyen, mint ahogy a görög mitológiában is minden isten mindenkivel ármánykodik, rosszba van, összefog, háta mögött ügyeskedik, vagy nyíltan háborúzik, ugyanez van a tudományos fantasztikus filmekben, és ez elmaradhatatlan kivetítése az emberi kultúrának, hogy bármikor csak úgy tud elképzelni dolgokat, hogy küzdelem, harc, háború?
1: Szerintem ennek a kérdésnek része az is, hogy

0: végig filmekről beszélünk, a sci-fi nek csak egy része az, amit a filmekben látunk belőle. Mert az irodalom része a sci-finek tágabb körül, szélesebb spektrumú, sokkal többféle dologról van általában benne szó, meg sokkal kifinomultabban kibontható benne egy-egy elmélet vagy ötlet, mint amit a filmben meg lehet osztani. A film az másfél-két és fél óra most már, ahogy egyre jobban nyúlnak a filmek, és abban nagyon egyszerű dolgokat lehet csak végigvinni, és a dramaturgia kötelezi a rendezőt arra, hogy a végén befejeződjön a történet, és nem mehet a néző ki a moziból néhány kivételt eltekintve, mint mondjuk a Matrix második része volt, úgyhogy nem tudja, hogy most mi az ördög történt, és most meddig kell még várnom, hogy látom a harmadik részt. Tehát a filmben leegyszerűsített történeteket és több sémát látunk, mint ami a sci-fi irodalomban általában jelen van. De hát a filmekre ez azért többékesben jellemző. Azt hiszem jó a felmérés.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is vagyunk figyelembe, hogy ugye valamiféle konfliktusnak kell lennie, tehát akkor is, hogyha magas irodalomról van szó, akkor is valamilyen konfliktusnak kell szerepelnie a műben. Na most az, a harc és a Robin Hoodozás az végülis egy fizikai formája a konfliktusnak. Ugyanakkor ez lehet lelki szinten is folyhat egy ilyen, tehát most tehát az erőszak fogalma az eléggé relatív, mert most képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol ténylegesen nincs már fizikai erőszak, akkor ebben az esetben egy erőteljes párbeszéd is minősülhet adott esetben ebben a kulturális környezetben egy erőszakos tevékenységnek.
2: Egyébként hát én is teljesen tisztában vagyok azokat a dolgokkal. Szoktam is így intőleg mondani, hogyha valami kiránduláson valami rossz történik velünk, vagy elmegyünk valahova, és mit tudom én, az autó belecsúszik az árokba, aztán na most mi a fenét csináljunk, hogy semmi baj, gyerekek, ezt majd valahogy meg fog oldódni, most én is nagyon ideges vagyok, de milyen jót lehet majd erről anekdotázni. Mert ugye amikor süt a nap, jó idő van, szépeket láttunk, napoztunk, finomakat ettünk, fagyiztunk, aztán hazamentünk, ezek úgy összefogják, mikor volt ját, hány ilyen volt. De amikor ellopták a fényképezőgépet, belecsúsztunk az árokba, megverték a Sanyikát, meg mit tudom, ilyesmi, ezekről aztán akkor rossz, de egy-két héttel később a bulin, na és akkor képzeld el, és fülig ér mindenkinek a szája, hatalmas a történet. Hát nyilván ilyen konfliktusokról, csatákról lehet a jövőben is, jövőre is emlékezni, viccbe, hogy mondjam.
0: Hát igen, hogyha nézőcsalogató érdekes filmet akarnak csinálni, akkor kell valami olyasmi, ami a nézőket érdekli, és a jelenlegi séma szerint a nézőket valamilyen konfliktus, annak megoldás érdekli, közte valamilyen kegyetlen küzdelemmel, ahogy az idők múlik, egyre kegyetlenebb küzdelemet láthatók a filmekben, és ez most a sémának része. De nem minden sci-fi film ilyen, néha látni kivételeket, és magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy néha azok az érdekesebbek, amikor eltérnek a hollywoodi sémától, a szokásos kalandfilm sémától.
2: Na akkor térjünk egy kicsit akkor a Orionra rá, jó?
0: Menjünk.
2: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy ugye talán azt lehet mondani, hogy ha nem is egész biztos, hogy vele kezdődött, de úgy tömegméretekbe és úgy a köztudatban Vernéhez kötjük a tudományos fantasztikus irodalom megjelenését. Amennyit ő összefantáziált és sok-sok könyvét ilyennek vehetjük, hát ez tényleg elképesztő. Olyannyira, hogy egy 400 oldalas tanulmányt írt, egy francia fizikusból lett író, egy, azt hiszem Valixnak van írva a neve, hogy milyen tévedései voltak, vagy milyen olyan dolgokat regélt meg, vagy jövendőlt meg Verne, ami soha nem lesz meg, hiszen technikailag ez így nem működik, vagy lehetetlen. Amiben már az is nagyon szép, hogy egy fizikusnak ennyire megmozgatta a fantáziáját, hogy egy 400 oldalas műbe ezt össze is foglalta a kifogásait. Képzeljük el, mi lehetett, amivel egyetértek. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még Verne példájában, hogy már az én gyerekeimnek is hát kellett bizonyos narráció a Verne könyvek, ez már nem érezték olyan izgalmasnak, mint mondjuk én, mert hogy nekik már ez az űrhajó, meg ez a ilyen ágyú, meg olyan ágyú, hát a tévében 20-szor ilyet mutatnak, hát mi van ebben olyan nagy fantázia. Ha az Oriont nézed mai felnőtt érett szemmel, akkor találsz benne olyat, amire azt gondolod, hogy hát ez ilyen kicsit már nevetséges, hogy akkor így képzelték el, nem is olyan pár évtizede?
0: Persze, többet is nyugodtan lehet találni. Ez azért nem nehéz, mert 30-35 év a filmben nagyon sok időnek számít, és egy akkor futurisztikusnak elképzelt valami ma már tényleg nagyon nevetséges tud lenni. A díszlet, az egész koncepciója a díszletnek, a gépek kezelése, a gépek szerkezeti megjelenítés, ami éppen van, az volt a túlhaladott. Aztán persze nem tudjuk, hogy a film, mert az kb. 3000 táján játszódik a film történet, a megírt történet szerint, addig még sok minden változhat. Lehetséges, hogy akkor majd ez a forma, meg ez a design, meg ez a kezelési technika számít majd korszerűnek, de most nevetségesnek érzik, ez kétségtelen.
2: Azt is gondolom, hogy a német filmesek vagy sorozatkészítők mondjuk egy Csillagok háborújának képes zseppénzből csinálták ezt.
0: Úgy is van, igen. Olcsó filmet kell csinálnunk, egy olcsó tévésorozatot. Hát úgy is néz ki sokszor, de azért leleményes, és ahhoz képest, hogy olcsó. Én a mai szemmel úgy látom, hogy fantáziadús a filmnek a megjelenítése. Ez az, amiért még szerintem most is tetszik sokaknak, nem csak az idősebbeknek. Emlékszem, micsoda nagy letolást kaptunk Novától a fórumon, hogy miért mondjuk, hogy csak az idősebbeknek tetszik. Egy fiatal lány kikérte magának, hogy hát már pedig ő neki ez szintén tetszik, pedig hát ő még csak 10 éves. Hát van, akinek megragadja a fantáziáját, vagy egyszerűen az esztétikai érzékét kielégíti a filmben látható.
2: Néhány szóval lehet tudom mondani a szinopszisát, hogy miköré fonódik ez a történet?
0: Nagyon egyszerű a történet. 3000 táján a föld föld középpontú ilyen naprendszerre kiterjedő birodalom űrcirkálói a űrben járkálnak. Az egyik űrcirkálón McLean parancsnok és személyzete kószál, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak, amiket nem lenne szabad, ilyen helytelenkedéseket, kísérletezéseket, szóval rendetlen banda, és ezekért a kiágásokért büntetésbe helyezik őket, járőrszolgálatba küldik őket 3 évre, és a járőrszolgálatot megfejelve a hajóra helyeznek egy biztonsági tisztet, Tamara Jagálló hadnagyot, akinek az a dolga, hogy a körmükre nézzen. És mehetnek járőrszolgálatba, és az első járőrszolgálaton rögtön belebotlanak az eddig még ismeretlen ellenségbe, a varangyokba. Csillagközi lények, nem tudják honnan jönnek, nem tudják mit aggannak, de biztos, hogy ártanak, mert rögtön az első tevékenységük azt, hogy ott az egyik űrállomás személyzetét megölik. És akkor innen jönnek a galandok, mindig lesz valami, ami veszélyezteti a Földet, ez a veszélyben a Föld, ez egy ilyen visszatérő szlogen az Orionban, meg kell menteni a világot, ez azóta is így szokott lenni a filmekben, és McLeannek mindig sikerül, meg a csapatának mindig sikerül megmenteni a világot.
1: Igen. Ez szabad hozzáfőznem valamit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a szépek azok mindig a fegyveres konfliktusokról szólnak, hát ez is ugye arról szól, de hát ugye az Orion az egy ilyen, végül is egy ilyen kis szórakoztató film, bár kétségtelen hangulatos, és itt azt érdekes megjegyezni, hogy milyen tökéletesen alkották az ellenségképet. Tehát itt vannak a varangyok, akiket igazából nem tudjuk, hogy micsodák, kicsodák honnan jönnek, teljesen arctalanok, tehát még nem, hogy az arcukat, de a testüket sem nagyon látni, mert ilyen átlátszó valamik. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy ellenségesek, nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát nyugodt, tehát semmiféle elkismert furdalást nem kell az iránt éreznünk, hogyha kinyírjuk őket.
0: Ők
1: az ellenség, igen.
0: És az Orionról egy megjegyzést hagyták még most, ez eszembe jutott, ez érdekes azoknak, akik nem ismerik, az Orion sorozat 7 részből áll összesen. A Star Trek sorozat nem tudom már hány részből áll, csak abban a szériában, azóta a tévésorozatok rengeteg epizódból állnak, az Orion összesen 7 epizódból állt, és ez szerintem az egyik erénye volt, mert nem futott ki.
2: Ezt most komolyan mondod, hogy összesen 7-ből állt?
0: Igen, persze.
2: Én is 7-et láttam?
1: Igen.
2: Így megesküdtem volna, hogy legalább 2 évig néztem.
0: Hát többször megismételték, de összesen 7-ből készült.
2: Nem, úgy emlékszem, amikor szombat délután, vagy összem este 6 vagy 8, és akkor arra jön űrhajó.
1: Na jó, egy gyerekkorunkban a nyári szünetek is nagyon hosszúnak tűntek. most meg ugye pillanattal terül.
2: Tehát ha mondjuk sok pénzt kellett volna, vagy lehetett volna most nyerni, vagy veszteni, elég sokat tettem volna arra, hogy jóval több mint 7.
0: Pedig összesen 7 rész készült el belőle, sehol a világon nincs belőle, nincsen más epizód, amit mi még nem láthattunk. Nem, ennyi készült el.
2: Aha. Azt el kell mondjam, hogy amit nézegettem a szereplőket, ahogy mondtam nektek, meglepve tapasztaltam, hogy hiába telt el azóta sok évtized, hiába szerepeltek azóta sok filmben, színházban, sőt, hogyják ezt a hölgyet, Eva Pflug, aki a Tamara Jagellot játszotta, egyébként a legnagyobb német szinkron színésznőnek tartják, tehát Eva Gardnertől kezdve a híres amerikai nagyoknak mindig ő volt a német hangja. Mondjuk ő volt Magyarországon Dalos Szilvia, aki legalább két évtized, vagy három évtizeden keresztül Sofia Lorentől kezdve mindenkinek a hangját adta. Tehát ő volt a nagy német szinkron. Viszont akárhogy is kerestem a szereplőket, ugye a kép keresőkben 10 kép közül 9 az Orion űrhajó beli szerepüket ábrázolta. Tehát ők be is katujázódtak egybe, és életük nagy dobása volt ez.
0: Hát ez a sorozat a németeknek egy nagy dobása volt. Az egyik nagy nemzetközi elismerést hozó sorozatuk volt, olyan nagyon sok nem lehetett azóta sem, mert ez a Tethely, meg a Derrick, meg a többi ilyen sorozat, amit most kapásból föl tudnánk sorolni ilyen német sorozatokat, azon kívül nem nagyon tudnánk mást. Az Orion a... Hát én nem tudom, hát ez 67-ben volt az előtt, hogy hány német tévésorozat, vagy egyáltalán hány német műsor kerültett a magyar tévébe, azt most én el sem tudom képzelni, nagyon sok már akkor sem lehetett, és azóta sem lenne igazán.
2: Így van. Akkor zenéljünk egy picit, jó? Zenéljünk. Bugybarékolunk egy kicsit, hogy a golyosnak
1: egyszer. Igen, a bugybarékoltam.

0: Hát igen. Ez a Zsárnak, hogy az oxigénet hallottuk, ez egy nagy fegyver, tényleg volt szintén a 70-es éveknek. És hát szerintem 77-es sok...
1: 77-es lemez volt, emlékszem.
0: Vagy 78-as, nem tudom, igen, valami is még az adom. És hát igen, tehát sokunk gyermekkorát megborzongatta ez a zene, épp úgy, mint a korai szépig.
2: Igen, hát ő az elektronikus zene egyik nagyja volt, nagyon fiatalon csináltak önben. Hát én legalábbis úgy érzem, hogy utána már csak önmagát ismételgette, mert az oxigén volt az a nagy dobás, és ugyan...
0: Hát ha még ismételgette volna, de nem ismételgette sajnos, hanem más dolgokba fogott.
2: Ja. Egyébként, hát kérdezze meg, az életben mivel foglalkoztok?
0: Én programozó vagyok, de hát mind a kettőt programozok.
1: Mind a programozó vagyunk, igen.
0: És pillanatnyilag számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozó cégnél dolgozom, és hát igyekszünk elsősorban sci-fi témára fókuszálódni.
2: Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, hogy Vernével kezdődött minden, legalábbis így a mai köztudat számára. Így azt is hihetnénk, hogy az emberek azelőtt nem gondolkoztak rajta, vagy nem fantáziáltak, hogy mi lehet az időn téren túl, mi van mi lesz a jövőben, milyen eszközeink lesznek, amit sajnos, mivel az a kor nagyon alul dokumentált, nincsenek fotóink, videóink, kevés írásos emlék van, így azért csak a legfontosabb ilyen államközi iratok, kódexek és egyebek alapján tudunk tájékozódni, illetve hát szentírásokból. Minden esetre tulajdonképpen még a Bibliában is van olyan dolog, egy-két olyan részlet, amit így sokszor mi bele is kapaszkodnak, így tudományos, fantasztikus dolgokkal foglalkozó Denikenek, meg Nemerék, meg egyéb közírók és ilyen érdekes dolgokat föltárok, vagy fejtegetők. De végül is azért azt lehet mondani, hogy Leonardo furcsa szerkezetei óta és Verne még furcsább írásai óta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. A titeket is érdekelnek-e az olyan még megfejthetetlen dolgok, hogy mi volt a Tunguz meteor valójában, hogy az egy UFO volt, egy atomrobbanás, vagy tényleg csak egy aszteroid becsapódása. Érdekelnek-e titeket az ilyen, mondjuk Denikenek által földobott magas labdák, hogy keletkezett az, amaz, miért nem rozsdásodik, kiírta oda azt a feliratot, stb. Ilyenekkel is foglalkoztak?
1: Hát foglalkozni érdekel bennünket persze, de a magam részéről inkább csak olyan, szóval megelégszem azzal, hogy jó lenne, ha tudnánk, de én most nem állok neki fejtegetni, mert úgysem fogom tudni megfejteni. És itt a hisztériát igyekszem akkor megkerülni, mert néha kicsit túlságosan nagy hisztériát lehet tapasztalni ilyen téma, vagy ilyen írások körül. Az időgép, igen, az egy időszerű dolog lenne végre föltalálni, igazán dolgozhatna már rajta valaki, nem igaz, hogy ennyi időt nem lehet megcsinálni. Oda kéne menni, meg kéne végre nézni, mert én legalábbis nem a jövőbe mennék megnézni, az egyébként is hipotetikus kérdések vannak még arról, hogy a jövő megtekinthető lenne, de a múltat nagyon meg kéne már nézni, mert egy csomó érdekes dolgot lehetne ott végre látni ilyeneket.
2: Mire gondolsz?
1: Mondjuk az, hogy most akkor ha valamilyen legendás, vagy nagyon, nagyon nehéz körülmények között felépített építményről, akkor utána utólag elterjesztjük mostanában azt, hogy idegenek építették régebben, isteneket, más természetfölti lényeket képzeltek ilyen mögé, mindig a kor színvonalának megfelelően igyekeznek az emberek a fantáziákat kihasználni. Le lehetne zárni a vitát, meg kell nézni, hogy épült, oda lehetne menni, és vagy ha nem oda menni, akkor valamilyen képernyőn keresztül meg lehetne tekinteni a folyamatot, meg lehetne nézni régi eseményeket, hogy most akkor hogy is történt, ki szúrt, ki nem szúrt, ki lökte, ki nem lökte, mi történt akkor, amikor valaki meghalt, valaki trónra került, valaki valami érdekes dolgot csinált. Ma a történészek kénytelenek találgatni mindenféle töredékes dokumentumokat nézegetni, meg a portban kapirgálni, hát találnak egy darab csontot, vagy egy fakanálnak a maradványat, amiből majd következtetéseket lehet levonni. Ez keservesen szomorú dolog, hogy ma erre kényszerül, mert sok egyszerűbb lenne végre megnézni, de hát sajnos nem tudjuk.
0: De hát ha ezt meg is tudnánk tenni, akkor is csak a hogy is mondjam, a tényleges anyagi történés szintjét tudnánk ezeknek a dolgoknak. Tehát, hogyha mondjuk, igen, de mondjuk ugye régen is neked tulajdonítottak a dolgok, meg én ma nem tudom, miket tulajdonítunk, akár idegeneket, akár ismeretlen dimenziókat, de hogyha visszamennénk egy ilyen helyre, akkor is valószínűleg csak annyit látnánk belőle, amennyit az akkori emberek, tehát nem tudnánk mögé látni, nem látnánk azt, ami mögötte van. Tehát nem biztos, hogy a lényeget meg tudnánk ragadni.
1: Mindenre nem kapnánk választ legfeljebb.
2: Akkor ilyen merengés után térjünk rá a másik filmre, az Alfa Horbázisra, amelynek a szakértője tőlem jobbra. Mityu, ugye?
0: Motyó.
2: Azt kérném tőled is, hogy néhány szóval szintén meséld el, hogy mi az alaptörténete a sorozatnak.
0: Az alaptörténet az elég érdekes, amit végülis... hát hiába. Én mindig erre a sorsa jutok.
2: Igen.
3: Halló.
2: Szervusz, Helénke.
3: Szervusztok, ne haragudjatok, hogy zavarlak benneteket.
2: Dehogy haragszom.
3: Csak a Darvas Józseftől a 20 órában az egyik szereplőnek a mondása jutott eszembe arról, hogy miért kezdje el, úgyse tudná befejezni.
2: De azt nem Darvas írta.
3: Hol van az érintett? Szólaljon meg az érintett.
2: De nem Darvas írta a 20 órát.
3: Sánta?
2: Hát inkább.
3: Akkor összetévesztettem. Na, szuma szumárom, ott mondja az egyik szereplő, hogy vetni kell, mindegy, hogy ki arat. Mert nagyon öreg a illető, és hát ott van már annak a küszöbén, és ez a mondás jutott most eszembe erről, hogy minek úgyse tudnám befejezni.
0: Ja, de nem, elnézést, ezt félre tetszett érteni valószínűleg.
3: Nem tetszettem én félre érteni, én így értelmeztem, nem félre értettem, én így értelmeztem.
2: Jó van, Helénke, oké, mi meg akkor most megvilágítjuk a dolgot. Köszönjük szépen, folytasd kérlek.
0: Ja, tehát az alfabetbázis az egy elég különleges alapötleten alapul, amit így más sci-fi-ben nem nagyon fordult eddig elő, azt hiszem. Arról szól, hogy 1999-ben vagyunk, ahol ebben az időben már az űrt nagyjából kezdi meghódítani az emberiség, és a Holdon egy állandó nagyméretű holdbázis létesül, elsősorban tudományos célokkal. Ugyanakkor ugye a 70-es éveknek, amikor az a film készült, egy elég nagy problémája volt ugye a radioaktív hulladéknak az elhelyezése, illetve hát ez még most is probléma. És a film egy olyan megoldást mutat be erre, hogy ezt gyakorlatilag a teljes hulladékot azt kiszállítják a Holdra, és akkor ott eltemetik ilyen nagy gödrökben. Na most a film alap konfliktus helyzet az abból fakad, hogy az egyik ilyen nagy hulladéktároló az valamilyen oknál fogva felrobban, és egy ilyen rakétahajtóműként gyakorlatilag kilöki a Holdat a föld körüli pályájáról. Szerencsétlen legénység az nem tud visszatérni a Földre semmilyen módon, úgyhogy kénytelenek együtt utazni a Holddal. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag egy bázison vagyunk, és teljesen helyhez kötött a legénységnek a működése, amellett maga a Hold ez egy hatalmas űrhajóként működik, és az univerzumban a különféle idegenekkel és mindenféle konfliktus helyzetekkel szembe találkoznak. Most természetesen ez így önmagában elég abszurdnak tűnik, akár mai szemmel, akár akkori szemmel, hogy akár a Hold így kiszakadhat egy ilyen robbanás következtében, akár az, hogy a holdbázis lakói azok minden héten találkoznak egy idegen civilizációval, mert ugye valóságban az történik, hogy az első 1 millió évben nem történik semmi, mondjuk, de ezt leszámítva maga a film az eléggé tudományos alapossággal készült, tehát akár a bázist nézzük, akár az űrhajókat, amik az utolsó szögén vannak tervezve. Tehát, hogyha nézi az ember a filmet, akkor nyugodtan el tudja képzelni, hogy ilyen lett volna egy holdbázis, hogyha a 70-es években nem szakadt félbe mondjuk a hold program.
1: De ez a Stiffinnek egyébként ez az igazán jó tulajdonsága, igen, hogy nem kell most feltétlenül azzal törődnünk, hogy megtörténhet-e ez. Mi történt volna, ha tényleg kilökte volna a holdról, a holdat a földkörüli pályáról? Tegyük fel, hogy kilökte, tegyük fel, hogy utazunk, és akkor most ott vagyunk, akkor vajon mi történhetne? És akkor ilyen kis eseményeket el lehet képzelni. És aztán játszunk a gondolattal.
2: Igen. Ez 70-es évek közepén készült, ugye?
0: Igen.
2: És 99-ben játszik, tehát a szereplők azok most élnek éppen.
0: Ugye? Hát gyakorlatilag, igen.
1: Valószínűleg.
2: Sőt, akik ott születtek, azok most 5-6 évesek.
0: És akkoriban, igen, tehát akkor joggal gondoltuk, hogy bizony 2000 környéken már meg lesz a holdbázis, és tevékenyen részt vesz az emberiség az ilyen űrkutatási dolgokban, hát ez sajnos ez egészen
1: a szakemberek is még azt jósolták, hogy ez meg fog történni eddigre, csak aztán lelassult az egész folyamat.
2: Egyébként hát tökéletesen jól mondtátok, és valóban a szakemberek azt mondták, hiszen amikor 69-ben a holdra szálltak az amerikaiak, akkor hogyha csak fele olyan iramba, tehát tovább ment volna ez a program, akkor már bőven túl lennénk a holdbázison. Mert
1: elmúlt a versenyhelyzet.
2: Elmúlt a versenyhelyzet.
1: Elmúlt a hajtóerő, sajnos.
2: Illetve nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy na, a különösebb értelmét nem találták, hogy most, és akkor mi, hogyha a holdra megyünk, ott mit fogunk aztán csinálni, azon kívül, hogy ott a vegetálnak emberek, meg bizonyos kísérleteket elvégeznek még, de hát ez nyilván osztottak, szoroztak, hogy olyan rejtetesen drága ennek az egésznek a fenntartása és a létrehozása, hogy próbálkozunk valami mással.
1: Olyannyira, hogy már mehet közben megkurtították az Apollo programot, mert 20, tehát az Apollo 20 év ment volna el a holdrepülések sorozata, és végül is a 17 volt az utolsó Apollo hajó, közben megnyibálták a költségvetést, vissza kellett fogni.
2: Igen. A legnagyobb bánatomra ennek a filmnek nem tudtam megszerezni a zenéjét, de így, ahogy nézegettem, bocsánat, igen.
4: Halló, én vagyok az megint.
2: Szervusz, Elenke.
4: Megint bejött egy gondolatom, ha együttműködésbe ment volna ez a téma, akkor lettünk volna a 21. században ott, ahol egyesek álmodták. Vagy az űrbe jár a gyerekiskolába, mondjuk.
0: Hát ezt nehéz megítélni utólag.
4: Tehát, ha nem versenyhelyzet, hanem nem, de ez csak egy ötlet.
0: Igen, ez elképzelhető, de nem tudom, az emberi történelem inkább azt mutatja, hogy az ilyen durva versenyhelyzetek. Igen?
4: Mert ez a gyors, mit tudom én, megy a gondolatod, ez nagyon jó, én ezzel nagyon is együtt tudok haladni, de itt azon van a lényeg, hogy a verseny az nem mindig viszi előre a dolgokat, az együttműködésen alapuló dolgok sokkal jobban haladnak előre.
2: Helénke, a nemzetközi űrállomás az eléggé együttműködő.
4: De különböző gondolkozású emberek és különböző tudású embereknek a tudomány így épül fel, Arisztotelésztől kezdve a matematika, például, hogyha visszavezetjük az ókorra, hát nem ott teremt, ott elkezdődött. Úgy, mint a csillagászat is. Huszillag benneteket.
2: Huszi, szia.
0: Hello.
2: Szóval a nemzetközi űrállomás az azért egy elég jó példája annak, hogy valóban lehet együttműködni, és ottan váltják egymást amerikai, orosz és egyéb stábok. Meg
1: de arra is például, hogy ha csak együttműködés van, akkor meddig jutunk vele, mert mindenki szeretne valahogy kifarolni ebből az űrállomásból most már, és nem tudják még megtalálni a módját, hogyan lehetne ezt csendesen befejezni.
2: Azt hiszem, ez olyan dolog, hogy mind a két oldalnak megvan a nagy igazsága, mert egészen igen, biztos, hogy a magasugrás világcsúcsa nem lenne 240 centi fölött, hogyha nem versenyhelyzetben próbálták volna újra és még jobban, még magasabbra. De például a Cambridge-i Egyetemnek a matek tanszéke az úgy néz ki, hogy a kollégiumokban is mindig többen laknak egy szobában, tehát ott nincsenek egyágyas szobák, és még a WC-be is föl vannak téve fekete táblák meg kréták, mert tudják, hogy a WC előtérbe például szeretnek cigizni, beszélgetni, és ha valakinek eszébe jut valami gondolat, vagy beporzódik valaki másnak egy szavától akár, akkor gyorsan föl tudja jegyezni, és meg tudja vitatni az eszébe jutó dolgokat, és az egész matek tanszéknek a topográfiája a közösségi létre van megteremtve, tehát hogy mindig beszéljenek, találkozzanak egymással, vitatkozzanak, és hogy így szülessenek a nagy dolgok.
1: Hát itt valószínűleg hatékony is.
0: Igen, hatékony is, de itt is azért gondolom van egyfajta versenyszellem ott a diákok között, tehát hogy kiköpi be először azt az ötletet, vagy stb. Tehát ilyen szelidebb formában mindenképpen.
2: Igen.
0: De egyébként igazad van természetesen.
2: Tehát valószínűleg, hogyha ennek a megfelelő egyensúlyát meg igen, tudjuk igen. találni, hogy együttműködés is legyen, és egészséges, jó, mindig hozzá is tesszük, hogy egészséges verseny, akkor igen. nagy dolgok tudnak igen. születni. Na szóval ott tartottam, ugye, hogy ennek a zenéjét én nem tudtam megszerezni. Egy Gustav Holst nevű ember, Planéták című műve, tulajdonképpen a holdbázisnak a zenéje. Most ennek az érdekessége, hogy ő ezt 1934-ben halt meg, és ő ezt az első világháború idején írta, de ez egy nagyon korszerű mű volt, és sok minden mást is írt, kórusműveket és akár még egyházi darabokat is, de van ez a leghíresebb műve, a Planéták, ami tulajdonképpen egy ilyen önmagán és idején túlmutató történet. Jól mondom?
0: Mármint, hogy ő
2: az ő zenét használták a film alá festő.
0: Nem tudok erről. Nem tudok erről, de amint meghallom, szerintem akkor többet nem tudok mondani.
1: Lehet, hogy a téma
0: igen.
2: Az nyilván nem az 1914-es változatát játszották a filmbe, de hogy a műzenét ő írta, és az ő zenéiből állították össze. Sajnos vadásztam rá, de nem sikerült megtalálnom egyelőre. De megígérem nektek, hogy lehet, hogy ti nem lesztek itt, de valamelyik következő adásban mindenképpen ezt a restanciát pótolni fogom. Mit tudunk a szereplőkről? Ott is milyen legendás alakokká váltak a főhősök, vagy kevésbé?
0: Hát természetesen, tehát ez minden sorozatra igaz, tehát aki szereti a sorozatot, annak a szemében a főszereplő az mindig legenda. Nem tudom, tehát nem, talán nem olyan jellegűek ezek a karakterek, mint az Orionban, tehát nem annyira kalandfilm jellegűek. Tehát a főhős az nem annyira nőcsábbász, a főhős nő az nem annyira kacér, stb. Tehát itt inkább ilyen szigorú emberekről van szó. Maga a film is eléggé humortalan és eléggé sötét hangulatú. Tehát nem
2: és unalmas.
0: Igen, hát erről nem tudok nyilatkozni, tehát én nem tudom idézni a filmet, de igen, tehát de egyébként erről a Gyulával is már erről értekeztünk erről a témáról, hogy kinek mi jön be. Gyula számára szintén unalmas egyébként az Alfa Holdbázis.
2: Én nekem nem azért, csak mondom, mások az a kifejezés hiányzott, hogy mondtam, hogy mindjárt ez jön.
0: Igen, és én igazából nekem erről az elméletem, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt mit láttunk legelőször annak idején, másrészt, hogy hány éves korunkban láttuk, és hát gyakorlatilag nekem ez volt az első sci-fi, amit láttam. Tehát ez olyan mértékben égett be az agyamba, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudnám unalmas filmként nézni, vagy nem tudok újra nézni.
1: Igen, mint egy rossz film. Igen, így van. Itt is társadalat aztán a beszélgetések során úgy néz ki, hogy ez lehetett a döntő.
2: Van olyan effektusotok, hogy a film, az a jó film, bármilyen témája, nem csak a tudományos fantasztikus, amelyik túllép önmagán, és mindenféle gondolatokat indukál az ember fejébe, tovább élnek bizonyos részletek, gondolatmenetek, filozófiák, újra formálódnak, másokba beoltódnak, beporoznak más történeteket, és más dolgokat kezdenek az ember fejébe. Ezek szerintem a jó eltalált írások, filmek, gondolatok. És például én számos olyan tudományos, fantasztikus novellára emlékszem, olyan filmre, amelyek akár évtizedeken keresztül sem hagytak nyugodni. Már nem emlékeztem a történetre, már nem tudom pontosan, hogy szomorú volt, vidám volt, mert nem érdekes, de van valami epizód, ami örökre ott marad egy kis csíra a fejembe, és így tovább gondolod. Mondok egyet például, hogyha ti ennek a két sorozatnak vannak a tudósai, én a Vissza a jövőben lettem szakértője akaratlan, most mivel a kisgyerekem naponta kétszer megnézte, és hát rengetegszer meglátta, azt hiszem, hogy 28-szor láttam végül is. És de 28-szor végig élveztem, és elképesztő agymenéseim voltak, és azóta is sokszor eszembe jut, próbáltam hibát keresni a logikában.
1: Abban nem nagyon lehet hibát találni.
2: És nem nagyon lehet hibát találni, pedig ilyen idő összecsavarodásokból ugye lehet olyat mondani, hát, hogyha ezt csinálta volna, akkor ez nem így lesz. Nem, mindenre gondoltak. Nektek is van ilyen? Tehát mondjuk a Orionból, meg a Holdbázisból támadnak számos gondolatok?
0: Itt valószínűleg a két film ebben elég különböző, tehát az Orion az, nem sértelek meg azzal, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű, tehát inkább egy szórakozható film, bár kétségtelenül megvannak az ő hangulatai, és az Alfa inkább az, amiből ilyen filozofikusabb gondolatokat lehet meríteni. Hát az így is van megírva, legalábbis az első része.
1: Nekem egy kicsit talán azért nehéz ez így, mert hát az Alfa is, meg az Orion is kevés újat talált fel, tehát a sci-fi irodalom létezett már akkor, amikor ezek megszülettek, és ezekből az irodalmi ötletekből rengeteget felhasználtak mind a két sorozatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők van olyan forradalmi találtak volna ki a történet, az elmélet szempontjából, ami olyan emlékezetes lett volna, hogy még évtizedek múlva is azon rágódom, hogy tényleg mi lett volna. Inkább a film, a megjelenés szempontjából voltak ők forradalmiak, meg hát hogy nálunk láthatóak voltak, mert nem voltunk akkor még elkényeztetni.
2: Azt hiszem, hogy jó időben jelentkeztek ezzel a témával, és minket ezt eléggé aktív életkorunkban érintett. Az aktívat nem feltétlenül személy szerint, hogy 5 éves, 8 éves, hanem a mi kis magyarországi világunkat ezt jókorta.
1: Az űrhajózás kezdődött ígyűsége idejében nagyon kapóra jött szerintem, és néhány ilyen film, igen.
2: Mutatok nektek egy illusztrációt. Lehet, hogy először így nem is fogjátok megmondani, mi ez, nem rejtményként mondom, mert de érdekes. És valóságos zörejeket, zajokat játszunk. Ez nem más, ez már nem tudományos, fantasztikus dolog, hanem maga a tudomány és a realitás. Az emberiség örök társkeresésben és intelligencia keresésben a világűrben, és ez a híres SETI programnak a hát mit tudom, a auditív megjelenése. Ugyebár számos rádió távcsövet irányítanak a világűr különböző pontjaira, galaxisok és égitestek felé, és az onnan jött rádiójeleket elemzik, hogy van olyasmi, ami intelligencia üzenetére konvertálható, vagy annak vélhető. Mivel borzasztó nagy ez a vállalkozás, és az erőforrások korlátozottak, nem tudom, ti biztos tudjátok, de talán a hallgatók közül van, aki nem, hogy van egy ilyen összefogás, hogy a világ számítógépeit, otthoni PC-t használhatják ennek az elemzésére. Nevezetesen nem képernyővédő fut a gépen mondjuk, hanem ez a program. Egyszerűen le lehet tölteni az internetről, és onnantól kezdve, aki ezt megcsinálja, az ő maga is részt vesz a programban, nem vesz észre, de a gépe vizsgál egy bizonyos program alapján, egy algoritmus alapján elemzi a beérkezett és számára kiosztott jeleket, jelsorozatokat, és próbál bennük intelligens vonásokat felfedezni. Amit most hallottok, ez egy összeállítás, ez az űrből jön, és így hangzik pontosan. Gyula mondja halkan, hogy benne van, mesélj róla egyszerű pár szót.
1: Igen, a SETI at Home nevű nemzetközi projekt. Én nálam is akkor, hogyha a gépet magára hagyom, vagy hogyha a képernyővédő bekapcsolódik, akkor ez a program indul el, és időnként az internetről letöltök egy újabb adag munkát, és a gépem abban keresi a részletesebb elemzésre méltó gyanúsnak tűnő jel csoportokat, és azt hiszem tegnap küldtem el a gépemben a 70. ilyen munkaegységet az elmúlt másfél év alatt. Úgyhogy én csak egy jelentéktelen része vagyok ennek a gépezetnek, de sok ilyen jelentéktelen részletből összeáll egy akkora géppark, amivel el tudják végezni azt a munkát, amire egyébként nincsen máshol pénzük.
2: Azt hiszem, ez is az együttműködésnek egy,
1: igen, nagyon találó
2: példája.
1: Engednek, hogy annyit hozzátegyek, hogy a rádiótávcsövek nem ebből a célból vizsgálják az eget, csak ha már a rádiótávcsövek képeket készítenek az égboltról, rádióforrásokat, rádió kisugárzású galaxisokat, kvazárokat, egyebeket keresgélve, akkor azt a már felvett jelet, ha már megvan, elemzik ilyen szempontból is. Tehát nem költenek erre külön pénzt.
2: Illetve, hogy pontosítsalak, most éppen nem költenek, mert volt, amikor költöttek, de kell, hogy tudjátok, hogy ezek a rádiótávcsövek, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ez nem egy olcsó kis hobbi. Egy-egy ilyen távcsőnek a létrehozásából azt hiszem 15 budapesti hidat lehetne építeni, de lehet, hogy többet. és ráadásul ezek a tárcsövek elképesztő számítástechnikai és infrastruktúrális dolgokon vannak megtámogatva, ma már rendszerben vannak kötve, tehát több távcső irányul az ég azonos pontjára, és ez a több távcső a végül is egy összegzésre kerül, és olyan, hogy egy képet azoknak a részleteit láthatnánk. Tehát megnő a távcső átmérője, azt
1: aki
2: lehet mondani.
1: A Kapcsolat című filmet látta a Jodie Foster főszereplésével, abban egy ugyanilyen távcsőházatot láthatott, ami egyébként egy sci-fi film.
2: Így van.
0: Igen, és tehát igen, nyilván a költségek mellett szerepet játszik az is, hogy ez a Kontakt című film is látható volt, illetve valószínűleg így volt ez az elmúlt évtizedekben, és hogy valamiféle ellenérzés kísérje ezt a kis zöld elmekre keresése című programot, úgyhogy végül is
1: nem lesz... meg, akkor sosem találunk.
2: Igen. Olyannyira, hogy az Egyesült Államok kongresszusában komoly felszólalók voltak, akik és vannak, akik azt mondják, hogy na nehogy már költségvetésből $3 többet áldozunk erre a baromságra.
1: Igen, mindenki azzal jön, hogy még nem találtunk semmit, de már akár 50 éve is vizsgáljuk a világegyetemet. Hát ez aztán tényleg borzasztó hosszú idő, ennyi idő, aztán tényleg rá kellett volna akadnunk egy szomszédos zöld embernek az üzenetére, szóval tényleg nevetséges, türelmesen kell csinálni, keresni, egyszer lehet, hogy találunk, akkor meg fogja érni.
2: Igen, hát aki egy kicsit is beleássa magát így a tér és az idő és az űrkutatás világába, az könnyen érezheti, hogy mennyire igaz, amit most mondtál. A hozzánk legközelebbi tejútrendszerszerűség, az Andromeda köd, az tőlünk durván 2 millió fényévre jön, erősen közeledünk egymáshoz, egyszer össze is fogunk ütközni, mi ezt már nem fogjuk megérni. Na most, ha az Andromeda ködről veszettől több száz bolygóról is intelligens jeleket sugároznak a Föld felé direkt irányítva, hogy figyeljetek már ide, az 2 millió év múlva fog ideérni hozzánk. Mi most azt látjuk és azt halljuk, hogy mi volt 2 millió évvel ezelőtt az Andromeda közben. Hogyha még messzebbre nézünk, már pedig kénytelenünk még messzebbre nézni, ha galaxisokat keresünk, mert mindegyik messzebb van, akkor már esetleg milliárd évekkel ezelőtti állapotról beszélünk. Talán nagyobb esélyünk van a saját tejútrendszerünkben kutakodni, hiszen durván 100 000 fényév az átmérője. Nagy esélyünk van, hogy közelebbi égitestet találunk. Hát a legközelebb is az Alpha Centauri, a Centaur csillagkép Alpha legnagyobbja, az 4,5 fényévnyire van tőlünk. Tehát 4 év alatt ér onnan ide a jel.
0: Igen, hát nyilván elsősorban, amikor itt idegen civilizáció keresésről van szó, akkor nem más galaxisokban kutakodunk nyilván. De ezzel szerintem más problémák is vannak, tehát most lehet, hogy ez a rádióhullámok keresése az éterben, ez olyan, mint az ókorban a szélsusogásából akartak volna megfejteni, hogy van a szomszédos földrészen valaki, tehát ez a rádióhullámok használata az a mi civilizációnkra jellemző, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki más pont erre jut, vagy már a túlhaladottról eső, és arról még nem is beszélve, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy már itt vannak az idegenek, mert az UFO jelenség ez tényleg hozzájuk tartozik, vagy tényleg ők generálják, akkor viszont tökéletes paródia az egész SETI kutatást.
1: És ráadásul mivel, ha egyszer tényleg találkozunk velük?
0: Igen, akkor nem tudom.
1: Az Isten mentse meg bennünket, találkozunk velük, hát ha nem tetszik nekik az ábrázatunk.
2: Igen, erről szólnak a tőle. Ez, amit mondtam, hogy általában a lények nem szeretnek minket, és mi nem szeretjük őket, nagyon csúnyák. Erről nagyon csúnyáról azt szeretném, hogy természetesen ugye miért ne? Pont ezzel is foglalkoznak tudósok, hogy egy idegen civilizált lény feltehetőleg hogy néz ki. És hogy feltesszük azt is, hogy durván földi körülmények, tehát hasonló gravitációs körülmények között levő bolygón alakulhat ki ez, aminek mind megvan a logikája, körülbelül a központi égitesttől ilyen távolságra kell lenni. Ha túl közelebb lenne, akkor túl nagy hő vagy sugárterhelés érné, ha ennél messze van, túl hideg van, stb. Tehát nyilván van az élet, legalábbis úgy tűnik, hogy ha a biológiai élet hasonlít a földihez, akkor hasonló körülmények között ez egy jó kis melegház, hogy itten, vagy inkább inkubátor, hogy itten van ideje kifejlődni. És ha már civilizált lesz, akkor feltehetőleg van neki olyan érzék, vagy olyan szerv, amivel munkát tud végezni, feltehetőleg vannak érzékszerve, és hát nyilván a fizikai jelenséget tudja ő is, tehát hőt, fényt, stb. Érzékelni. Ennek a érzékelőnek feltehetőleg az agy közelébe kellene, hogy hamar odaérjen, tehát lesz neki is egy feje, ahol az agya lesz, és ott lesznek a közelben az érzékelők, hogy minél gyorsabban tudja reagálni, hiszen az élete múlhat rajta. Végül is egy embert ér le végül az elemzés, hogy nagyjából ilyen emberszerűnek kell lenni ahhoz, hogy intelligens.
1: Óvatosan kell bánni az ilyen bestésekkel. Mindig csak a saját időnk és a saját tapasztalataink alapján tudunk becsülni.
0: Igen. De ezt a sci-fi-szerűzetek nagyon jól megoldják egyébként, mert ott mindig kitalálják, hogy mit tudom, van, volt valami ősi faj, aki szétszórta a génjeit, és akkor azért mindenki emberhez hasonlít, és még akkor is, hogyha a hüllőszerű, akkor is emberhez hasonlít. Tehát ezt tök jól meg szokták oldani.
1: De a fórumon azt hiszem, hogy egyszer elmondtam, egy klasszikus példa arra, hogy mennyire szűk látókörű, mennyire rövid látó tud lenni még a tudós is, hogy amikor a léghajó volt a légi közlekedés új csodája, akkor a távoli jövőt úgy képzelték el a jármű közlekedést, hogy hatalmas léghajók fognak közlekedni a Földön, közben pár év múlva már egészen új technika jelent meg a repülőgép, és azóta pedig már ez a léghajó ez alkalmatlanak látszik gyakorlatilag használható, sajnos.
2: Így fogunk egyszer nézni a mai Space
0: Arra már most videzzük, igen.
2: Bármilyen furas, de ez is űrhang, amit most hallatok. Kicsit összekeverve a jobb részek, de mindegyik motivum az űrbe jött. De azért mellé mutatok egy másik zenét is. Ő is egy kicsit az űrről szól, és talán emlékeztek rá.

0: Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ennek nem tudom, megfigyeltétek-e? Sok Pink Floyd lemeznek vannak ilyen kis finomságai, amikor vége van a lemeznek, és előjön a lemezindító szívdobogás megint, és aztán elhalkul, akkor nagyon-nagyon-nagyon halkan még lehet hallani egy embernek a néhány szavát. Uh-huh. Még talán mégis mutatom nektek. Nem biztos, hogy megtalálom. Ha nagyon felerősítitek a rádiót, akkor lehet hallani. Azt fogja mondani az illető, már jóval a lemezen túl, tehát igazi volt, már levesszük a tűt, vagy levettük a tűt, és leállítottuk a magnófelvételt, és azt mondja halkan, hogy a holdnak valójában nincsen sötét oldala, de az igaz, hogy az egész teljesen halott. Úgyhogy majd ezt a...
1: Igen, ez egyébként egy érdekesen asszociálható az alfabetizmus, az ugyanis ott is úgy kezdődik a film, hogy rögtön egy ilyen, hát egy ilyen kis hibáskát vételnek, és az van kiírva, hogy 99. szeptember akárhányadik a hold sötét oldala. És akkor erre persze mindenki rákattant, hogy ilyen nincsen. A hold túlsó oldalát akartak mondani, csak hát elrontották.
2: Angol mindig ezt mondják, ez nálak ezt jelenti.
1: Igen. És akkor ebben most sok elemzés is született, tehát például maga Asimov is írt ehhez, megírta a kis kritikáját. És természetesen elsőként említi ezt a kis hibát, úgyhogy ez nagyon rosszul sült el.
0: Tényleg milyen érdekes, a sci-fi műfaj is kitermelt a nagy klasszikusait.
2: Ajjaj.
1: Hát meg vagy. Igen.
0: Akár mondjuk most például a Gyűrűk ura is, hát végig is az is egy tudományos, fantasztikus mese. Ti nem annak tartjátok?
2: Én nem. És te?
1: Tudományos, fantasztikus? Az semmiképpen.
0: Jaj, bocsánat. Most lesz ez a... Most vége a felvételnek. Igen? Nagyon felvestem. Hallottátok?
1: Nagyjából, igen.
0: Na, bocsánat, tehát visszatértünk, tehát Gyűrűk ura nem.
2: Gyűrűk ura, hát ez egy általánosan tapasztalatú, az én szememben tévedés, hogy ezt is a sci-fi-re sorolják. Az egy külön műfaj, az a fantasy.
1: Igen.
2: Az egy másik igen. Műfajcsoport.
0: Igen.
3: Való rádió a naprendszerből. Nem, semmiféleképp, már a... Fú... 90-es évek elején, 80-as évek végén ketté vált a fantasy és a science fiction, és már Magyarországon is, fanzin alakban is volt önálló.
1: Magam. Hát külföldön gondolom még korábban szétvált, tehát ez hát, valószínűleg csak nálunk volt, hogy összekeverül.
3: Igen, de aztán egy darabig a galaktika helyt adott ennek is, annak is, és mit tudom én, 80, amikor ilyen nagy alapú lett, tehát megszűnt
2: a
3: számtól kb., és akkor valahol ott megjelentek a fantasy fanzinok, és szerintem a Gyűrűk ura igazából fantasy.
1: Igen, ez így van.
3: Nem science fiction, csak ennyi.
2: A kellékei és a megjelenése is elég jellegzetes, és eléggé...
3: Ilyen arhaizáló, láttam, ez a lovakkorhoz kötődő testi harc, és
1: szépen, igen, meg ez, igen. Tehát meg általában...
0: Akkor bocsánat, a tudatlansággal jön visszahoddal.
1: De egyébként vannak nagyon ilyen határművek. Én például ide sorom a Dűnét, amiről hát igen, azért nehéz igen. Eldönteni, hogy fantasy vagy sci-fi. De akár ide lehet sorolni, most persze nem akartunk erről magasztolni, de hát eléggé aktuális a Csillagok háborúja, ami ugye szintén néhány gyerekkorának egy nagy meghatározója volt. Hát ott bizony szintén űrhajók és minden egyebek vannak, de meglehetősen misztikus elemek is előfordulnak.
2: Mind a két oldal híve megtalálja maga kapaszkodóját benne.
0: Akkor lassan sajnos lejár az időnk, de egy fontos kérdést azt mindenképpen szeretnénk nektek föltenni. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor apukám legendákat mesélt a Tarzanról és Johnny Weissmullerről. Nagyon-nagyon jó film.
1: Igen.
0: És én aztán láttam mindenféle kalandfilmeket és ilyen Tarzan utánzatokat vagy utánérzéseket, amik hát nagyon profi módon, nagyon meg voltak csinálva, nagyon izmos pasikkal, gyönyörű csajokkal, szép állatjelenetekkel, egyebeket dzsungerekkel. És amikor alkalmam volt látni azt a bizonyos legendás Tarzant, akkor nem akartam hinni a szememnek, és hát szóval szerintem azt mondtam, hogy ez a szar. Hát ez valami botrányosan gyenge és primitív és hihetetlen. Na most számotokra van-e valami ilyesmi, nem ilyen jelzőke, olyan beütés, hogy azok a filmek, amiket egyébként így kultikusan imádtok, hogy azért megfáradtak egy kicsit már. És hát már nekünk, a gyerekednek nem és a gyerekednek tudod-e ajánlani ugyanazzal a lelkesedéssel?
2: Nézd, a 40-es években készült filmet nem ajánlhatunk most egy fiatal srácnak. Hát attól még ez egy művészeti érték tud lenni, attól még akár szórakoztató is tud lenni, érdekes tud lenni. Azért, mert réges eszközökkel, vagy Isten, bocsássa meg, fekete-fehérben készült, attól még az lehet egy kitűnő film, és érdemes lehet megnézni. Hát, ezek a filmek is olyanok igen. lehetnek, hogy kihagyni kár. Egyébként,
1: de én ez, igen.
2: Én nem azt mondtam, hogy unalmas. Én csak azt mondtam, hogy nem tetszett annyira, amennyire reméltem.
1: Én ez ugye nem vagyok ennyire optimista, tehát szerintem ez úgy van, hogy mi szeretjük ezt a korszakot, mert akkor nőttünk föl, és minden, aminek a hangulata ebbe a korszakba illik, azt mi szeretjük.
0: Igen, hello.
4: Szervuszok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a SETI-hez egy URL tudsz nekem adni?
2: SETI at home.
4: Ennyi?
2: Ezt erre kell kerested, nem tudom az URL-t pontosan, de ha ezen a nyomon indulsz, meg fogod találni.
0: Várj, ezen a CD-n nincs rajta, mert valahol.
4: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy amikor te kapsz egy ilyen adagnyi, feldolgozandó információt, akkor ez nagyjából, ha kilobájtban akarnánk kifejezni, akkor ez mekkora mellett?
2: 300 kilobájt körül van, aha. annyit láttam, és az én kb. 2000-es sebességű processzoromnak 18-20 órányi munkát jelent.
4: Aha.
2: Tehát ez akkor viszonyításalapnak jó, aztán ez mint kiderült a videokártyától is függ, mert a munkafolyamat megjelenítések közben eléggé használja a videokártyát, ami egy kicsit tulajdonképpen szamáság, elveszi a munka a munka erő egy részét a megjelenítésre, de az a jó benne, hogy nagyon szelíd, nem erőszakoskodik a rendszerbe, ha képernyővédőgét alkalmazod, akkor amint megpöcíted az egeret, megnyomod a kontrollt, akármit, abba adja, kiszáll és nem teheri a gépedet.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, rá fogok
2: nincs
4: keresni.
2: Mit.
4: Köszönöm,
0: sziasztok. Mi is köszönjük, hogy rá.
4: Sziasztok.
0: Mi is köszönjük, hogy rá kell se. Hello, szia.
1: Szóval, tehát befejezem a kicsit.

0: számára annyira szórakoztatók lennének ezek.
1: Igen, aztán vannak ilyen fokozatok, vagy... bocs, felszom. Igen.
2: Szavaztok, még utoljára megint Gyöváradi a vizébe, hogy nem lehet kérdésfelvetés is? Egy kicsit, tehát ő tartalmi, mit tudom én, lehet pont nem Tarzan analógiába illik, hogy ugye ma már a gyerek, dzsungel, természetfilm, tudja, safarival járunk, nincs az a misztikum, a lehullott, és ugye akkor lehet olyan régi, bár arhaikus eszközök fekete félre, viszont még mindig egy nagyon aktuális problémát, és akkor az úgy működik. És minél inkább van már válasz, vagy már nem kérdés a kérdésfelvetés, ami a film foglalkozik, annál jobban kopik ez a...
0: Részben ez is igaz természetesen, de én nagyon meghatározónak tartom, hogy melyik korban nőtt fel az ember, tehát ezt továbbra is ezt mondom, de természetesen...
2: De a kérdés az volt, hogy nagyon... Tehát egy olyannak, akinek nincs érzelmi vagy múltbéli kötődés, hogy vajon eladható?
0: Attól függ. Ez attól függ. Szerintem ez még epizódról epizódra is változik. Tehát azért, igen, tehát ma már másképp fogalmazok meg a problémákat.
3: Próbáljátok vele szerencsét. Hát most éppen van ez a sorozat, meg lehet nézni.
2: Pudding próbálja az erős, az igaz.
0: Igen.
2: Na jó, köszönöm, ciao.
1: Egyébként, szia. Ugye azt mondtam, hogy vannak a fokozatok. Tehát van, amit az ember nagyon szeretett, előveszi később, és... rájön, hogy már ő maga is túlhaladott ezen, tehát már nem látja meg az értékeket. Van, hogy ő maga még szívdobogást kap, de már nem tudja elhitetni másokkal, mondjuk az utódaival. Igen, hello.
4: Sziasztok. Szerintem ez nagyon függ a történettől, tehát mondjuk egy Andromeda törzs, vagy egy 2001-es ülődeszi, az nem hiszem, hogy el tud kapni. Igaz, hogy
3: visuálisan
4: kicsit már öreg, tehát a technikája, bár mondjuk a 2001-es ülődeszi azért nagyon korrekt, még mai szemmel is, tehát gyönyörű film.
0: Ez teljesen korrekt, de ott érdekes, hogy ott fordította lenne, mert ott a maga korábban volt az, hogy kimentek a moziból az emberek, mert nem bírtak egyszerűen végülni, és ma meg már kultuszfilm.
4: Igen, de mondjuk például a Solaris is egy ilyen darab. Tehát aminek jó az alaptörténete, vagy izgalmas az alaptörténete, és egy jó rendező megfogja, szerintem az ugyanolyan örökbecsű darab lehet, mint bármilyen más film.
3: De akkor őszintén szóval olyasminél tartunk, hogyha valakit érdekel egy film, akkor neki egy régi film is lehet érdekes, ha meg egyszerűen csak odaül és valami tévézni akar, vagy moziba akar menni, egy kis popcorn rákcsálni, akkor meg egy ilyen filmmel őt már nem lehet megragadni.
4: Nem, de viszont ha meg úgy nézzük, akkor általában a science fiction nem ragadja meg az embereket. Tehát amiben nem kardoznak, lőnek, pufogtatnak és üldöznek űrhajót, tehát ez a filozófikusabb vagy lemesebb science fiction, az valamiért nem nagyon közkedvel.
3: Sajnos ez így van.
4: Tehát igazi science fiction szerintem a mozikban nagyon kevés van.
3: Az igazán baj, hogy most ha a moziban nincs, mert a moziban más stílusú filmeket akarnak csinálni, akkor meg más nincs, mert már olvasni nem nagyon lehet ilyesmit. Valahogy pusztulóban van a science fiction irodalom, sajnos.
4: Nem tudom, mondjuk én most az utóbbi időben Jan Banksbe futottam bele, aki nekem például nagyon tetszik, és ha visszaugornék egy kicsit a fantasy versus science fictionbe, hogy ő is ezt a két világot keveri, mint a Herbert ugye a Dűnében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon kitalált high-tech világ, ami végül is egy kicsit archaikusan működik. Szerintem azért próbálkoznak, meg hát a cyber világ, Gibson is azért nagyon jókat talált ki, igaz, hogy mondjuk az már 20 éves
1: dolog. Milyen érdekes, hogy mondtad a Solariszt, és ezzel kapcsolatban sajnos azt kell mondanom, hogy Tarkovsky és én tökéletesen jobb és baloldalt, vagy inkább tűz és víz vagyunk, mi egymást képtelenek vagyunk megérteni, egészen pontosan én őt, és aggódva szeretném tudni, hogy az úr szín elé, mikor oda került, ugyan el meghalt szegény, hogy őt jobbra vagy balra küldték, mert engem biztos, hogy a másik irányba fognak majd.
4: És neked az új Solaris tetszett?
1: Nem, azt nem ismerem.
4: Azt nem ismered az Odenberg félét?
1: Nem, azt nem láttam.
4: Érdekes, meg kell.
0: Igen, mind a kettő filmet érdemes megnézni, bár kicsit másról szólnak.
4: Igen, tehát de hogy nagyon bátor volt az Odenberg, és teljesen más irányból közelítette meg. Szóval szerintem a science fictionnek azért annyira nincs vége. Igaz, hogy a filmek hiányoznak. Nem tudom, esett-e szó már a Battlestar Galacticáról?
0: Nem esett még szó.
4: Ami egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon jó világot. Szerintem egy nagyon jó világot talált ki magának.
1: Tudod, mi lehet, amire te gondolsz? Tehát a science fiction az olyan szempontból örök nyerésben van, mint a vallások, mivel végső megoldást valószínűleg soha nem fogunk tudni, tehát a vallásoknak mindig lesz bizonyos, egészen biztos, hogy lesz muníciója, és a science fictionnek is mindig lesz muníciója, viszont egy jó sorozat

0: sorozatot már ellőttek belőle. Tehát ez az egyszerű űrhajó, meg ilyen találkozunk idegenekkel, és akkor szeretjük, vagy üldözzük egymást. Ezt, erről már lerágtak minden csontot, tehát nyilvánvalóan lehet, és vannak nagyon izgalmas témák, csak mondjuk...
1: Na jó, de akkor ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy az irodalom is kifúj, mert hát végül is a szerelemről, barátság, ellenség...
2: Jó érv, nehezen megfelfogható. Jó érv.
1: Tehát egyébként az is nagy kérdés, hogy a science fiction az irodalom, vagy nem irodalom.
2: Szerintem az nem kérdés.
0: A gyerekem hát, is így gondolkozhat, mert ezért nem olvas.
3: De valószínűleg azon belül is, inkább azon belül is lehetne szétosztani Ponyvára és irodalomra. Tehát most igen, Philip K. Dicknek a regényét hova sorolt például?
1: Kinek?
3: Dick.
1: Dicknek?
3: Igen.
1: Hát ez, azt mondanám, hogy szürrealista irodalom.
3: Na, tessék, tehát irodalom.
1: Igen, egyfajta irodalom. Mondjuk például Asimov nekem nem annyira irodalom.
3: Az valóban nem annyira.
2: De miért nem irodalom? Csak legfeljebb nem tetszik.
3: Hát igen.
1: Tehát ahogy megközelíti a dolgokat, vagy a nyelvhasználat, bár igaz, hogy én nem tudom ezt angolban olvasni.
3: Igen, ő egyfajta ilyen nagy tudományos világnézetet közvetít szerintem a könyvén keresztül.
1: Igen, tehát ez a nyelvezete nem igazán irodalmi.
2: Nem kifrázza, maradjunk inkább ennyiben.
0: Hű, Jézusom, 7 perccel lejárt a műsoridőnk. Mi kérünk elnézést, köszi szépen, és köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Elfelejtettem, hogy most nem délig van a műsor, mint szokásosan, mert egy másos szállítás jön, de nem bírom ki, hogy gyorsan nem mondjam el azt a kis egyszerű, körülbelül egyoldalas vagy másféloldalas egykora galaktikából olvasott történetet, amit a nagy Marx György írt, akkor még 50 éves se volt. Arról szól a történet, gyorsan összefoglalom, hogy összehívják a birodalom, vagy a ország legjelentősebb tudósait, és levetítenek nekik egy filmet, hogy képzeljék el, hogy itt járt egy ember, egy feltaláló, aki a antigravitációs szerkezetet feltalálta, és lejátszák, hogy hát, film is készült róla, amikor bemutatta, a demonstráció volt, és egy ilyen hátizsákszerű vackot föltette a hátára, aztán bekapcsolta, és szép halkan mindenféle csinadrata nélkül fölemelkedett, és 3 méter magasan lebegett, és aztán egyszer csak paf, fölrobbant, és eltűnt, és minden megsemmisült, és nem tudjuk reprodukálni, hogy ez egy olyan csont lenne, ezt meg tudnátok csinálni, úgyhogy minden pénzt megkaptok, és minden rá van áldozva, csak ez nekünk kell, hogy elsőnek sikerüljön. És akkor hát a kutatóintézetek, előforrások, minden rászáll erre a dologra, és akkor eljön, mint egy év múlva a számadás ideje, és hát nem egy hátizsákszerű szerkezetet, hanem egy repülőgép anyahajban akkora az ő antigravitációs cuccuk, és nem emelkedik föl 3 méter magasra, csak 1/2 méter magasra, és nem 3 perc múlva robban föl, hanem 10 másodperc múlva. De hát sajnos ennyit elt az ő elejéből, és akkor azt mondják nekik, hogy semmi gond, jó úton vagytok, az, amit mi bemutattunk filmet, meg itt az egy kamu volt, semmi nem volt igaz az egészből, de ha mi azt mondjuk nektek egy évvel ezelőtt, hogy kezdjetek el antigravitációs cuccon gondolkozni, akkor kiröhögtök minket, és nem megy. De így elhittétek, és biztatok benne, és lám csak. No. Erre gondoltam.
3: Volt egy ez hasonló novella, és nem tudom, ez van-e még idő? Erről
0: azt hiszem, már egy kofátlan voltam, de ezt láttam, hogy te nagyon bólogattál közben, hogy
2: Zajszint, az a novella címe, emlékszem rá.
0: Igen, igen.
2: Én nekem is kedvenc novellám, igen.
0: Aha. Akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a két vendégünknek, hogy eljött és a Orion és Holdbázis és egyéb történeteit, érdekességeit megosztott velünk.
3: Köszönjük a meghívást.
0: Szakács Tóvalt hallgattátok, jövő héten megint csak. Sziasztok.
2: Sziasztok.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves férfiak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
7: Tilos rádió?
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

A szíved legyen hullámhoz szerelem, hallgass hát, de ne feledd nékem, még ma feleled kell, titi betűvel.

foci meccs. 22 esztelen, félmeztelen egyén egymás hátán, hegyén nyüzsög lenn a pályán. Mások májatáján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy embertömbből, mert a másik fele harsány éjjendbömből. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfreccsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz-e? Persze, mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek, fiúk, segíteni havernek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek verekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűtt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót. S merre egy rést leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal. A derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal.

tizenkettes találatom, megmutatom én, nyertem a totón, ides iskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem, szó a mi szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csoda jó, hisz nyertem a totón, ides is öcsém, elárulom, hogy harmadszor

12-es találatom megmutatom én. Nyertem a totom, édes iskolám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagy.

tenyérjósnál. Amit önnek jósolok, talán nem mind jó dolog, de mindazt, mit nekem elmond ez a tenyér, elmondok őszintén egy pengő 50-ér. Durva nagy vonások szelik át a tenyerét. Ön nehéz munkával keresi kenyerét. Modora goromba, felfogása nehéz, sőt, nagyobb bajt is mond én nekem elekéz. Ön gyenge elméjű, ütődött, ön hülye, tenyérből jósoltat s kezén a kesztyűje.

0: Parainezis, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete, legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj! A mai naptól magad szerzed meg az eledeled. Legyek ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. De oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástól bele is sült rögtön. A mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.
1: Hogy megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtett. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abba közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy ami minden részben, minden állatú hím és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, három évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak, olyan szárazság.

Nüksegiydin.

a sérthetetlen. Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat a finnyás antilopa rinocérosznak. Maga vaskos tuskó, bamba bárgyukába, tévedésből került Noé bárkájába. Formátlan, ormótlan, iromba, goromba, önmagánál rútabb, olyannyira ronda. Ó, bár rúghatnám jól faron, maga faragatlan barom. Böffent, mocskol, piszkít bárhol, s nem sül le a bőr a kérges pofájáról. Pislogott a rinocérosz.

a Rozmár drámája. Pszichomonodrámát írt a Rozmár. Közege a sarki szörmés osztály, témája a tömör, fehérség csömör. Hőse egy zord jegesmedve, ki bundáját befestette, hogy ezzel elérje, csak a bőre alatt maradjon fehérje. Hogy legyen a műnek valóság talaja, színhely a Szahara. Ne neves korán, holnap szerepelhet egy színház műsorán.

a bölcs bagoly. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya, a nagyhírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalanul szólta, magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivalt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra és borítsa gyászba! Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső vizsgóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál ki, mindent végigpásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a huhogányos akadémia tagja. Szomorú esőben. Szomorú eső hull, cseperek cseppenként, sáros a városom, nyálasan rám csettint. Csavargó csizmámon csámcsorog a csúf latyak, locspocsban lépkedek, csúszik a bús agyag. Mogorván morogva csüggetek szavakat, ugrálok keresztül undok kis tavakat. Most egy nagy pocsolya, úgy állok a gyáván, ahogy egy öngyilkos reszket a kútkáván, lábam nem kimélem, ingyen van az izma, ellenben drága volt nekem ez a csizma. Csak most ne hagyd cserben, kifejlett lábizom, ugrásnál esendő testemet rád bízom, így futok neki és magasba lendülök. Csizmám kint a vízből, én pedig bent ülök. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstől. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín, ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyászhét letelt, s férjhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyüvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kint éljen esztán a szemétládában, kegyelem deszkán. Végül az anyósom. Megérdemli nagyon, rá a vadonat új, szép csőbútort hagyom.

Sír feliratok. Zebra. Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog. Seregély. Elhunytam, mert ez idén sörét nőtt a venyigén. Szüretkor a puskák rám szórták a mustját. Hangya. Kinek járandója csak egy apró morzsa, ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa. Nerc. Hogy lenyúztak, ó, én árva! Elvittek az operába. Lógott ott még hód, nyest, menyét, ó, hogy utálom a zenét. Gödény. Ha volna sírkövem, megtudnád belőle, azért nincs, mert azt is elittam előre. Egy sáska a hadból. Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska? Várnom kell az esti névsorolvasásra. Vakond. Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák. Most felülről szagolom az ibolyát. Cerkóf. Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen. Tévedtem. Hülye tyúk. Csábos voltam csitri ércekoromtól, az érckakas rámugrott a toronyból. Galamb. Dörgedelmes intelmemből tanulj, hogyha tudsz. Az ágyúcső égnek mered, mégsem galamb tudsz. Lajhár. Lustább voltam én, mint mások, pihengettem, de ez már sok. A kentaur dilemmája. Elővette fiát kentaurné asszon, itt az ideje már, hogy pályát válasszon. Szólt a kamasz hibrid, rég rágódom ezen, ha kisé éhezem, nagy kutató lennék, jeles ember, észlény, ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén. Sárkány mese. Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek. Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg. Bár már egy sem emlékeztek, hogy mind kapott össze, végül leharapta egymást, önmagát is közte. Ja, hogy hol itt a tanúság? Szájbarágom, tessék! Minden fejtúltengés vége, teljes fejetlenség. A babonás fekete macska. A fekete macska búsamban dukolt. Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt. 13-án, s persze pénteken lett kunkori dísze ilyen égtelen. Azért vesztette el abból egy darabkát, mert az úton maga előtt szaladt át. A harkály szerencséje. Harkály kopácsolta a fa vastag kérgét, úgy találom formán. Sikert nem remélt még. Bizony, néha az is kevés, ha egy tucat lukat bevés, mert mire az asztal terül, a lakoma elmenekül. De alig koppantott kettőt, avagy hármat, a szerencse hozta már az aranytálat, egy tudatlan féregült a kéreg alatt, s kikiáltott. Szabad! A macskafogó egér. Műfordítás. Egy jókora macskát fogott az egérke. Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte. Engedj el, könyörgött a macska riadtan. Szegény jó szüleim aggódnak miattam. És bár a círmosnak könnye is megerett, nem tudta meghatni a kevély egeret. Bekaplak. Ugrott rá az egér ordítva. Eredetiből fordítva. A csoda csiga. Egy csiga azt leste a magas buckáról, hogy aki jégre megy, elhasal, bukdácsol. Figyelte csak egyre, dideregve, fázva, mert érdeklődését roppant felcsigázta. Majd töprengve egy-két hetet alkotott egy elméletet.
talpon marad a síkoson, ki csak araszolva oson. És, hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt, jégre ment, és estig csúszott is egy métert. Látjátok? Nem esem! Csúszó csoda vagyok! Szólt ki diadallal, aztán odafagyott. Lepketánc. Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa hímporát. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. Villogj csak fent, te szép féreg, nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz, nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc. Szarvas hiba. Egy karvastag agancsú szarvasnak megtetszett egy feltűnő szépségű ünő. De mert szép lélek volt, önemésztő alkat, úgy gondolta egyelőre hallgat. S majd egyszer szép hosszan elbőgi szerelmét egy hősi eposzban. Így nem a nyers erő, hanem a költészet lesz az, amiért az ünő rá fölnézhet. Itt követte el a hibát. Írt szonettet, elégiát, salánykérést elodázta. Kínban égve, könyvben ázva nagy költővé érett, de csak fejdíszéért kapott aranyérmet. Víziló szépség. A fertelmes kajla kancsal vízikancát ostromló csődörök szinte megrohanták. Hogy van ez? Kérdezte a bölcs aligátor. Hiszen némber tárlat a szépséghibákból. Az ízlésetekkel bizonyára baj van, mert ez torsz példány az amúgy is rútfajban. Szólt egy vízimén. Tudd meg, barátocskám, hol a rútság szabály, ott legszebb az ocsmány. Gólya vendégség. A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varangypárt ebédre. Sőt, tovább ment, még a kicsik is jöhetnek. De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek. Románc. Zománc lavort sodort partra az áradat. Bús románcot látott, ki később ráakadt. Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült és ragyogott szegény. Azt hitte megnősült.

kecskére káposztát. Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül? Elmondom kecskéül. Meg! Egyelek meg, de remek kerek, nem! Hes, becstelen kecske szellemek! Egyenes jellemek benneteket elkergetnek. Meg! De szerfelet kellene keblemnek a levelek. Egyet legyelek, nem! Rendesen legelek. Meg! De eme repedezett fedeles levelek, melyeket emberek nem esznek meg, nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le, belembe lemehetnek, meg! Ejje! Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. Ezeken melegben egyre epedeznek, meg-meg repedeznek, nem tehetek egyebet, egy rend levelet lenyelek, meg! De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek. Rendre fedelek lesznek, melyeket szemetes vederbe tesznek. Erre teremtettek benneteket? Meg! Elengedhetetlen meg kell ennem e fejben lelt leveleket. Leveletek! Nyek! Te fej! Ne feledd! Meg nem ettelek, de megmentettelek. Meg! Nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. Hallgatják is tátott szánnyal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltek. Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, de hogy értik se, ez most mindjárt kisül. Nos, felej te! Nyuszi-gyuszi, állj két lábra, s vázolt hát, mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok! Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta. Szamármese. Csömörön élt az öreg dőreg göredöme. Annak volt egy csengeri csengős pörgeszűrű göndör csődöre. De bármilyen pörgeszűrű göndör csődör volt Csömörön az öreg dőre göredöme csengeri csengős csődöre, nem szerzett neki virgonc, kenceficés kancát időre az örökkön ődöngő, lődörgő dőre öreg. Így hát csurik csorgatta csöbörbe könnyeit, és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő, lődörgő, öreg dőre göredöme csengeri csengős pörgeszűr göndörcsődöre. Szomszédságában élt a fösvény szemere. Annak volt egy nőstény szamara. A szamárnál szamarabb szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb szemere szomorú szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredöme, csengeri csengős, pörgeszűrű göndörcsődöre és a szamárnál szamarabb szemere szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú szamara? Na, mit csinált? Összvért. A moszkitó opera. Ott, hol a kásás nált sás lepte lábra lépve süpped a lábba láb, körös körül borús ködül, s éjszakára nyírkos pára száll a sárra, sárga gázba hüledezve ül a hüllő, borzong a borz és vipera, ott hallható a moszkitó opera. Züm! Zendít rá a kóros dalára a kórus.
aztán tovább érleli a vérbeli sikert egy tenor. Hangja a kórussal egybefor. Először egy dur áriát, majd egy finom moll áriát, és végül egy maláriát ad elő. Mély szenvedély, vad erő, hogy lázba hoz ez a mester, kísért bárhogy hessegesd el. Utána a tenyér csattan, és az izzó hangulatban a vak füllet éjszakákon felcsendül a kininkánon. A pék pókja. Az apróka pókapóka, s a porhanyó potrohú pókanyó, a pékségben a szennyezett mennyezetre nyálból való máló hálót font. Pont. A kópé pókné pótlékhálókat eresztve keresztbe a pókasztal fölött, hálóból ebédlőt kötött. Félt a péppel pepecselő pék, hogy odapök a pók. Illetve a liszttel hintett púpos pépre tisztel. Ezért leseperte az apróka pókpárt a padlóra. Csattant a fapapucs, fucs! Így járt pórul a két pupák pékpók. Puk! A teve fohásza. Monoton, üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve, sóvár szeme kutat, kutat. Még 5-6 nap kullog, baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura, te tevél tevévé engem eleve, te veled nem ér fel tevefej tétova beleje, te terved veti a tevevedelő tavat tavaly távol, de tévednél vélvén vén híved nevet feledve elvetemedve vádol, nem! Vidd te, teve lelkem hova tovább tova, mivel levet, vert vederve, feltekerve, nem bedelveled, betelve a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyenem-e neveletlen tevetetem eltemetve. S evezevel ava tebe, levelkévét kivilehevel teve. A kacsa napilapja. Egy kacsa, kit nem gátolt erkölcsi korlát, vérbe mártva tollát, epével dagasztott, könnyekkel erjesztett, rémhírektől nyüzsgő hírlapot szerkesztett. Mint képzelt csatákba kiküldött riporter, fajokat tiport el. Éhínség, mészárlás, még 100 más kiagyalt borzalom, tobzódva dombolt 12 oldalon. Tűzvész vagy szerényebb méretű merénylet naponként 60. Már nem kapott helyet csak a viccrovatban. 1000 vészt eszelt ki a hasára ütve. Így lett napilapja a valóság tükre.

szamárfű. Tudtam, amikor pedzették, kéne egy jegyzet még, egy úgynevezett fül, tudtam, hogy ezt rám lőcsörik kíméletlenül. Ami felesleges, iába való, azt elrúgja magától a ló, megbízzák villehát, a szellemileg visszamaradt szamarat. Mert mi a fül? Egy hasább csacskaság, csenevészé összeaszalt esszé, olvasó toborzó, tartalmi torzó. Azt szól mellette, hogy csak az olvassa, aki már megvette. A fül feltétlenül előszegezett közvélemény keresztmetszet. Hogy tetszett, megtudhatod belőle, ha elolvasod előre. Vagy futólag utólag. Így arra késztet, hogy amit elméd már félig megemésztett, kérődsz fel akarva, nem akarva, mint egy kiló silót a marha. Ám mit sem tehetek ellene, állatmeséinket ajánlanom kellene, remélve, hogy meglelik itt-ott benne az emberit. Hopp, megvan. Bár talán más, nem ajánlás, inkább kajánnak tűnő ajánlat, ha úgy találják, hogy e mű egyértelműen kétértelmű, s az egyiket nemükre vérig sértőnek védik, tegyenek úgy, mintha nem értenék. Szamárfülnek ennyi elég.

0: Ez az asztal minket marasztal, fel a tiéd, másik fel enyém, ez is csoda, edény költemény.
1: Ezzel lehet igazolni, két szekrényben két annyi holmi.
0: Jót adnak, meglátod?
2: Már látni a reklámot, azt mondja Máma Dráma, William Shakespeare, Rom Leo és Julia.
1: Ez biztos nem untat, végre jól kibőghetjük magunkat.
3: Akkor a jó hecnek futcs, te papucs! Azt beszéltük meg, te tökmag, hogy máshol megyünk mi ma nem zokogó partiba.
2: A lányoknak hála, most belesodródtunk a nagyfene kultúrába.
1: Megállapodtunk, nem emlékszel?
0: Igen, ez nem kényszer, mi egy filmet akarunk megnézni, ti menjetek tekézni.
3: Mégis moziban vagyunk, csodás megállapodás.
0: Mert engedtünk nektek, mellénk ülhettek, nem úgy, mintha abban az átok klubban googliznátok.
3: Úgy már értem.
0: Cs, mások is ülnek itt.
2: Oda néz, Sofia Rolo Frigida és Parcello de Sicla a Romleo és Júliában. Lássunk burleszket, különben törlesztek.
1: Na hát, Béni!
0: Tudtuk, hogy egyikük sem egyetemi rektor, amikor hozzájuk mentük egykor, igaz?
1: Ez nem igaz. Ó, Romleo, Romleo, vajon miért vagy te, Romleo?
2: Á, falt fel, szomszéd, itt van mustár is, de nyomszéd.
3: Köszi, sorstárs.
0: Csendben edetek.
4: A név a gondod, rózsa a rózsa, bárminek mondod, illata édes.
2: Á, édes, minden édeset szeretek, hozzak egy pár nyugát szeletet.
3: Ne csokoládét, inkább szocsolát még.
5: Tűnj el, Brontagu familia fia.
6: Vesztetek meg, külpulettek mindannyian, és te kontrolcs haza, fiam.
1: Romleo!
4: Ó, jaj, szia, szép Júlia!
0: Ó, két galád családú!
1: Alaposan megríkatnak legalább!
0: Engem is!
7: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam!
2: Hé, mit szólnál egy tömény-kömény juice-hoz, Frédi?
3: Jó, juice-tast ide!

0: szét. Errepül úgy a szürke gond, derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár. Légy vidám, vagány, akár egy srác, fújd meg a tülköt, trombitálj, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed, lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond.
1: Valahol valami kiszket, ropog egy ropogós trisztet, ugye ti bolond?

négy szem közt. De köztünk marad, ugye? Nekem is, mint minden színésznek, mindig az volt a legfőbb vágyam, hogy minél több oldalamról ismerjen meg a közönség. Ezzel a lemezzel is szeretném bebizonyítani a...

0: Van egy számod, Kis Jó Sándor írta, amelyik évtizedek óta a műfaj klasszikusa, a borkóstoló. Hogy keletkezett?
1: Hát a rádióban hallottam először Asher Oszkártól, de nem az ő alkatához illett, nem is szerette. Elkértem tőle, és kitaláltam hozzá, hogy a színpadon 8 pohár borral fogom előadni.
0: Mondd, és a poharakban igazi bor van, vagy olyan színpadi tea?
1: Én mindig a realista színjátszás hív.

0: Hát nézd rám, olyan vagyok én, aki bort prédikálok és vizet iszom. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak jártása. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk. Ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érti. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostam, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini, fűszeres a helyes sorrend. Illata. Zamata. Oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthet össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk le egy-egy korzsöskával a hálháromból, akkor Trisztán pregnánsan éreztesül a köztük levő lényeges direferenciát. Na persze, drága aranyos kevertársaim, iszonyatosan vigyázunk, mert ez így keverve pláne nagyon csaló. És most egy egészen pisike korcsocskát az asszú féleségek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az asszú féleség mint olyan, egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a zaszó féleség már, hogy mondjam, büdösű csalós. Hanem, ami most következik, ad egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagába. Mert hogy küllemre, egyszerű piros a színe, frizes az íze, papci, hát nóta van benne, becsület, szentséges egy atya úr istenemre, hogy nóta van benne, hogy azt mondja, hogy édesanyja, mi se volt ennél. Persze, nem gajdináskodunk, komoly tudomás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfugutik, melyik asztalra tegyem, gyerek?
1: ne széljenkedj! Ácsi az egész! Ebbe tudjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Törte! Magzatjaim! El nem mulasszuk vizsgálódást trágyává tenni ezt a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázz, Jani!

Iszontató a vigyázva! Ave! Egy egészen piciket sok. Hogy lehelek remes homlokodra, te! Tudományos alapot, te, mert ennél a bukiád valami büdösi lehet ám harapni, te! Hogy van az a nyújt, hogy befutalja zutat a hó! Szóval gyerekek, gyere, Máki Jani, ma itt tetszenek hozzánk! Jele resztve jokon etarja! Buba hajden matu! A gazda!

Most jöttök. Hát drága szíveim, most jöttök. Hát ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem. Újból. Mégse ide jöttök, mi? Jaj, jaj. Brezsnev elvtárs kapott ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelántálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezsnev elvtárs. Megint megfordított. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka, meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen a kapátom, de azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha ne viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama szigetekre. Hát azt mondja a stewardess repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsi. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a Veszelka. Tudod, miért nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy Veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így mert tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig valamilyen szavakat kitalálnak, és akkor azzal takarózik mindenki. Azért fáztam meg megint. Ez a prioritás. Azt mondja anyósom, Géza, az elvtársak a szocializmusból annyit valósítottak meg, amennyit ki tudtak belőle mondani. Szizmus. És akkor nem volt elég, van még mellette szülista pluralizmus. Nem tudom, mi a pluralizmus, de van egy jó vicc erre. Találkozik két ember, azt mondja egyik a másiknak. Ha maga eddig magas volt, most meg alacsony. Igen. Ha maga eddig fekete volt, most meg szőke. Ha maga eddig kövér volt, most meg sován. Ha maga hogy megváltozott, Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, már az se. De ez a prioritás, tudod? A másik az alternatíva. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Azért tudod, hogy mire gondolsz. Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Mondom, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen nincs gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvivő az meg a tiéd. És ő, ez a szóvivő.
Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondod? No comment, nem comment. Isten, mert beszél maga mindenbe bele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió halapatója vagy. Haladjon! Mama, komment, nincs hozzáfűzni valója. Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtárs a politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle, okos, hát. Másik kérdés, ha ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szaván fogni, az egyszer biztos. Hát, hogy van ez, gyerekek? Hát, kapkodom a fejemet. Na, mama, ne beszéljen mindenbe vele. Mindig áll a szája, pedig mindenemek van itten. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, Felej Channel. Hagyja már most temet mondani. Ez az egész alternatív, meg hagyja már mondani, az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valakinek... Ez itt röpköd, figyeld már ide. Ha le akar szállni, nem ez a vörös tér. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavarta a gyerek, hát itt. Ez a fényes ösvény. Tessék, ha Dudi rög, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod mi a smog? Nem mondom, várjál. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk a rohadt anyjába, és nem fogy. Hát ilyet bemondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Bemondták, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. Gondoltam, de most, hogy már be is mondják, csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez, édes Isten? És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyen. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű csak aki mellette volt. Hát. Úgyhogy kész, politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden. Pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak ott leszek. Képzeld, de 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Puzsgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész. Mert nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most mást írnak, mint mondjuk 2 éve. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták. Úgy össze van keverve, mindegy, népfelkelés volt, 3 napig. Aztán Svájcból megjött grószpapa, és akkor másnaptól ez volt neked nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit most bejárták, mondod, hát ő olyat nem is hallott. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondod, most bejárták, olyat nem is olvasott. Jókai ritkán nem ritkít. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafelé. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a népszabadságot? És hát ezt sem van itt. Akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre német elvtárs a szigorú. Ez nem ilyen egyszerű.
egy szóval nem lehet elintézni. Szóval. Ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött. Ott aztán lett forradalom, ami átment ellenforradalomba. Érted? Kurva jó neked. Mert én mind a hülyén. Akkor az utcán én mikor öltem? Délelőtt vagy délután? Azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadsz a ellenforradalmát? Ha nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Azt mondja egyik haverom, és én mi vagyok, mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Akkor gyáva vagy. Mert aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudok. Aki meg húzta belé, puff, seggbe kész. Csodál. Jaj, anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha-ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 embert. Gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesülteket. Azt mondja anyósom, Géza, biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ezt? Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak, hogy fut át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondóval? Tovaristsi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Ha még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik. Hát hogy van ez? Szóval alakul ez az egész, mit alakul? Például, na, szíveim, tessék, nem tartalak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címer, elhiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető hozzászólt, illetve mondta. Várja, milyen is szólt hozzá? Kint jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körülír. Egy fene, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hiszem, nagyon. Hogy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronába nem köl a korona a címerbe. Megint új volt, csak mondtam, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megyünk, ilyet. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be! Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te sem. Na szóval, alany szíveim, lesz új címer. Azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Miért? Na miért? Na, szecskavágó, miért? Neked mindegy ezek szerint.
És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap sem. A hétben bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni. Szóval, na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, hogy azt mondták, hogy majd a név az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. A címert az mindig a név dönti. Aztán utána jó, meg is taposra, amikor már lent van. Ma nem vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenbe már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy meg. Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, hogy a KGST előregedett. Azt mondja anyósom, egy szart halva született. De gondold-e, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habukra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyen. Ezt nem mesélem el, Ájusz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizeti. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Hát. Ha mi ez? Hát ez szülye. Hát. A régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, bevezették a vízumkényszert. De jó. Én hülye, még arra tévedtem volna, képzeld. Kim Il-sung deregottal egymagába indult. Megint új, látod? Képzeld el. Bele pofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzál már bele, kis ferdeszemű, hát. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem abban, nem az. Ahol a jövő látszik, hát ilyen. Ne pofázz bele. Először fizesd ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, annyi van, igen. És még egy kérdés, ha lehet, ne rúg be elszámolást. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, rasd, vatt, trogy. Puff, már benne vagyok. Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy van? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol ekkor sósört? Ó, szívesen. Na menj be, addig megvárnak. Ennyire vagy.

0: mies ees utaa.
1: Kerta karua.
2: Jo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabál Sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett

0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a Roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant. A gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant. Lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francina Sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve, úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiríz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. kézbe vettem a hajamat, bevontattam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horgant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezében minden éghetőt. Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szórt be mindent a sparheltba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csak nem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyed hektósok, továbbá fél hektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások. Valamint nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászok sörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte, tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mind annak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wuherer ezredesnek: gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira: miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wuherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek. Hát látják, hogy a von Wuherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak. Azt mondja szeliden a von Wuherer: hát hová, hová, kis katoná? Azok meg szabadságolásra. Mondja a von Wuherer: ha valaki szabadságolásra megy, ahol urlaubzen kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wuherer meg megkérdezi az egyiktől: hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wuherer a másiktól: hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wuherer vezényet, hogy Simsa, zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wuherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa. Akkor a von Wuherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. 2 napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhet egy ilyen ezredes a Pepinkére?
0: Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
1: Amá igaz! De most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak.
0: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
1: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
0: Vidék.
1: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcú zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
0: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az iroda ablakát, a könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztólat szorongat. Mit műveltek már megint, ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát! Kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, bászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehéringúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
1: A kéményre?
0: Csodálkozott Pepin. A kéményre, feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehéringe most bement az irodába.
1: Hát akkor direkción!
0: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
1: Csak ön után!
0: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belebelegázoltam a saját hajamba. Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig, a szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében. Aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi mást nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndörhaja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúszta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
1: A nem jó ját, sógorasszony!
0: Mondta elismerő csodálattal.
1: Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
0: Mi szerint kilátó?
1: Lófarát! A kilátó a civileknek van. A megfigyelő állás, mi szerint beobachtunk, Stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzer kapitány, odarittyentene a kardjával és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
0: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
1: Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
0: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kis erdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vizen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe került, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kémet.

0: a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hidra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hidon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltóoltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
1: Ki mondta?
0: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
1: Hát ott lehet a háborúban egy rokkan trafikos?
0: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fáksora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amoránt.
1: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
0: Szólt a bácsi. Feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
1: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
0: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve, kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri test is oszlopon.
1: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
0: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával né, és elkiáltaná magát. Pepin Cumir! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és odanéztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágra akasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a melső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó berkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt, és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt, és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt, és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt, és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizony

0: kamion azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokné asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Georgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszer csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok pricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a pricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Georgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Georgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsim bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, és aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Georgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Georgi úr nem szédül, mondom. Mondom, a törvény nevében másszol le, ismételte de Georgi úr. Mondom, de Georgi úr elsőnek, mondom. Nem, felelte de Georgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam. Megint feldúzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgi urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágóhídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan húztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
1: Gyönyörű volt, mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne.
0: A popomra, mondtam. Mi a hét szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor. Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam. És Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, korom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kamporról, és így szólt.
2: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
0: De mindenki a kémény ajában lévő fekete kamrát bámulta. Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gruntorát doktor úr.
2: Freiherr von Wuchere!
0: Szalutált Pepin bácsi. Pihenj! Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin. Akkor gondnok úr, bátyja urát fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr. A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár, majdnem mennyezetén él ennek a koromlugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgi úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, és a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgi úr eleresztette a kampókat, előbb pernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elé gomolygott. Koromból való finom göndörkis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgi úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a korom kupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgi úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátra lévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre erültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frottírfürdő lepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curükkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frottír törülköző, a fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnöm az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhassaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamók meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlamból folyt egy kettéfűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán. És álmodom. Álmodni kezdek. Lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de szintelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam, eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga copfos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok 4 kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik 3-at egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a 4 kavicsot, elsötétedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovakhúzda szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátravitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy 2 katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a 2 katona, mint 2 őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patok felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő, fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom. Tipegek a patak felé, rálépek a fatörzsre, látom a patakban áramló vizet. Fölemelem a kezemet, és futok végig a fatörzsön, de félúton kicsúszik alólam, és zuhanok a patakba. Tapostam a mélységét, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni lábamat a fenekén. Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyi bennem, amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld moszattal és a virágtalan vízi virágokkal. Iszonyú alhatnékom volt. Nem tudtam lehunni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi szép a vízbe fulladás, mintha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan ne felejtsek el van telenyomtatva, mint az anyukáé.
1: közt meg ott függ egy őrangyal képe, ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb! És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Marzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának, és Evicskának, és Bozsenkának, szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja Hedvicska. Ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta. Ugyan kislányok, Marzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a részfúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben, és be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban, elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kis ablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kis ablak mellett egy úr sapkája. Oldalvást oda néztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a fülem mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az! De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterített egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztal lábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat, apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzagvégen vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút,
0: és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta apukát, már nyújtotta is neki a baltát, azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakig pálcban teljes egészenben szappanhabban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó, egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van. Egy terecskén sétálok. A nyitott ablakokon át függönyök lengenek. Evőeszköz és tányércsörgés hangzik. Ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazulról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyel le. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mintha mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lenné. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban.
1: Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik. És felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzadt ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mintha postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett inger. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidrás lapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt, pici ám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsírázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén háromlábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetkőzött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú aszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi. Szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a berejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelte ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi berejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, pici ám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Híróút úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lőtték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyuba,
0: Aztán az impresszárió oda tette a kékesen égő gyújtózsinót, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő Jirót úr, aki már el is érte a ballisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszív igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jirótka úrral, és amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyútalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akar többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta a szaló. A szerelemnek vége van. Picike volt.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, szó, la, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karúzó meg a marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, la, szó, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dob pörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréningruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. 1 percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva liegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrés födrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. 2 villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, és énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még azt sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát, úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és antracittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel veszegett piros tűzlövelt kis isteregbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőzőmester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és egy mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem, meg jól van-e úgy, és mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sör színe volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járók elők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg a szaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a kádárműhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltőnyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott. És úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem, a pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör. Az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott. Az a divat a Herceg Hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Colini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kigyúzott befelé a Herceg Hotelba. Herceg úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek! Az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket is. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallunk majd híreket, hanem talán még Brünnből is, zenét talán még Pilsenből is, sőt, ha nem vagyok szerintelen, híreket és zenét Bécsből, harsogta Herceg úr a staflin. A stafli mellett haladt el kordéval és segédjével Zalabá úr, aki a szenet és a fát szállította házhoz a városban, és hogy meghallotta szónokolni Herceg urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét. Felszaladt a spriclédere a tetejére, és Herceg úrra mutatott és mennydörgött. Látjátok a kis polgárt! Csak a kócerájára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalabá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalabá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térd magasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki, ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzott lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult, már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kupka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá, az én térdemre koncentráltak, az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé, utánam fordultak, Kupka igazgató úr rám mutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak: íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta: a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt, mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navrátil úrral 4 krémrólót, egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohón a számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a franci hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navrátil úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navrátil úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navrátil úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga részgömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bütykös tengely csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrólót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrólónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrólót. Mucsek tejszínhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrólónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a fark csonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót neki adom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében 3-as számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette: minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánok megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
0: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
2: József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet, és árvaságra a gyermekeimet!
0: A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
0: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán, úgy, mint egy kisgyereket. De Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
0: A munkás megint letérdelt, és bácsistul bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
1: Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
0: De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
1: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
0: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél. A párna alatt mindenféle dobos, spulnit és meg annyi furcsa, fölösleges a

0: Ágya szétrúgdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsin bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
1: Várjon, ha akar!
0: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom, a sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig aszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkain égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. Két kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 cm-rel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
1: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
0: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
1: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Ha megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinírer rohan a domboldalon, azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok egy óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap, a tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarra a bilincsbe verte, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor 2 hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
0: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
1: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségében kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait, még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskál.

0: Akkor abban a vendéglőben.
1: Az biztos kutyául fájt volna. Mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman magdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
0: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túrót-Szentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy Hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relutumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteherautón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajár. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túrót-Szentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval egész Csehszlovákián, tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kosumberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kosumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy aligha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
1: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 centiméterrel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, 1 percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáin át, és 1 perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinszki összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 centimétert, ám de azt a 10 centiméteres darabot mindig ugyanahhoz a lábhoz illesztettük, és 1 lábat rövidítettük meg 40 centiméterrel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszki Parnassziájával.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külc papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobban letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy hely ám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amager-gádéból, balra fordul és odapillant a d'Angleterre felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést, forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külc, hentes és mészáros mester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angleterre-t. Külc vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos, őszbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külc hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külc hentes és mészáros mester folytatja útját. És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Külc csak annyit dörbögött. De fasírtnak való. És hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához. És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban. Külc helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában. Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a velúrkalapot. Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzál nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével. A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Külc a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá. Egy korsó pilzenit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy odnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet? Egy pilzenit, igenis. Harapnék is hozzá valamit. hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbász féleségek. Hentes mester vagyok ugyanis Berlinben. A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Külc a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett. Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten. A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Külc meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt. Ezer bocsánat, mondta. A lány derűsen biccentett vissza. Miért? Magam is berlini vagyok. Aha, örült meg Külc, szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott. Nevem Külc, mondta. A lány összecsapta a kezét. Ön volna Külc úr? Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst. Oszkár Külcnél? Azt bizony nem tudom. Több Külc is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdamon vásárolunk. Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál. Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány. Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs. Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben a Schlosschasszén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen? Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdámon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda. Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbálta megtanítani. Tudott a Zordonon az idős hentes mester. Ennyi, ennyi, csóválta fejét a lány. A hússaláta Erwin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Erwin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papadot hagyna ért a kisasszony. És hol van az ön üzlete? Kérdezte a lány kissé kábultan. A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött. A York utcában, magyarázta Külc. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja, áprilisban. Nem is, májusban. A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány. Hát persze, három kirakattal, a Spittelmarkton. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Ulland utcában árusít. Pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz, tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is, csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam két esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerülten a lány, ennyi hentes, hisz ez államnak is beillik. A sors keze merengedte Külc. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurkakészítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy hármas ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészárost egy hidegtál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Külc határozottan megriadt.
1: Itt alig, ha nem valami félreértés lehet, mormolta. Én csak egy kis hidegtálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
0: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külc, szomszédnője nevetett.
1: Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külc úr, és lásson hozzá. A Konges Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külc hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis növésű volt és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
2: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
2: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik.
2: Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
1: A fölsikeredett fülű, kis növésű úriember a fejét rázta.
2: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
2: Hogy az öreg Steinhöfel idekül valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna a nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
1: Nem is bánnám, ábrándozott a borszakértő.
2: Örökké ez a bizonytalanság.
1: A kis növésű vigyorgott.
2: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra teli töltötte.
2: És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
1: Mert csak holnap utazik el.
2: Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Philipp Achtelnek hívnak.
1: Mennyei tészta!
2: A kis növésű kuncogott. Olyan biztos, mint az, hogy téged Philipp Achtelnek hívnak? Csak annyira? Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda.
1: Hangját még erősebben belepte a részrosna, és idegesen simított végig a haján.
2: Már egész tisztességesen kinőtt,
1: nyugtatta be a kis növésű, és vígan kacsintott.
2: Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból. Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
1: A kis növésű felállt.
2: Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
1: Külc hentes és mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
2: De hát ez sziszifuszi munka volt.
1: Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott tálat, majd vállat vont.
2: Feladom,
1: morogta, s rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külc pillette bólintott.
2: Ami igaz, az igaz.
1: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz.
2: megjelent a főpincér és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
1: Az asszony látná, amint itt ülök.
2: Voltaképpen miért nem hozta magával a kedves nejét? Érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben?
1: Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
2: A lány elhűlt emberet rá.
1: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
2: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
1: Rémes, ugye?
2: A lány tartózkodott a bírálattól.
1: Egyszer csak nem bírtam tovább, gyonta meg Külc úr. Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el. Igen. És akkor rázendített egy rigó.
2: A hentes mester megsimította a bozontos bajuszát.
1: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötözös sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássújjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
2: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
1: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből.
2: Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát. Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét. Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó. Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések, meg pászteknő. Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszél. Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult.
1: És azután? Kérdezte a lány. Azután még előre vittem a stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy ezt szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Ottó meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamár köhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között.
2: Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
1: Én szeretem a családomat, sóhajtotta. És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára. Csak az öreg Külcnek nem szabad. Megcsóválta a fejét.
3: Talán nem ártana, ha Rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést.
1: Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám.
2: Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek,
3: hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zeldmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintette sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külcz úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam oda át Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. Na, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Jaj, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta Pekülc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy ön a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy ön szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólt a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan, milyen érzés, ha az ember hentesmester és nagyapa. Hát azt nem is tudhatja, vélte Külcs. De egyet azért tudok, hogy ő most haladéktalanul vesz egy levelezőlapot és ír a feleségének. A szálloda hajában kapni képes lapot. És hozzátette. Nagyon szépen kérem. Külcs papad neki gyürkőzött, felállt és beporoszkált a szállodába. Már megint papucs alatt vagyok, dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külcs elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelezőlapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot. Erre kérek egy 60 pfeniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül? Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 60 pfeniges bélyeget kérek, mordult rá Külcs. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett. Itt bizony alig, ha fog kapni 60 pfeniges bélyeget, meg aztán nem is menne valami sokra vele. Hát akkor adjanak 12 vagy 15 pfeningest. A kisnövésű úriember a fejét ingatta. Itt olyat sem tartanak. Érthetetlen. Aki levelezőlapot ad el, annak bélyeget is kell árusítania. A kisnövésű úriember elmosolyodott, minek következtében a füle még magasabbra csúszott. Árusítanak is bélyeget, mondta. Csak nem németet. Mi lenne, ha dán bélyeggel próbálkozna meg?

0: Második fejezet. Irene Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Imárom teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokonszemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolta pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halba nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövésű úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelt Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képeslapomat. Nyájasan kezet nyújt a Storm úrnak, és távozott. A kisnövésű úriember ökkenten merett utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé. Az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyomuk sincs, mondta Storm úr. Remélhetőleg hamarosan nyakon csípik őket. Még mielőtt egyebet is elcsóradnának. Pontosan. Finoma mosolyogtak, és hallgattak egy darabig. És mi van a Tirolival? Tudakolta később Achtel úr. Storm morcosan hunyorított Külc felé, aki görnyet háttal írta a levelező lapot. Először azt hittem, ütődött a pasas. De most már nem hiszem, hiszen ennyire ütődöttek lenni egyszerűen képtelenség. Szerintem színlel. Egyéb iránt kifejezetten otrombának tartom, hogy valaki ilyen gügyének játsza meg magát.
1: Nem is a legrosszabb taktika. És mi a véleménye a főnöknek?
0: Hogy kövessem a pasast.
1: Melléd meg kiküldi Karstent.
0: Storm Külc felé bökött a fejével. Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban. Megmondtam neki. Erre azt mondja. Nocsak, hát akkor most megírom a képeslapomat. Fura, mi?
1: Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak.
0: Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz.
1: Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos.
0: Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra.
1: A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője. Hálás köszönetem, örvendezett. Hálás köszönetem, Traoré kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traoré. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták? Világos. És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, ha férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búvalbélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány. Dehogy is nem, kardoskodott Külcs papa. Dehogy is nem, dehogy is nem. Kivárt, mióta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Külcs úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról. De bizony arról, mi köze annak is kegyedhez? Kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló portáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját. Lakik itt a szállodában egy bizonyos Traoré kisasszony Berlinből? Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen! Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A portás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traoré kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, aki felől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvadt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traoré kisasszony. Ottó fiam kulcsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kísérjen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett Külcspapa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni, sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen.
2: Na jó,
1: brummogott az öreg Külcs. Odaintett a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. Kiváltképpen a füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől. Közölni fogom a konyha főnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. Tehát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal.
0: Boldog ember,
1: sóhajtott Külcs. Traoré kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak, a karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philip Achter úr,
0: serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Külc megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagyj Isten, hogy le lehessen beszélni róla. Induljunk már, Külc úr, kérte suttogva a lány. Achtel és Torm kigyomakodtak az asztalok között. Akkor láttál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Külc ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achtel türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelező lapot. Külc barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelező lap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsaftjával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlott betűkkel, ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenges Storm. Ökörség! Állította Achtel. Figyelj csak meg a szöveget! Szúdalul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsaftjával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság! Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán. És ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül, ismételte acsarkodva Philipp Achtel. Na, itt jön végre Karsten. Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Trauri kisasszony és Külc úr nyomába szegődtek. Storm a Külcné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlékbe szaggatta, és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Külc hentes és mészáros mester nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Trauri kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Trauri kisasszony és Külcz úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltaképpen, micsoda egy művészeti aukció?
1: Így kapásból nem, mentegetőzött Külcz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc.
0: A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga bolondériája, állapította meg Külcz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is, mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük, ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
0: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Sőt, az idősebbet sem.
0: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
1: Azt ismerem, örvendezett Külcz. Ő volt, aki egy teljes napig mezitlábált a hóban.
0: Nem, az 4. Henrik.
1: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
0: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
1: Az volt a szép idő, merengett el az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét.
0: De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről.
1: Remélem, előzőleg, ahotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára.
0: No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg.
1: Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
3: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
1: A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt gyengéd ajánlása olvasható.
0: Aha! Kiáltott fel Külcz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfer úr pedig megvásárolta. Pontosan. Potom 600 000 koronáért.
4: Uram segély!
1: Steinhöfer úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt 4. Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
0: Fogadja szívből jövő részvétemet.
1: Steinhöfer ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelben. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír.
0: Külcz hentesmester a fejét vakargatta.
4: Milliós értékű műtárgyakat raboltak el?
1: A lány szinte magánkívül volt, és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe, Balein Anna miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem hold biztos. Világosan érzem ma délóta.
0: Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam,
1: Nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
5: Semmi értelme az egésznek,
1: morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
5: Fogad jó kívánságaimat,
1: sziszegte Philipp Achtel. Akkor még miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a borjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
5: Azt hittem, talán megfordul a szél,
1: magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik az élt tirolimtól. Aztán kis pártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kis üstit.
4: Ez a kis üsti nem is rossz ötlet,
1: csillant fel Philipp Achtel szeme.
5: Amott a sarkon van egy csehó.
1: Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
5: Fedél alá húzódni?
1: Képet el Karsten.
5: De hiszen nem is esik.
1: Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
5: Na hát, ez az asszály!
1: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
5: Ezen nem újjék,
1: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
5: Ilyen hamar.
1: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
5: Az még nem ok semmire.
1: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Külc úr.
5: Az már más.
1: Engedett Külc papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk. Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
5: Ragyogó!
1: Ujjongott a lány. Én meg másodikon. Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az őszhentes megsértődött. A lánya füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Külc papa aggódva pislogott rá. De csak nem tetszett meggabajodni? Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Külc úr.

magára csapott. Vagy úgy. Most már érti, ugye? Biztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem. Kutya teremtette, rikkantott fel az Agdalia. Ez aztán a csalafintaság. Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam. De ha a banda még nálunk is ravaszabb, és tőlem lopja el a kis csomagot? Az lehetetlen, jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe. Ahogy gondolja, Traoré kisasszony, de én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget. Mi sem természetesebb, kedves Kürtz úr. Irine felállt. Jaj, de nagy kő esett le a szívemről. Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem. Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét. Hát így, mondta Irine. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek. Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymással. Rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van? Vért fogok iszadni, rémüldözött az idős mester. De kis kegyedért még a holdból is disznósajtot csinálnék. Viszontlátásra, búcsúzkodott a lány. És megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsején felmondok neki. Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa. Ottóéknál nagyobb szükség van rá. Áll az alkú. És most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem. Nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, külcapu. Irine hálásan mosolygott az öregre, és tovarejtett. A holnapi viszontlátásra, motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Irine áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt. Hogy én micsoda egy vén szamár vagyok, dünnyögte magában. És ez sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Kürtz papa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatak kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még tömérdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások értek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit. Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Kürtz, és meglapogatta a kisnövésű úriember vállát. Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült. Na hát, micsoda véletlen, tisztelt. Elnézést, mi is a becses neve, uram? Magogta. Becses nevem Kürtz, tudatta elégedetten a hentes mester. És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljes

0: Volt a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek.
1: Egyszerűen pocsék.
2: Gyakorlat dolga az egész,
0: Vétestorm.
2: Nekem például egy csöppet sem esik nehezemre egyedül lenni.
3: Gyakran volt már hosszabb ideig magában?
0: A kisnevés úriember lesütötte a szemét. Az ilyen személyeskedő kérdéseket valahogy nem vette jó néven. Kiváltképpen olyan pasasoktól, akik megjátsszák az ütődöttet. Ezért úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, és a művészetre terelte a szót.
4: Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, vallotta be az idős hentes.
0: Sokkal többet én sem, szerénkedett Storm. De hát valami reménytelen szerelem fűz ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán. És mert holnap előreláthatólag vissza kell utaznom Berlinbe, ma elzarándokoltam ide.
4: Holnap Berlinbe utazik?
0: Ha semmi nem jön közbe feltétlenül.
4: Nagyszerű, én is, harmadosztályon.
0: Persze, mehetnénk esetleg együtt is. Külcs úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak. A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
4: Oda nézzen, suttogta. Micsoda Szent Sebestyén? 13. század, kölni iskola.
1: Szakasztott, mint a céllövöldében.
0: Nyilvánított vélemény Külcs.
4: És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
1: Nocsak, bámészkodott el Külcs. Ez itt egy miniatűr? Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák.
0: Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
1: Milyen picurka?
0: Becsmérelte a képet az öreg.
1: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
0: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kisnövésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
3: Külcs lenézően mustrálta a miniatűrt, de nyilván akadnak drágábbak is, nem?
1: Ó, igen,
0: hebegte Storm, és arca hamuszint öltött. Iréne Trahori kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat, feltéve, ha talál megfelelő számban. 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
1: Le kéne szólítani a cicababát,
0: jegyezte meg egyikük, bizonyos Aktel úr.
1: Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
4: Na jó,
1: egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad.
0: Philipp Aktel tétovázott.
1: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
0: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
1: És te mit csinálsz?
0: Követlek titeket, mint az árnyék.
1: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
0: figyelmeztette Karsten.
1: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
0: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Trauri kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepette rá kiáltott.
1: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
0: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négylevelű lópatkóban. Karsten a púrul járt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten. A hapsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A hapsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Márpedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel.
2: Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traurig kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemet szólítani?
3: Na nézd, hát önt is Irénének hívják.
2: A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját.
3: Ne haragudjon, kérem!
2: De ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahúgoméhoz, mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahúgom.
3: Furcsa, hogy az unokahúgának szintén Iréne a neve.
2: Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traurig kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra, folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traurig kisasszony metszőn kacagott.
3: Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja viselőjének lelkivilágát. Hiába a jó pap holtig tanul.
2: Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le. Voltak éppen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda. Felelte a fiatalember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsgapillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak.
3: Különös dolog ez, kezdte újra a fiatalember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni. Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller.
0: Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo.
3: Kivált a nők,
0: nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-bőröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről?
3: Semmit az égvilágon, jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni.
2: A fiatalember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott.
0: Ez az!
2: Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traurig kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladónő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára.
3: Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még Ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem.
2: Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki.
0: Ez a cipő is nagy volt.
2: Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza.
0: Traurig kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg.
3: Ez jó!
0: Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette.
2: Iréne felnézett.
0: Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak.
2: Nyájasan bólogatott.
0: Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról.
2: Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött.
3: Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Rauri kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt. Az elárusítónő kitárta az ajtót.
1: Minden jót,
3: köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést.
1: Sejtelme nem csalta meg.
3: A városház téren, az Abszalom ház előtt Rauri kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis 7 mérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem ideje volna, hogy a távozás hímes mezeire lépjen. Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember.
1: Elég a fecsegésből,
3: tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem, mondta, majd sarkon fordult és távozott. Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire modortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rébesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az ille, nem fordult vissza. Pedig akkor láthatta volna, hogy a fiatal ember zsebrevágott kézzel, mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt 2 úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtelul összeráncolt a jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatal ember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A 4 levelű lópatkó, meglehetősen kétes hírű matrózkocsma, a Nyhavn közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csálér a taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oszkár Kültz az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
4: Szép város,
3: jelentette ki Kültz. Storm megemelte a kupicát. Kültz szintúgy.
4: Prosit,
3: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
4: Csoda szép város,
3: szólalt meg ismét Kültz.
4: Mese szép város,
3: vélte Storm.
4: A világ egyik legszebb városa,
3: állította Kültz. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül 2 kupica kisüstit helyezett elébük.
4: Pazarváros,
3: mormolta Kültz. Storm meghatott a helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
5: Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csatyú, egymagammal nem is mennék neki vágni az ilyesminek.
4: Egészségére, Storm!
5: Egészségére, Kültz! Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm!
4: Csoda veszedelmesre!
5: Van magának vér a pucájában, Storm!
4: Meghiszem azt, öreg úr! De mi az, ami olyan veszedelmes?
5: Arról egy szót se. Éljen a művészet!
4: Éljen, éljen, éljen!
3: És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze 1 pohár sör meg 2 fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
4: Prosit!
3: Divalgott az ősz dalia, és ivott.
4: Prosit!
2: Storm a pohár mellé nyúlt. Külc atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
0: Pincér, még két fél decit, két korsó világost!
2: A pincér megjelent az újabb adaggal.
6: Te bánatos élet! Hogy milyen szomjas lesz az ember az ivástól, szomorkodott Külc.
0: Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
2: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán oda betette, csak hogy mellékesen,
0: a derekasan lealapozom, akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
2: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
0: Én is legény vagyok ám a gáton.
2: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Külc újra töltötte a poharakat.
0: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet.
2: Ki legénykedhet?
0: Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek.
2: És az ősz Dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett.
0: És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak.
2: Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi?
0: Miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét.
6: Én is rossz vagyok, motyogta Storm.
0: Illetve én rosszul vagyok.
2: Agyát köd borította el.
0: Ezen csak a pálinka segít,
2: jelentette ki erélyesen Külc.
0: Pincér, még két fél decit.
2: A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott.
6: Ha ez a pasas átrázott,
2: utott még át a fején, aztán lezuttyant a székről.
0: Egészségedre, öreg cimbora, szólt Külc. A rossz embereket meg vigye el a fene!
2: Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát.
0: Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pansio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtett el, hol lakik.
2: Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára betette. A sofőr segíteni akart.
0: Fölösleges?
2: Állította el a turista. Cipeltem én már ennél nehezebb ökröket is.
0: Gyakorlat dolga az egész.
2: A kapunál hátranézett, és visszakiáltott.
0: Várjon meg, pilóta úr!
2: Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pansio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az előszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón.
0: Nyisson már ajtót!
2: Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt.
6: Mit óhajt? Kérdezte.
0: Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél.
2: Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szeliden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott? Elhunyt, netán?
0: Nem, beszívott.
2: Ejnye.
0: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömöszöljen be a levélszekrénybe?
2: Tudakolt a turista.
0: Vagy volna valami más javaslata?
2: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőrtakaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát.
1: Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra.
2: Ez az úr utazni szándékozik?
0: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
2: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
0: Óriási szívességet tenne ezzel nekem,
2: könnyepült meg a turista.
0: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
2: Ha szabadna megtudnom.
0: Nem szabad,
2: jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
0: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
2: Nagyot nevetett, megpörgette göcsörtös sétabotját, és fickósan felkurjantott.
0: Ilyen a művészet!
2: Kinn az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, meg elevenedett az ebédlő. Legalább egy tucat ember vette körül a kamapét, amilyen Storm úr szendergett. Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s vele szelítségének tetemes hányadát.
0: Ez meg miféle disznóság?
2: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
0: Melyik te tudja megmagyarázni?
2: Én, jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
0: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Steinhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
2: Aktel úr vigyorgott.
0: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet. De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot? Éppenséggel az a bizonyos Külc, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
7: Hát piálni minden esetre tud,
2: állapította meg valaki röhögve.
0: Szerintem ez pazar,
2: szólalt meg egy másik lakó.
0: Storm elhatározta, hogy leítatja és kifaggatja a palit, ahelyett meg azt hozta haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
7: A sors iróniája,
2: jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
0: Pofa be!
2: Recsed rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett. De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha. Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
0: Egészségedre, kis Külcsön!

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyemszatyor lógott, benne centiméter, gombos tűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvaj orrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapon, és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át. Futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják. A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Paul közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
0: A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Pók közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállított a házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
1: Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Pók közrendőr.
0: Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr.
1: Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához. Tényleg, el is felejtettem.
0: Találta?
1: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
0: Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
1: Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott. Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
0: A legkevésbé sem.
1: Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
0: Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
1: Aha, bólintott Pók közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
0: Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
1: Aha, bólintott ismét Pók közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
0: Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
1: Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiú kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban, ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, meccésről, gyomlálásról,